0: Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 9. rendkívüli ülésének első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Újvári Szilvia és dr. Csuszda Gábor jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy a kormány az országgyűlésről szóló törvény 35. paragrafus 1-es bekezdése alapján az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai és a holnapi napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, Forsthoffer Ágnes házelnök asszony korábban, még a köztársasági elnök feladat és hatásköreit ellátva új államtitkár kinevezésről szóló levelet küldött az Országgyűlésnek. Felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a levelet. Köszönöm.
1: Dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó az Országgyűlés alelnöke részére. Az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva. Tisztelt alelnök asszony! Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9-es cikk 4-es bekezdés J pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018-as évi 125-ös törvény 200 második paragrafus bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Bencsik Andrást a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárává 2026. augusztus 15-i hatállyal kineveztem. Balatonfüred, 2026. augusztus 12. Tisztelettel, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke.
0: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében is gratuláljak államtitkár úrnak, és sok sikert kívánjak a munkájához. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy Hortai Olivér, a Fidesz képviselője 2026. augusztus 11-én bejelentette, hogy a vele szemben álló összeférhetetlenségi okot megszüntette. Ennek megfelelően 2026. augusztus 11-től Hortai Olivér képviselő úr az Országgyűlés és az Országgyűlési Bizottságok ülésén a tanácskozási és szavazati jogát, valamint az Országgyűlésről szóló törvény 98 szakasz 1-es 2-es bekezdése szerinti jogát gyakorolhatja, indítvány nyújthat be, és javadalmazásra jogosult. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem továbbá, hogy Lázár János, a Fidesz képviselője 2026. augusztus 20-án arról tájékoztatta az Országgyűlés elnökét, hogy képviselői mandátumáról lemondott. Bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma... Az országgyűlési képviselők létszáma jelenleg 198 fő. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirendelőt felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr, a hősök akkor születnek, amikor szükség van rájuk címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt házelnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim! Volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amire egy modern államnak évtizedeken keresztül kell készülnie, kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekord hőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekord alacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal. Miközben a hőség minden korábbinál nagyobb, a hőségben minden korábbinál nagyobb szükségünk volt villamos energiára, az ország legfontosabb erőműve éppen a rendkívüli hőség és az apadó Duna miatt veszített egyre többet a termelő képességéből. Több probléma egyszerre jelentkezett. Az egyik erősítette a másikat. Ahogy emelkedett a hőmérséklet, úgy nőtt az áramfogyasztás. Ahogy apadt a Duna, úgy csökkent a paksi erőmű termelése. Ahogy egyre több légkondicionáló kapcsolt be, egyre kevesebb hazai erőművi kapacitás állt rendelkezésre. És volt egy pillanat, amikor a paksi atomerőmű a névleges 2000 megawatt helyett mindössze 230 megawattot termelt. Gondoljunk csak bele, Magyarország legfontosabb erőműve. Az az erőmű, amely normális béke időszakban a magyar villamos energia termelés meghatározó részét biztosítja. És ekkor 2000 megawatt helyett 230-at tudott termelni. Itt Magyarországon 2026 nyarán. Kedves honfitársaim, vannak pillanatok egy ország életében, amikor kiderül, miből és hogyan épül fel az állam. Kiderül, hogy mennyit érnek az intézményeink, mennyit ér a szakemberek felkészültsége és munkája, mennyit ér egy kormány döntési képessége. És mindenek előtt kiderül, hogy mennyire tudunk egymásra számítani, mennyire számíthatunk egymásra. Ez a nyár egy ilyen pillanat, egy ilyen időszak volt. Mert amikor a Duna apadt, a hőség pedig egyre erősödött, nem lehetett azt mondani, hogy majd szeptemberben, majd a nyaralás után visszatérünk rá. Nem lehetett bizottságokat alapítgatni, nem lehetett fél évig tanulmányt készíteni, nem lehetett kommunikációs trükkökkel több vizet varázsolni a Dunába. És nem lehetett egy milliárdos plakát kampánnyal megtermelni egyetlen megawatt villamos energiát sem. Cselekedni kellett, és mi cselekedtünk. Voltak ezekben a hetekben emberek, tisztelt honfitársaim, tisztelt képviselőtársaim, voltak emberek, akik minden hajnalban a Dunaparton álltak. Vannak, akik hetek óta éjszaka is ott dolgoznak. Voltak, akiknek napokon keresztül nem létezett a hétvége. Voltak, akik az ellenzéki pártvezérekkel szemben nem a nyaralást választották. Vízügyi szakemberek, mérnökök, erőművi dolgozók, honvédek, rendőrök, katasztrófavédők, darukezelők, gépkezelők, sofőrök, hajósok, hegesztők, villamosmérnökök, informatikusok, rendszerirányítók, a MAVIR munkatársai, az MVM dolgozói, a Védelmi Igazgatási Hivatal dolgozói, magyar vállalatok munkatársai, és mögöttük, mellettük több millió magyar ember, akiknek talán soha nem fogjuk megtudni a nevét, de nélkülük nem sikerült volna. Amikor azt kértük a magyar emberektől és a vállalatoktól, hogy a kritikus órákban önként fogják vissza, ütemezzék át a villamos energiafogyasztásukat, megtették. Nem azért, mert rendőr állt a légkondicionáló mellett, nem azért, mert bárki büntetéssel fenyegette volna őket, hanem azért, mert megértették, hogy most rájuk is szükség van. Akkor is szükség van, ha a korábban közpénzen felhízlalt ellenzéki propagandisták éppen az ellenkezőire bíztatták őket.
Egyetlen napon a tervezetnél több mint 700 megawattal alacsonyabb lett a csúcsterhelés. 700 megawatt. Ezt nem egy új erőmű termelte meg, ezt a magyar emberek, a magyar vállalatok adták egymásnak. Azzal, hogy valaki egy órával később kapcsolta be a mosógépét, azzal, hogy valaki nem délután 5 órakor töltötte fel az elektromos autóját, azzal, hogy egy vállalat önként csökkentette vagy átütemezte a termelését. Apró döntések voltak ezek milliószor. És ezekből az apró döntésekből lett több száz megawattnyi biztonság. Ez az, kedves képviselőtársaim, amikor egy ország valóban összefog. És miközben az ország fogyasztási oldalán magyar családok és magyar vállalatok segítettek, addig Pakson folyt a küzdelem minden centiméterért. És ezt most szó szerint értem. Centiméterekért, néha milliméterekért. A Duna vízszintjének minden egyes centiméteréért. A szakemberek éjjel-nappal mérték a folyót, figyelték a vízhozamot, figyelték a víz hőmérsékleteket, figyelték az előrejelzéseket, úszóműveket állítottak be, tárgyaltak a külföldi kollégáikkal, szivattyúkat telepítettek, tartalék szivattyúkat készítettek elő. Amikor pedig világossá vált, hogy ennél is többre lesz szükség, a kormány kihelyezett ülést tartott Pakson. Nem Budapestről, nem a nyaralásról, nem a tengerpartról akartuk megmondani, hogy mit kell csinálni, hanem oda mentünk. Oda mentünk és meghallgattuk a mérnököket, meghallgattuk a vízügyi szakembereket, meghallgattuk az energetikai szakembereket, meghallgattuk a honvédséget. És amikor megszülettek a pontos tervek, a műszakilag alátámasztott javaslatok, azonnal egy órán belül megszületett a politikai döntés. Megszületett a kormány döntés. Azonnal fenékküszöböt építünk, a bárkák a helyükre kerülnek, és fenntartjuk a paksi atomerőmű működését. Mert, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, az államnak egy válsághelyzetben ez a dolga. A szakember megmondja, mire van szükség, a kormány pedig dönt, és biztosítja a végrehajtáshoz szükséges forrásokat, pénzt, eszközt, embert, a jogi feltételeket, és utána hagyja dolgozni azt, akinek ez a feladata, aki ért ehhez. A következő napokban, a kormány döntés napján már olyan építkezés kezdődött a Dunán, amelyhez hasonló összetettségű beavatkozás évtizedek óta nem történt ezen a területen. És ezek az emberek, sok száz, több mint 1000 ember, szakemberek megcsinálták a feladatukat. A két 80 méteres bárkát a kijelölt helyre szállították. Óriási acél sodronyokkal eddig ki nem próbált módon rögzítették azokat, irányba állították. Megkezdték a kontrollált elsüllyesztésüket. A honvédség helikopterei 2,5 tonnás betonelemeket emeltek a Dunába. Eközben épült a fenékküszöb. A két oldal napról napra közelebb került egymáshoz. A vízszintet sikerült úgy fenntartani, befolyásolni, hogy ne kelljen tovább csökkenteni a megmaradt erőművi termelést. Majd néhány nap után, miközben egyesek nyaraltak, először a szivattyúk, majd a turbinák indultak újra. Korábban, mint azt tervezték, mert hogy a munka ez alkalommal 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint azt tervezték. Nem csúszott, nem a háromszorosába került, mint minden az Orbán kormányok alatt, hanem gyorsabb lett és olcsóbb. Újraindultak a szivattyúk, aztán a turbinák. Egy, aztán még egy, majd újabbak. És néhány nappal később eljutottunk oda,
ahová a legkritikusabb napokon még nagyon hosszúnak tűnt az út. A paksi atomerőmű ismét a teljes 2000 megawattos teljesítményével működik. Kedves honfitársaim, ezt a történetet majd egyszer talán tankönyvekben is leírják. Grafikonok lesznek róla, megawattok, centiméterek, vízhőmérsékletek, dátumok, műszaki rajzok. De én azt szeretném, hogyha valami más is megmaradna ebből a nyárból. Az emberek. Az ember, aki 40 fok feletti hőségben nem nyaralt, hanem dolgozott egy munkagépen. A katona, aki nem nyaralt, hanem több tonnás betonelemeket emelt a Dunába. A hajós, aki nem nyaralt, tisztelt frakcióvezető urak, hanem aki a 80 méteres bárkákat a Duna elképesztő sodrásába irányba állította. A vízügyes, aki nem nyaralt, tisztelt frakcióvezető urak, hanem hajnalban felkelt, hogy a mérési adatokat percenként ellenőrizze. Az erőművi dolgozó, aki tudta, hogy egyetlen hibás döntésnek az egész országra nézve súlyos következménye lehet. A rendszerirányító, aki nem nyaralt, hanem percről percre egyensúlyban tartotta a magyar villamos energiarendszert. A gyári munkás, aki nem nyaralt, és onnan óbégatott, hanem elfogadta, hogy neki 24 órában dolgoznia kell. És az a több millió magyar ember, aki azt mondta, ha ezen múlik, én is segítek, ahogy tudok. Nekik köszönhetjük, nekik, csak nekik köszönhetjük. Köszönjük szépen Magyarország, köszönjük, köszönjük, köszönjük. És szeretném újra világosan kimondani, a válság sikeres kezelése nem a miniszterelnök sikere, nem egy miniszter sikere, nem a kormány sikere, nem a Tisza sikere, ez Magyarország közös sikere, a magyar mérnököké, a magyar honvédeké, a magyar vízügyeseké, a magyar energetikai szakembereké, a magyar vállalatoké, a magyar munkásoké, a magyar családoké, a magyar embereké. Az ő teljesítményükhöz a kormánynak azt kellett hozzátennie, hogy amikor döntésre volt szükség, akkor azonnal döntsön. Amikor pénz, költségvetési forrás kellett, akkor azt azonnal biztosítsa. Amikor eszköz kellett, arról gondoskodjon. Amikor jogi felhatalmazásra volt szükség, akkor azt megadja. Amikor össze kellett hívni a védelmi munkacsoport ülését, akkor azt összehívja. Amikor paksra kellett menni és nem nyaralni, akkor oda menjen. És amikor a szakemberek azt mondták, hogy ezt és így kell csinálni, akkor ne kezdjen el náluk, ne próbáljon a szakembereknél okosabbnak látszani, tűnni, hanem azt mondja, hogy rendben, csináljuk meg. Tisztelt Országgyűlés! Szeretnék beszélni valami másról is, mert miközben az ország egyik része megfeszített munkát végzett, a nap 24 órájában, sokszor 40 fok feletti hőmérsékletben, az egyik oldalon ott voltak a munkagépek, az óriási munkagépek, a daruk, szivattyúk, a hajnali mérések, az éjszakai műszakok, a forró beton, a por, az izzadság, a felelősség, addig a másik oldalon ott volt a nyaralás, a fesztivál, a hideg sör, a pálinka, a jacht, a meccs, a hazudozás, a hárítás és a dezinformálás. Kedves honfitársaim, önmagában a nyaralással semmi gond nincs. Kedves frakcióvezető, önmagában a nyaralással semmi gond nincs. Mindenkinek szükség van pihenésre, még akkor is, ha nem dolgozott. Az ellenzéki politikusoknak is, a volt miniszterelnöknek is. Nem az a kérdés, hogy valaki elmehet-e nyaralni. Természetesen elmehet. A kérdés az, hogy mit tesz akkor, amikor a hazája éppen bajban van,
amikor a hazája éppen soha nem látott válsággal néz szemben. Orbán Viktor 16 évig vezette Magyarországot, 16 évig, közel 6000 napig. A vízügy állapota nem 100 nap alatt alakult ki, kedves honfitársaim. A paksi hűtővízrendszer és a szivattyúk problémái nem 100 nap alatt alakultak ki. Az elmaradt alkalmazkodási beruházások nem 100 nap alatt maradtak el, kedves nyaralásból visszatért ellenzéki képviselők. Az energiarendszer sérülékenysége nem 100 nap alatt épült fel. És amikor ezeknek a problémáknak a következménye egyszerre szakadt rá Magyarországra, mit kapunk? Mit kapott az ország azoktól, akik 16 évig ezért a hazáért felelősek voltak? Mit kapott? Segítséget? Szakmai anyagokat? Nem. Felajánlást esetleg? Nem. Nemzeti összefogásra való felhívást? Á, dehogy! Azt, hogy azt mondják, most nem számít, ki kormányoz, akkor is segítünk Magyarországnak? Nem. Tudják, mit kaptunk? Mit kapott az ország? Riogatást, álhíreket, azt, hogy most minden összeomlik, hogy szándékosan, biztonsági okok nélkül kapcsolják le a paksi turbinákat, azt, hogy a kormány nem tudja, mit csinál, azt, hogy néhány hetes kormányon kérték számon, amit ők 16 évig, majd 6000 napig elmulasztottak. Ez azért valljuk be egy különleges teljesítmény, tisztelt honfitársaim. 16 évig valaki elmulaszt valamit, szándékosan nem végez el beruházásokat, majd 100 nappal azután, hogy a magyar emberek millióinak jóvoltából át kellett adnia a csőd szélére kormányzott ország vezetését, felháborodva a nyaralásból, a tengerpartról megkérdezi, hogy miért nincs még minden kész. De még erre is azt mondtuk, hogy rendben, ne vitatkozzunk távolról. Jöjjenek el, kedves frakcióvezető úr, azt kértük önöktől, hogy jöjjenek el, tisztelt Toroczkai László, menjünk oda együtt. Meghívtam Paksra is a parlamenti ellenzéki pártok képviselőit, Orbán Viktort, Semjén Zsoltot, Toroczkai Lászlót. Nem azért, hogy ott tapsoljanak bárkinek, nem azért, hogy közös fotókat készítsünk, hanem azért, hogy saját szemükkel lássák, hogy mi történik. Hogy esetleg a frakcióvezető úr beszélhessen valódi mérnökökkel, ne csak kóklerekkel, hogy kérdezhessen, hogy megismerjék a valódi műszaki helyzetet, hogy aztán megpróbálják esetleg hitelesen tájékoztatni a saját politikai közösségüket is. Mert azt gondoltam, én maga módon azt gondoltam, hogy önöknek is, mindenkinek Magyarország energiabiztonsága, a magyar emberek ellátása egy közös nemzeti ügy. De egyikük sem jött el. Lehetett volna ott állni a Duna partján, lehetett volna kérdezni, lehetett volna akár vitatkozni, lehetett volna azt is mondani, hogy miniszterelnök úr, ezt és ezt önök rosszul csinálják. De itt vannak a mi szakmai érveink, itt vannak a dokumentumok, itt van egy jó javaslat. De nem, ehelyett önök inkább távol maradtak, nyaraltak, és onnan dobálták be a kavicsokat a tóba vagy a folyóba. Majd elmagyarázták, hogy miért nem méltó hozzájuk egy olyan találkozó, amelyen Magyarország energiabiztonságáról lenne szó. Szerintem ezt mindenki, minden magyar ember megítélheti maga, hogy jól tették-e. Én csak képeket teszek egymás mellé, hogy mindenki megértse, képviselő úr. Az egyik képen magyar munkások állnak derékig porosan a Duna partján. A másikon ott egy szerb trombita fesztivál. Az egyik képen honvédségi helikopter emel be
2,5 tonnás betonelemeket. A másik képen a hidegsör és a pálinka. Az egyik képen egy erőművi mérnök éjszaka figyeli, hogy biztonságosan elindítható egy turbina. A másikon ott a jól megérdemelt, ugye frakcióvezető úr, tengerparti nyaralás. Az egyik képen százak, néha ezrek dolgoznak azon, hogy legyen áram a kórházainkban, a szociális intézményeinkben, hogy legyen áram a vállalatainknak. A másik képen pedig ott vannak a jaktok, az Adrián. Nem irítségből beszélek, nem érdekel, hogy milyen hajón nyaral az önök bukott, elmenekült pártelnöke Orbán Viktor. Nem érdekel, hogy milyen sört iszik. Az érdekel, hogy amikor Magyarországnak, a magyar embereknek szüksége lett volna rá, szüksége lett volna a parlamenti pártok vezetőire, akkor hol voltak? És még inkább az érdekel, hogy mit tettek. Mert egy politikus felelőssége nem szűnik meg attól, hogy ellenzékbe kerül. Főleg nem szűnik meg 16 év ilyen-olyan kormányzása után. 16 év után talán éppen neki, önöknek kellene a legtöbbet segíteni abban, hogy feltárjuk, milyen döntéseket hoztak, milyen beruházásokat halasztottak el, milyen szakmai figyelmeztetéseket kaptak, miért nem készültek fel arra, amire fel lehetett volna készülni. De kedves honfitársaim, szerintem egyetértünk abban, hogy nem kell, hogy ennek a nyárnak, ennek a nehéz, embert próbáló, de felemelő nyárnak a főszereplői ezek a dilettáns kóklerek legyenek, mert nem ők voltak. Önök, magyar emberek voltak az ország, azok, akik dolgoztak, azok, akik segítettek, azok, akik nem riogattak, azok, akik nem osztottak meg ellenőrizetlen álhíreket, azok, akik megértették, hogy egy válságban különös felelősségünk van egymásért, minden magyarért. Mert gondoljunk bele, milyen könnyű lett volna pánikot kelteni, önök ehhez értenek? Elég néhány mondat. Szabotásból kapcsolják le a paksi atomerőművet, elfogy az áram, összeomlik a hálózat, nem lesz víz. Ezek a mondatok néhány másodperc alatt körbejárhatják az internetet. És közben azoknak az embereknek, figyeljen, közben azoknak az embereknek, akik a válságban pont meg tudják akadályozni, ez nem ön, ezt a problémát, nekik dolgozniuk kellett. Nem ön, egy mérnök. Egy mérnök nem tud kamu Facebook posztokkal, világító szemüveggel több vizet hozni a Dunába. Egy vízügyes nem tud egy sértett politikusi nyilatkozattal magasabb vízállást teremteni. Egy rendszerirányító nem tud, bármilyen meglepő is ez önöknek, nem tud álhírekből megavattokat előállítani. A válságban ugyanis dolgozni kell. És ellentétben önökkel, ők dolgoztak. Ezért van valami, amit ebből a válságból magunkkal tudunk vinni, mindannyian. Hogy Magyarország képes volt rá. Ez az ország sokkal erősebb, mint amilyennek néha saját magunkat látjuk. Vannak kiváló mérnökeink, vannak kiváló vízügyi szakembereink, kiváló, hazaszerető honvédeink, vannak egészen rendkívüli energetikai szakembereink, vannak olyan magyar vállalatok, amelyek rendkívüli helyzetben rendkívüli teljesítményre képesek. És vannak magyar emberek, akik ha értelmesen és őszintén, emberien kérjük őket, hajlandóak tenni egymásért. Ez az ország, ez a mi szeretett hazánk igazi ereje. De ebből a nyárból mást is megtanulhatunk. Azt,
hogy ilyen helyzet még egyszer nem érhet bennünket felkészületlenül. A klíma változik, a folyók vízjárása változik, a hőhullámok hosszabbak és erősebbek lehetnek, az aszályok még súlyosabbá válhatnak. A villamos energiafogyasztás szerkezete változik. Egyre több légkondicionáló működik, egyre több az elektromos eszköz, egyre több az elektromos autó. A gazdaságunk egyre inkább függ a stabil energiaellátástól. Erre egy felelős államnak fel kell készülnie, jobb későn, mint soha. Nem akkor, amikor már mínusz 135, mínusz 140 centis a dunai vízállás Paksnál, évekkel korábban. Ezért indul el Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszaka. Ősszel az országgyűlés elé hozzuk az új klímatörvényt, amit az ellenzék éveken keresztül nem tett meg. A vízgazdálkodás új szabályait. Felülvizsgáljuk a kritikus infrastruktúráink állapotát, védelmét. Felülvizsgáljuk a tartalékrendszereket, ha kell, bővítjük azokat. Felülvizsgáljuk az

kezdte a nyarat, végig dolgozták, vagyis még most is dolgoznak. Szeretném, ha mindenki, aki a paksi munkálatokon így vagy úgy részt vett, tudná, szeretném, ha tudná, hogy az egész ország hálás neki. Minden vízügyes, minden erőművi dolgozó, minden magyar honvéd, minden a katasztrófavédelemben dolgozó szakember, minden mérnök, minden gépkezelő, minden sofőr, melós, hajós, minden munkás, minden MAVIR dolgozó, minden MVM dolgozó, minden vállalkozás, amely akkor adott eszközt, embert vagy kapacitást, amikor arra szükség volt. És minden magyar ember, aki önként változtatott a fogyasztásán. Köszönöm.

Az ember egy ilyen válságban újra megérti, hogy mi is az ország. Az ország az nem a parlament épülete, nem is a karmelita, nem a 60 puszta. Az ország azok az emberek, akik amikor baj van, felveszik a telefont, beülnek az autóba, felveszik a munkát, nem elmennek nyaralni, még akkor sem, ha előre befizették a nyaralásukat, hanem felveszik a munkaruhát, kimennek a gátra, oda mennek az erőműhöz, beülnek az irányítóterembe, felülnek a munkagépre, és azt mondják, csináljuk, megoldjuk. És igen, szerencsére sok száz ilyen ember volt, és megoldották, megoldottuk együtt, közösen. Talán ez a legfontosabb mondat erről a nyárról. Amikor baj volt, amikor nehézség volt, Magyarország, ami csodálatos 1026 éves hazánk, számíthatott a magyarokra. És ez sokkal többet ér bármilyen politikai győzelemnél. Tisztelt honfitársaim, lesznek még nehéz nyarak. Lesz még asszály, lehet súlyosabb is, lesz még hőség, lesznek olyan pillanatok, amikor próbára tesz bennünket a természet, a gazdaság vagy a világpolitika. De most már tudjuk, mindannyian láttuk és látjuk, hogy képesek vagyunk rá, közösen képesek vagyunk rá, ha időben döntünk, ha a szakemberekre hallgatunk, ha a kormány biztosítja az erőforrásokat, ha az állam végzi, teszi a dolgát, és ha nem egymás vereségének drukkolunk, hanem egymást segítjük. Volt ezen a nyáron két Magyarország. Az egyik dolgozott, a másik beszélt. Az egyik Magyarország megoldást keresett, a másik bűnbakot. Az egyik Magyarország a Dunán volt, a másik a tengerparton nyaralt. Az egyik Magyarország azt kérdezte, mit kell még megcsinálnunk ahhoz, hogy megvédjük a hazánkat és a magyar embereket. A másik Magyarország azt, hogy hogy lehet ebből valamilyen politikai hasznot húzni. Én tudom, és szerintem mindannyian tudjuk, hogy melyik Magyarországnak hihetünk. Abban, annak a Magyarországnak, amelyik hajnalban felkel, annak, amelyik dolgozik, annak, amelyik nem hagyja magára a másikat. Annak a Magyarországnak hihetünk, amelyiknek nem kell megmondani, hogy a veszélyben mindannyiunknak össze kell fogni. Annak a Magyarországnak, amely ezen a nyáron megmutatta magát, jobban megmutatta magát, mint valaha. Ezért, amikor egyszer majd visszaemlékezünk 2026 nyarára, azt kérem minden magyartól, hogy ne csak a kiszáradt földekre emlékezzünk, ne csak a rekord alacsony Dunára, ne csak a soha nem látott hőségre, ne csak arra a pillanatra emlékezzünk, amikor Paks 2000 helyett 230 megawattot termelt,

0: hanem emlékezzünk arra is, hogy ez az ország működőképes maradt, hogy nem estünk pánikba, nem fordultunk egymás ellen, hanem dolgoztunk. Segítettünk, alkalmazkodtunk, építettünk, és megoldottuk. Együtt, közösen. Tisztelt magyar honfitársaim, tisztelt Magyarország, ez minden magyar közös sikere. Ezért minden magyarnak jár a köszönet, jár a tisztelet. És miattuk mondhatjuk újra, hogy Magyarország helytállt, a magyar emberek helytáltak. És amikor legközelebb baj lesz, akkor is helyt fogunk állni. Mert ilyen országot építünk. Működőt, felelőset, erőset, de egyben emberségeset. Olyan országot, amely nem ígéri, hogy soha nem jön újra vihar, hanem olyan országot, amely felkészül a nehézségekre. Köszönöm, szívből köszönöm mindenkinek, aki ezen a nyáron emberfeletti módon dolgozott Magyarországért, a hazánkért. Köszönöm minden magyar embernek, aki segített. Isten áldja ezt a csodálatos 1026 éves Magyarországot. Isten áldjon minden magyar embert.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoportvezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre a hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoportvezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoportvezetői hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással jelezni szíveskedjenek. Tisztelt országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak. 8 perces időkeretben parancsoljon öné a szó.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Akkor kezdjük azzal, amiben egyetértünk, miniszterelnök úr. Köszönet illeti azokat, akik a tényleges munkát végezték a Paksi atomerőmű mellett. Köszönet azoknak, akik a Dunán, a Duna mellett dolgoztak. Köszönet a honvédségnek, köszönet annak a rengeteg munkásnak, aki ott dolgozott. Köszönet mindenkinek, aki nem csak Paksnál, nem csak a Duna mellett, hanem a Magyarország 10-15%-át kitevő homokhátságon jelenleg például ivóvizet szállít a tanyai lakosoknak, a külterületen élő körülbelül 4-500 ezer honfitársunknak, akikhez nem jut el a vezetékes víz, és akiket önök teljesen magukra hagytak. Nekik, mert hogy ők nem szerepeltek az önök híreiben, semmilyen, még egyszer mondom, segítséget nem küldtek, továbbra is, ha megy a mentő, az elakadhat, mert nem kapnak ezek az emberek segítséget. Tegnap nem nyaralni voltam, hanem éppen ott voltam a homokhátságon, az ő üzenetüket hoztam el önnek. És ha már itt tartunk, mert hogy a valódi munkát azok az emberek és azok a szakemberek végezték el, akik végül megmondták a megoldást. Megmondták azt a megoldást, fenékküszöbépítés, két bárka elsüllyesztése, amiről már korábban mi is itt beszéltünk az országgyűlésben. Ön nagyon jól tudja, nem tudja letagadni, hazudik róla, de mindenki hallotta, az egész ország hallhatta, körülbelül két nappal azelőtt, hogy ön bejelentette ezeket az intézkedéseket, hogy pontosan erről beszéltem itt a parlamentben. De nem az a lényeg, hogy mi itt az ellenzéki oldalon, a Mi Hazánk mozgalom részéről beszéltünk ezekről a megoldásokról, aminek köszönhetően, ha ön nem késlekedik, ha például korábban, hogy legyek legalább egy picit hasonlóan demagóg, mint ön, amit itt jó hosszan hallottunk, hogyha mondjuk ön nem éppen Törökországban nyaralt volna, hanem hamarabb kezdett volna el felkészülni, és mondjuk a jetskizés helyett valódi megoldásokkal, valódi szakemberekkel leült volna, akik aztán végül is önnek megmondták a megoldást, akkor lehet, hogy egyetlen egy turbinát sem kellett volna leállítani, és ami még ennél is fontosabb, 40-45 milliárd forintot takaríthatott volna meg a magyarok, a magyar adófizetők számára. Az ön késlekedése miatt keletkezett a 40-45 milliárd forintos pénz, amit a magyar adófizetőknek kellett kifizetni az ön késlekedése miatt. És egyébként hadd tegyem hozzá, abban az időben, amikor ön éppen minden nap egy pár videóban beköszönt, bokáig állva a Duna vizében, már lehet, hogy azok, akik a tényleges munkát végezték, vagy azok a szakemberek, akik korábban ezeket a javaslatokat nekünk elküldték, nyilván önnek is elküldték, csak ön nem érdekelt, mert, lehet, hogy éppen akkor jetskizett, maradva a demagóg hasonlatainál, hogyha ezt ön megtette volna időben, akkor lehet, hogy ezek a szakemberek, vagy ezek a munkás emberek, vagy éppen a honvédek nyaralni mehettek volna már mondjuk a múlt héten, nem csak 40-45 milliárd forintot spórolhatott volna meg. De értem én, hogy miért beszélt itt mellé. Értem én, hogy miért kell félórás beszédeket annak szentelni, hogy minket itt abuzáljon. Értek én mindent. Értem én ezt a demagógiát. Értem, hogy miért fontos ez önnek. Mert hogy nem beszél arról, de majd beszélek ön helyett én, hogy valójában mi az, ami az önök kormányzását jellemzi. És most már túl vagyunk a türelmi időszakon, túl vagyunk a 100 napon. Most már le tudjuk vonni a megfelelő következtetéseket. És ebből bizony a következő dolgok látszanak. Hát három dolog mindenféleképpen látszik. Az egyik, az önök inkompetenciája, tehetetlensége. És az nem elég, hogy jó videókat készít bokáig a Dunában állva, két golfozás között. Nem, nem. Hanem beszéljünk, akkor mindjárt végigmegyek, hogy mi az, ami bizonyítja az önök teljes tehetetlenségét, teljes alkalmatlanságát. De beszélek majd arról is, hogy önök hogyan építik a diktatúrát, méghozzá most már bizonyíthatóan globalista, progresszív diktatúrát hogyan építenek. És aztán van még egy harmadik dolog, megértem, hogy erről sem akart itt a félórás beszédében ma egyetlen egy szót sem szólni, az, hogy most már nem egy korrupciós ügye van a Tisza pártnak, hanem egyértelmű az, hogy rendszer szintű korrupcióban gondolkodnak, és ráadásul az ön felelőssége is egyértelmű, erről is fogok ön helyett beszélni, mert értem, hogy ezeket a témákat miért akarta elkerülni, és miért volt sokkal érdekesebb itt fél órán keresztül mondjuk engem szapulni. Akkor beszéljünk erről. Tehát mi az, hogy tehetetlenség? Miért mondom én azt, hogy valójában a Facebook kormányzáson túl önök valójában semmit nem csinálnak? Most hagyjuk, hogy mi a helyzet a minisztériumokkal. De nézzük például azt, hogy mondjuk csak ezen a héten, hogy milyen politikai botrány alakult ki önök miatt, a Tisza párt miatt, például a közmédia új felügyeleti szerveinek a megválasztása körül. Hát önök még erre sem képesek. Vagy emlékeznek még arra, hogy hogyan választottak önök egy egypárti, tiszapárti báb köztársasági elnököt? Emlékszik Polgár Judit esetére? Emlékszik, hogy ezt ön például, vagy önök ezt hogyan kezelték? Hát egy normális kormányzat biztos, hogy nem így működik. De hát itt volt például az energiakrízis kezelése, beszéltem már erről, hogy 40-45 milliárd forintot lehetett volna megspórolni, ha ön éppen nem késlekedik, nem nyaral Törökországban, nem jetskizik éppen Törökországban. De beszéljünk például az ön kedvenc témájáról, amivel szokott replikázni nekem, a vizsgálóbizottságokról. Emlékszik még arra, hogy mind az öt vizsgálóbizottságot a Tisza pártra akarta bízni, hogy vezesse egy Tisza párti elnök. Végül egyetlen egyet sikerült kiharcolnom, ugye a végrehajtói visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetését. Másfél hónapja mi működünk. Tegnap nagy hír volt, hogy végre a Magyar Nemzeti Bank ból eltűnt milliárdok vagy százmilliárdok ügyét vizsgálóbizottságot, ami viszont önök vezetnek, tegnap végre az első ülését meg tudta tartani. Örülök annak, hogy legalább az ügyrend meg a munkaterv kapcsán tőlünk, a mi vizsgálóbizottságunktól vehetik majd a példát. De ha már itt tartunk, ön azt szokta mondani erre, hogy hány végrehajtót küldtem már én börtönbe. Hát nagyon jól tudja, hogy olyan országgyűlési határozatot fogadtak el, ami alapján a vizsgálóbizottság ezt nem teheti meg. Önök viszont megtehetik. Ön egyelőre még a miniszterelnök, nem pedig én. Tehát ön az, aki megteheti azt, hogy például az egyik választási ígéretét teljesítse, ami ugye arról szólt, hogy itt elszámoltatás lesz. Hát nem tudom az elmúlt 4 hónapban mi az, amit ezen a területen például föl tud mutatni. De hát itt rengeteg elmaradt ígéret van. Hát azt ígérték, hogy rögtön a választások után ugye az alapvető élelmiszerek áfáját 27%-ról 5%-ra csökkentik, arról sem szokott beszélni. Azt mondta, hogy nem lesznek megszorítások, most már 300 milliárdos megszorításról beszélnek a pénzügyminisztériumban. Vagy például, amikor eltörölték az üzemanyagok esetében a védett tárat, akkor azt mondták, hogy ez senkit nem fog érinteni, hiszen még a védett tár drágább lenne, hát a dízelesek és a vállalkozások ma már egészen mást tapasztalnak. De nem csak az a baj önökkel kapcsolatban, hogy rendkívüli módon alkalmatlanok, hogy tehetetlenek, hogy inkompetencia jellemzi a működésüket, hanem az is látszik, hogy ahogy az előbb fogalmaztam, diktatúrát építenek, és az is látszik, hogy rendszer szintűvé vált önöknél a korrupció. Emlékszik arra, amikor azt mondtam, és itt viccelődött, azt mondta, hogy mehetek én is szendvicset kenni, amikor azt mondta, hogy itt csak egy pitiáner nettó 700 ezer forintos ügyről van szó, ahol Balási Gyula, tudja, Rogán Antal emberi üzletelt Radnai Márk, illetve az ő körei, az önök rendezvény szervező, és azt mondta, hogy ez piti összeg, hát itt ilyen bruttó 1 milliárd forint, vagy 1 millió forintos összeg, az ugye nem olyan nagy szám. De most az augusztus 20-ai ügyben, amely ügyben a Mi Hazánk mozgalom már megtette a feljelentést, abban már 4 milliárd forintról van szó. 4 milliárd forintról, és azt mondja, hogy ez pitiáner összeg. Olyan 4 milliárd forintról van szó, ahol nem csak egy, hanem több bűncselekmény is megvalósulhatott. És önök most mélyen hallgatnak, illetve annyit tettek, hogy miután mi már megtettük a feljelentést, a belügyminisztérium bejelentette, hogy majd ők is vizsgálódni fognak a kamu közbeszerzés miatt. Na ezzel fogom majd folytatni.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Én is azzal kezdeném, hogy szeretném megköszönni mindenkinek, aki a paksi védekezés kapcsán közreműködött. Köszönjük a paksi dolgozóknak, köszönjük a katasztrófavédőknek, köszönjük minden vízügyes kollégának, köszönjük mindenkinek, aki fizikai munkásként, katonaként közreműködött abban, hogy Magyarország ezt a veszélyhelyzetet elhárítsa. Valóban nagyon sok jó szakember mozdult meg, nagyon sokan éltek jó javaslatokkal, és nekik köszönhető, hogy itt nem következett be az, hogy le kellett volna állítani az egész paksi atomerőművet. Őnekik valóban köszönet jár, őket valóban köszönet illeti. Ugyanakkor azt látom, hogy miniszterelnök úr ott folytatja, ahol abba hagyta. A felszólásában többet beszélt az ellenzéki politikusokról, mint a paksi helyzetről. Többet foglalkozott az ellenzéki pártok vezetőivel, mint a mérnökökkel, vagy a pakson dolgozó energetikai szakemberekkel, vagy a vízügyesekkel. Mintha ez az ügy is csak azért lenne önnek fontos, hogy egyrésztről látványos videókat készítsen helikopterről, vagy szárazföldről, vagy vízről, másrésztről pedig folyamatosan csak és kizárólag az ellenzéket próbálja támadni. Továbbra is az ellenzék ellenzékeként működik. Még ebben a kérdésben is, még ebben a paksi ügyben is pedig, igaza lenne abban, hogy ilyenkor van szükség nemzeti összefogásra, de hát most is minek nevezett minket? Dilettáns kóklerek. Tehát amikor javaslatot tesz az ellenzék, akkor az ellenzék dilettáns kóklerekből áll. És most a 140 tisztás képviselőt szólnék. 140 tisztás képviselőt szólnék, hiszen egy Facebook poszt nagyobb szabadságot megenged valakinek a múlt átértelmezésében. Kiír valaki egy posztot, hogy mit kell csinálni mondjuk Pakson, és az emberek akkor azt mondják, hogy egyetértnek, valamit cselekedni kell. De a parlament nem ilyen műfaj. A parlamentben a jegyzőkönyv megőrzi azt, hogy valaki mit mondott egy, két vagy három héttel ezelőtt. És önök 140 mindig tőltek pár héttel ezelőtt. Amikor elhangzottak azok az ellenzéki javaslatok, amelyek akár fenékküszöbbel voltak kapcsolatosak, vagy bárkelsőeztéssel voltak kapcsolatosak. Itt ültek, a saját fülükkel hallották. Mindnyájan hallották, hogy a miniszterelnök ugyanazzal a vehemenciával, mint ma, amivel ma éppen dilettáns kóklereknek hívott minket, alatta pedig hazug trógereknek, ugyanezzel a vehemenciával, ugyanezzel az érzelmi túlfütöttséggel azt mondta nekünk, hogy ezekkel a javaslatokkal veszélyeztetjük Paks működési engedélyét, mert majd a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség visszavonja a Paks működési engedélyt, és veszélyeztetjük a dunai hajózást, mert majd le kell állítani a dunai hajózást. Ezt mondta itt nekünk. Ezért elfogadhatatlan a javaslatunk. Önök ezt mind hallották. Ez persze majd a két héttel későbbi Facebook posztokban nem jelent meg, de önök a saját fülükkel hallották, amikor minket ezért a miniszterelnök élesen támadott. Majd eltelt körülbelül 3 nap, és mint saját javaslatát bejelentette kormányinfon, Facebookon, mindenféle felületen. Önök is láthatták. Ha ezeket a javaslatokat hamarabb megfogadja a kormány, kisebb lett volna a baj. hiszen ami miatt minket itt pellengére állított a miniszterelnök úr, utána azt valósította meg. Ezek a javaslatok nem csak itt a parlamentben hangzottak el, ezek elhangzottak szakértőktől a nyilvánosságban, elhangzottak ellenzéki politikusoktól a nyilvánosságban, és elhangzottak a Sándor palotában, azon az egyeztetésen, ahol összeültünk és megpróbáltunk tényleg javaslatokkal is előállni és eszmecserét folytatni arról, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten. Hetekkel korábban elhangzottak. Hetek, és önök itt voltak, amikor ezek elhangzottak. Önök tudják, hogy ezeket a javaslatokat a miniszterelnök hiúságból, önfejűségből, nem tudom pontosan milyen belső indítatásból, de lesöpört az asztalról, és talán megvalósította. Ha ezek hetekkel korábban megvalósulnak, nyilván sokkal kisebb lett volna a gond. Itt 10 milliárdokról beszélünk, ami kárt okoz a késlekedés az országnak. Nem csak a jetkizés miatt, nem csak amiatt, mert mondjuk az illetékes minisztériumok nem készítették elő a terveket. Itt nem az első hőkupoláról beszéltünk, a másodikról. Az első hőkupola után a kormány kiadta a feladatot, hogy készüljön föl az ország a következő ilyen hőkupolára. Megkapta a zöld tárca, megkapta a gazdasági tárca ezt a feladatot. És amikor a népszava megkérdezi a gazdasági tárcát, hogy mikor kapták az első jelzést, nem adja ki közadatként, hogy mikor kapták az első jelzést, pedig akkor kellett volna cselekedni, heteket, vagy akár egy hónapot is nyerhettünk volna ezzel, de sajnos a kormánynak a késlekedése miatt eszkálódott ez a probléma, pedig sokkal jobban meg lehetett volna előzni. Miniszterelnök úr megint arra beszél, hogy riogatás. Megismétlem, amit korábban mondtam, a legnagyobb riogató ön volt, mert ön azt mondta a magyar embereknek, hogy egy-két napon belül, konkrét napokat megnevezve, teljes paks leáll. Ezért az emberek tényleg nagyon megijedtek. Mi magunk is azt mondtuk, hogy aki tudja a saját eszközeivel próbálja csökkenteni a bajt, energiaböjtöt hirdettünk, mert a kormány késlekedése miatt az embereknek kellett valamit lépnie, hogy az ország működőképessége fennmaradjon. De ön mondta azt, hogy nem lesz paksi energiatermelés. Lekapcsolták a boltokban a hűtőpultokat, és ezért, ami hűtött áru volt, azt nem lehetett a boltban kapni. Akár felvágottat, akár tett, mert a miniszterelnök azt mondta, hogy teljes paksot lekapcsolják. Mindenki ilyen vészforgatókönyvre készült. Mert a legnagyobb riogató, önök nevetnek. Nem jártak boltban abban az időszakban? Nem jártak emberek között abban az időszakban? Csak Magyar Péter Facebook oldalról tájékozódnak? Nagy hiba. Egy párhuzamos valóság, nagyon tetszetős, elviszi önöket az algoritmus abban az irányba, csak hogy elvált a valóságtól az a kommunikáció. De a miniszterelnök volt a legnagyobb álhírteresztő, a legnagyobb riogató. Hogy tudta ön bemondani azt, hogy leáll Paks összes turbinája, minden reaktora, amikor ez nem történt meg soha. Ez egy óriási riogatás volt, egy óriási állítéresztés. Ön minket riogatással ne vádoljon, mert Magyarországon ilyen miniszterelnök nem volt még, aki ezt tette volna a saját országában, tisztelt miniszterelnök úr. Ami pedig az előző 16 évet illeti. Azoknak a határ keresztező kapacitásoknak a növelésével, interkonnektoroknak a növelésével, amit a 16 éves Fidesz-KDNP kormányzás alatt valósítottunk meg, ennek volt köszönhető az, hogy kétszer akkora energiamennyiség importálható Magyarországra ilyen helyzetekben. Sokkal több energiát tudott Magyarország importálni. A napelem kapacitás növelésének, hogy először dobogósok, majd első helyezettek lettünk napelem kapacitásban, még mediterrán országokat is megelőzve, hogy ebben az időszakban akár 75-80%-ig is ment a napelemeknek a kapacitása, ez Magyarországon most érezhetően a kitettségünket csökkentette, a biztonságunkat növelte. Azok a hálózatfejlesztő kapacitások, amelyek megvalósultak, szintén Magyarország energiabiztonságát és energiaszuverenitását növelték. Ha ezek nem történtek volna meg, sokkal nagyobb bajban lett volna az ország. Úgyhogy azt kérem öntől, hogy ne hamis bűntudatot keltsen az emberekben, hogy azok az emberek hibásak lennének, akik délután vasalnak vagy mosnak, hanem igenis vállalja a felelősséget a saját késlekedésükért. Ön itt nagyon hosszan beszélt, nagyon sok mindent, ami fejünkre olvasott, de arról, hogy ön esetleg valamiben késlekedett volna, vagy nem vette időben figyelembe, vagy nem olvasták az e-maileket a minisztériumban, amiben arról jöttek a jelzések, hogy jön egy ilyen rendkívül energetikai helyzet, vagy egy rendkívül ideális helyzet, erről vagy egy szó sem esett. Önök mindent tökéletesen csináltak. Csak az ellenzék a hibás. Mindenért. A magas hőmérsékletért, a Duna alacsony vízállásáért, a kritikus helyzetért, mindenért az ellenzék a hibás. Önök mindent tökéletesen csináltak. És valóban elismerés illeti a magyar embereket, hogy összefogtak. De nem csak most, hanem akár koronavírus járvány idején, akár árvizek idején, vagy amikor volt a vörösiszap katasztrófa. A magyar emberek ilyen helyzetben mindig megmutatják, össze tudnak fogni, teljesen mindegy, hogy milyen kormány van. Hála Istennek egy ilyen országban élünk, amelynek olyan történelmi tapasztalata van, hogy nehéz időkben össze kell fogni, és akkor meg tudjuk menteni az országunkat. Köszönjük a magyar embereknek!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bóka János frakcióvezető úrnak, 8 perces időkeretben parancsoljon.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Valóban szerencsés az az ország, ahol hősök születnek akkor, amikor szükség van rájuk. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondtak mindazoknak, akik részt vettek az energiaválsághelyzet elhárításában, mindazoknak, akik Pakson és máshol dolgoztak, az erőműben, a környékén, a vizen, mindazoknak, akik segítették azok munkáját, akik a vészhelyzet elhárításában közreműködtek, könnyebbé tették az életüket. Valóban köszönet és elismerés illeti őket. Magyarország számíthatott a magyar emberekre mindig akkor, amikor ilyen válsághelyzetbe került, és Magyarország bebizonyította, hogy ez most is így van, és bízhatunk abban, hogy a jövőben is így lesz. Én most azt a kérdést szeretném felvetni, hogy Magyarország számíthatott a magyar emberekre, de a magyar emberek számíthatnak-e Magyarország kormányára? Ez a valódi kérdés. Ugyanis szerencsés az az ország, ahol hősök születnek, de még szerencsésebb az az ország, ahol nem kell hősöknek születniük ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket fel lehessen számolni, vagy el lehessen kerülni. Az elmúlt kormányok alatt sikerült elkerülni hasonló veszélyhelyzetek kialakulását, a veszélyhelyzeteket pedig sikerült elhárítani a kormány fellépésének köszönhetően, anélkül, hogy például lakossági önkéntes fogyasztáskorlátozásra, vagy cégek fogyasztásának az önkéntes korlátozására kerüljön sor. Az pedig, hogy nem történt nagyobb baj, valóban annak köszönhető, hogy az előző kormányok végrehajtottak olyan informatikai, illetve energetikai fejlesztéseket, amelyek ezt a fellépést lehetővé tették. Az a kérdés, hogy a kormány megtette mindent, ami ebben a helyzetben a kormánytól elvárható. Ezt a beszédet, illetve ennek bizonyos részeit már hallottuk korábban, ennek a vitának egy jelentős részét már korábban lefolytattuk. Én elmondtam ebben a vitában korábban is, hogy a kormány sem általános, sem konkrét tekintetben nem tette meg azokat az intézkedéseket, amik ennek a válsághelyzetnek a hatékonyabb kezelését lehetővé tették. Nem működött az intézményrendszer sem központilag, sem a helyi közigazgatás legfelsőbb szintjén. A kormány elmulasztotta azokat az előzetes lépéseket, amik a válsághelyzetet mérsékelhették volna. A döntésekkel késlekedett, ez sokba került a magyar embereknek, és valószínűleg a teljes számlát majd csak később fogjuk látni. De én ezen túlmutató tanulságokat is látok. Én úgy gondolom, hogy miniszterelnök úrnak a mai beszéde az egyik legrosszabbul öregedő beszéde lesz. Nem azért, ami ma elhangzott, hanem mert úgy gondolom, ahogyan a kormány ezt a válságot kezelte, hasonló beszédeket fogunk hallani heti, havi, fél éves rendszerességgel. Vajon hányszor fogunk még olyan beszédet hallani, ahol kiderül, hogy önök elmulasztották megtenni azt, amivel megelőzhették volna a válságot, vagy hatékonyabbá tehették volna a válság kezelését. Hányszor fogjuk még meghallgatni azt, hogy az önök kormányzati mulasztásaért az elmúlt kormányokat terheli a felelősség? Hányszor fogjuk még ezt meghallgatni, hogy ezt a felelősséget önök az elődeikre hárítják? Hányszor fogjuk még átélni azt, hogy önök a válság helyzet kezelésének a feladatát a magyar emberekre és cégekre fogják áthárítani? És hányszor fogjuk még megnézni, meghallgatni azt, hogy önök a valódi kormányzás helyett kommunikációs tevékenységet folytatnak. Én nem állítom azt, hogy miniszterelnök úr Pakson nem dolgozott. De azt állítom, hogy azok a fényképek és videók, amiket miniszterelnök úr Paksról posztolt, azok nem sokban különböznek azoktól a fényképektől, amiket Antaljában láthattunk. Azt is állítom, hogy ezek a videók és ezek a képek most már egy új média jelenség nevet kaptak, ezt hívják most már Paks Postingnak. Paks Posting. Az a helyzet, hogy ha önök a jövőben is ezt a válságkezelési technikát fogják alkalmazni, vagyis hogy nem készülnek fel ezekre az eseményekre, az elődöket hibáztatják, valódi intézkedés helyett a magyar embereket és a cégeket vonják be a válságkezelésbe, és kormányzás helyett kommunikációs offenzívát folytatnak, akkor ezeket a beszédeket meg fogjuk hallgatni újra havi, féléves rendszerességgel. Ugyanis hasonló kihívások és kockázatok a jövőben is lesznek, és ezek egy része már előre látható. Vajon hallunk-e majd az év végén hasonló beszédet azért, mert Magyarország földgáz ellátási problémákkal küzd? Vajon hallunk-e majd egy hasonló beszédet egy fél év múlva azért, mert a pénzügyminiszter úr által javasolt 300 milliárdos minisztériumi befizetések azok olyan ellátási nehézséget okoznak az oktatásban, egészségügyben máshol, ami hasonló válsághelyzetet fog eredményezni. Ahhoz, hogy egy kormányzat megfelelően működjön, ahhoz, hogy Magyarországon ne hősökre legyen szükség, ahhoz, hogy a kormány a magyar emberekből ne hősöket, hanem elégedett állampolgárokat tudjon előhívni, ahhoz az kell, hogy a kormányzati tevékenység az tervezett és tervezhető legyen. A kormányzati tevékenység pedig akkor tervezett és akkor tervezhető, hogyha önök azt, amit mondanak, betartják, az ígéreteiket pedig megvalósítják. Amikor azt mondják, hogy tervezhető egy gazdálkodás vagy egy háztartási költségvetés, akkor tudni kell azt, hogy például mi lesz az üzemanyagárakkal. Önök azt mondják, hogy maradnak a védett állak, majd utána kivezették. Ahhoz, hogy valaki a vállalkozását tudja tervezni előre, tudnia kell, hogy mi a finanszírozási környezet. Önök a KKV kedvezményes hiteleit kivezették. És ezeknek a hatása már a beruházási mutatókban látszik. Hogyha nézem azt a költségvetési módosító javaslatot, amit önök majd be fognak terjeszteni, abból az látszik, hogy azok az ígéretek, amikkel a családok számolhattak, például a családi pótlék duplázása, béremelés bizonyos szektorokban, áfacsökkentés bizonyos területeken, ezek nem fognak megvalósulni. Mert az ön kormányzati tevékenységük nem tervezett, és az ön kormányzati tevékenységükből adódó körülmények nem tervezhetőek. Vagyis azt, amit most hallottunk, meg fogjuk hallgatni egy fél év múlva, meg fogjuk hallgatni egy év múlva rendszeresen visszatérően. Önök kormányon vannak, az lenne a feladatuk, hogy kormányozzanak. Önök, mint ahogy említette már korábban, itt a honfoglaló magyarok hátrafelé nyilaznak, ezt óriási lelkesedéssel teszik. De azt javaslom, hogy néha tekintsenek előre is, mert a ló, ami ülnek, nagyon rossz irányba halad. Köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Köszönöm szépen. A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bújdosó Andrea frakcióvezető asszonynak, 8 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm, elnök asszony, tisztelt ház. Közel 25 évig dolgoztam vezetőként, úgyhogy sokat tapasztaltam, hogy milyen az emberekkel dolgozni, vezetőkkel, beosztottakkal, dolgozókkal. És azt hiszem, mindenki, aki nagy szervezetben dolgozott, lehet ez egy párt is, az tapasztalta azokat az embereket, vagy tapasztalt olyan embereket is, akik folyamatosan kritizálnak a szervezeten belül, panaszkodnak, másokat hibáztatnak dolgokért. És általában másokat hibáztatnak, mindig más a hibás, ők semmiatt nem hibásak, és az egész munkaidejük erre fordítják, hogy ezzel foglalkozzanak, ármánykodnak. Köszönöm szépen a tapsot, és még azt is csinálják, hogy a saját hibájukat másra vetítik rá. Így van, ezek önök. És ezek az emberek természetesen azok, akik nem dolgoznak, akik menekülnek a munka elől, és amikor feladat vár rájuk, akkor gyorsan elszaladnak a munka elől, főleg, ha nagy baj van. Akkor aztán tényleg menekülnek. És mi történik akkor, amikor ezt az embert, hát ugye egy versenyszférában általában kívülre teszik, de mondjuk lefokozzák egy vezetőből egy beosztottá, mit fog csinálni ezután? Elkezd mutatni az új vezetőre, hogy nem csinál semmit, pedig ő semmit nem tett addig abban az ügyben. Pontosan ezt teszik most önök. De vannak olyan vezetők is, akik nem ezzel foglalkoznak, hogy másokat hibáztassanak és kerüljék a munkát és a felelősséget, hanem felelősséget vállalnak, és cselekszenek, és dolgoznak, és meghallgatják a szakértőket, és beszélgetnek az emberekkel, és döntenek, felelős döntéseket hoznak. És ezek a vezetők, ezek a beosztottak vagy vezetők, ezek azok, akik fejlődőképesek. Az előző nem, tehát ők már nem fejlődnek sehova, ott maradnak, ahol voltak. De ezek a fejlődőképesek, és tudják, Európa nagyon sok országában, majdnem minden országában, Észak-Amerikában, Dél-Afrikában, Közel-Keleten dolgoztam vezetőfejlesztéssel. Találkoztam ott emberekkel. És tudják, hogy mit tapasztaltam? Azt tapasztaltam, hogy a magyarok a legjobbak. És tudják, hogy miért? Azért, mert hajlandóak fejlődni, hajlandóak nyitottak lenni. És ezt láttuk most Pakson, hogy nagyon sok jó szakember, nagyon sok munkát beletéve képes jó megoldásokat hozni. Egyetlen egy feltétel kell hozzá, hogy hagyják dolgozni. És ez az, ami eddig nem történt meg, tehát az azért szerintem felháborító, hogy Rétvári úr például felhozza azt, hogy miért nem oldottak meg egy dolgot. Én is megkérdeztem, 16 évig miért nem oldották meg ezt a dolgot? 16 évig... miért nem készült erre egy megoldás? Ha ennyire tudták előre, hogy itt problémák lesznek, kellett, ha nem tudták, az a baj, ha meg tudták, miért nem készítettek egy stratégiát erre? Miért nem cselekedtek? Miért nem döntöttek? Miért nem biztosítottak rá költségvetési forrást? Miért nem képezték a szakembereket? Miért nem hallgatták meg a szakembereket? És emellett még hazudik is. Ott voltam azon a megbeszélésen. Nem mondjon olyat, ami nem hangzott el. Ott voltam, és nem hangzott el. Úgyhogy még hazudik is. Pakson 5000 ember dolgozik, ha a telephelyi beszállítókat is figyelembe, beszállítók munkatársait is figyelembe vesszük. És az ország áramigényének mintegy fogyasztástól függően 30-40%-át biztosítja. Ez egy elég nagy stratégiai probléma. Tehát ez, ha ezzel gond van, akkor az elég nagy baj ahhoz, hogy erre legyen stratégia, ahhoz, hogy ott legyenek, ahhoz, hogy meghallgassák. Önök is, mint felelős politikusok, mint a választók képviselői, hogy önök is érdekeltek legyenek ebben, nem pedig csak riogatni, kritizálni. Az a fejlődés képtelen első ember, akit a munkahelyem szerintem mindenki ismer, azok voltak önök ebben a helyzetben. Nem pedig az a vezető, aki felelős, aki döntést hoz, aki támogat, aki promotálja az emberek között azt, hogy vegyetek részt a munkában. Volt lehetőségem Pakson is vezetőfejlesztési tréninget tartani. Találkoztam ott vezetőkkel, sokkal. És tudják, hogy mi volt a tapasztalatom? Opcionális volt ez a tréning, és nagyon sokan eljöttek maguktól. Ott fejlődőképes emberek vannak. Fejlődni szeretnének. És akartak tanulni, akarnak jobb vezetők lenni, akarnak nyitottak lenni arra, hogy jobb vezetői legyenek azoknak az embereknek, akiért felelősek. És még valamit tapasztaltam Pakson. Egy családként élnek ott. Akik ott dolgoznak, ők úgy viszonyulnak egymáshoz, mint családtagok. Felelősek egymásért. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy ezek az emberek azt látták, hogy a politikusok gyakorlatilag nem törődtek velük. Azzal törődtek, hogy riogassanak, azzal törődtek, hogy kritizáljanak, azzal törődtek, hogy ármánykodjanak, azzal törődtek, hogy máshol keressék a hibát, ahelyett, hogy hozzátennék. Önök elárulták ezeket az embereket. Önök elárulták magyar embereket. Mert nem a közös érdekért dolgoztak, hanem azért, hogyan tudnak keresztbe tenni, hogyan tudnak politikai tőkét faragni, és nem ezt érdemlik a magyar emberek. A magyar emberek jobb életet érdemelnek. Azt az összefogást, amit láttunk, ez visz a jobb élet felé. A fejlődőképes ember visz a jobb élet felé, nem a maradi ember. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen frakcióvezető asszonynak, tisztelt országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr!
6: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim. Köszönöm szépen frakcióvezető asszony, hogy ön a lényegről beszélt, és hogy felidézte, hogy milyen emberek is dolgoznak Pakson, milyen emberek is dolgoztak országszerte ennek az óriási nehézségnek, ennek a válságnak a megoldásán. Sokszor beszéltem az országjárásunkról, a legkisebb településekről, hogy a legnagyobb élmény, a legnagyobb tanulság az mindig az emberekkel való találkozás volt. Belenézni a szemükbe, kezet fogni, meghallgatni őket, közösen csinálni jó dolgokat, önkénteskedést, árvízi védekezést, vagy éppen rászoruló családoknak tűzifát vinni, vagy az adventi időszakban a rászoruló családoknak ajándékokat vinni. Most is ezeket éltük meg, nem csak én, hanem a kollégáim is, minisztertársaim is, állami cégek vezetői, hatóságoknak az emberei, honvédelmi vezetők, egyéb vezetők, ott lent az emberek között. Beszélhetünk újra katasztrófavédőkről, honvédekről, vízirendőrökről, energetikai szakemberekről, több száz vízügyesről, akik odajöttek, elmesélte az egyik vezető, a védekezés irányítója, aki minden napot találtam, bármelyik időszakban mentem, naplementébe vagy napfelkeltében, vagy éppen éjszaka, mindig ott volt, ő volt ott a felelős, és azt mondta első nap, hogy hát nem jött jókor ez a dolog, mert fél éve befizettek egy nyaralást a feleségével, és házassági évfordulójuk van, és hát hogy nem tudja, hogy haza merjene menni másnap, amikor van valami eltávja. És utána, amikor találkoztunk két nap múlva, vagy másfél nap múlva, akkor azt mondta, hogy a felesége soha nem volt még ilyen büszke rá. És nem tudom, hogy könny csillogott a szemében, de meghatódott volt, és azt mondta, hogy, és nem ő volt az egyetlen, hanem sokan mondták azt, hogy ugyan nehézségekkel jár, hogy tényleg ott kell 24-36 órában lenniük, hogy el kell halasztani a nyaralásukat, át kell ütemezni, mert hogy ők ezt megteszik ellentétben egyesekkel. De egy olyan büszkeség volt érezhető, és köszönöm, hogy beszélt a paksi atomerőmű dolgozóiról, valóban az egész városnak, a környékbeli településeknek ez olyan sokat jelent, ez az erőmű, ennek a története, ennek az óriási eredménye, amit a hazánk számára jelent, hogy ott nem csak szakmailag és fizikailag voltak megterhelőek azok az órák, napok, amikor nagyon közel voltunk a lekapcsoláshoz, tisztelt frakcióvezető úr, ugye ön azt mondta, hogy riogattunk. Én nem tudom, hogy önnek 3-4 milliméter a soknak számít-e. Ennyire voltunk attól, hogy le kelljen kapcsolni 44 év után először a paksi atomerőművet, és csak a szakembereknek köszönhető a különböző próbálkozásaiknak a szivattyú telepekkel, hogy végül egy kicsit alacsonyabb pár centiméterrel, gondolom tudja, hogy mit jelent pár centiméter különbség, pár centiméterrel alacsonyabb vízállás mellett is működésben tudták tartani a paksi atomerőművet, innen is köszönöm nekik. Szóval visszatérve a paksi emberekre, nekik ez egy lelkileg is megterhelő folyamat, időszak volt, amikor úgy nézett ki, hogy 44 év után először le kell kapcsolni mindenféle segítség és mindenféle emberi lehetséges beavatkozás ellenére az atomerőművet. Én ugyan nagyon sokat jártam az országot, rengeteg összefogást láttam fiatalkoromban is és mostanában is. Ilyen összefogást, ami ott a szakemberek között, a honvédek, a vízügyesek, a rendőrök, a vállalkozók, a civilek között volt, én ilyet még nem láttam. Amikor a 90 éves néni hozott palacsintát, süteményt, amikor a dunaszentbenedekiek hoztak gulyáslevest, vagy éppen más ennivalót, amikor az ország más feléből szabadságot kivevő fuvarosok álltak be, hogy ne legyen olyan perc, ne legyen olyan óra, amikor nem tudjuk hordani kellő mennyiségben több ezer köbméter per nap követ. Egész elképesztő volt az összefogás, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy magammal tudom vinni ezeket az emlékeket. Mi, akik itt ülünk, akik részt vettünk ebben a munkában, amíg önök nyaraltak, gyalázkodtak, hazudoztak és félre akarták vezetni az embereket, mi ezeknek az embereknek az arcát, a mosolyát magunkkal tudjuk vinni. Sőt, képzeljék el, hogy a magyar honvédek odajöttek, és az építkezésből, a fenékküszöbből, az egyik kőből lepattintott kődarabot
0: odaadták, ahogy a vízügyesek is odaadtak egy ajándékot, vigyük el. Vigyük el a miniszterelnökségre, vegyük el az országgyűlésbe, és őrizzük meg. És tudják, mi ezekre az emberekre fogunk emlékezni. Az ország ezekre az emberekre fog emlékezni, nem önökre. Bármennyire is szépen lebarnultak az utóbbi két hétben, más az önök barnasága, mint a vízügyes szakemberek, mint a geodéták, mint a honvédek, mint a vállalkozók barnasága, akik a munkától, a 40 fokban vagy 42 fokban végzett munkától barnultak le. És nem gyalászkodnak, nem hazudoznak, nem dezinformálnak, nem nyaralnak, hanem dolgoznak. Úgyhogy köszönöm nekik, hogy ezt megadták az országnak. Darukezelőknek, gépkezelőknek, hajósoknak, mérnököknek, mindenkinek. Érdemes lett volna eljönniük. Lehet, hogy érdekesebb lett volna, mint a nyaralás. Bármelyiküknek. Soha nem végeztek még el Magyarországon ilyen vastag acélsodronyokkal, 500 méter hosszú acélsodronyokkal, 80 méteres bárkáknak a kifeszítését. Lehet, hogy érdekes lett volna, lehet, hogy érdemes lett volna megnézni, lehet, hogy egyszer még szükségük lett volna erre a tudásra. Én próbáltam önöknek már, még a nyaralásuk előtt itt a parlamentben, amikor utoljára találkoztunk, elmondani, hogy egy atomerőmű működése, egy beruházás, legyen az fenékküszöb, szivattyútelep kiépítése, bárkák elsüllyesztése, az nem olyan, mint egy sátor felverése, kedves torockai frakcióvezető úr, kedves rétvári frakcióvezető úr, kedves Bóka János. Egyébként ne legyen elkeseredve, kedves frakcióvezető úr, hogy senki nem nevetett a Paks posting, vagy nem tudom, mi volt a vicc, amit szánt. Elég, ha felmegy a saját Facebook oldalára, ott mindenki nevet. Ugye ezt tudom önnek mondani, hogy ne keseredjen el azért, mert a rossz viccét nem neveti ki. Próbáltuk önöknek elmagyarázni, hogy hogy működik egy atomerőmű. Hogy miért volt az, hogy augusztus 12-én tudott a kormány dönteni fenékküszöb építésről, bárkák esetleges elsüllyesztéséről. Ehhez nem elég egy körző, ehhez nem elég egy villogó szemüveg. Itt szakemberek, a Műszaki Egyetem legjobb szakemberei, mérnökei, a legjobb tervező irodák dolgoztak együtt az Országos Atomenergia Hivatallal, a Paksi Atomerőművel, a vízügyel, a honvédséggel. És tudják, itt számok vannak, tények vannak, felelősség van. Lehet, hogy ez önöknek ismeretlen, hogy valakinek felelősséget kell vállalni, akár egy híd megtervezésért, akár egy bárka süllyesztésért, mert ott lehetnek egyébként problémák, lehetnek veszélyek. És igen, amikor elkészültek ezek a szakemberek, nem 24 óra alatt, nem 48 óra alatt, hanem pár nap alatt, egy rövid hét alatt, a lehetőségekkel, az opciókkal, és világosan elmondták a kormány számára, ott ültek a kollégáim a Paksi egyik teremben, elmondták, hogy minek mi a kockázata, mihez mennyi időre van szükség, milyen forrásokra van szükség, emberi, humán erőforrásra, költségvetési forrásra, minek milyen kockázata van egy bárka süllyesztésnek, milyen pótintézkedéseket kell meghozni. Akkor a kormány azonnal meghozta ezeket a döntéseket. Nem előtte egy héttel megmondta, mint itt jópofa módon a frakcióvezető úr egy kóklerre hivatkozva. Ön elfelejtett egy valamit, kedves torockai elnök úr, ön egy román atomerőműre hivatkozott itt bőszen, ön is, Rétvári Bence. Mi van ezzel a román atomerőművel, kedves torockai elnök úr? Két hete áll, nemhogy egy megawatt, egy kilowatt áramot nem termel. Önök azt követelték, hogy csinálja azt a Tisza kormány, amit Csernavodánál, a román atomerőműnél. Ha önökre hallgattunk volna, lehet, hogy egy megawatt, egy kilowatt áramot nem termelne most a Paksi atomerőmű. De szerencsére nem hallgatott önökre senki. Se szakember, se civil ember. Hanem elvégezte mindenki a feladatát. A mérnökök, a vegyészek, az energetikai szakemberek, a vízügyi szakemberek, a honvédek, a vállalkozók. És a kormány is elvégezte a feladatát, mert amikor döntenie kellett, döntött, amikor forrást kellett átcsoportosítani, átcsoportosította, amikor jogi felhatalmazást kellett adni, mindenféle vészhelyzet kihirdetése nélkül, amiben önök nagyon jók voltak. Önök felhozták azt is, hogy ez a válság, ez milyen rosszul lett kezelve. Valami olyasmit is mondott Rétvári Bence, egyrészt tanultunk tőle egy új fogalmat, az energiabőjt. Jó hangzik, ez körülbelül olyan böjt, mint amilyen böjtöt önök minden területen szoktak művelni. Önöknél hipokritább, álszentebb ember tényleg még mindig nincs. Most kipihentebbek, barnábbak, de még mindig ugyanolyan farizeusok, mint voltak korábban. Ön azt mondta, hogy önök olyan fantasztikus módon kezelték a válságokat, hogy eszembe jutott egy pár válság. A legutóbbi árvíz például, amikor az önök főnöke akkor nem Szerbiába volt pálinkázni, hanem kettőbelezett ugye Arnold Schwarzeneggerrel. Mi ott voltunk több ezer civillel, mielőtt bármit csinált volna, a kormány már homokzsákokat pakoltunk Nyerges Újfalunál és több helyen. De emlékszem egy másik válságra is, mivel ön a belügyminisztériumban volt, ahol az egészségügy is tartozott, volt egy Covid-válság Magyarországon, tisztelt volt bukott miniszter helyettes úr. Hogyan kezelték önök a Covid-válságot? Önök nem megkérték az embereket, hogy kapcsoljanak le valamit, egy vasalót, vagy egy elektromos autót ne akkor töltsenek. Önök karhatalmi eszközökkel hónapokon keresztül lezárták Magyarországot, tönkretettek rengeteg vállalkozót, egy fillér segítséget nem adtak nekik, 100 milliárdos károkat okoztak, és mi lett az eredmény? Kedves Takács Péter, több tízezer ember halt meg Magyarországon, önök meggazdagodtak, 300 milliárd forintnyi pénzt loptak el lélegeztetőgépekből, de meg lesz a felelős, mert a külügyminisztérium megtette a feljelentést. Ahogy itt mellette mondja az államtitkár úr, nem kell lopni. Vagy ha valaki lop, akkor vállalja a felelősséget. Ha túlárazott lélegeztetőgépeket vesz, vagy inkább horkolásgátlókat, kedves Takács Péter, azok nem is lélegeztetőgépek, kínai felirattal, orvos nélkül, elegendő anesteziológus nélkül, tehát ellopja a magyar emberek pénzét, több 100 milliárd forintot, akkor legalább vállalja a felelősséget. Hol a pénz, kedves Takács Péter, hol a pénz? Önök azt mondják, hogy ez a kormány nem csinált semmit. Ezt mondta ön is, nyaralásról lebarnultan visszatérve. Önök nem beszéltek arról, hogy éppen ma jelentettük be. Lehet, hogy ez önnek nem számít. 120 ezer forintra emeli a Tisza kormány az öregségi nyugdíj minimumát, ami eddig 28.500 forint volt. Önök itt ülnek, ön is itt ül évek óta. 2008 óta egy forinttal, egy fillérrel nem emelték. Több 100 000 honfitársunknak jut 28.500 forint, vagy éppen 40 000 forint, vagy éppen 60 000 forint, aki 20 évet dolgozott, kedves Takács Péter, dolgozott, ha ismeri ezt a szót, és kap 30-40 000 forintot, nem 100 milliárdokat nyúl le lélegeztetőgépekből és horkolásgátlókból. Ezeknek az embereknek most 3-400 000 embernek 2027. január 1-től megemeljük a nyugdíját, van akinek a duplájára, van akinek a háromszorosára. Ezekről önök egy szót nem beszéltek, pedig valószínűleg van köztük Mi Hazánkos szavazó, van köztük Fidesz-es szavazó, van köztük KDNP szavazó is, akinek nem csak, hogy a nyugdíját emeljük meg, hanem részesül. Engedjük meg, hogy lehet, hogy a családtagjék még önökre szavaznak. Nem biztos, hogy az összes kedves KDNP-sek, de néhányan önökre szavaznak. Majd emúlik ez is. Önök nem beszélnek arról, hogy 400 000 magyar gyermek kapott 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, az első részét. Jártak önök a magyar vidéken? Tudják, hogy ez mennyit jelent a magyar családoknak? Lehet, hogy önöknek semmit nem jelent. Takács Péter ezerszer elmondta, hogy neki semmit nem jelent a vényköteles gyógyszerek áfa csökkentése. De van, akinek jelent, akinek több 10 000 forintnyi gyógyszert kell havonta venni, és aki nem lop 100 milliárdokat lélegeztetőgépből, azoknak ez jelent valamit, ahogy a tűzifa áfa csökkentése is sok ezer forintot jelent az embereknek. És az is nagyon sokat jelent az embereknek, hogy hazahozzuk azt a sok ezer milliárd forint uniós forrást, amiből be lehet végre indítani a magyar gazdaságot. Ez önöknek semmit nem jelent. Láthatóan kipihenték magukat, lebarnultak, de semmit nem változtak. Ugyanúgy megpróbálják lehazudni a csillagot az égről. Templomból be, templomból ki. Ugyanúgy hazudnak, ahogy a frakcióvezető asszony is elmondta, még az átkörű megbeszéléseken elhangzottakról is hazudna. Én azt javaslom, hogy ne tegyék. Próbáltam végig gondolni, amikor önökre néztem, és itt hőzöngtek, mint ahogy most is hőzöngenek, beledumáltak, belekiabáltak a frakcióvezető asszonynak a felszólalásába, hogy mi a különbség önök között és sok-sok rostcsontból álló óvodai vagy bölcsődei csoportok között. És tudják, nagyon sok különbség van. A gyerekek lehet, hogy rosszak, lehet, hogy néha szemtelenek, lehet, hogy udvariatlanok, és mások beszédébe beleszólnak, beleröhögnek, de soha nem fognak szándékosan hazudni az óvónéninek, a szülőknek, soha nem fognak nyuszimotorokat lopni, kedves Pócs János közpénze, hanem legfeljebb ráülnek, soha nem fogják a hazájukat kirabolni, lehet, hogy rosszak, ez is a dolguk, nekik van esélyük, hogy jó hazafiak, felnőttek legyenek, akik becsülettel tudnak a többi magyar szemébe nézni. Láthatóan önöknek erre már semmi esélye nem maradt.
6: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Személyes érintettség okán szót kért Takács Péter, megadom a szót azokkal a figyelmeztetésekkel képviselő, ami ön előtt ismert.
7: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt miniszterelnök úr, ne meneküljön el, megkérhetem. Köszönöm szépen. Szégyelje magát, miniszterelnök úr. Ön durván megsértette azokat a magyar szakembereket, akik a Covid védekezésben részt vettek. Orvosokat, szakdolgozókat, kórházigazgatókat, köztük Velkei államtitkár úr édesapját, aki a Kórházszövetség egyik vezetőjeként benne volt akkor a Covid védekezésben. Szégyelje magát, államtitkár úr, az édesapja.
1: Képviselő úr, kérem, ne térjen el a tárgytól, a saját személyes érintettségére van lehetőség, hogy ehhez hozzászóljon.
7: Elnyitottam. Minek utána én irányítottam 2021-től a Covid elleni védekezést, ezért úgy érzem, hogy személyesen támadott meg, miniszterelnök úr, gondolom ez így van. Szégyeljék magukat, mert nagyon sok kiváló embert szégyenítenek meg. Ugyanazokat a bullshiteket mondta el a miniszterelnök, és mondják el önök, amit Szabó Tíme rikácsolt itt ugyanezekben a pacsorokban. Visszatekerték a magnót, 2020-21-es felvételeket nézegetnek, és azokat böfögik vissza. Többek között a horkolásgátlóknak nevezett lélegeztetőgépekkel kapcsolatban. A horkolásgátlóval kapcsolatban egy ilyen horkolásgátló tartott engem életben a negyedik járványhullámban, mert gépi lélegeztetésre szorultam, non-invazív gépi lélegeztetést kaptam. A János kórházban voltam, egy közkórházban, és egy kínai lélegeztetőgép tartott életben. És nem csak engem, hanem több ezer magyar embert. Szégyeljék magukat!
1: Köszönöm szépen. Köszönöm. Ugyancsak személyes érintettség okán szót kért Velkei György László, megadom a szót, parancsoljon, képviselő.
8: Tisztelt ház, tisztelt elnökasszony, azt szeretném elmondani személyes érintettség okán, hogy el kell választani egymásról azokat az orvosokat, akik becsülettel küzdöttek a magyar emberek életéért. Rengeteg az édesapámat támadta meg, az édesapámról hazudozott, de azokat az orvosokat, akik becsülettel... Tehát szeretném akkor azt mondani, hogy akkor engem támadtak meg azzal, hogy kihez és hogyan vagyok méltó vagy méltatlan. Én azt gondolom, hogy méltó... Akkor válaszolhatok esetleg? Köszönöm szépen.
1: Tisztelt ház, kérem hallgassák a képviselőt, folytathatja Velkei György.
8: Megvárom. Tehát akkor azt szeretném elmondani a személyes érintettség okán, hogy soha nem állt szándékomban, és nem is fogom semmelyik egészségügyi dolgozót, semmilyen szinten sem támadni, ugyanis a védekezésnél el kell választani azokat, akik hősiesen, nem csak az édesapám, nem csak a kollégái, hanem a családom számos tagja, hősiesen dolgozott azért, hogy minél kevesebb magyar ember vesszen oda a Covid-nak köszönhetően, és el kell választani tőle azokat az embereket, akik nyerészkedtek ebben az időszakban. 300 milliárd forintért szereztek be használhatatlan lélegeztetőgépeket. Szégyen és gyalázat!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, Mi Hazánk képviselője, Demokrácia csomag címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsolja a frakcióvezető úr.
9: Jeleztem személyes érintettséget, elnök.
1: Tisztelt Országgyűlés! Pócs János arra hivatkozik, hogy személyes érintettséget jelzett. Nem jelzett személyes érintettséget, Pócs úr, nem. Amire ön jelentkezett, arra nem tudok önnek szót adni, kérem foglaljon helyet. Torockai Lászlónak megadtam a szót. Frakcióvezető úré a szó, 5 perces időkeretben parancsol.
2: Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony. Hát én értem, miniszterelnök úr, hogy miért nem tért ki a hosszú válaszában erre a korrupciós

0: Emiatt is feljelentést tettünk közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt is, hiszen mielőtt kiírták a közbeszerzést, már hetekkel, egy hónappal azelőtt az önök ember, a Tiszapárt házi cége, a Hard Rock Kft. És az emberei, akik aztán meg is nyerték ezt a kamu közbeszerzést, már egyeztettek, és minden egyes e-mailbe Radnai már kormánybiztos be volt csatolva, tehát pontosan tudott mindenről, hogy hogyan folytak az egyeztetések. Hát a Fidesz alatt pontosan így csinálták, amit önök végig kifogásoltak a kampányban, és most önök ugyanezt teszik. És van még egy nagyon fontos ügy ezzel kapcsolatban, mert látom, hogy nagyon jól szórakozik miniszterelnök úr. Csak az a helyzet, hogy nem kellene, hogy egy Zelcsényi Miklósnál, vagy egy Radnai Márknál megálljon ez az ügy, mert ez az ön felelőssége. Nem csak azért, mert a helyettese Radnai Márk, hanem azért, mert pontosan azért, mert most is ezen nevetgél, és a múltkor is viccet csinált a múltkori ügyből. Tehát ezek szerint az ön számára ez teljesen elfogadható. Ez a módszer, amit korábban a Fidesz esetében jogosan egyébként mindig kritizáltak. Úgyhogy nem csak ezek miatt tettük meg a feljelentést, hanem azért is megtettük, mert szerintünk a hivatali visszaélés gyanúja is felmerült. De ha már itt tartunk, akkor az igazi probléma az, hogy nem csak a módszereiben úgy tűnik, hogy folytatják az elmúlt évtizedek gyakorlatát, hanem eközben teljesen leépítették a fékek és ellensúlyok rendszerét. Egy olyan rendszert építenek ki, ahol senki önöket majd nem tudja ellenőrizni. Hiszen emlékeznek még arra, legalábbis mi biztos, hogy emlékszünk arra, hogy hogyan választották meg a saját bábjukat köztársaság elnöknek. De most mi történik a sokak által olyan nagyon várt, és általunk, a Mi Hazánk által megszavazott nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal esetében? Hát ez, ami most történt itt ezen a héten is, az elnökének a megválasztása kapcsán, az a legsötétebb diktatúrákat idézi. Előre kiválasztott emberek voltak, volt 100 remek pályázó. Ehhez képest önök például, akik 3 civil szervezetet megjelöltek, képesek voltak 3 olyan civil szervezetet ide delegálni, ugye a Helsinki Bizottság, a TASZ, illetve a K-Monitor, akikben egy közös dolog mindenféleképpen van, hogy ugyanonnan finanszírozzák őket. Igen, képzeljék el, a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozza mind a 3-at. Azért gratulálok önöknek, hogy 54 ezer civil szervezet van ma Magyarországon. 54 ezer civil szervezet közül pont ezt a 3-at tudták önök kiválasztani. De aztán hagyján utána, természetesen ezután nem csoda, hogy szintén ilyen körökhöz köthető embereket választottak a 100 pályázó közül. De aztán még azt is leszűkítették, nehogy még esetleg mondjuk a Transparency International vezetője, mondjuk jogi vezetője, önt esetleg miniszterelnök úr esetleg ellenőrizhesse, hiszen amikor a Diákhitel Központ vezetőjeként azok a kamu szerződések voltak, emlékszik rá? Amikor beszéltek erről, na pontosan ez a Ligeti úr volt, aki azt firtatta. Ezért nem lehet most a vagyon visszaszerzési hivatal vezetője. Mást választottak helyette, és a megválasztás folyamata is botrányos, hiszen önök titkos szavazásról beszélnek, és ehhez képest már megvan a jelöltjük, Unger Anna Róza, aki nem akárki, 2008. februárjában annak a Demos alapítványnak, Magyarország alapítványnak az embere volt, aki létrehozta a Progresszív Intézetet, és annak volt a főarca a Gyurcsány-Bajnai kormányok alatt. Képzeljék el, őket is pont a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozta. Miért gondolják azt, hogy majd ez a vezető, tehát Unger Anna Róza ellenőrizni fogja azokat a korrupciós ügyeket is, amelyek mondjuk nem csak a Fideszhez köthetők, mert nagyon helyes, az összes korrupciós ügyét a Fidesznek tárja fel. Mondjuk például jó lenne, hogyha már fölgyorsítanák az eljárásokat a tavalyi feljelentésem ügyében a végrehajtó maffia kapcsán. 5 hónapja kormányoznak, semmilyen nyomozati cselekmény a feljelentésem kapcsán nem történt. De Unger Anna Róza nem csak a Gyurcsány-Bajnai kormányt nem fogja majd vizsgálni, mert konkrétan több 10 millió forinttal támogatták 2008 és 2009-ben a működését, hanem önöket sem fogja, mert az önök embere. Ezért van szükség egy olyan demokrácia csomagra, amelyet a Mi Hazánk mozgalom be fog majd nyújtani hamarosan.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A kormány nevében megadom a szót miniszterelnök úrnak, parancsoljon 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim, nem tudom, hogy hallották-e, hogy esetleg a Mi Hazánknak az elnöke, frakcióvezető így a nyaralás után összeszedte a bátorságát, és bocsánatot kérte már a sükösdi tramburás gyerekektől, akiknek a játékáról kivonultak, kimenekültek, vagy hogy bocsánatot kérte esetleg, összeszedte a bátorságát Torockai László és a roma holokauszt több ezer áldozatának családjától.

0: Bánatot kérte, vagy esetleg az alelnök asszony, aki még a második megemlékezésről is kiment, vagy arra se jött be, hogy bocsánatot kérte. Én nem hallottam, én azt gondolom, hogy szégyeljék magukat. Megmondtuk világosan, hogy amíg ehhez nem lesznek elég bátrak, addig mi önökkel nem állunk szóba. De nem tudom, hogy azt látták-e, hallották-e a képviselő társaim, vagy a honfitársaim, hogy ugyanez a Toroczkai László, aki kirohan a sükösdi gyerekek játékáról, aki megalázza a roma holokauszt áldozatainak a családját, hány feljelentést tett 2025-ben az augusztus 20-ai tűzijáték miatt, vagy 2024-ben, vagy 2023-ban, amikor nem 4 milliárd forintba került, hanem 17 milliárdba, 20-ba. Vajon miért nem tett? Miért nem tett Toroczkai elnök úr egyetlen egy darab feljelentés sem? Vajon miért nem zavarta az, hogy ötször ennyiből csinálták? Hogy közpénz milliárdokat loptak el, csatornázták el? Vajon miért zavarja az Toroczkai Lászlót? Miért zavarja egyrészt a tamburás gyerekek, 6-7 éves gyerekek játéka? Miért zavarja az, hogyha végre több év után, több mint egy évtized után egyszer vigyáznak a költségvetési pénzre? Ha negyed annyiból megcsinálják a soha nem látott programot, ha már drónszakértő is lett az atomfizika után, akkor talán ő is láthatta, hogy tavaly ez a maffia kormány, ami most összezsugorodott, az ilyen kétdimenziós vagy egydimenziós, ilyen sematikus koronaképeket állított össze drónokból, meg Szent István 17 milliárd forintból, akkor hol volt Toroczkai László feljelentése? Akkor miért nem zavarta vajon kedves Toroczkai Lászlót? Csak most kérjen bocsánatot, amíg még nem késő, frakcióvezető úr.
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Toroczkai László jelentkezett személyes érintettség okán. Megadom a szót Toroczkai képviselő úrnak. 2 percben parancsol.
2: Miniszterelnök úr nagyon súlyos dologgal vádolt meg a roma holokauszt kapcsán, és pontosan úgy csinál, mintha nem tudná tökéletesen, hogy itt álltam vigyázva, fejet hajtva. Pontosan tudja, tehát hazudik, olyan dologgal vádol meg engem, amely nem igaz, és amely nagyon súlyos ügy, és amelyet a leghatározottabban visszautasítok, hiszen nem csak a felszólásommal mondtam el, hogy minden áldozat emléke előtt fejet hajtunk, akit a származása miatt meghurcoltak, hanem a konkrét ügyben is, miután a rendkívüli házbizottsági ülésen megállapodtunk abban, hogy hogy lehet ezt szabályszerűen megtenni, ezt itt pontosan tudja miniszterelnök úr, hogy megtettem, de azt is értem, hogy ezt miért csinálta, mert egyszerűbb hazudozni, és ilyen aljas dologgal engem megvádolni, mint a konkrét korrupciós ügyre reagálni, amely bizony önökre ég, és a feljelentésekkel pedig annyit, hogy rengeteg feljelentést tettem a Fidesz kormány alatt is. Ott vannak azok a feljelentések tavaly a végrehajtó maffia ügyében, ami a választások óta 5 hónapja semmilyen nyomozati cselekményt nem végeznek, pedig már önök kormányoznak, és nem én voltam akkor a Fidesz párt tagja és haszonélvezője, amikor ezek a bűncselekményeket elkövették a Fideszben bizonyos emberek, hanem éppen ön. Úgyhogy igazán arcátlanság, igazán vastag bőr van az arcán, és kérjen ön bocsánatot mindenkitől.
1: Köszönöm, frakcióvezető úr. Napi rend előtti felszólalása jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP képviselője. Kontroll alá venni a Tisza párt az egyházakat, már azt is meg akarják mondani, hogy miről beszélhetnek címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Annyira belelovalta magát miniszterelnök úr itt az előbb, hogy hol volt Toroczkai elnök úr akkor, amikor az előző tűzijáték volt, és miért nem tett feljelentést. Belegondoltam, hogy ön hol volt. Ha jól emlékszem, akkor ön a Karmelit a teraszán volt, és ott kocintott a tűzijáték alatt, és a Fidesz-KDNP kormány tagjaival és a meghívott vendégekkel együtt. Akkor valószínűleg nem azt mondta, amit most mond, hogy miért csak kétdimenziós a drón előadás, hanem azt mondta, hogy milyen ennyire szép, és milyen, hogy ön is ott van, akkor éppen a Karmelit a teraszon élvezte. Aztán akkor is eszembe jutott valamikor, azt mondta, hogy hát nagyon ön hízeleg nekünk itt a mai napon, miniszterelnök úr, a KDNP szavazók kapcsán, eddig azt mondta, hogy egy sincs, most azt mondta, hogy csak a családtagjaink szavaznak ránk. Itt is eszembe jutott, szembe jött, képzelje, egy egy videó velem a közösségi médiában, ön beszél az ATV-ben sok-sok évvel ezelőtt, és arról beszél, az ön családjában kiszavazott a KDNP-re. Úgyhogy megkaptam a választ az ön kérdésére, hogy kiszavazott a KDNP-re az ön család. Aki az ön családjából nem a Fideszre szavazott, ez szerint a KDNP-re szavazott. Úgyhogy ezúton is köszönjük az ön családjának, hogy a rendszerváltás után támogatták, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt visszakerülhessen a parlamentbe. Tényleg köszönjük a magyar családnak ezt a... Aztán különösen érdekes volt hallgatni, amikor ön azt mondta, hogy az ön stílusa itt az udvarias stílus a parlamentben. Azért ez egy eléggé merész kijelentés. Szerintem azért ne buzduljon fel ezen, és ne akarjon tánc és illemtanórákat tartani, mert akkor elég rossz irányba mennék a dolgok. De komolyra fordítva a szót. Azért, amit ön itt előadott a koronavírus járványra kapcsolatos védekezés kapcsán, és amit vádként megfogalmazott velünk szemben, az durvább, mint a mi hazánknak a vírus tagadása. Ön azt mondta, hogy fölöslegesek voltak a lezárások a koronavírus járvány alatt, miközben Európa minden országában lezárások voltak. Ön azt mondta, hogy Magyarország fölöslegesen vásárolt lélegeztetőgépeket, miközben minden ország sorban állt. Láttuk a képeket Észak-Olaszországból, hogy orvosoknak kellett dönteni, hogy a fiatalabbnak jut lélegeztetőgép, az idősebbnek nem. És ezek után ön azt mondja, hogy nem kellett volna lélegeztetőgépeket vásárolni, senki nem tudta abban a pillanatban, hogy mennyire lesz szükség. Mi annyit vettünk, amennyit csak lehetett, pontosan azért, hogy minél több magyar ember életét meg tudjuk menteni. Úgyhogy fontos volt, és azt hiszem, hogy mindenkit elismerés illet, hogy Magyarországon volt elegendő lélegeztetőgép. Ami a felszállásom eredeti címét és tartalmát illeti. Bizonyos ön is értesült róla, az egyik tiszás képviselőtársa egy indulatos poszban rohant ki, az egyik palócföldi templomban prédikációt tartó pappal szemben, aki, mint én megtudtam, igazából csak kérdéseket tett föl, de ő felháborodott rajta, és egészen durva eszmefuttatást engedett meg magának az interneten. Elég volt a gyűlöletkeltésből, az uszításból, a hergelésből, ezeket írta a plébánossal szemben a legszélesebb nyilvánosság előtt, és egészen odáig ment, hogy a BTK-t idézte, hogy miért bűncselekmény, hogyha valaki az aktuális kormányzattal kapcsolatban kérdéseket tesz föl. Amikor valaki egyházi oldalról a Fidesz-KDNP-t kritizálja, akkor önök azt mondták, hogy ez szólásszabadság, és lám-lám, még az egyházak oldaláról is érkezik kritika. Amikor viszont valaki a Tiszát kritizálja, akkor azt mondja az ön képviselőtársa, hogy ez bűncselekmény. Én úgy gondolom, és szerintem mindenki más is úgy gondolja, hogy az egyházak nyilván nem fognak a pártpolitikai értelemben politizálni. Az egyházaknak van egy 2000 éves értékrendje, és azt szerint elmondják a véleményüket aktuális kérdésekről is. Ez alól, vagy ezt megtagadni tőlük, ezt a jogot elvonni, nem lehet, és hibás. És ráadásul így fenyegetni egy embert, akinek van egy politikai vélemény, és ennek kapcsán csak kérdéseket tesz föl a saját híveivel közösen, ez elfogadhatatlan. Ez mégiscsak az egyházaknak a megfélemlítése, hogyha néven nevezzük a dolgot, hogyha egy egyházi személy akár csak kérdéseket tesz fel az aktuális kormányzattal kapcsolatban, akkor már a virtuális lincselés következik, a megalázás, a megbélyegzés és a megfélemlítés következik. Nyilván az egyházaknak van értékrendje. Értékrendje van a szívhangrendelet kapcsán, az abortusztabletta kapcsán, az eutanázia liberalizása kapcsán, az egyházi iskolák fenntartása kapcsán, az iskolai fakultatív fittanoktatás kapcsán, vagy az egyházi beruházások kapcsán, mint a Pázmány kampusz. És jól láthatóan az egyházaknak az etikai, erkölcsi, morális véleménye és a kormányzati olykor nem találkozik. De ez egy legitim vita, ezt nem kell eltagadni szerintem, és nem az a válasz erre, amit Gyurcsány Ferenc tett, aki mondta, hogy Mária levette a kezét az országról, és majd ők megfegyelmezik az egyházakat, meg ugye indították talán a SZESZ testvérek mozgalmát, akik bementek és megfigyelték, hogy milyen prédikációk hangzanak el. Most a Tisza párt erre kezd kísértetiesen hasonlítani. Nem beszélve arról, hogy a körmenet után a tiszás felületeken Erdő Péterrel kapcsolatban méltatlan módon a hulladék, hányinger és hasonló kifejezések voltak, amiket ezúton is visszautasítunk, hogy el a kezekkel az egyházaktól. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. 5 perces időkeretben parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, elnök asszony, tudom már, hogy mi a probléma. Rájöttem, hogy az mi az önök közös problémája az idei augusztus 20-ával. Most a Karmelitára jut eszembe. Én nem voltam tavaly a Karmelitában egyébként, nem tudom, miről beszél. Voltam korábban, igen. Az volt a problémájuk, hogy ma nem önök ünnepeltek ebben az évben, hanem 160 gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermeket hívtunk meg. Valószínűleg Torockai Lászlónak is ez a baja, roma gyermekek is voltak, képzelj el, a Karmelita kolostorban. Valószínűleg ez az önök problémája, meg az továbbra is, hogy negyed áron, pár hét alatt sikerült megszervezni egy soha nem látott színvonalú ezt a rendezvényt. de arra elfelejtett válaszolni a hosszú válaszában, hogy hány feljelentést tett a 17 és 20 milliárd forintos tűzijáték miatt, amit a Fidesz és Balázsék szerveztek? Ön egyet sem tett. Most is tudja, hogy spóroltunk a magyar embereknek több mint 10 milliárd forintot. Önnek az a problémája valószínűleg, hogy nem ön volt a Karmelitában, hanem roma és nem roma gyermekek a gyermekvédelemből. Hadd térjek vissza az egyházakra, mert arról beszélt. Úgy látszik, valami nagyon beakadt, és említette Erdő Péter bíboros urat is. Önök odáig süllyedtek, közösen voltunk ott, ön is ott volt, hagyjuk is, hogy ez milyen volt, ott volt ezen a körmeneten. Ott volt miniszter úr is, többen ott voltunk. Önök odáig süllyedtek a propagandájukban, hogy azt, hogy én oda mentem a körmenet közben egyébként a rossz egészségi állapotban lévő bíboros úrhoz jobbulást kívánni, mert hogy a kollégái szóltak, hogy akkor tudok oda menni hozzá, mert valószínűleg orvoshoz kell vinni. Önök a propagandájukból még ebből is gúnyt üztek, hogy én megsértem a liturgia szabályait, meg az egyházi szabályokat, miközben a bíboros úrnak jöttek oda a kollégái, most menjek oda jobbulást kívánni. Ennyit önökről, mint a piarista gimnáziumban végzett emberekről. De ha már egyház, és ha már farizeusság, amit ön csinál, engedje meg, hogy ne arról beszéljek, amit ön hazudozott a Palóc templomról, mert ott egészen más történt. Ott nem ladát osztogattak, hanem zasztavát fosztogattak, és nem Moszkvában, hanem Jerevánban. De egyébként minden stimmel. Hagy olvassam föl, hogy az önhöz köthető civil szervezetek mennyi közpénzhez jutottak, mennyi közpénzt lapátolt ki ön, mint keresztény ember. Ha már a KDNP-t említette, a dédnagymamámról beszélt, aki valóban a KDNP-re szavazott. 1900 és 94 között az még egy valódi kereszténydemokrata néppárt volt. Az ilyen féléktől a hideg kirázta, Isten nyugosztalja, a dédnagymamámat is és a nagymamámat is. Ön közel 80 millió forint közpénzből működtetett Fidesz propagandát Vácott és a környéken. Csak az utóbbi évben több mint 40 millió forint közpénzt kaptak. Nem a magyar emberek, nem a Váci Jávorszky Ödönkórház, nem az ifjúság, nem a fiatalok, hanem az önhöz köthető álcivil szervezetek. Ezek fontos politikai, bár sikertelen politikai feladatot hajtottak végre, az ön újraválasztását próbálták elősegíteni, inkább kisebb, mint nagyobb eredménnyel. Vácon és Pesten a 11-es választókerületben propaganda lapokat működtetett ön közpénzből több 10 milliárd forintból. Az Ipoly Tölgyese bejegyzett Hello Dunakanyar alapítvány volt például az egyik udvari médiája közpénzből, nem a saját pénzén keresztény emberként, a Vác online propagandalap kiadója. Az alapítvány 2022 óta 37 millió forint közpénzt kapott az államtól, a magyar emberektől egy fideszes ócska pártlap működtetésére. A Városi Civil Alapból 2022-ből 5 millió forintot vett el ön személy szerint keresztény ember létére a magyar emberektől. A Falusi Civil Alapból az önhöz köthető áll civil szervezetek 2023-ban 2 millió forintot kaptak. A Nemzeti Együttműködési Alapból 2023-ban és 2025-ben összesen 5 millió forintot lapátoltak ki, kéz a kézben jó keresztény emberként a magyar emberektől. A legnagyobb tétel a Nemzeti Kulturális Alapból érkezett önökhöz és a házi propaganda médiájukhoz. Idén összesen 25 millió forinthoz jutott a Dudás Nándor képviselte szervezet a Dunakanyar turisztikai fejlődésének elősegítése, média szolgáltatás nyújtása címen. Ezek is mind pártlapokat, pártkiadványokat finanszíroztak. A másik önhöz köthető propagandalapot a 0627-et kiadó szervezet, a Dunakanyar Média Alapítvány az utóbbi években kimaradt a hírekből, mivel nem szerepelt a pénzosztó listákon, a Samsung adóból kapott milliók óta, előtte a Samsung adóból tartották el azt a lapot. Mi nyilvánosságra hoztuk ezeket, és meg is fogjuk tenni minden esetben, amikor közpénz tolvajlás, közpénz kilapátolása történt. A Sződi székhelyű szervezet 2024-25-ben két részletben összesen 30 millió forintot kapott. Egy másik alapítvány, a Falusi Civil Alapból kapott önnek köszönhetően 3 milliót, még egyszer 8,5 milliót, összesen 41,5 millió forintot lapátoltak ki. A két Fidesz támogató lapot kiadó szervezet összesen 78,5 millió forint közpénzt kapott a Fidesz kormánytól 2022 óta, és még tudom folytatni önnek, nagy kereszténynek. Szégyelje magát!
1: Köszönöm. Köszönöm, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője. Nem a tűzi játék szólt a legnagyobbat augusztus 20-án címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Lezajlott az augusztus 20-ai állami ünnepség. Állami ünnepséghez méltóan voltak Tiszás párt rendezvények és Magyar Péter arcával ellátott zászlók is. Hát ugye a személyi kultusz kiemelt jellemzője a jogállamnak, az egyik fő ismérve. Egyesek szerint fantasztikus volt az esemény, mások szerint méltatlan Szent István királyunkhoz és az ő örökségéhez. De ezek vélemények, nézzük inkább a száraz tényeket. Kamunak tűnő közbeszerzés maradt az urambátyám rendszer augusztus 20-án. Ezzel a címmel jelentetett meg írás nem a Magyar Nemzet, nem a Mandiner, hanem a Telex. Ritka az ilyen, de szerintem teljes egyetértés van a 199 képviselő között abban, hogy a Telex nem vádolható fideszes elhajlással. Tehát hogy is nézett ki ez a közbeszerzés? Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében döntöttek arról, hogy a Szent István napi program sorozat és tűzijáték megszervezését kire bízzák. Ez nem nyílt pályázat, ugye, hanem legalább 3 gazdasági szereplőt kell felhívni ajánlattételre, ami meg is történt. Július 15-én megkötötte a szerződést az állam bő 3 milliárd forint értékben a Hard Rock szolgáltató Kft-vel. Július 15-én, és most figyeljenek, korábban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség már megállapodást kötött a Lanz csoporttal az augusztus 20-ai programsorozat lebonyolítására. 2026. június 16-án Zelcsényi Miklós, aki korábban a Tisza párt rendezvényigazgatója volt, levelet küldött a Lanz vezetőjének, amelyben a Szent István napi rendezvényhez kapcsolódó előlegekről, programokról és költségekről kért információt. Tudják, kinek a kérésére hivatkozva írta ezt a levelet? Ott van benne az e-mailben. Radnai Márk kormánybiztos úr kérésére. Úgy, hogy ekkor még nem volt felmondva a korábbi szerződés, és főleg nem volt megkötve az új, hiszen magát a közbeszerzési eljárást csak július 7-én indították. De tovább megyek, június 22-én és 23-án már a végül nyertes Hard Rock Kft. Vezetője, Besnyő Dániel írt a Lanz csoportnak, hogy információt kérjen a rendezvénnyel kapcsolatos feladatokról, sőt, még a hivatalos közbeszerzési kiírás előtt azt írta a Lanznak, hogy lehetőségük nyílhat a rendezvény megszervezésére. És tudják, mi a legszebb? Hogy ezeken a leveleken másolatban ott volt a képviselőként és kormánybiztosként közhatalmat gyakorló és a kormányzatot képviselő Radnai Márk. Az a Radnai Márk, aki a paksi munkálatok idején Abbáziában nyaralt, remélem ezt is szóvá teszi majd a nyaralások ellen hadjáratot hirdető miniszterelnökünk. Na de térjünk vissza a levelekhez, amelyek másolatában ott volt Radnai Márk. Amikor a sajtó és az ellenzéki politikusok szembesítették ezzel kormánybiztos urat, az volt a válasz, hogy nem olvasta ezeket a leveleket. Csak a sajtóban 5 különböző e-mail jelent meg, 5 különböző napról. És kormánybiztos úr azt akarja nekünk, nem az ellenzéki képviselőknek, hanem a magyar embereknek beadni, hogy ő heteken át nem olvasta a hivatalos e-mailjét. Kormánybiztos úr, ön a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, ez lenne az a bizonyos működő Magyarország? Nem hinném, és kormánybiztos úr, bízom benne, hogy engem a kritikám miatt azért nem fenyeget meg a karom eltörésével, hogy más kritikus, mondjuk az lenne az igazán emberséges Magyarország. Fontos szereplő még itt az ügyben Zelcsényi Miklós is. Ugye miért egy jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúsítottját kérte fel Radnai Márk, hogy egy több milliárdos állami rendezvény előkészítésében eljárjon. Csak nem arról van szó, hogy Zelcsényit, aki a Tisza párt 2025-ös pénzügyi beszámolója szerint 40 milliárd forinttal támogatta a Tiszát, így módon akarják megjutalmazni. Ez csak egy kérdés. Az új AVH-nak talán ezzel is érdemes lenne foglalkoznia, ha a szervezet leendő elnöke már megunta az emberek agymosottnak nevezését. Érdekessége még az augusztus 20 körüli történetnek, hogy Radnai Márk saját magát mentegette és próbált kibújni a felelősség alól, de azt egy szóval sem mondta, hogy a kormány ártatlan, vagy hogy nem történt visszaélés. Miniszterelnök úr egy beszédében kijelentette, hogy, idézem, elég volt a korrupciós haveri urambátyám világból. Nos, éppen ezért közérdekű bejelentést tettünk a közbeszerzési hatóság elő. A bejelentés közérdekű jellegét az adja, hogy az állami ünnepség megszervezésére fordított közpénzek felhasználásának átláthatósága, a közbeszerzési verseny tényleges érvényesülése és a közbizalom megóvása az egész társadalom érdeke. A gyors, tárgyszerű és iratokon alapuló vizsgálat egyaránt alkalmas lehet a jogsértés feltárására, illetve ha a sajtóban közölt következtetések nem igazolódnak be, az érintettek tisztázására is akár. És engedjenek meg még egy utolsó záró kérdést. Miniszterelnök úr, ön erről nem tudott. Az augusztus 20-ai rendezvény szervezése nem került szóba a kormányüléseken. Ha nem, az baj. Ha igen, és mindezt rendben találták, az még nagyobb baj. Ígérték, hogy a kormányülésekről hangfelvétel fog készülni, mondjuk ez önöknél amúgy sem ritka. Ha igazat mondtak, és tényleg készülnek felvételek, akkor abból kiderülhet, hogy történt-e egyeztetés a finoman szólva is korrupció gyanús eljárásról. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki választ adni erre, miniszterelnök úr? 5 perces időkeretben parancsoljon öné a szót.
0: Köszönöm, elnök asszonyra, nem kívánok, mert talán nem érdemes. Gondolkodtam, hogy miért egy országgyűlési képviselő, aki sok megafonos képzést kapott közpénzen, vajon miért olvassa föl és néz a papírjába folyamatosan, mint egy általános iskolás diák. Mondjuk az abbázia szót így is nehezen tudta kiejteni. De aztán rájöttem, mert azért megafonosként közbeszerzések tisztaságáról beszélni, a közpénzek védelméről beszélni, azért az eléggé ilyen sokkoló, ilyen izgató dolog lehet, úgyhogy megbocsátjuk önnek, kedves képviselő úr, hogy felolvasta az előre ChatGPT-vel összepofozott felszólalását. Tudja, az a különbség azon kívül, hogy negyed annyiba került az idei rendezvény, mint a tavalyi, és hát mindenki még a fideszesek által is elismerten 1000-szer színvonalasabb volt, méltó Szent Istvánhoz is, és egyébként ahhoz is, hogy a 21. században vagyunk. Megengedik, hogy válaszoljak? Az a különbség, hogy amikor az első kérdés felmerült, nem önök tették föl, mert ez egy olyan csodálatos együttállása a csillagoknak, amikor a Telex, Hatházi Ákos, a Mi Hazánk és a megafonos fideszes pótszámmal bejutó versenyző együtt emeli fel a szavát. Amikor az első kérdés felmerült, akkor a belügyminisztérium tudomásom szerint azonnal elrendelt egy belső vizsgálatot. Én szeretném azt látni, ön ezt nem tudhatja Torocka Jánikó, mert ön nyaralt. Szeretném azt látni, amikor bármilyen kifogás esetén Pintér Sándor elrendelte a vizsgálatot, akármelyik közbeszerzés esetén, vagy így a szemem előtt van, a lelki szemem előtt, gondolom ön is, amikor a megafonban volt, így várta, amikor Rogán Antal egy vizsgálatot rendel el, 100 milliárdos közbeszerzési visszaélések lehetősége miatt. Most már más világ van. Önnek is más világ van, és a magyar embereknek is, Magyarországnak is. Amikor az első kérdés ezzel kapcsolatban felmerült, akkor a belügyminiszter úr elrendelt egy vizsgálatot. De már az önök ügyeletes feljelentője, Tényi István is tett feljelentést, Torocka elnök úr lecsúszott, már csak az 5. feljelentő lehet, mert későn ért vissza a nyaralásról. Azt tudom önöknek mondani, értem én, kedves Szűcs képviselő úr, hogy megfeküdte a gyomrát, hogy a mai napon éppen bejelentettük, hogy az egykori munkahelyének a finanszírozója, tudja, a Batthyány Lajos alapítvány, amivel meggyalázták Batthyány Lajos egykori miniszterelnöknek a nevét, megszüntetésre kerül. A Fidesz, az egész Fidesz univerzumot pénzelő, közpénz szivattyúzó, sok milliárd, 10 milliárd forintot kiszivattyúzó, közbeszerzést még hírből sem látó és ismerő alapítvány megszüntetésre kerül. Mint ahogy a Panyi Miklós által jól ismert Matthias Corvinus kollégium, az MCC, ami nem 10 milliárdokat szivattyúzott ki, hanem 100 milliárdokat, az is megszüntetésre kerül. Mint ahogy az Áder Jánoshoz köthető Kékbolygó alapítvány is a mai napon megszüntetésre kerül. Ott is több 10 milliárd forint közpénzt égettek el. Nemhogy szabálytalan közbeszerzés nem volt az MCC-nél, a Batthyány Lajos alapítványnál, a Megafonnál, az Alapjogokért Központnál, hanem semmilyen közbeszerzés, semmit. Önök elégették éjjel-nappal a magyar emberek pénzét, nem Abbáziában, hanem Monte Carlóban, Monacóban, Shanghaiban, New Yorkban, együtt Orbán Viktor családtagjaival. Megértem, hogyha önnek ez egy szomorú nap, hogy megszüntetjük ezeket a közpénz szivattyúzó szervezeteket. Természetesen mind az MCC, mind a Matthias Corvinus kollégium, mind a Batthyány Lajos alapítvány, mind a Kékbolygó alapítvány esetén, ha voltak valódi közfeladatok, tételezzük fel, hogy az MCC-nél voltak, mert több 100 000 gyermek kapott képzést, ezeket az állam, a magyar kormány, a minisztériumok átveszi, és egyben a közpénz szivattyúzást pedig megszüntetik. Az augusztus 20-ai szervezést pedig, az ünnepség szervezését pedig először, kedves Szűcs képviselő úr, lehet, hogy az ön születése óta először, ki fogják vizsgálni, ami 16-20-25 évig soha nem történt meg, meg mindenre csak legyintettek, és következő évben az ön mellett ülők, az ön előtt és mögött ülők, forduljon esetleg az ön jobbra ülő képviselőhöz, Hankó Balázshoz, vagy az ön előtt ülő Szentkirály Alexandrához, ők mindig inkább dupla annyit loptak a következő évben. Mi viszont kibizsgáljuk az első bejelentésre adókat, és ígérem önnek is, de leginkább a magyar embereknek, hogy fognak tájékoztatást kapni, és szerintem a hatóság is végzi a munkáját. Itt nem szendvics kenésekről volt szó, kedves Torockai elnök úr, itt ennél azért komolyabb dolgokról volt szó, és önökön kívül, itt a Csipet csapaton kívül minden magyar ember látta, hogy ez egy milyen színvonalas rendezvény volt. Reméljük, hogy a jövő évi még színvonalasabb lesz, mivel akkor nem két hete vagy két hónapja lesz a kormánynak felkészülni. Reméljük, hogy szombaton találkozunk Mohácsi csata 500. évfordulójának a megemlékezésén, amit szintén nem készítettek elő. Készíteni akartak egy parkolóházat, önök ezzel akarták az emlékezésnek a fényét emelni, azt se sikerült elkészíteni, a Mohácsi emlékhelyet sem sikerült elkészíteni, végül is úgy látszik, most derült ki önöknek, hogy az 500. évforduló van. Reméljük, hogy október 23-án is már egy még színvonalasabb rendezvényt tudunk, még kevesebb pénzből megszervezni, úgyhogy nem csodálom az izgatottságát, mert van vizsgálat, illetőleg megszűnt a közpénz szivattyú. Köszönöm a felszólalást.
1: Köszönöm. Köszönöm, miniszterelnök úr. Napi rendelőtti felszólalása jelentkezett dr. Balatincz Péter, a Tisza képviselője, közpénz tranzitzóna címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm szépen a szót, alelnök asszony. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Nemrégiben a kormány térképen böngészhető, átlátható és kereshető formában nyilvánosságra hozta a civil szervezetek állami támogatását. Ezt böngészve egy zene számított eszembe, ahol a Pál utcai fiúk zenekar azt énekli, hogy hadd menjek el Balatonszepezdre, ezt látni kell, ott mindig érik a cseresznye. És valakik úgy gondolták, hogy valóban érni is fog számukra ott. Hogy miért mondom? Mert van egy másik szám is, amit érdemes megjegyezni, ez pedig 27,8 milliárd forint. Ennyi állami támogatást kapott 6 év alatt a Balatonszepezdre bejegyzett kommentár alapítvány. 2020-ban 146,8 millió forint volt az éves működése, 2026-ra már 4,2 milliárd. Ez olyan Kaminski-Fanni-szerű infláció. Ez 28-szoros növekedés, és nagyobb, mint egy 7000 fős kisváros éves költségvetése, és 2000-szer több, mint amit egy falu kapott a versenyképes járások programból idén. Nem versenyben kapta ezt, nem nyílt pályázatokon, egyedi döntésekkel. Emellé az alapítvány persze ingyen kapott egy budapesti tranzitházat, majd, hogy ezt fel lehessen újítani, kapott erre még 11 milliárd forint közpénzt is. A kivitelezési határidőt többször módosították, végül 2026. szeptemberére tolták. Ehhez képest az alapítvány már április 22-én benyújtotta a záróbeszámolóját. A választási vereség után 8 nappal 806 millió forintot fizettek ki erre a projektre. Miért volt ennyire sürgős ez? Miért volt olyan, hogy 1,4 milliárdos közbeszerzés ennél az alapítványnál, amelyre csak egyetlen ajánlat érkezett? És hogy volt az, hogy egy-egy ilyen tételnek 99,97%-át vitte el a győztes ajánlata? Miért számoltak el Balatonszepezden és Révfülöpön több mint 480 millió forintnyi ingatlant és ingóságvásárlást, úgyhogy a vizsgálat során a rendelkezésre álló iratok között nem találunk független értékbecslést? És mire ment el 306 millió forint szállásra és vendéglátásra, hogy jó hangosan lehessen kiabálni az udvar, hogy megafon, megafon? Balatonszepezd az így vált közpénztranzitzónává. Ezért tett feljelentést a miniszterelnökség a Nemzeti Nyomozóirodánál, többek között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés, költségvetési csalás és közbeszerzési versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt. Nem mi fogjuk eldönteni, hogy történt-e bűncselekmény, erre van a nyomozóhatóság, erre van az ügyészség, erre van a bíróság. Ez az ügy azonban nem egyetlen alapítványról szól, találunk még milliárdos tételekkel megtámogatott hasonló alapítványokat. Még a választókerületemben is találkozunk olyan papíron karitatív örökségvédő vagy közösségi célokat szolgáló szervezetekkel, amelyek működése, finanszírozása vagy kapcsolati hálója nagyon komoly kérdéseket vet fel. Találtunk kiterjedt szervezeti hálót is, amelynek szálai ugyanazon a szűk körhöz vezettek vissza, miközben kívülről úgy jelenik meg, mintha független, helyi civil kezdeményezések sokaságáról lenne szó, és más valóban működő szervezetről másolják a nevüket, identitásukat. Pontosan ez volt az elmúlt 16 év egyik módszere. Sic mundus Fidesz creatus est, így teremtetett a Fidesz világ. Kiépített maga körül egy egész ökoszisztémát, alapítványokat, egyesületeket, civil szervezeket, kommunikációs műhelyeket, kulturálisnak nevezett hátországot, és közben milliárdokat pumpált olyan struktúrába, amelynek része sokkal közelebb állt a politikai klientúrához, mint ahhoz a civil társadalomhoz, amelynek a nevét viselte. A valódi civileknek ezzel okozták a legnagyobb kárt, mert Magyarországon több tízezer ember dolgozik becsülettel, egyesületekben, alapítványokban, polgárőrként, sportvezetőként, kulturális közösségekben, betegemberekért, gyerekekért, idősekért. Ők sokszor néhány százezer forintból csodát tesznek. Miközben máshol százmilliók és milliárdok folynak el egyedi döntésekkel, karácsonyi lakossági adakozáson 500 000 000 forint gyűlik össze éhező gyermekekért, addig ennek 12-szeresét adta oda a Fidesz kormány kérés, pályázat nélkül egyedi döntés alapján. Ideológia, propaganda terjesztése. Hát hol voltak a fontossági sorrendek? Pontosan ezért hoztuk nyilvánosságra az elmúlt évek civil támogatásait. Nem azért, hogy megbélyegezzük a civil szervezeteket, hanem azért, hogy végre mindenki lássa, ki kapott pénzt, mennyit kapott, milyen jogcímen kapta, és mit valósított meg. Nézzék meg, kik kaptak közpénzt az elmúlt években, kérdezzék meg mire, nézzék meg, mi épült még, és mi valósult meg. Mert a közpénz nem a Fidesz pénze volt, nem egy miniszter pénze volt, egy alapítvány pénze volt, és nem egy haverikér pénze volt, és nem vesztette el közpénz jellegét. A törvény dönteni fog, 16 év után végre elkezdődött az elszámolás. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány nevében megadom a szót Tar Zoltán miniszter úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, köszönöm szépen a kérdést, illetve a megszólalás, kedves képviselő úr. A civil szervezetek léte, a civil szervezetek elmúlt esztendőkben megtapasztalt támogatása megint csak egy olyan terület, ahol azt láttuk, hogy hogyan és milyen módon hajtotta a Fidesz-KDNP állampárti koalíciója hatalma alá a társadalom különböző rétegeit. Ezt láttuk az egyházak közösségeivel kapcsolatban, ezt láttuk, tapasztaltuk a civil szervezetekkel, ezt látjuk, tapasztaljuk a kultúra és minden egyéb más területen is. Valóban, ahogy ön is elmondta, képviselő úr, a civil szervezetek egyik nagyon fontos feladata lenne, hogy szabadon támogassák és fogják össze azokat a közösségi, civil kezdeményezéseket, az állampolgári kezdeményezéseket, amelyek jó esetben kiegészítik, megtámogatják, hozzájárulnak azokhoz a tevékenységekhez, amelyeket az állam, az önkormányzat, az egyéb más hivatalos szervezetek és intézmények végeznek. A Fidesz-KDNP arra jött rá az elmúlt esztendőkben, és arra alakította ki egy egészen szofisztikált módon a rendszert, hogy ezeket a civil szervezeteket gyakorlatilag meghosszabbított csápjaiként használva végezzen részben egyfajta, hogy is mondjam, agitatív tevékenységet a társadalomban, részben pedig ezeken a szervezeteken keresztül is vezesse félre a társadalmat, de nagyon sok szervezetet egész egyszerűen állami pénzek kitaliskázására használtak. Most is ő éppen, pontosan most elment, vagy elbújt, nem tudom, egy fiatalember, aki úgy van itt közöttünk látogatóként, mint egy civil szervezet, egy nagyon jelentős állami támogatást nyert civil szervezet képviselője, kb. 200 millió forint landolt az általa vezetett civil szervezetnél. Egyik azon civil szervezeteknek, amely civil szervezetek azért jöttek létre, és azért működtek civil módon, hogy a Fidesz-KDNP munkáját, ahogy az előbb hallottuk miniszterelnök úr válaszában, olykor sikertelen kampányát támogassák. A civil szervezetek nem csak a hivatalos csatornákon, a NEAN, tehát a Nemzeti Együttműködési Alapon és egyéb más csatornákon keresztül kaptak pénzt, hanem gyakorlatilag minden minisztériumban voltak olyan bugyrok, ahonnan nem 5-6 milliókat, hanem 100 milliókat, milliárdokat kaptak ezek a civil szervezetek. igaziból a civilség abból állt, hogy ki hol találja meg azt a csapot, amit meg lehet csapolni. Ez a játék ez nagyjából erről szólt, hogy ha valakinek voltak ismerősei, kapcsolatai, akkor meg tudta találni azt a pontot, azt a forrást, ahonnan támogatáshoz juthatott. Ezek a támogatások pedig nem ritkán visszajutottak különböző politikusok érdekköreihez, illetve magukhoz a politikusokhoz. Az a honlap, ami megjelent, és amelyen már elérhetőek a civil támogatásokban részesült civil szervezetek, ez tovább fog bővülni. Folyamatosan jönnek elő az újabb és újabb információk, területi bontásban is fogjuk ezeket közölni, hogy mindenki meglátogathassa ezeket a civil szervezeteket. Számomra rengeteg kalandos és ismeretlen civil szervezet van. Gondoltam, hogy idézek néhány nevet, de eltekintek ettől, mert országos röhögés lenne néhány civil szervezet nevéből, és főleg abból, hogy ezek a civil szervezetek gyakorlatilag semmiféle valódi tevékenységet nem végeznek, ezzel okozva kárt a valódi civil szervezeteknek. Valódi civil szervezetek, amelyek valódi tevékenységet végeztek és végeznek, sokszor ezért nem jutottak támogatáshoz, mert ezek a nagy civil szervezetek elvitték a támogatást. Ehhez képest a kormány most a teljes civil támogatási rendszer átdolgozásával foglalkozik. Tegnap volt a kormányülésen az első ezzel kapcsolatos jelentés, és már a jövő évre szeretnénk elsősorban azzal, hogy a miniszteri keretet és az egyedi döntéseknek a keretét drasztikusan csökkentjük, és átlátható módon kollégiumok, illetve a megfelelő szakmai szervezetek, illetve döntéshozó fórumok bevonásával szülessen döntés a civil szervezetek támogatásáról, és ezeket a döntéseket publikáljuk. A Bethlen Gábor alapot például kötelezték arra, hogy zárja be azt a weboldalát, amelyen keresztül tájékoztatta a közvéleményt a megnyert pályázatokról, a támogatási szerződésekről és az elszámolásokról. Ez a honlap ma is nem publikált módon létezik, mert önök, a Fidesz-KDNP kormány nem engedélyezte, betiltotta ennek a honlapnak a működését. Ez meg fog szűnni. Lesz ilyen honlap, minden támogatás követhető és nyomon követhető lesz. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen miniszter úr felszólalását. Személyes érintettség okán Pócs János és Kis János képviselőre kijelezték a felszólalási szándékukat. Ebben a sorrendben fogom megadni a szót személyes érintettség okán, és mindkét képviselő figyelmét tisztelettel felhívom a mindenki által ismert paraméterekre, amelynek keretei között tehetik meg felszólalásukat. Öné a szó, Pócs úr.
6: Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy sokunk nevében nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a miniszterelnök minden második szavában folyamatosan mindannyiunkat ártatlanul lopással és tolvajlással vádolt. Tette ezt? Elnök asszony, zavarják a felszólalók. Szabadnak a felszólalásban. Visszaállítaná az időmet? Köszönöm szépen. A miniszterelnök több alkalommal most is itt azzal vádolt bennünket, hogy nyuszi motorokat loptunk. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy mindannyian, akár itt a mi köreinkben, akár perközösséget alakítva, polgári peres eljárásban Ruf Bálint röhöghet, az lehet, hogy jól áll neki, akkor is én tényekről beszélek. Nem vagyunk kötelesek elviselni, hogy Magyar Péter itt mindenkit tolvajnak nevez, és amikor hazamegyünk, ennek a példának azokán mindenkit tolvajnak neveznek. És kedves miniszterelnök úr, nehogy azt higgye, hogy engem zavar, egyáltalán nem zavar. Nehogy azt higgye, hogy Orbán Viktort sajnáljuk, hogy minden második mondatában gyalázza. Tudjuk nagyon jól, hogy mindez a gyermekkori trauma, az ön gyermekkori szeretet hiányát akarja rajtunk megbosszulni. Vigyoroghat, miniszterelnök úr, tudja, hogy mit lehet itt sajnálni? Egyedül a gyermekeit lehet sajnálni. Hogy...
1: Tisztelt képviselő úr! Azon túl, hogy jelentősen eltért a személyes érintettségtől, fölhívom a figyelmét önnek és minden más képviselőtársamnak is, hogy a személyes érintettség okán való felszólalásuk nem terjedhet ki olyan megjegyzésekre, amelyek újabb vitákat gerjesztenek, illetve sértő módon gyaláznak másokat. Köszönöm. Most megadom a szót Kis János képviselő úrnak. 2 percben parancsolja.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt Rétvárdi képviselőtársam. Az a személyes érintettség az abból adódik, hogy a palócföldi templom, erről szó esett, az én választókörzetemben van, de nem ez a lényeg, hanem hogy abban a vasárnapi mise prédikációban személy szerint én voltam az egyik tárgya az ott elhangzottaknak. Nem ez a lényeg. A templom plébániájának szeretném felolvasni a közleményét tárgyszerűen szó szerint. Az alábbiakban plébános úr, és itt szerepel a neve, személyes üzenetét tesszük közzé, amelyben az elmúlt vasárnapi prédikációjával kapcsolatban fordul a közösség tagjaihoz. Kérjük, fogadjuk szavait nyitott szívvel és egymás iránti szeretettel, és íme a közlemény. Kedves testvérek, visszahallgattam az elmúlt vasárnapi prédikációmat, és sajnálom, hogy a szavaimmal megbántottam másokat, és szavaim alkalmasak voltak arra, hogy a helyi közösségben és az egyházközségben megosztottságot okozzanak. Ezért bocsánatot kérek mindenkitől, akiket a szavaimmal megsértettem. És itt a plébános úr neve szerepel, és én azt gondolom, hogy le a kalappal plébános úr közleménnyel.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, öné a szó.
0: Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Én azt gondolom, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát én nagyon sok mindent szívesen elviselek. Hazugságot 2,5 év alatt, azt, hogy 100 milliárdos közpénzeket költöttek arra, hogy gyalázzanak, hogy tönkretegyenek minket, a barátaimat, a családomat. De azt nem fogom elviselni, elnök asszony, hogy egy olyan ember kapjon szót, és maradjon nála a szó, aki a gyerekeimmel jön. Azt hallgattam 2 éven keresztül,

0: Azt hallgattam ezektől az emberektől 2 éven keresztül. 10 milliárdos közpénz propaganda reklámokban, a YouTube-on, óriás plakátokon. Önök hazudozták, hogy az én kiskorú gyermekeim, a legcsodálatosabb gyerekek a világon nem állnak velem szóba. Ezt hadúzották még most is éjjel-nappal. Úgyhogy jelenleg is ott van az otthonomban 2 gyerekem, nélkülem, mert nem tudok velük otthon lenni a nyári szünetben. És a nagyfémet most búcsúztattam el éppen, mert külföldre megy. És nem szégyeli magát. Igen, ön egy tolvaj. Ön közpénzen vitt óvodába, kölcsödében nyuszi motorokat. Aki közpénzen visz óvodába, óvodás gyerekeknek, bölcsödéseknek műanyag motorokat, amiket egyébként 3000 forintért meg lehetne venni, az a mi szemünkben és minden becsületes magyar ember szemében egy tolvaj, főleg a kampányból viszi oda. És Rétvári Bence, egy pillanat, beszéltem az önök propagandájáról. Megint elkezd kiabálni a képviselőnkkel, aki felolvassa a plébánosnak a rendkívül korrekt nyílt levelét, és bekiabál, ahelyett, hogy elnézést kérne, ön akarja megosztani a hívő és nem hívő embereket. Ott ül hátul Szabó Csaba.
1: Miniszterelnök úr, egyrészt elfogyott az időkerete, másrészt ön is eltért a tárgytól. A jegyzőkönyv pontosítása kedvéért szeretnék válaszolni miniszterelnök úrnak. Valóban megadtam a szót Pócs János képviselő úrnak, viszont azon a ponton, amire ön hivatkozott, megvontam tőle a szót. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi javaslatot az országgyűlés honlapján megismerhették. Tisztelt országgyűlés! Tisztelettel kérem az országgyűlés valamennyi képviselőjét, ahhoz, hogy érdemi munkát tudjunk végezni, és folytathassuk azt, amiért minket ide küldtek a választópolgárok, nagyobb fegyelemmel legyenek szívesek viselkedni. Tehát a napirendi javaslatot az országgyűlés honlapján megismerhették. Most mindenkit kérek, hogy foglalják el a helyüket, és ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt országgyűlés, elsőként kivételességi javaslatról döntünk. A kormány azt kezdeményezte, hogy az országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi 127-es számú törvény módosításáról szóló T/504-es számú előterjesztést. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő 3 órán belül legyen lehetőség, az összevont vitára 2026. augusztus 28-án pénteken a határozathozatalokat követően kerüljön sor, és az összegző módosító javaslatról való döntésre, valamint a zárószavazásra 2026. augusztus 28-án pénteken az összevont vitát követően kerüljön sor. Tisztelt országgyűlés, a javaslatról az országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 184 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül ezt elfogadta, ezt a kivételességi javaslatot. Tisztelt országgyűlés, elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 18 óra 25 percig van lehetőség, az összevont vitát és a szavazásokat pedig a holnapi ülésnapunkon tartjuk meg. Tisztelt Országgyűlés, most sürgősségi javaslatról döntünk. Az előterjesztő kezdeményezte az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014-es számú országgyűlési határozat módosításáról szóló H/544-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint a törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig az országgyűlés 2026. augusztus 28-ai pénteki rendkívüli ülés napján kerüljön sor. Módosító javaslat benyújtására az általános vita lezárásáig legyen lehetőség, a részletes vita szakasz a törvényjavaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46 szakasz 1-es bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 2-es bekezdésben foglalt határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró módosító javaslatokat. A sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 132 igen szavazattal, 52 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül a sürgős tárgyalást elrendelte. Tisztelt Országgyűlés, most a napirend módosítására tett indítványról döntünk. A Tisza képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az országgyűlés 2026. augusztus 28-ai pénteki rendkívüli ülés napján az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014-es országgyűlési határozat módosításáról szóló H/544-es számú határozati javaslat általános vitájára lezárásig utolsó napirendi pontként kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Nagyon szépen köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a H/544-es számú előterjesztés tárgyalásával. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak most. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Soron következik a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló H/437-es számú határozati javaslat határozathozatala. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk. Az országgyűlésről szóló törvény értelmében a határozati javaslatról az országgyűlés vita nélkül határoz. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a határozati javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 138 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 45 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. Soron következik a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 28/2026-os számú országgyűlési határozat módosításáról szóló döntés. Az S/555-ös számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem dr. Csuszda Gábor jegyző urat, hogy ismertesse a személyjavaslat tartalmát.
2: Tisztelt Országgyűlés, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 28/2026-os országgyűlési határozat első pontja a következők szerint módosul. Az országgyűlés Szűcs Gábor Fidesz helyett Zsigó Róbertet a bizottság alelnökévé megválasztja. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
1: Köszönöm szépen, jegyző úr! Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozattal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja a javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 158 igen szavazattal, 2 nem és 15 tartózkodás mellett az országgyűlés javaslatát elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Megköszönöm az együttműködésüket, az elnöklést átadom Dúró Dóra alelnök asszonynak, most pedig 2 perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm.

0: Országgyűlés, köszöntöm képviselőtársaimat. Most 15 óra 39 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Megkérem, hogy foglalják el helyüket. Dr. Hegedűs Barbara, Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a vidék és településfejlesztési miniszterhez, hogyan kívánja a kormány biztosítani, hogy a vidéki Magyarország ne legyen a fejlesztéspolitika vesztese címmel. Dr. Hegedűs Barbara képviselő asszonyt illeti a szó, 3 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterasszony, államtitkár úr! Az elmúlt hetekben a Balaton északi partján élők csalódottan szembesültek azzal, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervből kimaradt

0: A Balatonfüred, Tapolca, Keszthely vasútvonal villamosítása. Ez különösen érthetetlen annak fényében, hogy az előző kormány kiemelt projektként tekintett erre a beruházásra, elkülönített forrás is volt rá, ezért joggal számítottak a térségben élők arra, hogy meg fog valósulni ez a beruházás. De sajnos ez az eset ez nem egyedülálló. Egyre több olyan fejlesztés kerül le a napirendről, vagy szorul háttérbe, amely a vidéki Magyarország fejlődését szolgálja. Nem csak a vasúti beruházásoknál látható ez a tendencia, hanem a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésénél is számos vidéki útfejlesztés késik, vagy bizonytalanná vált. Ezek a fejlesztések ugyanis nem csak a közlekedési helyzet javítását szolgálják, hanem a vidéki térségben élők életkörülményeinek és a térség versenyképességének erősítését is. Eközben a kormány fejlesztés politikájának súlypontja egyre inkább Budapest felé tolódik, ami azt a benyomást kelti, hogy a közlekedési és beruházási miniszter számára elsősorban a fővárosi beruházások jelentenek prioritást. Joggal merül fel a kérdés, hogy mi lesz a vidékkel. Az elmúlt években az Orbán kormány a vidékfejlesztési stratégiai ügynek tekintette. Gondoljunk csak a Magyar Falu programra, a falusi csokra, a különböző településfejlesztési támogatásokra. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vidéki településeket megerősítsük, és a helyben élők életminősége javuljon. Ezért joggal merül fel a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a fejlesztési elképzelések súlypontja egyre inkább Budapestre helyeződik, miközben a vidéki beruházások háttérbe szorulnak. Azt gondolom, hogy ékes példája ez a Balatonfüred, Keszthely, Tapolca vasútvonal villamosításának az elmaradása ennek, hiszen nem az a vidéki vasútfejlesztés, hogy hogyan lehet gyorsabban Budapestről lejutni a Balatonra vonattal, hanem az a vidéki vasútfejlesztés, hogyha az ott élők mindennapjait szolgáló fejlesztés történik. Márpedig ez a tengely, ez az északi Balaton szempontjából egy nagyon fontos lenne, és pont az, hogy a Kelet-Balaton és a Nyugat-Balaton térség összekötetését erősítse, ezzel a térségnek a versenyképessége is javuljon. De azt gondolom, hogy ha már a beígért társadalmi egyeztetés ebben a helyzetben is elmaradt, akkor reméljük a tárcaközi egyeztetés azért megvolt. És hogyha már elmaradt a polgármesterekkel, a helyi szereplőkkel való egyeztetés, akkor bízunk benne, hogy legalább a három választó körzeti országgyűlési képviselővel megvolt az egyeztetés. Kíváncsiak lennénk, hogy ők mit szólnak ehhez, hogy ez a beruházás elmarad. Ezért azt gondolom, nagyon fontos kérdés, milyen megnyugtató választ tud adni a térségben élők számára. Államtitkár úr, milyen konkrét intézkedéseket kíván pedig miniszterasszony tenni annak érdekében, hogy a vidéki térségek ne szoruljanak a háttérbe, a jövőbe. Köszönöm szépen.
1: Válaszadásra megadom a szót dr. Stumpf Péter államtitkár úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt képviselő asszony, az önök 16 éves kormányzása után tényleg jogos kérdés, hogy mi lesz a vidékkel. Csak nem most kellett volna feltenni, ugye, hanem az elmúlt ciklusokban. És hogyha már vasútvonalat említett, akkor azt is pontosan tudjuk, hogy hol nem maradt el vasútfejlesztés, ugye Felcsúton nem maradt el az elmúlt 16 évben a vasútfejlesztés. A mi kormányunk fejlesztés politikájában a vidék nem fog háttérbe kerülni. Éppen az a célunk, hogy a fejlesztési források felhasználása valós helyi szükségletekre, szakmai megalapozottságra és a vidéken élők életminőségének a javára épüljön, javítására épüljön, és ennek érdekében jó hírem van egyébként, megnyugtató válaszom van. A balatoni vasút fejlesztése nem áll le. A fejlesztések előkészítése céljából a Tisza kormány most 2,6 milliárd forintot különített el. Első lépésként a Székesfehérvár és Balaton közötti kapacitási hiány felszámolását kezdtük meg. Szabadbattyán és Lepsény között új 160 km-es sebességre alkalmas kétvágányú pálya tervezését indítottuk el. Tisza képviselőasszony, önök számára a vidék soha nem volt nem valódi közösségeket és nem valódi emberi sorsokat jelentett, hanem politikai díszletet. A vidékiséget szlogenek kislányították, választásról választásra, szavazatszerzésre használták. Közben egyre több településen vált bizonytalanná az orvosi ellátás, az iskola, a posta, tömegközlekedés, végső soron maga a helyben maradás lehetősége. Hiába újítottak fel egy-egy épületet, vagy adtak át látványosan néhány kilométer utat, közben elmaradt, aki használja. Önök stratégiai vidékpolitikáról beszélnek, a stratégia nem az, hogy a választás előtt támogatási táblákat helyezünk ki. Politikai hűség alapján osztottak forrásokat, minden átadott buszmegállót történelmi sikerként ünnepeltek. A vidék fejlesztése nem kegy és nem kampányeszköz. Vidék támogatása állami kötelezettség. A Tisza kormány célja ezért nem az, hogy újabb jól hangzó programnevekkel fedje el a problémákat, hanem hogy a vidéki életnek ismét legyen jövője. Ezt szolgálja majd a Szent István vidékfejlesztési program, amely 10 településenként 1 milliárd forint többletforrás biztosít a kistelepüléseknek. Emellett folytatjuk a kistelepülések eddig is működő támogatási programját. Az új térségfejlesztési törvénnyel és a rural proofing bevezetésével pedig biztosítani fogjuk, hogy a vidéki térségek szempontjai minden kormányzati döntésben érvényesüljenek. A vidéki Magyarország nem lesz többé a fejlesztéspolitika vesztese. A forrásokat valós térségi szükségletek, szakmai megalapozottság és a helyi közösségek igényei alapján fogjuk felhasználni. A fejlesztések ne csupán térképen vagy a kormányzati propagandában, hanem az emberek mindennapi életében érzékelhető változást hozzanak. A vidék nem akkor került veszélybe, amikor önök elvesztették a választást, hanem akkor lélegezhetett fel. Köszönöm a figyelmet.
1: Megkérdezem Hegedűs Barbara képviselőasszonyt, hogy elfogadja-e a választ a nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
0: Köszönöm szépen a szót. Én azt gondolom, hogy államtitkár úr, hogy konkrét kérdést tettem fel. Balatonfüred, Tapolca és Keszthely vasútvonal villamosítása elmarad, úgy tűnik. Hiába tűnt úgy, hogy egyébként Vitézi miniszter úr elég jól lobbizott az EU források kapcsán, és oktatás és egészségügytől is tudott elvenni forrásokat közlekedésfejlesztés érdekében. Tehát jogosan számítottak arra a térségben élők, hogy ezek a fejlesztések, amelyeket az előző kormány már bejelentett és előkészítések elindultak, meg fognak valósulni. Engem helyben élők kerestek meg azzal kapcsolatban, hogy mit tervez a kormány, hozzam föl ezt a témát, hiszen az ő mindennapi életüket érintő kérdésről van szó. Azt gondolom, hogy ön nem válaszolt arra, hogy milyen választ lehet adni a helyben élőknek, mikor, milyen fejlesztési lehetőségek lesznek, milyen tervei vannak a Tisza kormánynak ezen a vasútvonalon a következő években. Azt gondolom, hogy ez az, amire a válasz várnánk. Én, nem csak én, hanem igazából az Észak-Balaton térségben élők, akik ezt a vasútvonalat használják, ezért a választ nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.
1: Hegedűs Barbara képviselőasszony az interpelációra adott választ tehát nem fogadta el. Kérdem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ 114 igen szavazattal. Igennel, akkor 115 igen szavazattal, 51 ellenében elfogadta. Tisztelt országgyűlés, dr. Latorcai Csaba és dr. Simicskó István, a KDNP képviselői interpellációt nyújtottak be az igazságügyi miniszterhez, megvédi-e a kormány a készpénzhasználat alkotmányos jogát címmel. Dr. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter asszony! Alaptörvényünk egyértelműen fogalmaz, mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez, valamint a készpénzzel történő fizetéshez. A szándék egyértelmű volt, a magyar emberek számára a készpénzzel történő fizetés lehetősége a jövőben is biztosított maradjon, és senki ne legyen kizárólag elektronikus fizetési mód alkalmazására kényszerítve. Ehhez képest 2026. június 30-án megjelent a magyar közlönyben a 2/2026-os KBM rendelet, amelynek második szakaszá hatályon kívül helyezte a parkoló automaták elhelyezésére vonatkozó korábbi előírást, majd ezt követően Budapest főváros önkormányzata a parkoló automaták megszüntetéséről döntött, így július 1-től a közterületi parkolási díjat a fővárosban kizárólag mobiltelefonos vagy más elektronikus megoldással lehet megfizetni. Vitézi Dávid rendelete a következőképpen fogalmaz. Nagyvárosi környezetben a parkoló automaták működtetése olyan költséggel jár, amely a jelen társadalmi viszonyok között már a legtöbb esetben aránytalan, ezért szükséges hatályon kívül helyezni azokat a rendeleti szabályokat, amelyek arra utalnak, hogy az automaták működtetése kötelező lenne. Egy alapjogot a működtetési költségek aránytalansága miatt egy miniszter vagy egy önkormányzat rendeletileg eltörölhet? A készpénzes fizetés eltörlése a parkolás során különösen hátrányosan érinti az időseket, az okostelefonnal nem rendelkezőket, a digitális szolgáltatásokat nem használó polgárokat, valamint mindazokat, akik a készpénzes fizetést helyezik előtérbe. Ez tehát mind jogi, mind állampolgári szempontból egyértelmű visszalépés, több ezer embernek a semmibevétele. Felmerül egy kérdés, hogy mit ér egy alkotmányos jog, ha annak gyakorlása egy miniszteri vagy egy önkormányzati rendelet a mindennapi élet egyik leggyakoribb helyzetében teljesen ellehetetlenítheti. A digitalizáció fontos, célebben egyetértünk, de nem vezethet oda, hogy a készpénz használat csupán elméleti lehetőség maradjon. Az alkotmányos jogoknak, remélem miniszterasszony, egyetértünk, a gyakorlatban is érvényesülni kell. Ezért kérdezem, hogy egyetérte azzal, hogy a készpénz használat alkotmányos védelme alapjog, egyetérte, illetve megítélése szerint összeegyeztethető-e az alaptörvénnyel, hogy Budapest közterületi parkolásnál semmilyen készpénzes fizetési lehetőség nem marad, és kész-e a kormány olyan jogszabályi intézkedéseket kezdeményezni, amelyek garantálják, hogy közszolgáltatások és közhatalmi díjfizetési kötelezettség esetében, mint például a parkolás, mindig rendelkezésre álljon valamilyen készpénzzel is igénybe vehető megoldás. Tisztelettel várom miniszterasszony válaszát.
1: Válaszadásra megadom a szót dr. Görög Márta miniszterasszonynak 4 perces időkeretben. Parancsoljon!
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő urak! Az a interpelláció címe, hogy megvédi-e a kormány a készpénz használat alkotmányos jogát. A készpénz használat alkotmányos joga alaptörvényi védelemben részesül. Az a struktúra, amelyet az alaptörvény ezzel a szabályozással a készpénz használat vonatkozásában felépít, ugye a 15-ös alaptörvény 15. módosításával került be az alaptörvénybe. Azzal, hogy a részletszabályok kidolgozását, a részletszabályok szintjén való rendelkezést ágazati jogszabályokra bízta. A 2025. évi 62-es törvény a közterületi automaták vonatkozásában nem tartalmaz kizárólagos készpénz használati jogosultságot. Éppen ezért, miután ez a struktúra, hogy az alaptörvény biztosítja a készpénz használat alkotmányos jogát, de nem kizárólagos és ágazati jogszabály, az az ágazati szabályozás, amelyet képviselő úr az imént megjelenített, pont ebbe a szabályozási rendszerbe, ebbe a szabályozási mederbe tartozik. Nem korlátozza ez a miniszteri rendelet, nem korlátozza ez az önkormányzati rendelet, mint jogszabály a készpénz használat alkotmányos jogát, hanem a törvényi szabályozás felépítési rendszerének megfelelően biztosítja azokat a szabályokat, amelyek e körben megfelelően értelmezendők. És hogyha jól emlékszem, korábban egyszer Vitézi miniszter úrhoz intéződött egy kérdés, ugyanúgy a közterületi parkolóautomaták vonatkozásában, ott ugye még az is elhangzott egy további információként, hogy maga a fővárosi közgyűlés azért döntött így, mert hát nagymérvű visszaéréseket tapasztalt az automaták vonatkozásában, és miután ez a jogszabályi rendelkezés, ez az ágazati felépítés nem tartalmaz olyan korlátozó rendelkezést, ami egyébként a kivételszabályhoz kapcsolódó lenne. Ezért került ekként szabályozásra. Ebből, illetőleg a önök interpellációjában is jól látható, hogy a készpénzhasználat kérdés az egy nagyon fontos társadalmi és gazdasági kérdés. És, ahogy az interpelláció jelzi, kapcsolódik hozzá egy technológiai tartalom is. Egy technológiai tudás és lehetőség tartalom egyaránt. És miután kiemelt kérdés, ezt ugyanúgy a kormány is maga is kiemelt kérdésként kezeli, fontos kérdéskörben is a diskurzus folytatása, és erre a diskurzusra lehetőség van és lesz majd abban a társadalmi egyeztetésben, amely az inkluzív alkotmányozással egyidejűleg fog megkezdődni. Ugye az egyik kérdés arra irányult, hogy jelenleg ez az alaptörvényben rögzített alapjogi tartalom felülvizsgálat alatt áll-e, pont ennek okán, miután a társadalomban több irányú megközelítésben létezik ez a készpénz használat joga, éppen ezért fontos látni ezeket a társadalomban megjelenő véleményeket, és ezek lesznek azok, amelyek majd a társadalom egyeztetésben az inkluzív alkotmányozási folyamat során becsatornázásra kerülnek, és éppen ezért jelenleg nem képezi felülvizsgálat tárgyát. Köszönöm szépen a kérdést.
1: Megkérdezem dr. Simicskó István képviselő urat, hogy a benyújtók nevében elfogadja-e a választ a nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
5: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter asszony, ön egy komoly jogász, egyetemi tanár, dékán volt a Szeged Egyetemen, amennyire ismerjük az önéletrajzából, meg az eddigi felszólásából is. Bizonyára tisztában van az általános jogelvekkel, amelyek a nemzetközi normáknak is megfelelnek. Én azt hittem, hogy az emberséges Magyarország felépítése az többek között erre is törekszik, és odafigyel arra, hogy valóban azokat a csoportokat, azokat a társadalmi rétegeket, akiknek nehézséget okoz az ilyen típusú parkolás megoldása, legalábbis ilyen módon történő parkolás megoldása, azokra oda fognak figyelni. Tehát én arra szeretném önöket kérni, hogy legyenek tekintettel az idősebbekre, a nyugdíjasokra, akiknek nincsen olyan digitális kompetencia, hogy tudjanak könnyedén parkolni, sőt nincsen mobil eszközük sem. Mi nem azt mondjuk ezzel, hogy csak készpénzzel lehessen fizetni, hanem adjuk meg a választás lehetőségét az embereknek, aki parkolni szeretne. Ezek az automaták fönn vannak szerelve, hogy bárki visszaelés hajtott végre üzemeltetésben, azokat csukják le, vagy vizsgálják meg, de ettől még ezt nem kell megszüntetni, ezt a lehetőséget. Szóval ne tereljük az embereket, ne tudjuk kötelezővé, hogy a készpénz eltűnjön, és csak okos eszközzel lehessen parkolni. Köszönöm szépen. Nem tolgatom a választ sajnos ezért. Köszönöm.
1: Dr. Latorcai Csaba és dr. Simicskó István képviselő urak az interpellációjukra adott választ nem fogadták el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 122 igen, 49 nem ellenében, 1 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz. A demográfiai vészhelyzetben a Mi Hazánk 15 pontos mentőprogramjának hány elemét támogatja címmel. Az interpellációra a miniszterelnök megbízásából a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező dr. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter válaszol. Novák Előd képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót. Tisztelt miniszter úr, a gyermekáldás hirdettük a családalapításra buzdító civil óriás plakátjainkon. Soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint 2025-ben. A tragikus helyzet pedig folyamatosan romlik 2021 óta. Majdnem alulmúltuk a 2011-es mélypontot, ami a termékenységi arányszámot illeti. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az egész északi civilizáció élettere visszaszorulóban van, aminek elsődleges oka az önzés, hogy nem vállalunk elég gyereket. És etéren nem is korrekt mindig a kormányra mutogatni. Álságos az a kifogás, hogy az anyagi biztonság hiánya miatt nem vállal valaki a reprodukcióhoz szükséges 2 gyermeket, mert tán a világháborúkkal terhelt 20. században, vagy a jobbágyok korában nagyobb anyagi biztonság volt. És most a német vagy a japán életszínvonal megfelelő lenne? Csak mert azokban az országokban még jobban fogy az őshonos népesség. Bizony a jólét és a termékenység fordított arányt mutat. Persze a célzottan a gyermekvállalásért járó állami támogatás növelése azért növeli a születések számát, ezért ez indokolt volna. De szemléletformálás is kellene. Az anyagiak helyett valójában a legtöbb, mi adható egy gyereknek, a testvér. Ilyen társadalmi célú hirdetést is csináltam, s reménykedem valami állami kampány elindításában is. Az ismét romló, katasztrofális demográfiai helyzet miatt radikális változás nélkül nemhogy a nyugdíjrendszer, de az egész társadalombiztosítás, sőt, maga az államháztartás is fenntarthatatlan. Ha a demográfiai hiányt az új kormány is inkább ázsiai vendégmunkásokkal pótolná, akkor pláne kisebbség leszünk saját hazánkban, és nem magyar ország. Az anyaság közérdek, minden gyermek közkincs. Megtévesztő az a kormány propaganda, ami az elmúlt 16 évben volt, hogy hazánk sokat költ családtámogatásokra. Ugyanis az Eurostat adatai szerint a GDP százalékában vizsgálva a 27 EU tagállam kiadásait messze átlag alatt költünk erre. A családtámogatások összege a GDP százalékában mérve folyamatosan csökken 2010 óta, még a KSH szerint is, az elmúlt 30 évben most a legkisebb. Nem csoda, hogy a Tárki kimutatása szerint nagyobb szegénységi kockázat nagy családosnak lenni, mint nyugdíjasnak. Ez nem családbarát kormányzás volt valójában. A nemzet halált és a gazdasági összeomlást elkerülő demográfiai fordulatért az állam is tehetne. Benyújtottam a kormánynak a Mi Hazánk Mozgalom 15 pontos mentőprogramját. Kérem miniszter úr, hogy csemegézzen közülük. Működjünk együtt a demográfiai vészhelyzetben. Például a magyar családtámogatásokat a GDP százalékában azonnal az EU átlag szintjére javasoljuk emelni. Aztán a gyermekvállalás tervezhetősége érdekében ne szüntessenek meg családtámogatási rendszereket, amire sajnos az elmúlt években is láttunk példát. És kiszámítható legalább a nyugdíjakhoz hasonló infláció követő családtámogatási rendszerre volna szükség. Most csak hármat tudtam megemlíteni, de 15 pontos mentőprogramot nyújtottam be. Ezeknek hány elemét támogatja a kormány? Várom miniszter úr érdemi konstruktív válaszát.
1: Válaszadásra megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon.
7: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Először is ön támogatásról beszél, de akkor most tisztázzunk valamit. Addig nem fogunk önökkel szóba állni, ameddig nem kérnek bocsánatot. Az mindazért, amit a sükösdi tamburás srácokkal és a roma holokauszt megalázásával kapcsolatban műveltek. És tisztelt képviselőtársaim, valóban a 16 év, tehát a Fidesz által ránk hagyott demográfiai mutató lesújtó. 2010-ben még 10 millió fölött volt a magyarok száma, ma már 9 millió 500 ezer alatt vagyunk. A Fidesznek 2010-ben megvolt a gazdasági mozgástere ahhoz, hogy növelje a születésszámot, csökkentse a korai elhalálozást, és megakadályozza az elvándorlást. Ezzel szemben mi történt? Népességcsökkentő programot hajtott végre, 700 ezer ember ment el Magyarországról, és odakint már vállaltak gyermeket, akár többet is, mint amennyit itthon szerettek volna. 2010-ben még az élve születések száma 90 ezer volt. Mostanra 72 ezeres katasztrofális szintre csökkent. A teljes termékenységi mutató arányszáma szintén történelmi mélyponton van. 1,3%. Teljes termékenységi arányszáma 1,3%. A Fidesz 4500 milliárd forintot pacsált el úgymond családpolitikai intézkedésekre. Teljes mértékben rosszul osztotta vissza a pénzeket, azoknak adott, akiknek amúgy is volt, és nem adott azoknak, akiknek kellett volna. Ezzel szemben mi ezt a rendszert átépítjük, átterveztük, és azokhoz jut el a támogatás, akik valóban megérdemlik. Ezen keretek között már megkezdtük a tanévkezdési támogatást, a vénköteles gyógyszerek áfájának csökkentését, a tűzifa áfájának csökkentését, mert nekünk valóban a családok a fontosak, és nem hiszünk abba, hogy erőszakos kampányintézkedésekkel növelni lehetne a születési számot. Abban hiszünk, hogy megfelelő, élhető, egészséges környezetet kell teremteni a családoknak, a fiataloknak. Köszönöm.
1: Megkérdezem Novák előtt képviselőt, hogy elfogadja-e a választ a nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
6: Miniszter úr, elárulom, hogy én úgy készültem, hogy ebben a nemzetstratégiai sorskérdésben, a magyarság legnagyobb problémája ügyében, ami a népességfogyás és az ebből eredő gazdasági katasztrófa helyzet, el fogom fogadni az ön válaszát, még ha esetleg némi mellébeszélés is lesz benne, még ha a 15 pontból egyetlen egy javaslatunk mellett sem tesz hitet, hogy ezt támogatja, hát azonban ön egy elemi együttműködésre sem képes a magyarság ügyében, a magyarság megmaradása ügyében. Én nagyon sajnálom, hogy politikai kérdést csinál, és amikor a jövőről kellene, a magyarság megmaradásáról kellene beszélni, akkor is le van ragadva, hol a Fidesznél, hol én nem... hagyjuk is a múltat. Én azt mondom, hogy a jövőről beszéljünk, és én sajnálom, hogy hiába nyújtottam be egy hosszú 15 pontos javaslatcsomagot, semmire nem reagált ebből. Hiába javasoltam a gyermekneveléshez szükséges termékek világrekord áfájának radikális csökkentését. Hiába vetettem föl például, hogy a tisztességes gyermeknevelést elismerő nyugdíj kiegészítésként szülői életjáradék bevezetésére is kerítsünk sort. Ezek a javaslataink, mind a 15 pont gyakorlatilag nem kerülhet az országgyűlés napirendjére. Én ezért nagyon sajnálom, de ezt a válaszát nem tudom elfogadni.
1: Novák előtt képviselő az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlés, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ 121 igen szavazattal, 49 nem ellenében elfogadta. Tisztelt országgyűlés, dr. Németh Csilla, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez a családok tehermentesítése címmel. Dr. Németh Csilla képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
8: Tisztelt országgyűlés, tisztelt alelnökasszony, tisztelt államtitkár úr! Két iskolás gyermeket nevelő édesanyaként pontosan tudom, hogy egy gyermek beiskolázása nem kevés anyagi kiadással jár. Ha van is, még az előző tanévről tornacipő, az már biztos kicsi. A nadrág pedig biztos rövid. Cipő, őszi ruha, táska, tornazsák, tornaruha, és még sok-sok tétel szerepel egy beiskolázási listán. A szülők pontosan tudják, hogy a tanévkezdés a családi kassza jelentős részét felemészti. Ha pedig valaki egyedülálló vagy sok gyermekes szülő esetleg mély szegénységben él, a helyzet még kilátástalanabb. Különösen érezhető ez azokban a térségekben, ahol eleve sok család él nehéz körülmények között. Borsodban például minden 5.-6. gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, míg minden 9. gyermek hátrányos helyzetű. A KSH adatai alapján ez közel 2,5-szerese az országos átlagnak. Választókerületemet járva sajnos nap mint nap találkozok rászoruló családokkal. S térségünkben nem ritka, hogy a megfelelő, jó minőségű tanszereken kívül az évnapnak megfelelő ruházat sem áll rendelkezésre az iskolába induló gyermekeknek. Nincs őszi cipő, meleg pulóver, kabát sem, amit felvehetnének. Ezért is fontos minden olyan segítség, amely valóban eljut a családokhoz, és akkor érkezik, amikor a legnagyobb szükség van rá. A kormány kiemelt célja, hogy a rászoruló magyar családok érdemi, kiszámítható és gyors segítséget kapjanak. Éppen ezért döntött úgy a kormány, hogy a szeptemberi családi pótlékot és az iskolakezdési támogatás első felét már a tanév megkezdése előtt, pont a napokban eljuttatja az érintettekhez. Az iskolakezdés minden gyermek számára egy új kezdet. Azt szeretnénk, hogy egyetlen gyermek se azért kezdje rossz érzéssel a tanévet, mert a családja nem tudja megvenni számára a szükséges tanszereket vagy ruhákat. Tisztelt államtitkár úr, azt gondolom, hogy egy támogatás akkor igazán hasznos, ha nem csak papíron létezik, hanem a családok ténylegesen érzik a hatását. Ezért szeretném megkérni, tájékoztassa az országgyűlést és a nyilvánosságot arról, hogy pontosan mekkora segítséget jelent ez a soha nem látott mértékű támogatás a rászoruló magyar családoknak. Köszönöm szépen.
1: Válaszadásra megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon!
9: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony! Én magam is 3 gyermeket nevelek, úgyhogy nevelünk a feleségem, úgyhogy tudom, hogy mekkora feladat és milyen nehézségek ezek. És tudom azt is, hogy a tanévkezdés nem csak az új lehetőségekről és az örömről szól, hanem arról is, hogy a gyermekek újra találkozhatnak az iskolatársaikkal, szeretett tanáraikkal, hanem sok családban bizony sok kihívást is tartogat. Különösen nehéz helyzetben vannak azok a családok, ahol több gyermek kezdi meg egyszerre az új tanévet, éppen ezért tudjuk jól, hogy minden segítség nagyon sokat számít. Az országgyűlés július 21-én 180 igen szavazattal fogadta el az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot. A Tisza kormány álláspontja, hogy Magyarországon egyetlen egy gyermek sem indulhat hátrányból, azért, mert az ő családja nehezebb körülmények között él. A kormány ezért vezette be a szűkösebb anyagi forrásokkal rendelkező családokban nevelkedő gyermekek számára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Manapság elfogadottá vált, hogy a rászoruló gyermekek számára nincs kitörési lehetőség, sorsuk sok esetben eldől azzal, hogy hová és milyen körülmények közé születtek. Pedig ez nincs így, és nem is lehet így. A nehéz családi körülmények nem jelenthetik azt, hogy egy gyermeknek a lehetősége is korlátozottak legyenek. Van kitörési lehetőség, és ennek egyik legerősebb eszköze az oktatás. Egy támogató pedagógus, egy biztonságot adó közösség, egy tehetséget felismerő mentor, vagy akár egy időben érkező anyagi segítség olyan kapaszkodót jelenthet, amely megváltoztathatja egy gyermek életútját. Ennek első lépése az iskolakezdési támogatás bevezetése. Hisszük és valljuk, hogy egyetlen gyermek sem indulhat úgy neki az életnek, hogy a nehéz körülményei között miatt kisebb esélye legyen a tanulásra, előrejutásra és a kitörésre. A kormány ígéretéhez híven nem várt a segítséggel a következő tanévig, hanem minél hamarabb, még az idei iskolakezdés előtt eljutotta a támogatást a családokhoz. Számukra lefordítva ez azt jelenti, hogy az iskolakezdési támogatás 300 ezer családban több mint 400 ezer gyermek számára jelent számottevő segítséget, új tanszert, ruhát, cipőt. A támogatás felét a családok már a hét elején megkapták, a másik fele pedig november 30-áig meg fog érkezni az érintettekhez. Az iskolakezdési támogatásával nem egyszerűen tanszert vagy ruhát adunk a jövőt író generációnak, hanem egy kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy a hátrányból induló gyermekek is ugyanazzal a reménnyel indulhassanak neki az új tanévnek, mint társai. Minden diáknak eredményes tanévkezdést kívánok, köszönöm szépen a figyelmet!
1: Megkérdezem Németh Csilla képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ a nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére. Parancsoljon!
8: Tisztelt államtitkár úr, köszönöm a válaszát, tisztelettel elfogadom, de engedje meg a tisztelt ház, hogy elmeséljek egy történetet. Tavaly kora ősszel az egyik betegemet, egy idős beteget otthonában vizsgáltam meg, mert nem tette lehetővé az egészségügyi állapota, hogy eljöjjön a rendelőmbe. Egy nagyon szegény családról van szó, akik tisztességgel nevelik a gyerekeket, és gondoskodnak a beteges nagyszülőről is. Amikor kint voltam, ott volt a nagymama unokája, egy 7-8 éves körüli kisfiú, és mivel délelőtt volt, és munkanap, én megkérdeztem tőle, hogy fiam, te is beteg vagy? Hogy miért nem vagy iskolában? És azt mondta a kisfiú, hogy tetszik tudni, doktornéni, tegnap hazafelé véletlenül elszakítottam a cipőmet, és ma nem volt miben iskolába mennem. Úgyhogy én ennek a kisfiúnak a nevében szeretném megköszönni a kormánynak ezt a támogatást, és jó tanévkezdést kívánok mindenkinek!
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Panyi Miklós, a Fidesz képviselője interpelációt nyújtott be a vidék- és településfejlesztési miniszterhez a lebénult és tehetetlen közigazgatás címmel. Dr. Panyi Miklós képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Több mint 4,5 hónappal a választásokat és 100 nappal a kormányalakítás követően a hazai közigazgatás tetsz halott állapotban van. Vezetők tucatjai nincsenek kinevezve, a terület nincs irányítva, és önöknek nincs koncepciója, jövőképe a területtel kapcsolatban. Az önök minisztériumának, ahogy nagyon sok más minisztériumnak sem, nincsen szervezeti és működési szabályzata. Nem tudjuk ezért, hogy pontosan miért is felelnek önök. Egészen az utóbbi napokig nem volt kinevezve a közel 30 ezer fő irányításáért felelős területi közigazgatási államtitkár. A vármegyéket vezető főispánok vagy kormánymegbízottak közül 13 tisztség nincs betöltve. Korábban ezek a személyek hetente tartottak az ön minisztériumának jogelődjénél a vármegyék aktuális feladatait és nehézségeit megvitató fórumokat. Ilyen fórumok nincsenek. Több ezer közigazgatási ügy áll elintézetlenül, a szakmai szervezetek nem tudnak kihez fordulni. Az elmúlt években a válsághelyzetek idején a területi közigazgatásért felelős államtitkár frontállamtitkár volt. Ő volt az első számú kapocs a kormányzat és a helyi szint között, akár a 2015-ös menekültválság, akár a koronavírus járvány, akár a 2022-es orosz-ukrán háború miatti veszélyhelyzet idején. Az ilyenkor felállított operatív törzsek legfontosabb szereplője, az ország védekezésének irányítója, szervezője volt. Önöknél ez a pozíció 100 napig nem volt betöltve, a mostani veszélyhelyzet alatt sem volt betöltve. Nem véletlen, hogy az ön minisztériuma ezért is láthatatlan az asszály, a vízügyi és az energetikai helyzet kezelésében. Az ön miniszterasszonya például hányszor szólalt meg ebben a helyzetben. De tovább megyek, nincs kinevezve a közel 3200 önkormányzatért felelős államtitkár sem. Az önkormányzatok nem tudnak kivel tárgyalni, egyeztetni, mindez közel 140 nappal az áprilisi választások után. Nincsenek emellett helyettes államtitkáraik is sem. Volt néhány, de volt ön, aki 3 hét után felmondott, azt mondta, hogy ilyen viszonyok között nem lehet dolgozni. Kérem, erősítse meg, hogy történt-e ilyen. És tisztelt államtitkár úr, mindezekkel összhangban szeretném kérdezni, hogy ön szerint utasítási rend, szervezeti és működési szabályzat, feladatszabás és felelős vezetők nélkül hogyan működtethető hatékonyan egy több tízezer főt irányító minisztérium. Tudtak-e ülésezni a kormány megbízottak nélkül a válsághelyzet idején a védelmi bizottságok? Hogyan üléseztek ezek a védelmi bizottságok? Miért nincsenek betöltve az államtitkári, a helyettes államtitkári és a kormány megbízotti pozíciók? Hány jelöltet vétózott meg Ruf Bálint miniszter úr? És utolsó kérdésként, önök olvasnak-e e-maileket? Köszönöm szépen a szót!
1: Válaszadásra megadom a szót dr. Stumpf Péter államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, képviselő úr. Hogyha nagyon kíváncsi a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium szemei döntéseire, akkor forgassa magyar közlönyt, én azt javaslom. Benne van minden olyan információ, amivel kapcsolatban kíváncsi. Vannak egyébként helyettes államtitkárok, szakállamtitkár ki van nevezve. Szóval erre ezt tudom önnek mondani. Viszont itt van a kezemben az interpelláció. Az a címe, hogy a lebénult és tehetetlen közigazgatás. Itt van benne, hogy tetszhatott állapotban van. A tetszhatott állapotban van a közigazgatás. Képviselő úr, szégyellje magát ezért a kérdésért. Bocsánatkéréssel tartozik annak a 36 ezer embernek, aki a területi közigazgatásban dolgozik és végzi a munkát. Hoztam önnek tájékoztatást erről. Az elmúlt három hónapban 6,1 milliós ügyfélforgalmat bonyolítottak le a kormányhivatalok. Az elintézett ügyek száma 6,7 millió volt. Ön azt állítja, hogy több ezer ügy áll elintézetlenül. A helyzet az, hogy önöktől, az önök kormányától 115 ezeres ügyhátralékot örököltünk az egyik szakterületen, egyébként földhivatali területen. Az elmúlt 100 napban 70%-kal tudtuk lecsökkenteni azt a hátralékot, amit önöktől örököltünk. Hogyha követi a híreket, akkor hallhatta, rendszerváltás óta a kormányhivatalok szigorúan ellenőrzik a nagyipari beruházásokat. 100 milliós bírságot szabtak ki Iváncsán, szegedi Bivágyi építkezésen, a debreceni Szemkor üzemnek a működését felfüggesztették. Védik a magyar emberek egészségét, biztonságát, és ellenőrzik azt, hogy be legyenek tartva a magyar jogszabályok. A válság alatt is egyébként így tettek, segítették a védekezés feladatait. A területi közigazgatásban dolgozó elhivatott szakemberek kitartó munkájának köszönhetőek ezek a sikerek. Ez az, amit ön semmibe vesz, azért, hogy egy provokatív kérdést feltegyen az országgyűlésben, gondolom egy videó kedvéért. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kérjen bocsánatot azoktól, ki ezt a munkát végzik. Köszönöm szépen!
1: Megkérdezem dr. Panyi Miklós képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ a nyilatkozata megtételére 1 perccel rendelkezésére. Parancsoljon!
2: Elnézést kell. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár úr. hát nehéz lesz elfogadnom az ön válaszát. Érdemi kérdésekre nem tudott válaszolni. Én elfogadom, és nagyon tisztában vagyok vele, én is dolgoztam ezen a területen, hogy milyen elkötelezett munkát végeznek a kormánytisztviselők nap mint nap, mind a terepen, mind pedig a minisztériumban. De a probléma az, és amire rá akartam világítani a kérdésemben, hogy vezetőik nincsenek. Ő nem adott választ arra, hogy mi nincsenek államtitkárok kinevezve, mi nincsenek helyettes államtitkárok kinevezve a területért. Lemondott-e 3 hét után egy helyettes államtitkáruk, illetve hogy miért nincsenek kormány megbízottak kinevezve. Ugyanis ezek a vezetők azok, akik irányítják ennek a 35-36 ezer embernek a napi munkáját, és ez szükséges az ország hatékony működtetéséhez. És hogyha lennének ilyen vezetők, akkor például a válsághelyzet idején nem omlott volna össze az a jelzőrendszer, ami miatt sok nappal később tudtak csak édesülni, mind az energetikai, mind pedig a vízügyi területen a miniszterek, minisztériumok arról, hogy válsághelyzet van, ugyanis ezekért a területekért a területi közigazgatás államtitkár felelt, az az államtitkár, akit itt ma neveztek ki, hogy ma jelentették be, hogy kinevezték. Úgyhogy nem tudom elfogadni a válaszát. Köszönöm szépen.
1: Fanyi Miklós képviselő úr az interpellációjára adott választ tehát nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ 119 igen szavazattal, 49 nem ellenében és egy tartózkodás mellett elfogadta. Konzsófia képviselőasszony jelzi, hogy nem működött a szavazógépe, így a nem szavazatokhoz egyet kérünk hozzáadni. Tisztelt országgyűlés, dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez. Számíthatnak a magyar emberek a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentésére, vagy ez is csak egy hangzatos ígéret volt a kampányban címmel. Dr. Juhász Hajnalka képviselőasszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
10: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, a Tisza kormány működő és emberséges Magyarország programot hirdetett meg, számos ígéretet tett ennek kapcsán. Hogy ezek hangzatos ígéretek maradnak-e vagy sem, azt majd látjuk a jövő vonatkozásában, de azt gondolom, hogy alapvetően ez egy olyan ígéret, amelynek a teljesülése fontos lenne, ez pedig a zöldségek és gyümölcsök esetében az 5%-osra csökkentése az áfának, és ez azt gondolom, hogy valóban egy jó ötlet, egy jó javaslat, jó ígéret, de a kampány során az hangzott el, hogy ezt a kormányváltás esetén azonnal meg fogják valósítani, és azért is teszem fel a kérdést, mert az azonnal az már elmúlt, most már a 100 napon is túl vagyunk, és egyébként maga az ötlet tényleg jó, mert ha a WHO adatait vizsgáljuk, akkor átlagban egy magyar éves szinten nagyjából 140-150 kg gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt legjobb esetben, de ez az átlag alatt marad, az uniós átlag alatt, és ha azt is nézzük, hogy napi szinten mondjuk a zöldségfogyasztásban hol tartunk, vagy akár átlagosan, akkor egy átlag európai 60%-a fogyaszt napi szinten zöldséget, gyümölcsöt. Itt is alatta vagyunk, nagyjából 40%-nál tartunk. És én azt gondolom, hogy ez nem csak adópolitikai kérdés, hanem egészségügyi, prevenciós kérdés is, mert a zöldség és gyümölcs fogyasztás az egy fontos dolog a családpolitika szempontjából, a gyermekek szempontjából, és ezért is tartom fontosnak, hogy ha az azonnali megvalósulás nem történt meg, akkor van egy olyan határidő, amelyben gondolkodik a Tisza kormány, mert hogyha e tekintetben tettek egy, azt gondolom, hogy jó és támogatható javaslatot, hogy 27%-ról 5%-ra fogják csökkenteni, akkor fontos lenne ennek a minél hamarabbi megvalósítása, hogyha a jogállamisági kérdések tekintetében volt idő annak a leépítésére, ha a politikai ellenfeleknek a kivégzés is megfelelő idő jutott, és jutott arra is idő, hogy illegitim módon eltávolítsák a köztársasági elnököt, akkor azt gondolom, hogy fontos egészségügyi kérdésekkel is foglalkozni, különösen abban a tekintetben, hogyha erre vonatkozóan ígéret történt, mert tudjuk, hogy a kampány során sok mindent meg lehet ígérni, de fontos annak a betartása is, és ezért, ha jól látom, elnök asszony, akkor államtitkár asszony fog nekem válaszolni, úgyhogy tisztelettel kérdezem államtitkár asszonyt, hogy számíthatnak-e a magyar emberek a zöldségek és gyümölcsök áfájának az 5%-os csökkentésére, vagy ez hangzatos ígéret marad. Köszönöm a megtisztelő válaszát.
1: Válaszadásra megadom a szót Boda Nikoletta államtitkárasszonynak, 4 perces időkeretben. Parancsoljon.
11: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Mindenekelőtt szeretnék reagálni a felszólalásban megfogalmazott politikai támadásokra. Az a tény, hogy végre van olyan köztársasági elnöke az országnak, aki képes az alaptörvényben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni, és kifejezni a nemzet egységét, egy olyan folyamat eredménye, amit 3,5 millió magyar ember szavazata legitimált. A legfőbb ügyész senki sem távolította el a hivatalából, hanem lemondott, miután nem végezte megfelelően a munkáját. A jogállamiságot nem leépítettük, hanem helyreállítjuk. Az ellenzéknek pedig minden lehetősége megvan arra, hogy érdemi munkával hozzájáruljon Magyarország és a magyar emberek sikereihez. Ön azt állította, hogy mindeddig nem foglalkoztunk az emberek számára igazán fontos dolgokkal. Ha a KDNP szerint nem fontos a fényköteles gyógyszerek áfájának csökkentése, vagy a tűzifa áfájának csökkentése, sem pedig 400 ezer rászoruló gyermek családjának juttatott 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, akkor érthetővé válik, hogy miért tartott a KDNP épp most, ahol tart. Ugyanakkor nekünk ezek fontos vállalásaink, amiket teljesítettünk is. Ami pedig az interpelláció tárgyát illeti, álságosnak tartom, hogy amikor a pártnak a képviselője szólal fel a magyarok egészségének ügyében, amelyet másfél évtizednyi kormányzati felelősség terhel a hazai egészségügy áldatlan állapotáért, vagy éppen a rekord élelmiszerinflációért, és amely sosem tette meg azt a lépést, amit most rajtunk, 3 hónapnyi kormányzás után számon kér. De nem szeretném megkerülni a válaszadást. A pénzügyminisztériumban jelenleg is dolgozunk a zöldségek és gyümölcsök áfája csökkentésének részletein, és reméljük, hogy minél hamarabb tájékoztathatjuk a nyilvánosságot a részletekről. Sajnos, ami a leginkább hátráltat minket, az az előző kormány hazugságokra épített költségvetése és felelőtlen gazdálkodása. A Tisza kormány hivatalba lépése óta az egyik legfőbb feladatunk, hogy rendbe tegyük a pénzügyeinket. Végét vetettünk a pazarlásnak, hazahoztuk az uniós forrásokat, és dolgozunk az ellopott közpénzek visszaszerzésén. Büszkék vagyunk rá, hogy már 3 hónap alatt látványosan javítottunk a költségvetés helyzetén, ami közel 1000 milliárd forintos költségvetési többletet eredményezett, de azt is be kell látnunk, hogy a Fidesz-KDNP felelőtlen költekezése nehéz örökség az egész ország számára. A felelős kormányzás nem azt jelenti, hogy rövidtávú politikai érdekekből vadós fedezet nélkül jelentünk be népszerűnek vélt intézkedéseket. A felelős kormányzás az, ha gondosan bánunk a közjavaival, és megteremtjük a valós és hosszú távú feltételeket ahhoz, hogy nemzeti érdekeket szolgáló intézkedéseket hozhassunk meg. Ez a munka jelenleg is zajlik, és a kormány meg fogja hozni azokat a döntéseket, amelyek által az egészséges élelmiszerek elérhetőbbek lesznek minden magyar ember számára. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Megkérdezem Juhász Hajnalka képviselőasszonyt, hogy elfogadja-e a választ. A nyilatkozat megtételére 1 perccel rendelkezésére parancsoljon.
12: Elnök asszony, köszönöm szépen. A választ nem tudom elfogadni. Államtitkár asszony, én nagyon-nagyon megértem, hogy a politikai rutint azt meg kell szerezni, de az, hogy ön előre megírt választ kíván felolvasni nekem háttal, és egyetlen másodperccel nem tisztel meg azzal, hogy mondjuk felén fordulva kíván nekem válaszolni, és valószínűleg sejtett, hogy mit mondhatok, hiszen szó szerint felolvasta az ön számára elkészített szöveget. Nyilván idő kell ahhoz, hogy az ember erre reflektáljon automatikusan, de azt gondolom, hogy annak is megvan a tisztelete, hogyha egymás irányába esetleg egy másodperc megfordulunk. A határidő tekintetében én azt gondolom, hogy választ nem kaptam, dolgoznak rajta. Ha a költségvetés kiváló állapotban van, ahogyan a államtitkár asszony elmondta, akkor úgy gondoljuk, hogy biztosan lesz arra lehetőség, pénz, idő, pénz, paripa, poszt, hogy ezt minél hamarabb megvalósítsák. Köszönjük szépen, nem tudom elfogadni a választ.
1: Dr. Juhász Hajnak a képviselő asszony az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ 123 igen szavazattal, 52 nem ellenében elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be a szociális és családügyi miniszterhez, mit tesznek az idősellátás összeomlásának elkerülése érdekében címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. A magyar idősgondozási rendszer súlyos problémával áll szemben, mondhatnánk azt is, hogy válságban van. A társadalom előregedése miatt egyre többen küszködnek valamilyen betegséggel vagy mentális problémával. Sajnos a meglévő intézmények nincsenek felkészülve az ellátásukra, miközben az állam jó ideje nem hozott létre új férőhelyeket sem. A kórházak krónikus belosztályain egyre több idős beteg honfitársunk kényszerül maradni, mert otthonápolásuk nem megoldott, ezért sokszor hetekig, hónapokig töltenek időt kórházakban, míg bekerülhetnek valamilyen szociális otthonba, ha egyáltalán bekerülnek. A KSH adatai szerint 2025-ben 77 ezer rászoruló élt ápolás gondozást nyújtó bentlakásos intézményekben, ebből idős otthonokban 55 ezer honfitársunkat látták el. Az állam 2019 óta nem közöl adatokat arról, hogy mennyit kell várni az idős otthon elhelyezésre. Az állami számvevőszék jelentése szerint 2023-ban 43 ezeren voltak a várólistán, az átlagos várakozási idő csak nem 3 év volt, és azóta sem javult a helyzet. Kérem miniszter urat, gondolom már birtokában van annak az információnak, hogy mekkora lehet most 2026-ban ez a várakozási idő. Erre is szívesen várunk nagyon sokan választ. Jelenleg nagyjából 250 ezer honfitársunk élhet demenciával, azonban a szociális hálózat ennyi személyt nem képes, nem tud ellátni, ezért az otthonápolást ajánlják a családoknak, amiért viszont nem jár valódi támogatás. A szigorú és korlátozó szabályok miatt felnőtt hozzátartozói gondozásáért mindössze 23 ezeren jogosultak ápolási díjra jelenleg, melynek összege méltatlanul alacsony. A beteg állapotától függően idén havi bruttó 52 ezer és 93 ezer forint közötti ápolási díj jár, ami a minimálbér 16 vagy éppen 29%-át teszi ki. Programjuk szerint önök 50%-kal tervezik megemelni az otthon ápolási díjakat, álláspontunk szerint azonban az ápolási díj összegét a mindenkori minimálbérhez kellene igazítani. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy mikor kerül sor az ápolási díjak emelésére, megfontolják-e, hogy a gyógyhoz hasonlóan a felnőtt hozzátartozók egésznapos ápolásáért is járjon a minimálbér, módosítják-e a szociális törvényben az állam felelősségét az egyén szociális biztonságáért, hogyan tervezik felszámolni a várólistákat a szociális otthonokban, és végül, de nem utolsó sorban, mikor terveznek új férőhelyeket létrehozni, várom szíves érdemi válaszát. Köszönöm szépen!
1: Válaszadásra megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 4 perces időkeretben. Parancsoljon.
7: Köszönöm a szót. Ja. Most működik?
1: Igen, parancsoljon.
7: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház. Tisztelt képviselőtársam, önnek is azt tudom elmondani, amit előbb Novák előtt képviselő úrnak is elmondtam, hogy mindaddig nem állunk szóba magukkal, még a megalázott sükösdi tamburásrácoktól, és a meggyalázott roma holokauszt miatt nem kérnek elnézést. Ezt egyszer és mindenkorra tisztázzuk. Tisztelt képviselőtársaim! Ma az idős gondozás helyzete katasztrofális Magyarországon, és a legsürgetőbb szociálpolitikai kérdés. A bentlakásos férőhelyek száma az elmúlt 16 évben nem növekedett. A házi segítségnyújtás nem erősödött, pedig havonta 100 000 embernek van rá igénye. Az otthonápolási díj valóban alacsony, és a szociális dolgozókat abszolút nem becsülték meg, és az általuk végzett munka nem áll arányban azzal a megbecsüléssel, amit kapnak érte cserébe. Jelenleg valóban 43 ezer igény van beadva az ellátás iránt, azonban a rendszer annyira használhatatlan és szétvert, hogy nem lehet megállapítani, hogy ezek a kérelmek mióta lettek benyújtva, ki milyen szolgáltatásra vár, és valójában mire vár. Mi ezzel szemben egyrészt növelni fogjuk majd a férőhelyek számát, de arra is figyelnünk kell, hogy mely betegnek, vagy illetve ellátottnak milyen szolgáltatásra van szüksége. Hiszen aki szeretne otthonba kerülni, az kaphassa meg ennek a lehetőségét. Aki az otthonápolásban hisz, és azt szeretné, az otthonában maradhasson. Ezzel szemben növelnünk kell a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás rendszerét,

0: hozni idős állampolgárainkat. Köszönöm.
1: Megkérdezem Szabadi István képviselő urat, hogy elfogadja a választ a nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésére.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Nem engem kell, hogy megtiszteljen, és nem is kell, hogy felém forduljon, elfordulhat tőlem. De az a sok rászoruló ember, akit érint, az a kérdés, amit én feltettem, azoknak az illet volna valóban egy komoly, korrekt választ adni, hogy mire számíthatnak. Semmi olyan érdemi kérdésre nem kaptam választ, vagy olyan kérdésre érdemi választ nem kaptam, ami bizony az ő kérdésük. Nem az én kérdésem, azoknak az embereknek a kérdései, akik felénk fordulnak, hogy kérdezzük meg, mert óriási a baj, ahogy ön is elismerte, hogy igen, ebben az ágazatban nagyon sok hiba van, és azok a tervezett intézkedések, amiről ön és önök beszélnek, az még édes kevés ahhoz, hogy ez az ágazat helyreálljon, és kérem szépen, még egyszer felhívom szíves figyelmét arra, hogyha mi kérdezünk valamit, akkor azt az emberek kérdezik, és ezért ehhez méltóan tessék hozzáállni. Köszönöm szépen.
1: Szabadi István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az interpellációra adott választ 120 igen szavazattal, 51 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Lovkó Csaba, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be az élő környezetért felelős miniszterhez a 35 éves MOHU koncesszió felülvizsgálata címmel. Lovkó Csaba képviselőurat illeti a szó 3 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony! Az elmúlt évek egyik legvitatottabb gazdasági döntése volt, amikor az előző kormány egészen 2058-ig egy 35 éves koncesszió keretében egyetlen magáncégnek adta át a hazai hulladékgazdálkodás irányítását. Jogi és üzleti szempontból is példátlan felelőtlenség egy ilyen távú és ekkora volumenű közfeladatot ilyen kondíciókkal kiszervezni. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a jelenlegi rendszer számos sebből vérzik. Számtalan jelzést kaptunk kis- és középvállalkozásoktól, önkormányzatoktól és a magyar lakosságtól is, hogy a szolgáltatás minősége sok esetben nem éri el a kívánt szintet, a költségek pedig átláthatatlanok. Miközben a MOHU veszteségekről panaszkodik, néhány általa preferált cég milliárdos nyereséget realizált. A MOHU-nak nem kedves cégek pedig a túlélésért küzdenek. A MOHU-n belüli belső kommunikáció hiánya esztelen költségnövekedésekhez vezet. Például a Balaton déli partján összegyűjtött szelektív hulladékot először Nagykanizsára kell elszállítani, majd onnan Ordacsehire. A hulladék közel 140 kilométert utazik, miközben Balatonfenyves és Ordacsehi 18 kilométerre van egymástól. Ez kilogramonként 60 forint rárakódó költséget jelent, és emiatt az átgondolatlan döntés miatt 35 ember vesztette el a munkáját a nagykanizsai válogatóban. És ez csak egy példa, számos a józanésznek ellentmondó példát tudnék még felhozni. Átláthatatlan és érthetetlen a gépjármű beszerzés, miközben a gépjárművek ára indokolatlan mértékben drasztikusan megnövekedett, autónként 30 millió forinttal. Nem hagyhatjuk, hogy a magyar emberek és a hazai vállalkozások fizessék meg egy elhibázott és a versenyellenesség határait súroló konstrukció árát. Üdvözlöm a minisztérium, miniszter úr és államtitkár asszony bejelentését, miszerint a kormány azonnali hatállyal megkezdi a 35 éves koncesziós szerződés felülvizsgálatát. Meggyőződésünk, hogy ez egy szükséges lépés. Kérdezem államtitkár asszonyt, hogy melyek lesznek a legfontosabb sarokpontok a felülvizsgálat során. Várom megtisztelő válaszát.
1: Válaszadásra megadom a szót dr. Bögi Viktória államtitkár asszonynak 4 perc.

0: Perces időkeretben parancsoljon.
1: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház előjáróban hadd szögezzem le, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását nem lehet kizárólagosan gazdasági szempontok mentén működtetni, annak hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi szempontjai legalább ilyen fontosak. Ezeket a szempontokat kívánjuk érvényesíteni valamennyi hazai és külföldi szereplővel szemben. Az 1185/2026-os kormányhatározat alapján a minisztériumban megkezdődött a 35 évre kötött koncesziós szerződés felülvizsgálata. A MOHU a koncesziós szerződés hatályba lépése óta, azaz 2023. július 1-je óta látja el a feladatait. A vizsgálatunk több rétű, ugyanis a MOHU működése, meg kell vizsgálnunk, hogy a MOHU működése biztosítja-e az Európai Unió által előírt hulladékgazdálkodási célértékek teljesítését, és megfelele az egyéb jogszabályi követelményeknek. Hazánknak a települési hulladékok újrafeldolgozására 2025-ig teljesítenie kell az 50%-os célértéket. Ugyanígy vizsgálattárgyává tesszük, hogy a különféle csomagolási hulladékok és más hulladékáramok tekintetében előírt célértékeket tudjuk-e teljesíteni a MOHU közreműködésével, vagy más megoldásokon kell gondolkoznunk. Valóban felmerül a kérdés, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a jelenlegi koncesziós struktúrában működtethető-e hatékonyan. Ezért kiemelt téma a lakossági hulladékgyűjtés során észlelt kimaradások, anomáliák, az ön által említett logisztikai ellentmondások okainak feltárása is. A cél az, hogy a rendszer a jövőben hatékonyabban tudjon működni. Mindezeken túl vizsgáljuk a hulladékgazdálkodás két fontos alapelvét, a hulladék hierarchia és a közelség elvének a betartását is, hogy jelenleg megvalósul-e. Megvizsgáljuk, hogy hozzájárul-e a MOHU tevékenysége a hulladékképződés megelőzéséhez, az anyagában hasznosítás előnyben részesítéséhez és a hulladék lerakás arányának csökkentéséhez. Szintén áttekintjük az országban az EU-s támogatások felhasználásával megépült hulladékkezelő létesítményeket. Ez azért kiemelten fontos, mert esetleges visszafizetési kötelezettsége keletkezhet az országnak. Az előzőekkel is összefüggésben megnézzük, hogy a MOL és a MOHU képes-e a szerződésben vállalt határidőben és műszaki tartalommal a beruházásokat és beszerzéseket megvalósítani. Megvizsgáljuk továbbá, hogy a működés során keletkező adatok jogszabályokban rögzített nyilvánossága transzparens volt-e és biztosított-e jelenleg is. Átfogó vizsgálat tárgyává tesszük az EPR rendszer működését, azaz, hogy mennyiben felel meg az Európai Uniós követelményeknek és a hazai jogszabályoknak ez a rendszer. Áttekintjük, hogy a MOHU gyakorlatában felfedezhetőek-e olyan tendenciák, amelyek egyes hulladékgazdálkodásban működő piaci szereplők gazdasági működését negatívan befolyásolják. Összefoglalóan tehát arról tudom tájékoztatni képviselő urat, hogy a kormányhatározatban is megszabott felülvizsgálati feladatainkat a lehető legszélesebb körben a koncesszor, illetve a koncessziós társaság működésének valamennyi aspektusára kiterjesztjük. És ennek eredményét fogjuk a kormány elé terjeszteni. Biztosíthatom önt arról, hogy kemény partnerek leszünk a MOHU számára, nemzeti érdek és a lakosság magas színvonalú kiszolgálása érdekében mindent el fogunk követni. Kérem válaszom elfogadását.
0: Megkérdezem Lovkó Csaba képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ, ha nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésére. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a választ, államtitkárasszony. Rengeteg anomáliát tudnánk még felsorolni, például a Nagykanizsán működő cég 3 tonnával szállítja a hulladékot egy autón, 3 tonnányi hulladék szerepel, és ez náluk közel áll a veszteséghez. Miközben van olyan cég az ország másik végében, amelyik 600 kilogrammal szállítja a hulladékot, és ők nyereségesen tudják mindezt megtenni. Tehát olyan ellentmondások vannak, hogy mindenképpen a rendszer felülvizsgálatát követelik meg. Ugyanakkor az előbb említett példában Ordacsehin már alig tudják fogadni a hulladékot helyhiány miatt, miközben az említett módon Nagykanizsán ezért munkahelyek vesztek el. A válaszát elfogadom, köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk. Megköszönöm együttműködésüket. Az elnöklést átadom Vitályos Eszter alelnök asszonynak. Most 2 perces technikai szünetet rendelek el.
3: Legyenek kedvesek és foglalják el a helyüket. Folytatnánk az ülést. Kor elkezdjük az azonnali kérdések óráját. Tisztelt Országgyűlés, Pócs János, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek, ki kinek van a fogságában a Tisza pártban címmel. Tekintettel arra, hogy a Fidesz frakcióvezetője ez az azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért ezt a házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdést feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Pócs János képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt ház, teljesen mindegy végül is, hogy ki fog válaszolni, mert ebben a kormányban és a frakcióban egy falu, egy nóta, egy ember, aki megengedheti magának azt is, hogy minden fideszes országgyűlési képviselő, polgármester vagy fideszes aktivistának óránként vagy percenként hányja a szemére, hogy a gyerekei magyarázkodjanak otthon, hogy milyen tolvajok a szüleid, milyen bűnözők a szüleid. Akkor nem olyan volt ilyen érzékeny a miniszterelnöknek a lelke, amikor Hegedűs Barbarának és Máté Zsuzsa képviselőasszonynak ordibálta be onnan a padsorból, hogy milyen anya vagy te. Ebből is látszik a kettős mérce, és mégiscsak a gyerekeinknek és a unokáinknak azt is végig kell hallgatni, amikor azt hajtja a miniszterelnök, hogy mi a kózanosztrához és a maffiához, nem csak itt a képviselők, a polgármestereinkkel együtt mindenki tartozunk és úgy dolgozunk. Ezek jegyében azért mégiscsak adódik a kérdés, hogy ki tartozik a kózanosztrához. Nem-e azok, akik politika alapon börtönnel fenyegetnek, vagyonelkobzással és hazug terhelő vallomásokért milliókat adnak. Tudjuk, hogy a miniszterelnök testvére Magyar Márton Bangó Sándornak több millió forintot adott egy hazug vallomásért. Az elmúlt napokban is készült egy hazug lejárató interjú, ahol a miniszterelnöknek a testvére készítette, és a Tabula Rasa miniszterelnök testvérének az alapítványa azonnal fizetett a hazug vallomásért egy jutalmat. Nevezhetnénk ezt a módszert úgy is, hogy ez önöknél a szavazatok ára 2. És tisztelt képviselőtársaim, talán emlékeznek még Martin Kára, sajnálom, hogy Bódis Kriszta képviselőasszony sem tisztelt meg a jelenlétével, mégiscsak ők ígérték Martinkának, hogy törődést és kapcsolatot tartanak vele. Vajon most tudják-e, hogy hol van? Tudják, emlékeznek rá? Ez volt az a 11 éves kisfiú, akit rángattak Tarnasadányba, fogva tartottak ez ISIS szállodába, és adódik a kérdés, hogy ki fizette ennek a szállodának a díját, és vajon milyen mafia körhöz köthetők azok, akik fogva tartották ezt a 11 éves gyermeket.
3: Kérdezem a kormány részéről, hogy ki kíván válaszolni. Tanácsminiszter úr, öné a szó 2 perces időkeretben, parancsoljon.
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt Pócs úr! Nem nagyon fedeztem föl kérdést a felszólalásában, de a kérdésnek a címe, ami hozzám elérkezett, az volt, hogy ki kit tart itt fogságban, és a maffiáról is beszélt, ezért engedje meg, hogy erre reagáljak, de legalábbis a kérdés jogosságát ne vitassam, mert a kérdés jogos. Ki tart itt kit fogságban? Például bennem felmerült a kérdés, hogy ki tartja fogságba Szűcs Gábort, aki megafonosként egy pótselejtezőn került ide a parlamentbe, és a Nemzeti Ellenállás Mozgalom alapítója, aminek 2025-ben 3000 forint volt a nettó árbevétele, és 3 milliárd forint egyéb támogatást kapott valami rejtélyes módon. Vagy ki tartja fogjó például önt, aki ezt a kérdést most feltette nekem, és akinek a farmjára a JÁSZ Nemzet Egyesület van beegyezve, ami 150 millió forint közpénzt kapott az elmúlt években, el nem készült honlapokra, el nem készült logókra, soha fel nem lépett énekesekre, főzőfesztiválokra. Ki tartja fogjul önöket, hogy nap mint nap bohócot csinálnak itt magukból a képmutatásukkal és az együgyű kérdéseikkel? Elárulom önöknek. Elárulom önöknek, szerintem a Fidesz KDNP nevű maffia kormány és annak a maradéka tartja még mindig kézben önöket, és sajnos, ami még rosszabb, az országunkat is, mert miniszterként nap mint nap belelátok abba, hogy mi mindent hagytak nekünk hátra. Csak én magam az elmúlt hetekben 2 darab 100 milliárdos visszaélés ügyébe kellett, hogy feljelentést tegyek. Nem ez a hobbim. Soha életemben nem tettem feljelentést senki ellen, de a következő hetekben újabb tucatnyi ügyben fogunk feljelentést tenni, mert elképesztő, amiket találunk. És ahová nézünk, ahová nyúlunk, ilyen ügyeket találunk, és nem tehetünk mást, mint hogy folytatjuk azt, amit ígértünk a választóknak. Rétvájor nagyon helyesen megjegyezte a nap során, a magyarok összefognak, ha baj van. Érzékelték, hogy baj van, és ezt lemondatták, leváltották önöket áprilisba, és megmentették magukat. Köszönöm szépen.
3: Egy perces időkeretben viszont válasz illeti meg Pócs képviselő urat, parancsoljon.
4: Miniszter úr, a rendőrségtől most már a köztársasági elnökig minden hatalom az ön kezébe van, az önök kezében van, ha valami nem tetszik, akkor csukassanak le, de csak joggal, nem koncepciós eljárással, de ha kérhetem, kezdje a saját cégén, ahová több 100 millió forint kötődik. Tisztelt miniszter úr, azért mégiscsak furcsa, mondok önnek egy szalagcímet, sikasztás 100 milliókat síboltak el a csalók, ennek a maffia hálózatnak a tagja. Ma itt ül önök között, a parlamentben az országgyűlés fizeti, és akkor kérdezem, hogy ki tartozik a Kózanasztrához, és miniszter úr, a mai napon van itt egy poszt. Ez az ember a saját falujában az alvilág fejének tartanak, és ez az ember többet van itt a parlament folyosóján, mint a miniszterelnök, és ez az ember a mai posztjában megüzente a miniszterelnöknek, hogy kit kell lecsukatni. Itt kezdődik a Cosa Nostra, itt kezdődik a maffia kormány, kedves miniszter úr. Nézzenek önmagunkba, a tükröt ne csak sminkre használják. Köszönöm.
3: Viszont válasz illeti meg tanácsminiszter urat egy perces időkeretben.
5: Sajnos a szemem az nem az igazi, nem láttam ilyen messzire, hogy milyen képet mutatott a telefonján, de egy dolgot hadd mondjak önöknek, hogy a választók nagyon-nagyon türelmetlenek. Higgyék el, szerintem ezt önök is látják, azt követelik, hogy minél előbb találjuk meg a felelősöket ezért a sok-sok elkövetett bűnért, amit mindenki lát, és mi nem tudunk lépni, nem is akarunk lépni, mert nem a mi dolgunk. Nem a kormány dolga, nem az országgyűlés dolga, hanem a hatóságok dolga, az ügyészség és a bíróságok dolga, hogy ezeket az ügyeket megfelelően intézzék. Tehát ön hiába hergelegem az, hogy akkor tartóztassuk le, nem a mi dolgunk. Mi, hogyha gyanús ügyeket találunk, kivizsgáljuk, ameddig egy minisztérium vagy kormány el tud jutni. Megteszi a vizsgálatát és megteszi a feljelentést. Tucatnyi ügyben megtettük, folytatni fogjuk, és van egy jó hírem, a holnapi nap során meg fogjuk választani az MVVH elnökét, és onnantól kezdve fokozottul tud váltani a korrupcióellenes harc, és bízom benne, hogy előbb-utóbb a választók is megkapják azt, amit várnak.
3: Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Felrugott szakmaiság és szokásjog. Miért nem szavazta meg a Tisza Marti Zoltánt címmel? A miniszter távoléte miatt válaszadása Tompa Enikő államtitkár asszonyt jogosította. Felkérdezem, képviselő urat, elfogadja-e válaszadó személyét?
6: Igen, elnök asszony, elfogadom a választ.
3: Köszönöm szépen. Öné a szó. Képviselő úr, 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony. A Művelődési Bizottság tegnapi ülésén meghallgatta a Független Közmédia Testület ellenzéki pártok által jelölt potenciális tagjait, köztük a KDNP jelöltjét, Marti Zoltánt. A fiatal kora ellenére nagy tapasztalattal rendelkező szakember komoly vízióval rendelkezik, és olyan bemutatkozó beszédet tartott, amiben szakmai alapon nyilvánvalóan nem lehetett belekötni. Ugyanez igaz az újságírói életútjára, a legnagyobb hatású keresztény közéleti oldal alapítója, több elismeréssel rendelkezik, 3 bajnokok ligája döntőről tudósított, 2 olimpiáról tudósított, kiemelkedő sportolók és rangos közéleti szereplők sokaságával készített interjúkat. Másfél éven át vezette az MTVE online igazgatóságát ebben a minőségben, szakmai fejlesztéseket is elindított. Ma már arról olvashattunk egyébként egyes médiákban, szeretném idézni, hogy távozásához is az vezetett, hogy éppen, hogy túl független, túl kiegyensúlyozott volt sokak szemében, ez vezetett ahhoz is, hogy végül el kellett hagyni a közmédia berkeit és az online igazgatói széket. Mindennek ellenére, tisztelt országgyűlés, a bizottság tisztás tagjai nemmel szavaztak a kiváló szakemberre, és még csak nem is indokolták, hogy miért nem támogatják. Na, ilyen az elmúlt években nem fordult elő, hogy az ellenzéki jelölteket leszavazták volna, és nem engedték volna. A Tisza eközben jelöltet sem tudott állítani, tisztelt országgyűlés. Az önök által szabott határidőknek sem tudtak megfelelni. Elhasaltak tehát, miközben mi, a KDNP, önálló pályázatot írtunk ki, és alkalmas jelöltek garmadája jelentkezett, és így jelöltük Marti Zoltán. Azt szeretném kérdezni államtitkár asszonynak, mint a médiaügyekért felelős minisztérium államtitkárának, hogy elfogadhatónak tartja-e eznek a szokásjognak, hogy az ellenzéki delegáltakat elfogadják a kormánypártok, ennek a felrúgását és egy kiemelkedő életpálya figyelembe vételének mellőzését. Várom az egyenes válaszát. Köszönöm szépen.
3: Megadom a szót Tompa Enikő államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Azért van annak egy diszkrét bája, amikor az előző kormánypárt beszél szakmaiságról a közmédia kapcsán. Önök, amióta ellenzékbe kerültek, azóta próbálnak a szakmaiság állarca mögé bújni, de higgyel, ezzel nem lehet meg nem történté tenni az elmúlt 16 év politikai álmok futását, különösen igaz ez a közmédiára. Az Országgyűlés Művelődési Bizottságának ülésén történtekkel, valamint a független közmédia testület jelölési folyamatával kapcsolatban szeretném tisztázni a tényeket. A közmédiában olyan megújulás vette kezdetét nemrégiben, amelyet Magyarország több mint másfél évtizedik hírből sem hallott. Bizonyára önök is olvashatták például azt a majdnem 500 oldalas dokumentumot, amely bemutatta, hogyan irányították önök kézi vezérléssel a magyar közmédiát. Az önök közmédiáját talán még Moszkvában is megirigyelték volna, kedves képviselőtársam. Az a mélység, amiből indulnia kellett a közmédiának, energiaigényes és átgondolt munkát igényel. Visszatérve a konkrétumokra, több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet azzal kapcsolatban, hogy a jelöltek meghallgatása előtt nem volt pontosan tisztázva a résztvevők jogállása és szavazati joga. Erre reagálva képviselőtársam javasolta, hogy halasszák el a meghallgatást. A parlamenti meghallgatás a Tisza párt kérésére elhalasztották, mert a frakció szerette volna megismerni a jelölő szervezetek álláspontját, hiszen minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígértünk. Ez is azt mutatja, hogy nem akarunk elsietett döntést hozni egy ilyen fontos kérdésben. Az eljárással kapcsolatban felmerült kérdések miatt kértünk haladékot a saját jelöltjeink benyújtására is. A cél az, hogy az eljárási kérdések pontos tisztázása után megalapozottan nevezzük meg a jelöltjeinket. Ami magát a kifogásolt eljárást illeti, először is fontos leszögezni, hogy az eljárás lebonyolítása a közszolgálati tanács saját hatáskör és a kormánynak ebbe nincsen beleszólása. De a testület összetétele szeptember elején válik teljessé, amikor valamennyi jelölő szervezet benyújtja a saját jelöltjeit. A jelölés csupán javaslattétel, a végső döntést az országgyűlés hozza meg.
3: Megadom a szót viszont válaszra Latorcai képviselő úrnak, parancsoljon.
6: Az államtitkár asszony, nagyon örülök, hogy ön se tudott semmi rosszat mondani Marti Zoltánra, a KDNP jelöltjére. Ön a közmédia megújításáról beszél. Ez a megújítás úgy működik, hogy egyik nap kineveznek valakit, a másik nap a miniszterelnök kommentje után visszavonják a kinevezését. Nem hinném. Én sem hinném, hogy ez megújulás, sokkal inkább egy álmokfutásra hasonlít, amit az is alátámaszt, hogy olyan még Magyarország rendszerváltás óta történelmében nem volt, hogy ne legyenek a közmédiát felügyelő testületek. Márpedig önök szétverték ezeket a testületeket, és az önök által szabott határidőre nem tudták megválasztani azokat. Jelen pillanatban, amit a magyarországi média rendszert semmilyen módon nem felügyeli senki, annak a törvényessége nem biztosított. Ez nem az egyensúly és a fékek és egyensúlyok rendszerét mutatja, hanem sokkal inkább a média tekintetében is a féktelenség és egyensúlytalanság időszakát készíti előtt. Ilyenre nem volt példa. Arra meg végképp nem volt példa, amit a Tisza párt akar tenni, hogy ők mondják meg, hogy kit jelöljenek az ellenzéki pártok. Ez se nem működő, se nem emberséges Magyarország felé mutat.
3: Viszontválasz, illeti meg államtitkárasszonyt egy perces időkeretben, parancsoljon.
7: Én biztos vagyok benne, képviselő úr, hogy a művelődési bizottság döntése lehetőséget ad majd az ellenzéki frakcióknak is, hogy megtalálják a tisztség betöltésére valóban méltó szakembereket. Reméljük, ez is a céljuk, és készek most először a magyar emberek érdekeit nézni. Ahogy a megújult Kossuth rádióban is láthatták, hamarabb szólalt meg fideszes képviselő, mint akár a miniszterelnök vagy maga a kormány. Tudom, hogy ez önöknek furcsa lehet, de új korszak kezdődött, egy olyan, amelyben már nem a kormány megrendeléseit teljesíti a közmédia, hanem önállóan, függetlenül működik és a közt szolgálja. Én azt gondolom, hogy közös felelősségünk, hogy ez a döntés egy olyan független, hiteles és objektív közmédia alapjait tegye le, amely valóban minden magyar ember érdekét szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmüket.
3: Tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek, mikor lép a kormány címmel. A miniszter távoléte miatt válaszadással dr. Barna Szabó Tíma államtitkárasszonyt jogosította fel, jelzi alelnök asszony, képviselő asszony, hogy elfogadja a válaszadó személyét, öné a szó 2 perces időkeretben.
0: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony. Történelmi jelentőségű döntés született az Egyesült Államokban a digitális gyermekvédelem területén a tegnapi napon. A dohányipari perekhez hasonló jelentőségűnek tudják be nagyon sokan, akik ezzel a területtel foglalkoznak. 2023-ban 47 tagállam főügyésze indított pert a Meta ellen, ugyanis kiszivárogtak belső dokumentumok, amikből világosan kiderült, hogy a Facebook és az Instagram tudatosan manipulálják a gyerekeket, és tudatosan károsítják a mentális egészségüket. Augusztus 18-án kezdődött ennek a pernek az érdemi tárgyalása, és mindösszesen 8 nap kellett ahhoz, hogy a Meta már be is dobja a törölközőt. Egy egyesség született, amelynek 2 része van. A tartalmi részét sokkal fontosabbnak tartom, mint az anyagi vonzatát. Az egyesség tartalmában a Meta vállalta, hogy napi legfeljebb 2 óra időtartamban teszi elérhetővé a Facebookot és az Instagramot együttesen a gyerekek számára. Éjszakai tiltást is vállalt, illetve azt, hogy kötelező megszakításokkal, figyelmeztetésekkel látják el a fiatalokat. 15 perc folyamatos használatot követően, illetve 60 és 90 perc után is. Vannak olyan filterek, amelyeket szintén korlátoznak, és egy megbízhatóbb életkor ellenőrzést kell a Metának kialakítania. Az egyesség tartalma egyébként az is, hogy 17 milliárd dollárt fizet be a Meta ezen tagállamok számára, azonban ezt 10 évre el tudták húzni, ez az éves árbevételüknek így mindössze 0,7%-a. A kérdésem az, hogy a Big Tech cégek profitja, vagy a gyerekek egészsége a fontos a magyar kormánynak, mikor lépnek a digitális gyermekvédelem területén. Várom érdemi válaszát.
3: Megadom a szót államtitkár asszonynak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
8: Bocsánat, most már jó. Tehát köszönöm szépen a kérdést. Természetesen a gyermekvédelemnek része a digitális gyermekvédelem, és amellett, hogy egy gyalázatos örökséget kaptunk, unblock, mint gyermekvédelem, kiemelten szeretnénk ezzel is foglalkozni, látjuk a problémát, tudjuk azt, hogy mekkorát emelkedett azoknak a gyerekeknek a száma, akik okos eszközt használnak, a 7-8 éves gyermekek mobiltelefon használata megduplázódott, 13-14 éves korra már 96%-uknak van telefonjuk, és kamaszkorra gyakorlatilag többet telefonoznak, mint a szüleik. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a digitális technológiák nélkülözhetetlen eszközei annak, hogy a gyermekek fejlődjenek, tanuljanak, és nem feladata a kormányzatnak az, hogy a gyermekeket a digitális világtól elszigetelje, hanem annak biztosítása, hogy a digitális technológia a fejlődésüket és a jólétüket szolgálja. Magyarország ma egyébként lemaradásban van ebben is. Az utolsó gyermekvédelmi digitális oktatási stratégiánk 10 éves, tehát ezen azt gondolom, hogy van mit dolgozni, elment mellettünk a világ. Én úgy gondolom, hogy viszont azokat az illúziókat kerülni kell, amik azt sugallják, hogy összetett társadalmi problémák gyors, egyetlen intézkedéssel, jól hangzó, de működésképtelen tilalmakkal és korlátozásokkal orvosolhatók. Szembe kell nézni ezekkel a kihívásokkal, kerülni kell a morális pánikkeltést, illetve a gyermekek és a fiatalok megbélyegzését. Ez egy közös feladatunk, nem hárítható kizárólagosan a családokra vagy az oktatási rendszerre. Szülők, pedagógusok, gyermekvédelmi, egészségügyi szakemberek, digitális szolgáltatók, médiahatóság és civil szervezetek egyaránt együtt kell, hogy dolgozzanak azért, hogy a gyerekek számára egy biztonságos, a fejlődésüket támogató digitális környezetet hozzunk létre. Köszönöm.
3: Viszont válaszra megadom a szót alelnök asszonynak egy perces időkeretben, parancsoljon.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm államtitkár asszonynak a konstruktív és szakmai választ, ugyanakkor hiányolom belőle a konkrétumokat. Nagyon hálás lennék, ha a kormány részéről fel tudna sorolni 5 olyan intézkedést, vagy 3-at, vagy 1-et, amit a digitális gyermekvédelem területén bevezetni terveznek a következő 2 hónapban, 3 hónapban, 5 hónapban. Ezeket pénz nélkül is be lehetne vezetni. Számos alkalommal benyújtottam már az előző ciklusban is. A szakmai egyeztetéssel kapcsolatban ajánlom figyelmükbe ismételten a Betesda kartát, amelyet több mint 40 országos civil szervezet és szakember támogat, és aláírás is kifejezte mindezt. Ebben például az szerepel, hogy a gyerekeknek lehetőleg 14 éves korig ne legyen saját okos eszköze, vagy okos képernyője, ne legyen saját eszközök, és ezt nem én mondom, hanem a szakemberek mondták. Óriási a probléma, az Amerikai Pszichológiai Társaság már több mint egy évtizede kimondta, hogy 3 éves kor alatt a gyermekek digitális eszköz túlhasználata visszafordíthatatlan idegrendszeri károsodást okoz. Óriási a probléma, kérem államtitkár asszony, hogy érezzék át ezt, és minél előbb cselekedjenek. Köszönöm.
3: Viszont válasz illeti meg, államtitkár asszonyt, egy perces időkeretben parancsoljon.
8: Köszönöm szépen. Nyilván érezzük és tudjuk ennek a problémának a súlyát, és folyamatos egyeztetések zajlanak. Egyébként az Európai Uniónak a szakembereivel is felvettük már a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan előre fogunk ebben haladni, viszont azt hozzá kell azért tennem, hogy nagyon javaslom képviselőasszonynak is, hogy látogasson el néhány gyermek otthonba édesanyaként, és nézzen szét. Tehát én azt gondolom, hogy óriási a feladat, de hát nyilván igyekszünk mindenben haladni. Köszönöm szépen.
3: Tisztelt Országgyűlés, dr. Ruzsa Diana, Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek a visszaszerzett milliárdok nyomában címmel. Képviselőasszony, öné a szó. Parancsoljon, 2 perces az időkeret.
9: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, képviselőtársaim. Az elmúlt években a magyar adófizetők pénzéből felépült oligarha birodalmak igazából érinthetetlennek tűntek. A korábbi rendszer kivételezettjei úgy gondolták, hogy a magyar államkassa egy kimeríthetetlen pénztárca, ahol a kockázat a miénk, viszont a profit az övék. A Tisza kormány a számonkérés és az igazságosság ígéretével kapott felhatalmazást. Pár nappal ezelőtt egy korszakos győzelmet arattunk, viszont mert a Duna aszfalt önkéntesen és kamatostól fizeti vissza azt a 126 milliárd forintot, amit az Exim és az MFB biztosított számukra a kongói és zambiai GD Afrika projekthez. Ezen nem csak 126 milliárd forintnyi dollár térül meg a magyar adófizetőknek, de a magyar állam mentesül egy egészen elképesztő 80%-os, azaz 101 milliárd forintos készfizető kezességvállalás alól is. Így vége annak az időszaknak, amikor a kivételezettek afrikai kalandjait a magyar családok finanszírozzák. Miniszter úr, ez egy hatalmas siker, gratulálok, de az ügy még szerintem korán sem zárult le. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy kaphatott egy ennyire kockázatos hídépítési és határátkelő projekt ekkora állami hátterű finanszírozást. Tudjuk, hogy az Exim átvilágítása során már 4 ügyben, mint egy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Kérdezem tehát önt, milyen konkrét intézkedésekkel biztosítja a kormány, hogy a jövőben soha többé ne fordulhasson elő ilyen mértékű pénzügyi visszaélés az állami intézményrendszerben? Köszönöm.
3: Megadom a szót kapitány István miniszter úrnak 2 perces időkeretben. Parancsolja, miniszter úr.
10: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Hát én sokat láttam már az életemben, itt az elmúlt pár hétben olyan dolgokat találunk, ami tényleg hát hihetetlen. Az összes pénzintézetet természetesen és minden egyes intézetet átvilágítunk, szakmailag, pénzügyileg, jogilag. Az Exim Bank ezek között van, egyébként az MFB is, ugyanígy a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az összes olyan intézmény, ami a Gazdaság és Energetikai Minisztérium alatt van, az összes többi minisztérium is ezt végzi. Itt ez az eset, ez egy abból a 4-ből, ahol feljelentést tettünk, de rengeteg más eset van még, amit ugye vizsgálunk, és nagy valószínűséggel lesznek még feljelentések. Hát az alaptétel az az, hogy olyan tranzakciók történnek meg, ami hihetetlen, tehát ez a tranzakció ebben az esetben az volt, hogy egy olyan országban vagy országokban, amelyek nagyon nagy kockázatot jelentenek, kereskedelmi hitel nem volt elérhető. A Magyar Állami Bank úgy érezte, hogy itt részt kell benne venni, ragyogó feltételekkel, plusz egy 80%-os garanciával. Hidat építettünk Afrikában, miközben a magyarországi helyzet az úgy néz ki, hogy 91 híd van katasztrofális állapotban. Sok ilyen eset van sajnos, tehát ugye a másik az egy olyan szálloda, ami azt gondolom, hogy 2 nap alatt kapott hitelt, egy átlagember ilyet nem kapna meg. Mit fogunk tenni ezzel kapcsolatban? Nyilván ezeket a feljelentéseket megtesszük, nem mi vizsgáljuk ki büntetőjogilag. De mi az, amit teszünk? Az átvilágítás az azért szükséges, mert ezeket a bankokat, pénzintézeteket mi teljesen új alapokra helyezzük. Az MFB egy jó példa. Az MFB-t egy modern fejlesztési bankát tettük, és képes volt így a beérkező európai források felhasználására, és ezáltal a magyar állampolgárok segítésére. Köszönöm szépen!
3: Viszont válasz illeti meg képviselőasszonyt, 1 perces időkeretben, parancsoljon.
9: Köszönöm. Tisztelt miniszter úr, nagyon szépen köszönöm a válaszát. Úgy gondolom, hogy az magyar emberek joggal várhatják át. Azt joggal várhatjuk el a tiszta és átlátható állami működést. További jó munkát kívánok, és köszönjük szépen.
3: Viszont válasz illeti meg miniszter urat is, 1 perces időkeretben.
10: Azt azért hozzáteszem, hogy nyilvánvalóan nem ez a legkellemesebb része a tevékenységünknek, vagy a tevékenységemnek. De egy biztos, hogy elég alapos munkát végzünk, és a másik, amit bejelentettünk, a 4iG nevű vállalatot itt is, és a vele kapcsolatos állami szerződéseket minisztertársaimmal együtt átvilágítjuk. Itt ezen a területen megint csak olyan szerződések vannak, amiknek az átvilágítására szükség van. Ezeket a munkákat mi elvégezzük, hiszen ebben az esetben olyan mértékű állami vagyon került magánkézbe, aminek az átvilágítása szükséges, és ebben a szektorban benne van a magyar honvédelem is. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban most itt többet szeretnék mondani, de hogy erről többet fognak hallani, ez egészen biztos. Köszönöm szépen!
3: Tisztelt Országgyűlés! Szűcs Gábor, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Ön elégedett miniszterasszony címmel. Szűcs Gábor képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt ház, tisztelt miniszterasszony. Bevezetjük 700 ezer szegény sorban lévő családnak a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. A Tisza kormány az egyik első intézkedésével 70 milliárd forintot fog elkülöníteni a költségvetésben. Magyar Péter 2025. december 4-e. Most hétfőn utalták ki az iskolakezdési támogatást. 100 ezer forint helyett 50 ezer forintot, a másik felét majd november 30-án, gondolom van, aki akkor kezdi az iskolát. Az erre elkülönített, a kampányban megígért 70 milliárd forintos büdzsé kormányra kerülve már 40 milliárd forintra csökkent. A maradék 30 milliárd, azt gondolom, elment Paks körül forgatott helikopteres videókra. A 700 ezer család, akiknek Magyar Péter ezt megígérte, ami bő 1 millió gyermeket fed le, 400 ezer gyermekre redukálódott, ami azt jelenti, hogy az általános és középiskolai oktatásban résztvevő bő 1,2 millió diákból legalább 800 ezer, vagyis a tanulók 2/3 nem kapott iskolakezdési támogatást. De ha legalább annyi igaz lett volna az ígéretéből, hogy a szegény sorban lévő családoknak segítenek, de nem. Sikerült olyan fantasztikus konstrukciót alkotni, amiben az elvált szülők gyermekei automatikusan kapnak támogatást, míg azoknál a családoknál, ahol házasok a szülők, szigorú rászorultsági feltételek vannak. Példán keresztül is illusztrálom a problémát. Ha egy elvált miniszterelnöknek van 3 gyermeke, akkor ő a 3,8 milliós fizetése mellett jogosult iskolakezdési támogatásra. Egy házas pár, ahol mindketten minimálbért keresnek, hiába van ugyanúgy 3 gyermekük, nem jogosultak a támogatásra. Tudja miniszterasszony, hány gyerek után jár egy ilyen 2 minimálbéres családban iskolakezdési támogatás? 9. De ha a családi pótlékot is hozzáveszük a fizetésükhöz, akkor 11. Miniszterasszony, ön ezek után büszkén és jó szívvel tudna a 800 ezer kimaradt diák vagy a szüleik szemébe nézni? Ön elégedett ezzel a mostani megoldással, vagy tervezik bővíteni a támogatottak körét? Ha nem, miért nem? Ha igen, mikor és hogyan? És amennyiben nem? Úgy elismeri azt, hogy Magyar Péter hazudott a kampány során, és családok százezreit vezette félre a szavazat maximalizálás érdekében? Ja, és ebben az esetben mikor várható a bocsánatkérés az érintett családoktól?
3: Megadom a szót Lannert Judit miniszterasszonynak 2 perces időkeretben. Parancsolja, miniszterasszony.
12: Hát, hogy elégedett vagyok-e, ez nagyon szép kérdés. Én azt gondolom, hogy a kormány eredményével én elégedett vagyok, de nagyon furcsa lenne, ha azt mondanám, hogy 3 hónap után oktatás és gyermekügyi miniszterként hátradőlhetek, mint aki jól végezte a dolgát. Ráadásul azért, mert egy olyan országban, ahol pedagógusok és szakemberek ezrei hiányoznak a rendszerből, ahol rossz állapotban vannak az intézmények, és az oktatás éveken át nem kapta meg a neki járó megbecsülést, ott nagyon sok dolgunk van. Én értem, hogy aggódnak ezért, hogy hány 100 000 gyerek kapott most iskolakezdési támogatást, és most lehozugozzák a miniszterelnököt, de a tény az, hogy a családi pótlékot önök sem emelték, ezzel a réteggel önök se foglalkoztak, egyáltalán nem, végre valaki elkezdett velük foglalkozni. És az, hogy miért ennyi, hát azt kell mondanom, hogy az adatok, meg az adatbázisok szörny állapotban vannak. Önöknél nincsenek meg a háttérjelentések, ami alapján valóban célzott támogatást lehet adni ennek a rétegnek. Nekünk ez több hétbe terült, több, 1-2 hónapig, amíg egyáltalán összetudtuk egyeztetni az adatbázisokat, és ezeket a dolgokat összetudtuk vezetni, hiszen itt pénzről van szó, itt nem lehet csak úgy szórni ezt a dolgot, adófizetők pénzéről van szó. Én azt gondolom, ezt teljesen felelősségteljesen költöttük arra a csoportra, akik valóban rászorultak.
3: Viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
11: Köszönöm a válaszát, miniszterasszony. Örülök, hogy ön elégedett a kormány teljesítményével. Érdemes erről, pláne így az iskolakezdési támogatás vonatkozásában megkérdezni a választókat is, vagy csak megnézni, hogy akár önöknek kommentekben, meg a képviselőknek miket írnak ezzel kapcsolatban. Önök ígértek, bocsánat, 2-szeres családi pótlékot, és ezt is várják továbbra is a választók. Mert lehet, hogy vannak, akik azért szavaztak önökre, mert úgy gondolták, hogy kapnak majd iskolakezdési támogatást, vagy dupla családi pótlékot. Aztán meg nem kapják meg. Ugyanakkor, ha már itt az előző kormányról is beszélt, ott volt mondjuk egy 2-szeres családi adókedvezmény. És egy perc korán sem elég arra, hogy az összes ilyen kedvezményt és támogatást felsoroljam, de mondjuk, ha a 2-3-4 gyermekes édesanyák adómentességére gondol, ha arra gondol, hogy mondjuk ingyenes kresszvizsga, ingyenes nyelvvizsga, ha arra gondol, hogy az ingyen tankönyvet kik vezették be, ha arra gondol, hogy az adókedvezmények révén 2011 és 2024 között több mint 4500 milliárd forint maradt a családoknál, akkor szerintem nem lehet azt mondani, hogy a korábbi kormányok, a Fidesz-KDNP kormányok alatt a családok és a családok támogatása ne élvezett volna mindig is prioritást.
3: Egy perces viszont válasz illeti meg miniszterasszonyt.
12: Ez családi adókedvezmények kifejezetten a jómódú családoknak szóltak. Saját zsebüket tömték ezzel, és nem a hátrányos helyzetűeket. Hát ezekre viszont vannak kutatások, amiket persze nem önök végeztek, hanem mások végeztek. És nagyon furcsa, hogy ennyire aggódnak, hogy nem fizetünk eleget, miközben itt hagytak nekünk egy olyan költségvetést, ami ha most nem hoznánk haza az uniós pénzeket, 8% fölötti hiányt mutatna, és iszonyú munkával tudjuk ezt levinni 7,5-re. Tehát szégyeljék magukat, hogy így viselkednek. Önök lopták el azt a pénzt, ami most hiányzik a szegény gyerekek zsebéből.
3: Tisztelt Országgyűlés, dr. Simicskó István, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszternek, folytatódik-e a honvédelmi sportközpontok építése címmel. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó.
13: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Ön is bizonyára jól tudja, hogy a honvédelmi törvény úgy szól, hogy Magyarország biztonsága három pillére nyugszik. Ez a Magyar Honvédség képességrendszere, a rendvédelmi szervek tevékenysége, a NATO szövetségi rendszere és az állampolgáraink hazafias elkötelezettsége, áldozatkészsége, áldozatvállalása. Hozzáteszem zárójelben, hogy érdemes lenne ezt kibővíteni majd a későbbiek folyamán egyfajta biztonság tudatos hozzáállással, hiszen a biztonság egyre inkább szélesebb kört érint. Tisztelt miniszter úr, a Kossuth Lajos óta tudjuk, hogy a haza védelme az mindennapos szolgálat, tehát sosincs kész. Sosincs 100%-os biztonság. Viszont mi 2017-ben a Fidesz-KDNP kormány keretei között elindítottunk egy haderőfejlesztési programot. Ebben volt némi nemű szerepem, de ez most másodlagos. És nyilvánvaló ennek a haderőfejlesztési részen belül volt egy társadalmi kapcsolat felé nyitás, ami többek között a honvédelmi sportszövetség létrehozását jelentette, a fiatalok bevonásának a lehetőségét a honvédelmi sportokon keresztül, megmozgatni a társadalmat, lehetővé tenni önkéntes alapon, hogy részt vehessenek a katonai jellegű képzésekben, és létrehoztuk a honvédelmi sportközpontok rendszerét is, amely akkor még úgy szólt, hogy valamennyi járásban épülnek majd ilyenek. 5 helyszínen sikerült fölépíteni honvédelmi sportközpontot, 5 kiváló helyen, Balassa, Gyarmaton, Baján, Szigetváron, Újfehértón és Szarvason. Ezek azóta működnek teljes kihasználtsággal. Elsősorban a lövéssportnak kedvez, tehát akár tartalékos katonák is, fiatalok, kadétok rendszeresen igénybe veszik, versenyeket rendezhetnek, hiszen kiváló infrastruktúrával rendelkeznek ezek a létesítmények. Küzdősportokat és technikai sportokat is lehet gyakorolni. A kérdésem arra vonatkozott, tisztelt miniszter úr, hogy folytatni kívánják-e, folytatni kívánja-e a honvédelmi sportközpontok építését, hogy legalább egy megyei rendszer jöjjön létre, tehát valamennyi megyében plusz Budapesten legyen egy ilyen központ, ahol valóban a fiatalok és az érdeklődők számára lehetőséget tudnak nyújtani a katonáink arra nézve, és hogy honvédelmi ismereteket sajátítsanak el, és képességeket sajátítsanak el. Köszönöm szépen.
3: Megadom a szót dr. Ruszin Szendi Romulus miniszter úrnak. 2 perces időkeretben parancsolja, miniszter úr.
14: Elnök asszony, tisztelt ház, képviselő úr, szerintem ebben a házban az, hogy ha mi ketten beszélgetünk, arra akkor szakmáról tudunk beszélgetni végre, mindenféle sallang nélkül. Valóban a Honvédelmi Sportszövetség és a Honvédelmi Sportközpontok, mondhatom, hogy együtt kezdtük el annak. Ez egy nagyon jó irány volt. Aztán jött egy váltás, jött egy új miniszter, meg egy új vezérkarfőnök, és valahogy kapott ez az egész egy gellert. Nem mindenki érti azt, hogy valóban mit jelent a honvédelem. Valóban az 5 honvédelmi sportközpont az létezik, mint egy 60 000 kadét, diák, gyermek vett részt a honvédelmi sportközpontokba csak az elmúlt évben. Fenntartási költsége, mint egy 611 millió forint ezeknek az intézményeknek. Emlékeztetnénk mindenkit, hogy 2021 és 22-ben épültek ezek a honvédelmi sportközpontok. Azóta zéró. Vajon miért? Miért nem folytatta az előző kormány azt a programot, amit elkezdett? Azt pontosan tudjuk mind a ketten, hogy ezeknek az 5 helyszínnek a kiválasztása már több, mint érdekes volt. Ott már nem biztos, hogy a szakma követelményei lettek figyelembe véve, hanem más szempontok is, akkor finoman fogalmaztam, mert ha megnézzük a másik 17 helyszínt, amit tartalmaz a kijelölés, akkor ott vannak olyan települések, ahol lehet, hogy még nagyobb számot tudtunk volna elérni a honvédelmi nevelés területén. Tehát a honvédelmi nevelést a honvédelmi sportközpontokon keresztül biztos, hogy folytatni fogjuk. Hiszek benne, amit a miniszter úr is elmondott korábban, hogy ez egy nagyon tartós pillére a magyar honvédelemnek, de csak akkor, ha önkéntes. Ezt az önkéntességet meg kell tartanunk, eddig is így működik, tehát a háborús riogatás az nem működik, nem fogunk erőszakkal bevinni még a sportközpontba se semmit, senkit, csak akkor, hogyha ezt önállóan szeretnék csinálni.
3: Viszont válaszra megadom a szót Simicsko képviselő úrnak egy perces időkeretben.
13: Köszönöm szépen a szót, köszönöm a választ. Én arra biztatnám önöket, hogy folytassák ezt a programot, hiszen ez egy sikeres program. Szerintem a helyszínek kiválasztása az alapvetően azon szempontok alapján valósult meg, hogy egyrészt nyilvánvalóan ott élő emberek és polgármesterek és parlamenti képviselők igényelték ezt, és próbáltunk előbb távolabbi helyeken létrehozni honvédelmi sportközpontokat, és aztán az ország középpontja felé beintegrálni a rendszert. Ennek a programnak folytatódnia kell. Hát nyilván a haderőfejlesztésnek az elmúlt években a hangsúlya az inkább az eszközbeszerzésekre, a fejlesztésekre irányult, de szerintem legalább ennyire fontos a társadalmi lába és a társadalmi pillére a hazavédelmének, és ezek valóban védelmi bástyaként működnek. Én azt hiszem, hogy majd a bizottság ülésén is fogunk erről tárgyalni. Fontos lenne, hogy látogassa meg miniszter úr, és a bizottság is látogassa meg egy ilyen sportközpontot, hogy lássák, hogy ez hogyan működik, ez egy jó ötlet, ez egy jó működési modell, és az emberek szeretik, a fiatalok élvezik. Egész nyáron honvédelmi táborokat szerveztek és működtettek, nem bent lakással, hanem napközben különböző kiképzésekkel és játékos formában a fiataloknak. Ez nagyon tetszett. Köszönöm szépen.
3: Egy perces viszont válaszra megadom a szót miniszter úrnak, parancsoljam.
14: Az értékei stimmelnek. Ugye a 21-22-es beszerzés egy ilyen sportközpontnak a létesítés az 2,5 milliárd forint volt, így épült 5. Ha az előző honvédelmi vezetés nem költött volna a 12 milliárdot szabályzatírásra, vagy nem allokált volna 18 milliárd forintot arra, hogy a saját irodáit még karba helyezze, akkor lehet, hogy el tudta volna kezdeni akár ezt is. Én azt tudom jelenteni, hogy a 27-es költségvetéset teljesen más szinten fogjuk tervezni, ugye a bizonyos 40-30-30 felé fogunk közelíteni, amit neked, miniszter úr, nem kell elmagyarázni, mit jelent, de ugyanakkor a Kadir programnak a teljes spektrumát át kell, hogy világítsuk. Tehát a mennyiség helyett a minőség felé fogunk törekedni, még egyszer a meglévő sportközpontok üzemelni fognak, a Honvédelmi Sportszövetségnek a fenntartási költségét biztosítani fogjuk, ez biztos, hiszen egy jól sikerült program. Az, hogy mikor is milyen ütemben fejlesztjük, annak most kicsit más a prioritása a meglévő katonák. Jelentem, befejeztem.
3: Tisztelt Országgyűlés, Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek, Nyugtával dicsérd a napot címmel. A miniszter távoléte miatt válaszadásra Porcser Áron államtitkárt jogosította. Felkérdezem, képviselő urat elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm szépen. Öné a szó, képviselő úr, parancsoljon.
15: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Reméltem, hogy kapitány miniszter úrtól választ kaphatok majd, Kátai Németh Vilmos miniszter úrtól eltérően, de államtitkár úr válaszával is meg fogok elégedni, köszönöm szépen. És egy olyan sokakat érintő témát hoztam a ház elé, ami a legkisebb őstermelőket és vállalkozókat, és az ő tevékenységüket hozza nehezebb helyzetbe, pedig nehézségekért most szerintem nem kell a szomszédba menni. Mégis úgy látjuk, hogy bevezetésre kerül szeptember 1-től az a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, ami gyakorlatilag 3 napot hagy az őstermelőknek és a vállalkozóknak is arra, hogy a papír alapon vagy elektronikus alapon kiállított nyugtájukat a NAV rendszerébe még pluszban lejelentsék. Az igazság az, hogy ez plusz idő, ez eszközállományt igényel, és olyan adminisztrációs terheket rak az előbb említett érintettekre, ami nem biztos, hogy belefér az ő tevékenységükbe, hiszen nagyon sokszor ez a plusz kötelezettség könnyen több időt viszel, mint egyébként a gazdasági mondjuk haszna az ő tevékenységüknek, és hát a 3 nap is nagyon, 3 naptári nap is nagyon rövid, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez nem egy életszerű dolog lesz, hogyha bevezetésre kerül, és hát, hogy kiket érint pontosan, több százezer embert érint ez Magyarországon. Az őstermelőket, akik nagyon sokszor csak szezonális jelleggel árusítanak, piaci és vásári árusokat, kisebb termelőket és kézműveseket, egyéni vállalkozókat és mikrovállalkozókat, illetve kisebb kereskedelmi vállalkozásokat is, valamint egyes szolgáltatókat. Nem életszerű, hogyha valaki mondjuk 60-70-80 évesen még bármelyiket űzi ezek közül a tevékenységek közül, és neki ilyen plusz adminisztrációs teher van rakva a nyakába. Éppen ezért, tisztelt államtitkár úr, a kérdése az lenne, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben és a mezőgazdaságban tapasztalható kilátástalanság közepette miért van most erre szükség? Köszönöm szépen a szót.
3: Köszönjük szépen. Megadom a szót Porcsár Áron államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnökasszony. Képviselő úr, köszönöm a kérdését. Próbáltuk mi is kisillabizálni a cím alapján, hogy mi lehet. Erre nem tippeltünk, de nagyon jó a kérdése. Nagyon jó a kérdése, mert hogy én magam is tapasztalok sok visszajelzést őstermelőktől. A kerületemen belül is több termelővel, méhésszel is tartom a kapcsolatot. Nagyon kedves családokat ismerek meg, akik gyakorlatilag szenvedélyesen, és fiatal termelők, szóval mindig behozzák a

0: Az elmúlt másfél évtizedben is jelentős előrelépéseket tett a gazdaság fehérítése szempontjából, így ez is egyfajta lépés ebbe az irányba. Nem csak az őstermelőknél, hanem más KKV-knál is folyamatosan szem előtt tartjuk azt, hogy mekkora terhet jelent valójában az admin feladatoknak az ellátása a vállalkozóknak, mert még egy nagy cégnél fel lehet venni erre is tábort egy pár fős vállalkozásnál, ez jelentős terhet jelent, és csak annyit mondanék így első körbe, hogy minden intézkedésnél ezt vizsgáljuk, a KKV-knál is, az őstermelőknél is. Első ránézésre, meg megvizsgálás után is azt gondoljuk, hogy ez nem jelent majd jelentős terhet, de hogyha azt látjuk, hogy sokaknak mégis, akkor plusz intézkedésekkel ezt meg fogjuk oldani. Ettől függetlenül a gazdaság fehérítése és a digitalizáció igenis cél. Köszönöm szépen!
1: Megadom a szót Dócs képviselő úrnak, egy perces viszont válaszra parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, pedig nem volt olyan szándékom, hogy félrevezessem önöket a Nyugtával dicsérde a napot címmel, de szerintem pont ide passzol. És hát azért az fontos megemlíteni, hogy itt egyszemélyes vállalkozásokról, őstermelőkről beszélünk. Éppen ezért azt gondolom, hogy nekik minden plusz teher nagyon rosszul jön. A gazdaság kifehérítését pedig szerintem nem a 80 éves Rozi néninél kell kezdeni, aki esetleg szezonálisan a pirított vagy szárított tökmagját, vagy a vágott virágát mondjuk árusítja a piacon. Tehát itt valószínűnek tartom, hogy sokkal okosabb lenne, hogyha egy bizonyos összeghatárhoz lenne kötve ez a nyugta adatszolgáltatási kötelezettség, és mondjuk azt mondjuk így hasrütésszerűen, hogy 5 millió forint fölötti árbevétel esetén történjen ez, vagy azoknál történjen ez, akik mondjuk nem alanyi áfa mentesek, vagy azoknál történjen, akiknél mondjuk kirívóan magas nyugta szám keletkezik egy adott éven belül. Tehát úgy gondolom, hogy ez további szabályozásra szorul ez a tervezet. Köszönöm szépen a szót.
1: Államtitkár urat illeti, az egyperces viszont válasz parancsoljon.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony, illetve köszönöm szépen a képviselő úrnak a javaslatát, tényleg látom benne a logikát, és abszolút vizsgálandó. Én is jó pár, nem tudom, 40 milliós áfamentességi keret van, szóval van jó pár olyan őstermelő, aki ezt komolyabb szinten űzi, és persze nekik a digitális átállás sokkal egyszerűbb, persze akik piacon, még papír alapon, készpénzzel működnek, értelemszerűen rájuk is gondolni szeretnénk, és egy olyan teljes körű intézkedést kialakítani, ami mindenkinek megfelel. Dolgozni fogunk, hogy ennek eleget tegyünk. Egy szívességet hagyj kérjek még Dós képviselő úrtól, hogyha megtenni azt, hogy tényleg már többször elhangzott a mai napon, de nagyon hálásak lennénk, hogyha szóvá tenni a pártjánál, a frakcióvezetőjénél. Itt az elmúlt hetekben elhangzott tiszteletlenségek után egy bocsánatkérés szerintem jár a magyar embereknek, és utána nagyon szívesen folytatjuk a konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, Tóth Norbert, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek, Új korszak az agrár támogatásokban címmel. A miniszter távoléte miatt válaszadása dr. Árvai Nikolett államtitkár asszonyt jogosította fel. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja a válaszadó személyét. Köszönöm szépen, öné a szó két perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony. Évtizedeken át azt láttuk, hogy a magyar agrárium forrásait egy szűk oligarcha réteg szívta el. A korábbi rendszerben a magántőke alapok mögé bújó milliárdosok minden jogszabályt átlépve automatikusan kapták a 10 milliárdokat. A Tisza kormány azonban egyértelmű és megmásíthatatlan ígéretet tett a tekintetben, hogy helyreállítja a törvényességet, átláthatóvá teszi a támogatásokat és megvédi a magyar gazdákat. Ennek a munkának láthatjuk most egy kiemelkedő mérföldkövét. Az Agrárminisztérium a napokban visszavonta a Mészáros Lőrinc pulyka feldolgozó cégének odaítélt uniós támogatást. A döntés indoklása tiszta és világos. Átláthatatlan tulajdonosi hátterű cégek nem kaphatnak közpénzt, a magyar adófizetők pénze és az uniós források többé nem landolhatnak átláthatatlan oligarcha zsebekben. A Mészáros csoport most jogi lépésekkel fenyegetőzik, és álságos módon a dolgozóikra hivatkozva próbálnak nyomást gyakorolni a minisztériumra. Ezzel kapcsolatban szeretném kérni, hogy ismertesse az ügy részleteit, illetve tájékoztasson továbbá arról, hogyan garantálja az Agrárminisztérium, hogy a jövőben

0: egyetlen rejtett tulajdonosi hátterű oligarcha cég se juthasson jogosulatlanul támogatásokhoz. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Árvai Nikolett államtitkáresszonynak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót. Tisztelt képviselő úr, nagyon köszönöm a kérdését, és kezdjük talán a legfontosabbal. A magyar adófizetők pénzét nem lehet politikai kapcsolatok alapján osztogatni. Ennek mindenképpen véget szerettünk volna vetni. És az ön által említett Galikop ZRT nem egy átlagos magyar élelmiszeripari vállalkozás, hanem Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozik, és a tulajdonosi háttere valóban magántőke alapokon keresztül nem volt megfelelően átlátható. Éppen ezért, mivel a cég nem teljesítette a jogszabályokat, feltételeket, ami alapján közpénzből támogatást kaphatott volna. Ezért úgy döntöttünk, hogy a támogatási okirattól elállunk. Mi is hallottuk, hogy Mészáros Lőrinc nehezményezi ezt a döntést, és politikai befolyásoltságot emleget, pedig mi csak a jogszabályokat tartottuk be. De nagyon szívesen elmondom, hogy hol volt a politikai befolyásolás. Ugyanis ez úgy történt, ez a pályáztatás, hogy egy külön pályázat került kiírásra a Galikop számára, és a felhívást más vállalkozás egyáltalán nem is kapta meg, kizárólag ez a cég kapta meg a cégkapuján keresztül 2025. november 19. napján. És miközben az általános élip pályázatokon a vállalkozások egy-egy projektre legfeljebb 5 milliárd forintra pályázhattak, addig ebben a pályázati konstrukcióban a Galikop számára 33 milliárd forint nyílt meg 2 projekt keretében. Külön érdekesség, hogy a támogatást rekordidő alatt, vagy a pályázatot rekordidő alatt bírálták el, mindössze 3 hónap alatt ítélték meg neki ezt az összeget, miközben más agrárpályázatoknál nem volt ritka, hogy akár 2 évig is elhúzódott ez az elbírálási folyamat. Ez a 33 milliárd forint, tehát több, mint a 6-szorosa az általános konstrukcióban elérhető maximumnak. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Megadom a szót képviselő úrnak, 1 perces viszont válaszra parancsoljon.
0: Köszönöm a szót, tisztelt államtitkárasszony, köszönöm szépen a válaszát. Világos képet kaphattunk az előző rendszer működési modelljéről, azt gondolom. Nekem meggyőződésem, hogy a dolgozók mögé bújás és a fenyegetőzés nem írja felül a törvényességet. Nem engedhetjük meg, hogy Magyarországon bárki azt higgye, hogy felett áll a közpénzek elszámoltathatóságának. A magyar vidék továbbá nem lehet egy szűk gazdasági előtt magántőzsdéje. Az emberek átlátható támogatási rendszert és európai színvonalú mezőgazdaságot érdemelnek. Köszönöm a szót.
1: 1 perces viszont válasz illeti meg államtitkárasszonyt, parancsoljon.
2: Köszönöm. Kihasználnám még a hátralévő 1 percet, hogy befejezzem az előző válaszomat. Az idő rövidsége miatt ez nem sikerült. Tehát nem azzal van a probléma, hogy a Galikop egy sikeres, jól működő, prosperáló vállalkozás legyen, minél több ilyen Magyarországon. De viszont ez a vállalkozás a saját eredményéből, a piacról is képes lenne erre, ennek a fejlesztésnek a megvalósítására. A probléma azzal van, hogy ha közpénzt kér, akkor ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie, mint bármely más magyar vállalkozásnak. Jelenleg is van több olyan pályázat, ami több száz, illetve több ezres nagyságrendben, amelyek még mindig arra várnak, hogy elbírálják őket. Például itt vannak a gyümölcstermelők, tavaly decemberben lezártak egy pályázatot, egyetlen egy sincs elbírálva még ebből. A rendelkezésre álló 3,6 milliárd forintos keret helyett, kereten felül 24 milliárd forint támogatási igény érkezett be. Közben pedig a tavaszi fagykárok a gyümölcsösökben mintegy 25 milliárd forintos kárt okoztak. Ha ezt időben elbírálták volna, akkor ez a kár mérsékelhető lehetett volna. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy ezt a kivételezést szüntessük meg, és a tisztességesen pályázó gazdákat gyorsabban és kiszámíthatóbban juthathassuk a pályázati forrásokhoz. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, Hortai Olivér, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek illetékes elvtárs címmel. Hortai Olivér képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
3: Elnézést, a cím helytelenül szerepelt. Honnan lesz energiánk és mennyibe fog kerülni ez a helyes cím? Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm a szót, nagy megtiszteltetés számomra, hogy első alkalommal felszólalhatok az országgyűlésben. Tisztelt miniszter úr, Kedden jelent meg a magyar közlönyben, hogy önök a külpolitikájuk új sarokpontjaként Oroszországra fenyegetésként tekintenek. Néhány napja Orbán Anita, külügyminiszter asszony egy TV interjúban arról beszélt, hogy az orosz energiáról való leválás az ön hatáskörében fog megvalósulni. Tisztelettel kérdezném, mi a terv? Oroszország a mai napig megkerülhetetlen szereplő hazánk energiaellátásában. Tavaly a gázimportunk 3/4, az olajimportunk 90%-a Oroszországból érkezett. A pótlási lehetőségeket szűkíti, hogy az orosz források több környező ország energiamixében is meghatározóak. Miniszter úr, mégis milyen szakmai érvel indokolható, hogy önök egy gázválság küszöbén konfliktus nyitnak hazánk legnagyobb beszállítójával? Ez a mostani lépés azt jelenti, hogy önök elengedik azt a korábban indított bírósági eljárást, ami ellentart az orosz energiatilalomnak, és már jövőre végrehajtják az Európai Bizottság leválási tervét. Gondoltak esetleg arra, hogy mi történik akkor, ha a lépésük eszkalációs spirált indít, és a tervezetnél korábban ellehetetlenülnek az energiakereskedelmi kapcsolatok. Ez történt 2022-ben a németekkel és a lengyelekkel is. Van valamilyen elképzelésük arról, hogy honnan és milyen áron pótolnák a kieső forrásokat? Önök azt állítják, hogy a külpolitikájukat a magyar érdek vezérli. Ez az új lépésük pontosan hogyan szolgálja a magyarok érdekeit? A válaszait előre is nagyon köszönöm.
1: Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak, 2 perces időkeretben parancsolja. Elnézést, miniszter úr, a kártyát be kellene helyezni.
4: Nem van. Működik? Működik.
1: Most már igen, igen.
4: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Nagyon érdekes a felvetése olyan szempontból, hogy idáig megszoktuk, hogy a Fidesznél, amikor itt a frakcióban beszélünk ezekről a kérdésekről, akkor kevesebb csúsztatás van és több technikai megbeszélés van. Én azt gondolom, hogy ez megint csak mutatja azt, hogy itt láttuk öntől egy eskü alkalmával, hogy az előre ön előtt elmondott beszédet nem tudta elismételni, majd rácsúsztatta egy miniszterelnökre azt, hogy ő beszélt és ő zavarta meg az ön beszédét. Ez ugyanilyen csúsztatás az ön esetében, amiről most beszél, hiszen amiről nekünk beszélnünk kell, az 2026-27-ben Magyarország energiaellátása, és ez mennyire biztosított. És Magyarország energiaellátása 2026 és 27-ben biztosított. Említette az olajat, 62-63% volt ezelőtt pár évvel, ez az utóbbi években sikerült, hogy fölmenjen 90%-ra, ez nem diverzifikáció, nem teremtették meg azokat a feltételeket, amik fontosak a magyar energiaipar számára. Ezek rendelkezésre állnak, az Adria vezetéket lehet használni. A gáz tekintetében interkonnektorok és beszerzési lehetőségek vannak minden egyes irányból, ezeket sem használták ki, ezeket mi aktiváljuk, és nyilvánvalóan rengeteg olyan beszerzési forrás van, olyan áron, ami megfizethető, amit a magyar köztársaság az önök vezetése alatt, nem az ön vezetése alatt, de a Fidesz vezetése alatt nem használt. 2026 és 27-ben az ellátásunk az biztosított, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem nagyon értem, hogy mi volt az ön kérdése, mi volt a lényege.
1: Hortai Olivér képviselő urat illeti a viszontválasz, 1 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a szót, akkor igyekszem még egyértelműbbnek lenni. Önök végrehajtják-e azt az Európai Bizottsági elvárást, amely értelmében 2027. október 1-jéig fel kell, hogy mondják a hosszú távú orosz gázvásárlási szerződést? Önök végrehajtják-e azokat a Repower EU csomagban szereplő, már hatályban lépett intézkedéseket, amelyek érdekében azonnali gázvásárlások már nem bonyolíthatóak Oroszországgal? Önök végrehajtják-e azt a bizottsági elvárást, hogy 2027 végéig le kell, hogy váljanak az orosz olajszállítmányokról. Ön erre nem ad egyértelmű választ. Én egyértelmű tényeket, egyértelmű adatokat hoztam. És azzal, hogy ön nem ad erre választ, ezekre a kérdésekre, azzal nagyon nagy kárt okoz az egész magyar energiaszektornak, mert a piaci szereplők nem tudják, hogy mire készüljenek. Hogyha a leválás egyik pillanatról a másikra fogja érni az energiapiaci szereplőket, annak katasztrofális gazdasági és társadalmi következményei lesznek, kérem ezt ne tegye.
1: Miniszter urat illeti a szó egy perces viszontválaszban.
4: Ez újra egy megafonos csúsztatás öntől. A század végnél ezt ugye megtanulták óriási pénzekből. Hihetetlen szakmai tapasztalattal van, ugye az ön renoméján látjuk, hogy mint elemző dolgozott. És olyan képet fest Magyarországon, ami kép nem létezik, tehát az energiaiparban, ezek a válsághelyzetek, amiket ön lefest, leír, ezek nem így működnek. Ő nem dolgozott életében egyetlen energiaipari vállalatnál se, Magyarország energiaellátása 2026-ban és 2027-ben biztosított, és az, hogy mi hogyan oldjuk meg utána ezt az energiaellátást, azt mindenki meg fogja tudni akkor, amikor erre szükség van, a 26-os és 27-es energiaellátás pedig azt fogja csinálni, hogy diverzifikálni fogja a magyar energiaellátást sokkal jobban, mint idáig. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdések és válaszok órájának végére értünk. Szűcs Gábor személyes érintettség miatt kért szót. Legyen kedves képviselő úr, hogyha fenntartja ezt a szókérést, akkor indoklással kezdje a felszólalását. Köszönöm.
5: Fenntartom, elnök asszony, és köszönöm szépen a szót. Először is tanácsminiszter úr utalt arra, hogy engem fogságban tartanának. És az én fogságomnak az oka az, hogy a megafonnál dolgoztam, nem tudtam, hogy egy munkaviszony az fogságnak minősül. A másik fogság pedig a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Javaslom miniszter úrnak a vádaskodás előtt esetleg nézze meg, hogy bármilyen jogviszonyban valaha álltam is a mozgalommal. Tehát kicsit erős volt szerintem ez a megfogalmazás. Hozzáteszem, önök vannak, úgy látszik, ilyen megafonos fogságban. Olivér is megkapja, én is, mintha bármi relevanciája lenne. Nem tudom, lehet, hogy vannak, akik jelentkeztek volna képzésre, csak nem vették fel, de államtitkár úr esetleg, nem tudom, tehát hogy érdekes, érdekes ez, de nem gondolom, hogy mi lennénk fogságban. A másik, még itt tanácsminiszter úrnak csak úgy elment utána, hogy mondjuk az IFUA Horváth & Partners Kft., aminek ő társtulajdonosa volt, az közel 100 közbeszerzést nyert meg ebben a csúnya diktatúrában, ahol mindenki elszegényedett. Azért ez is elég érdekes. Ő kinek a fogságában van, ha mi emiatt fogságban vagyunk. Nem különös ez is? És miniszterasszonynak volt még egy, úgy érzem, személyemet is érintő kijelentése. Azt mondta, hogy mi loptuk el a pénzt, mi, és ezért nem tudják tartani Magyar Péternek azt az ígéretét, amit a kampány során 2025. december 4-én tett először, hogy 700 ezer család fog iskolakezdési támogatást kapni, amiből végül ugye 400 ezer gyermek lett, 800 ezer meg nem kapja meg. Ezért mi vagyunk a felelősök és a lopás. Bocsánat, nem loptam el semmit, és úgy gondolom, hogy ezt a képviselőtársaim nevében is mondhatom, és visszautasítunk minden ilyen vádat.
1: Tisztelt Országgyűlés, 17 óra 54 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés, dr. Koncz Zsófia, Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Tervezi-e a kormány a bölcsődei térítési díj támogatás és a kisgyermeknevelők ösztönző támogatása programok folytatását, illetve milyen terveik vannak a bölcsődei hálózatfejlesztés folytatására címmel? Koncz Zsófia képviselő asszonyt illeti a szó két perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt miniszterasszony. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban hatalmas eredmény, hogy 1 millió munkahelyet sikerült létrehozni, és ami szintén hatalmas dolog, hogy a 3 év alatti gyermeket nevelő édesanyák foglalkoztatottsági aránya 66%-ról 80%-ra nőtt. Hogyan tudunk segíteni a kisgyermeket nevelő családoknak úgy, hogyha bölcsödéket hozunk létre, hiszen az a munka és a család közötti egyensúly megteremtésében valóban egy óriási segítség. 2010-ben mindössze 32.500 darab férőhely volt, bölcsődei férőhely volt az országban, ma már 72.000 férőhely van. Nagyon fontos azt is kiemelni, hogy a 3 éven aluli gyermekeknek mindössze a 10%-uknak volt férőhely 2010-ben, ez most 28%, nyilván ezt még lehet tovább fejleszteni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség a kisgyermekes családoknak. A költségvetésben 11 milliárdról 110 milliárdra sikerült növelni egyébként a bölcsödékre szánt forrásokat, ami szintén nagy segítség. Amit mindenképpen ki szoktam emelni, hogy a magyar vidéken is ez egy hatalmas előrelépés volt, hiszen 2010-ben a 3155 településből csupán 326 településen volt bölcsöde, ma már több mint 1260 településen van, tehát több mint 900 olyan település van, főként vidéki település, akár pici falvak, ahol sikerült bölcsödét létrehozni, ezzel munkahelyeket is tudtunk teremteni. Nagyon fontos, hogy eközben a szülőket is támogassuk. Ezért 2024. szeptemberében újraindítottuk a bölcsődei térítési díj támogatást, amely egyébként átlagosan a havonta akár 50 000 forintot jelenthet egy családnak, egy egyszülős családnak pedig 65 000 forintot. Ezt a kormány egy egyedi döntéssel, mert ez egy uniós kerettel indult, még tovább támogatta egy 6,6 milliárd forint egyedi kormányzati döntéssel. Emellett ösztöndíjprogramot indítottunk el. Az lenne a kérdésem miniszter asszonyhoz, hogy a jövőben a magyar családok, a magyar szülők számíthatnak-e a bölcsődei térítési díj támogatás folytatására, illetve a kisgyermeknevelő képzésben résztvevők pedig az ösztöndíjprogramban. Köszönöm szépen. Rövid volt ez a kérdés.
1: Megadom a szót Lannert Judit miniszterasszonynak 2 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony! A Tisza kormány kiemelt figyelmet fordít a legkisebbekre, célunk akkor a gyerekkori nevelés megerősítése, vagyis hogy a gyermekek már a legkorábbi éveikben megfelelő fejlesztéshez és minőségi ellátáshoz juthassanak. Ezért is tartotta fontosnak a kormány, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban önálló államtitkárságot hozzon létre, mely hatékonyan képviseli a legfiatalabb korosztály érdekeit is. A bölcsődei ellátórendszer, valamint egyes EU-s programok kapcsán feltett kérdésére válaszolva szeretném jelezni, hogy az elkezdett fejlesztéseket a rendelkezés álló keret erejéig végigvisszük. Továbbiakban is nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a kisgyermekek számára a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsuk, a megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberállomány álljon rendelkezésükre, valamint hogy a szülők terheit mindinkább csökkentsük, ezáltal is elősegítve munkaerőpiaci visszatérésüket. Az uniós fejlesztések kapcsán valóban, amelyek lezárultak, 3500 férőhelyen növeltve az elérhető bölcsődei férőhelyek számát 110 helyszínen, és az RRF-es fejlesztés a Tisza kormány tárgyalásainak és jogszabály módosításainak köszönhetően uniós forrásból elszámolhatóvá válik, ami azt jelenti, hogy nem terheljük el a hazai költségvetést. Munka azonban itt nem állhat meg, továbbiakban is folytatjuk a bölcsődei ellátórendszer igényekre épülő fejlesztését. A további fejlesztési igények beazonosítása érdekében az ősz folyamán kérdéves felmérést fogunk végezni az önkormányzatok körében, majd ezt követően lehet megtervezni a következő fejlesztési időszakot. És nem csak a középosztás gyermekek, de a hátrányos helyzetű gyermekek bölcsődei ellátására is szeretnénk kitérni, és a különböző ilyen ellátásokat egységesíteni. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Tisztelt Országgyűlés, dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, az Országgyűlés alelnöke kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Számíthatnak arra a magyar emberek, hogy a kormány segít megőrizni a trikoloros rendszámokat, vagy a jármű történet ezen évei a feledés hobájába merülnek címmel. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr! Egyes becslések szerint még mindig több mint 500 000 olyan autó közlekedik Magyarország utcáin, amelyeket 1990 és 2004 között helyeztek forgalomba, és ezáltal úgynevezett trikoros rendszámtáblával rendelkeznek. Ezek a rendszámtáblák a magyar identitás részei, így számos ember büszke arra, hogy piros-fehér-zöld zászlóval díszített rendszámtábla van az azon az autón, amiért éveket dolgozott. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk után a rendszám táblákon a magyar zászló helyett az unió zászlója szerepel. Viszont sokan vannak, akik a 2004 előtt kiadott trikoloros rendszámtáblájukat nagy becsben tartják, és szomorúan érinti őket, hogyha a rendszámtáblájukat ellopják, leesik, vagy éppen az megsérül, akkor nincs lehetőség annak trikoloros rendszámra történő cseréjére, hanem már az uniós zászlóval díszített rendszámot kapják. Aláírásgyűjtés indult nemrég annak érdekében, hogy a kormány módosítsa azt a rendeletet, ami kizárja a trikoloros rendszám trikolorosra történő cseréjét. A petíciót már közel 7000-en írták alá, ennyi embernek, legalább ennyi embernek fontos ez az ügy, így mi keresztény demokraták is úgy gondoljuk, hogy föl kell karolni ezt a kezdeményezést, és kezdeményezzük azt, hogy a kormány adja meg a lehetőséget, hogy ismét, hogyha valakinek trikoloros rendszámtáblája volt, akkor olyan is maradhasson. Úgyhogy ez a kormány részéről semmilyen terhet nem jelent, de mégis a magyar emberek ezreinek jelentene segítséget az identitásuk tekintetében. Kérdezem ezért tehát miniszter urat, meghallgatja-e a kormány a járműtulajdonosokat, meghallgatja a járműtulajdonosok kérését, és hagyják megőrizni a trikoloros rendszámtáblákat, hogy a jármű történet ezen részei ne a feledés homályába kerüljenek. Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr. Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak, 2 perces időkeretben parancsoljon.
9: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. 2022. július 1-én lépett hatályba az a kormányrendelet a korábbi kormány ez ott időszakában, ami arról rendelkezett, hogy egyrészt a 3 betű háromszámos rendszámok helyett az újonnan kiadott rendszámok esetében a 2 betű 2 betű háromszámos kialakítást alkalmaz, amivel elkezdett betelni az a rendszám tartomány, amiket ki lehet adni. Éppen ezért született arról döntés, hogy egy új rendszámformátumot vezessenek be, amelyben megjelenik a magyar címer is, tehát azért azt gondolom, hogy a nemzeti identitásunk megjelenik ezeken a rendszámtáblákon is, és ez nagyon helyes. Éppen ezért az újonnan kiadott rendszámoknál ezt alkalmazza ma is a belügyminisztérium, illetve a vonatkozó szervek. Azt szeretném hozzátenni, hogy a jelenleg szokványos rendszámoknál teljesen más már a hamisítás és a visszaélések elleni védelem, mint az volt 2004 előtt. Tehát az, hogy a régi rendszámokat, amelyek az uniós csatlakozás előtt voltak, ezeket újra kiadjuk abban a formában, vagy újra ugyanolyan módon működtessük tovább, erre lehetőséget nem látunk. Az a jogszabály, ami egy fokozatos átállást jelent, ez ugye azt célozza, hogy előbb-utóbb egy teljes átállás történjen a gépjárműpark cseréjével erre a mostani rendszámformátumra. Az a jó hírem van, hogy minket már így kollektíven ez a probléma újból nem fog érinteni, mivel a jelenlegi rendszámformátum körülbelül 600 évre elegendő gépjármű állomány cserét tesz lehetővé, tehát utána fog legközelebb felmerülni az a kérdés, hogy Magyarországon milyen rendszámformátumot vezessünk be. Én azt tudom mondani, hogy a tárcánk irányítás alatt álló közlekedési múzeumot meg fogom kérni, hogy amennyit csak lehet mentsen meg az utókornak, hiszen azt mondta képviselő, hogy tart attól, hogy az utókornak elvész ez az emlékezetéből ez a rendszámformátum, illetve arra hívnám fel a figyelmét, hogyha valaki kezdeményezi azt, hogy egyéni rendszámmal minősítsék át a rendszámát, akkor lehetősége van arra, hogy emlékként megtartsa a korábbi rendszámát, hogy ennek a folyamatát esetleg kell könnyíteni, ezt meg fogjuk nézni a felvetés nyomán. Köszönöm a kérdését.
1: Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek. Biztosítják-e a mentősök erkölcsi és anyagi megbecsülését címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár asszony. Az elmúlt években a mentőszolgálat eredeti szerepe kibővült az alapellátási ügyelet koordinációjával. A megnövekedett esetszámot azonban nem követte a humán erőforrás és az eszközpark bővítése, ami megnehezíti ezt a feladatellátást. A mentőjárművek csaknem fele túl van a 400 000. kilométerén. A mentőszolgálat működését egyre súlyosabb munkaerőhiány, túlterheltség és az anyagi megbecsülés hiánya nehezíti, amely már a betegellátás biztonságát is veszélyeztetheti. Több térségben már csak jelentős túlórákkal és más állomásokról átcsoportosított dolgozókkal lehet biztosítani a folyamatos szolgálatot, például a vidéki mentősöket Budapestre is rendelik. Az viszont probléma lehet, hogy ebben az esetben az érintett vidék ellátását ez akár még veszélyeztetheti is. A mentőtisztek gyakorlatilag az orvosok helyett dolgoznak, mégis szakdolgozói bért kapnak, pedig a mentőszolgálatnál végzett munka rendkívül nagy fizikai és pszichés terheléssel jár. A túlterhelés nem csak a dolgozók egészségét veszélyezteti, hanem növeli a kiégés és a pályaelhagyás kockázatát is. Emiatt munkaügyi kabinetünk elnöke, Lantos János szerint a mentős érdekképviseletek legalább 50%-os béremelést tartanak szükségesnek, továbbá követelik a kedvezményes nyugdíjkorhatár bevezetését, mert sok mentős már sajnos az 50-es éveiben meghal. Kérem tisztelt államtitkár asszony szíves válaszát azzal kapcsolatban, hogy tervezik-e a mentőszolgálat átalakítását, a humán erőforrás és az eszközpark bővítését, emelik-e a mentőtisztek és a mentőápolók bérét, bevezetik-e a számukra a korkedvezményes nyugdíj lehetőségét, és az ellenük történő támadások szigorúbb büntetését, továbbá számíthat-e a mentős szakma a légi mentés fejlesztésére. Várom szíves válaszát.
1: Köszönjük, képviselő úr, megadom a szót dr. Porpáci Krisztina államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben. Parancsoljon.
11: Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház! A mentőszolgálat munkatársai a nap 24 órájában, a hét minden napján a frontvonalban dolgoznak, hogy életeket mentsenek. Ezért azzal kezdem, hogy ezúton is megköszönöm a mentők áldozatos és fáradhatatlan munkáját. A kérdése hátterében felvetett problémák létezésével jó részt egyetértek. Azok nagy mértékben az előző ágazatvezetés döntéseinek következményei. Az alapellátási ügyeletek átszervezésének problémái már a bihari pilot is, már ebben is jelezve volt. És azt ennek ellenére erőltették és áterőltették az országon. Jogszerűségét illetően pedig egy hónappal ezelőtt az Alkotmánybíróság mondta ki, az érintett rendelet egyes részei alaptörvénybe ütközök voltak. A megoldás érdekében az Egészségügyi Minisztériumban egyeztetés kezdődött az Országos Mentőszolgálat és az alapellátás vezetőivel. A kormányváltást követő hetekben az OMSZ volt az első ágazati háttérintézmény, ahol megvalósult a vezetőváltás. Jelenleg zajlik a nyílt főigazgatói pályázat. Június 18-án hosszú idő után egyeztetésre került sor a 3 mentős érdekképviselet vezetőivel. Beérkezett javaslataikat figyelembe véve zajlik jelenleg az őket is érintő ágazati bér és életpálya program előkészítése. Ez közel 8000 mentőtiszt, mentőtechnikus, mentőápoló mellett az OMSZ munkáját segítő mintegy 600 gazdasági, adminisztratív és műszaki kollégát és magában foglaló bérfejlesztésről és életpálya fejlesztésről tárgyalunk. Az elmúlt hetekben felgyorsult a mentésirányítási rendszer a MIR informatikai korszerűsítésének előkészítése, és célegyenesbe jutott 24 mentőállomás felújítása az energetikai fejlesztés és a jedlikányos program keretében. Emellett folyamatban van az idén túlkorossá váló mentőautók.
1: Tisztelt államtitkár asszony, legyen szíves, kerekítse le a mondani valójában, mert 2 perc van rendelkezésére. Rendben.
11: Hát akkor azt mondom, hogy a tárca kifejezett célja a mentőszolgált tevékenységére vonatkozó adatok, valamint a tervezett fejlesztési lépések áttekintése és a jövőben teljes körű nyilvánosság és követhetőség mellett valósuljanak meg. Ezért indított el a mentőszolgálat az új adatközlő portáját, ahol mindenki figyelemmel kísérheti, hogy hány perc a mentők valós kiérkezési ideje. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, Müller Anna, Tisza képviselője kérdést kíván feltenni az élő környezetért felelős miniszternek. Szövőgyár utcai óvoda és a lakók helyzete az egészségre veszélyes tetraklór etilén kapcsán címmel. Müller Anna képviselő asszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
12: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony. 2025. április 17-én Rákospalotán a Szövőgyár utcai óvoda működését felfüggesztette az önkormányzat. Mégpedig azért, mert a fővárosi kormányhivatal határozata szerint tetraklor-etilén súlyos szennyezést találtak ott, és ez egy egészségre veszélyes anyag igazából. Azt kell tudni, hogy az óvodával szemben valamikor működött a szocializmusban a kötött árugyár, és valószínű ott, amikor a trapper farmereket színezték, akkor ezeknek a színezékeknek az oldószereként használták ezt. Ez a gyár, ez már több évtizede nem működik, tehát megint egy olyan örökség, ami több évtizedes. Sajnos ez nem állt meg, ez a probléma itt, hiszen 2026, azaz idén júniusában az önkormányzat több mint 400 háztartásban háztartási célra kúthasználat korlátozást rendelt el. Mégpedig ez is szintén a kormányhivatalnak a rendelkezése alapján, és erre vonatkozik a kérdésem, hogy most azt tudjuk, hogy szeptemberben ez az óvoda nem tud újra elindulni, de hogy látható-e, hogy ez mikor nyithatja ki újra az óvoda kapuját, illetve hogy a talajszennyezettségi vizsgálatok során mennyire sikerült behatárolni ennek az egésznek a határterületét, vagy esetleg még lesz-e további ingatlan, ahol ilyen kúthasználati korlátozást elrendelnek. És a legfontosabb, hogy a lakosság úgy érzi, hogy nem kap kellő tájékoztatást, és hogy mikor és kinek a felelőssége ez, hogy megfelelő tájékoztatás legyen a szennyezettségről is, illetve a kármentesítésről.
1: Köszönjük szépen, megadom a szót dr. Bögi Viktória államtitkárasszonynak 2 perces időkeretben.
13: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony! A Rákospalotai Szövőgyár utcában a közel 80 évig működött egykori budapesti finomkötött árugyár által okozott tetraklor-etilén szennyezés 2023-ban derült ki, amikor a korábbi környezetvédelemért felelős tárca tényfeltáró vizsgálatokat végeztetett a területen. A vizsgálatok kétséget kizáróan megállapították, hogy a szennyezésért az egykori állami vállalata felelős, ezért a szennyezettség teljes körű feltérképezésére, valamint annak megszüntetésére a környezetvédelmének általános szabályairól szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT lett kötelezve. A vagyonkezelő a szennyezettség teljes körű feltérképezését az idei évben fejezte be. Az elvégzett tényfeltáró vizsgálatok alapján a Környezetvédelmi Hatóság, az MNV ZRT-t a szennyezettség esetleges további terjedése miatt annak folyamatos megfigyelésére kötelezte, továbbá felhívta a szennyezettség megszüntetésére irányuló beavatkozási terv elkészítésére. A Környezetvédelmi Hatóság a döntéséről az érintett lakosságot a hivatalos felületén tájékoztatta, ez megtalálható a kormányhivatal honlapján, amiről a pontos kiterjedtség megállapítható egyébként. Én ezt külön át is küldöm képviselőasszonynak, mert itt most nem tudom elmondani a linket. Az elkészült beavatkozási tervet majd a szakhatóságok bevonásával a Környezetvédelmi Hatóság fogja elfogadni, és csak ezt követően kezdődhet meg a műszaki beavatkozás, amely által fokozatosan több ütemben fog majd megtisztulni a terület, és ezáltal az elrendelt intézmény és vízhasználati korlátozások várhatóan feloldásra kerülnek. Erre hazai és uniós forrásból több mint 5,5 milliárd forintot fordít majd az állam az MNV ZRT-n keresztül, hogy átlátható és minden előírásnak megfelelő kármentesítés elvégzésére kerüljön sor. Mivel az állam által okozott károkért az államnak kell helytállnia, ez a felelős kormányzás alapja. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, F. Kovács Sándor, a Fidesz képviselője kérdést kíván feltenni a külügyminiszternek. Hídépítés kelet és nyugat között hogyan lép szintet hazánk és a türk államok szervezetének partnersége a következő években címmel? Képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
14: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt államtitkár úr! Magyarországon több tízezren, hanem több százezren vannak, akik történelmileg identitásban kötődnek a török nyelvű népekhez, példaként csak a kunokat említem, és tudjuk azt, hogy Magyarországnak fontosak azok a kapcsolatok, amelyek különböző nemzetközi csoportokhoz, az Európai Unióhoz, a NATO-hoz, a V4-ekhez kapcsolódnak, és ugyanilyen fontos a türk államokhoz való kapcsolódás is. 2018-ban a türk államok szövetségéhez csatlakozott Magyarország megfigyelőként, és én azt gondolom, hogy fontos kapocs lett és híd lett Magyarország a kelet és nyugat között. És ennek a kapcsolatnak megvannak már a kézzelfogható mérhető jele is, hiszen 350%-kal nőtt ezzel a régióval a külkereskedelmi kapcsolatunk, amely meghaladta már az 5 milliárd dollárt. És hát magyar befektetések, sikeres befektetések is vannak ebbe a régióba, a magyar zászlós hajók, az OTP, a MOL, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos ez a régió a magyar gazdaság szempontjából is, hiszen az Azerbajdzsán és Törökországból érkező gáz a török áramlaton keresztül Magyarországnak egy nagyon fontos energiabiztonságot ad. És hát jó azt látni, hogy nem csak a gazdasági kapcsolataink vannak meg, hanem a kulturális kapcsolatok. Hiszen ezekben az országokban Magyarországot, mint testvérnépet, a magyarokat, mint testvérnépet kezelik, és ez mind az oktatásban, mind a kultúrában, mind akár a mindennapi közbeszédben meg előfordul. És hát nagyon fontos a 21. század kihívása az aszály, a víztelenség, ez Közép-Ázsiában is ugyanolyan probléma, mint Magyarországon. És az aszály mentesítő intézet, az aszály elleni intézet, ez Budapesten székel, és nagyon sok jó projektet indított el, és már vannak sikeres projektje is. Ezért kérdezem államtitkár urat, hogy ezt az értékes Magyarország számára gazdaságilag kulturális kapcsolatot meg akarják-e őrizni, szeretnék-e továbbfejleszteni, mert fontos Magyarország és mindannyiunk számára. Köszönöm megtisztelő válaszát.
1: Megadom a szót Velkei György László államtitkár úrnak, 2 perces időkeret.
15: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársam, köszönöm a kérdését. Ön hídépítést emleget, holott ugye 16 éven keresztül, ráadásul nyugat és kelet között emleget hídépítést, más sem csináltak, mint árkokat ástak, és felégették a nyugati kapcsolati rendszerünket. És hogyha néha mégis hídakat építettek, akkor nem az volt a fontos az önök számára, hogy honnan, hova vezet az a híd, hogy kivel köt össze az a híd, csak az, hogy mennyit lehet ellopni a híd építése során, mennyire lehet túlárazni a hídnak az építését, és hogy ki gazdagodhat meg az építés közben, valamint melyik haver szedheti be a hídpénzt, miután elkészült a híd. Ez így volt a valódi hidaknál is, és így volt a diplomáciában is. Ezt látjuk a külügyminisztériumban. Éppen az én portfóliómba tartoznak azok a területek, akár a Stipendium Hungaricum, akár a Hungary Health programot, hogyha említem, vagy a kötött segélyhiteleket, amelyeknél azt látjuk, hogy persze szép dolog a hídépítés, de önöket nem az érdekelte, hogy mit segítenek a híddal, hanem az, hogy kik gazdagodhatnak meg a hídépítése során és a hídpénzekből. Mi viszont valódi érdekalapú diplomáciát folytatunk, érdekalapú külpolitikát folytatunk a nyugati szövetségi rendszer bázisán. Ennek egyik alapja, erre törekszünk egyébként a türk államok szervezetén belül is, ahol a megfigyelő státuszunk éppen megfelelő keretet biztosít a jövőben is arra, hogy ápoljuk ezeket a valóban fontos diplomáciai kapcsolatainkat a türk államokkal. A kapcsolat felvételünknek és a diplomáciának az alapja a jövőben az energetikai, gazdasági, közlekedés és innovációs együttműködési területeken fog megvalósulni. Hát a világos nyugati orientáció mellett kiszámítható és pragmatikus partnerek maradunk a türk államok szervezetén belül. Úgyhogy köszönöm szépen, ez a válaszom.
1: Tisztelt Országgyűlés, dr. Juhász Hajnalka, a KDNP képviselője kérdést kíván feltenni a gazdasági és energetikai miniszternek. Hová vándorolnak a zöld források? Kiszámíthatóságot és hazai hozzáadott értéket a széllobbi helyett címmel. Juhász Hajnalka képviselőasszonyt illeti a szó 2 perces időkeretben.
16: Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt miniszter úr, a diverzifikáció mindannyiunknak fontos. Hazánk energiaellátása pedig egy olyan nemzeti ügy, amelyben minden pártpolitikai ellentétet félre kell tenni. Fontos a kiszámíthatóság, az ellátásbiztonság, fontos a megfizethető fogyasztói ár, és az is fontos, hogy a fejlesztési források nagy százalékban hazánkban maradhassanak. Éppen ezért érdekes a szélerőmű kérdésköre, hiszen ha most egy szélcsend idején számítottunk volna a szélerőmű tűzerőmű segítségére, akkor hathatós segítségre nem igazán építhettünk volna, mert gyakorlatilag a kihasználtsága a jelenleg éves szinten 21-24%, szélcsend idején pedig 10% alatti. De ami a másik problémám a szélerőművekkel, hogy a szélerőmű beruházások 60-70%-a alapvetően külföldre vándorul, hiszen a turbinák importja miatt ez az összeg külföldi cégekhez fog vándorolni, nem magyar vállalkozókhoz. És azért fordulok miniszter úrhoz kérdéssel, hogy nyugtasson meg, hogy a nukleáris energia fontossága a jövőben is nagyon-nagyon kiemelt szerepet fog kapni. Már maga az Európai Unió is azt látja, hogy az energiamix betartása tagállami szinten rendkívül fontos, ami a nukleáris energiát jelenti, amit maga az Európai Bizottság fenntarthatónak nyilvánított, és ehhez kapcsolódik a megújuló energia. Mert valóban fontos a megújuló energia, de figyelembe kell venni a tagállamoknak az adottságait hazánk esetében. Csak ez a kettő együtt képes arra, hogy stabil energiaellátást biztosítson hazánk számára. Egyébként maga az Európai Unió jelenleg 241 milliárd eurós beruházásra készül, mert felismerte azt, hogy gyakorlatilag nukleáris támogatások nélkül ez ugye nem csak az üzemidőt bővítésre vonatkozik, hanem új blokkok beszerzésére is. Lételem-e annak, hogy az Európai Unió energiaellátását biztosítani tudjuk, úgyhogy a nukleáris energia nélkülözhetetlen hazánk energiaellátásához. Várom a megtisztelő válaszát.
1: Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Olyan energiamixre van szükség, amelyben az energiaforrások egymást kiegészítve szolgálják, mondta. De sokkal több dologban értünk egyet, szinte mindenben, amit elmondott. Egy pici bibi van benne, és majd visszatérek rá, hogy ugye egy energiamixben az van, hogy kell benne lenni különféle összetevőknek. És az elmúlt 16 évben, ami nem valósult meg, nagyon sok dolog megvalósult, és erről beszéltünk már itt, a szélenergia el volt hanyagolva, az nem valósult meg, erre visszatérek, az energiatárolókban nem investáltak annyit, amennyit kell, új erőmű nem épült, és hát látjuk, hogy a paksi erőműben is elmaradtak olyan beruházások, amik fontosak lettek volna. Nekünk az a célunk, hogy ez egy kiegyensúlyozott energiamix legyen. A szélenergia ebben a kontextusban nem magyar beruházásból fog megvalósulni. A 1,5 milliárd eurós uniós forrás, amit hazahoztunk és kiírtunk pályázatokat áramhálózat fejlesztésre, az áramhálózatot fogja abba a helyzetbe hozni, hogy csatlakozó pontokkal tudjunk hozzájuk kapcsolódni több szél és napenergiával. A szélprogram az magántőke bevonásával fog megvalósulni, ezt hétfőn írjuk ki egyébként a pályázatot, és ami nagyon jó hír, azt gondolom mindenkinek, aki a teremben van, ugye ez egy ilyen nemzeti minimum, amiről már beszéltünk, hogy energiaközösségeket szeretnénk, hogyha részt tudnának ebbe venni, illetőleg a helyi közigazgatásban is úgy próbáljuk ezt megszervezni, hogy ennek az előnye elég jelentős mértékben maradjon ott a helyi közigazgatás számára, különböző fejlesztési lehetőségekre. A nukleáris energiáról, mert a 2 perc ez nagyon rövid, a nukleáris szövetségbe ülünk ugye Európában, teljes mértékben egyetértek, nagyon örülünk neki, hogy ez a szövetség egyre nagyobb lesz, számunkra Paks üzemidő hosszabbítása az egyik legfontosabb dolog, Paks 2-t az vizsgáljuk, teljes mértékben egyetértünk, hogy a nukleáris energia, a megújuló energiák, és más alapvető energiák szükséges ahhoz, hogy ez egy kiegyenlített energia, amix legyen Magyarország számára. Ezen dolgozunk.
1: Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, kérdést kíván feltenni a szociális és családügyi miniszternek. Miért nincs munkaügyi minisztérium, sőt még államtitkárság sem címmel? Novák Előd képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt államtitkár asszony, az elmúlt években Magyarországon súlyos válságba került a munkabiztonság. Egyre több olyan tragédiáról hallunk, amely megfelelő munkavédelmi intézkedésekkel megelőzhető lett volna. Elég csak az elmúlt hetekre gondolni, 2 postás is életét vesztette extrém hőségi körülmények között munkavégzés közben. Most pedig újabb rendkívül aggasztó hírek érkeztek. A Magyar Jelen Fogaskerék című műsorában egy a Paks 2
17: beruházáson dolgozó munkavállaló számolt be az általa tapasztalt veszélyes munkakörülményekről. Ezeket a felvetéseket természetesen ki kell vizsgálni, hiszen egy ekkora nemzetstratégiai beruházásnál sem lehet fontosabb semmi az emberi életnél, a dolgozók biztonságánál. A Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinet vezetője, Lantos János évek óta folyamatosan hívja fel a figyelmet ezekre a problémákra, és elmondja, hiába léteznek munkavédelmi előírások, ha azokat senki sem ellenőrzi következetesen, vagy ha a szabályszegéseknek nincsenek valódi következményei. Azt üdvözöljük természetesen, hogy a kormány dr. Nádasné dr. Rapp Henriett személyében kinevezett egy felelőst a munkavédelem és a munkaügyi hatóságok igazgatására, illetve dr. Szabó Imrét, aki helyettes államtitkárként felel majd a munkajogi jogalkotásért, de mi továbbra is azt tartjuk, hogy önálló munkaügyi minisztériumra volna szükség, viszont még ilyen államtitkárság sincs. És mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a munkavédelmi szabályokat valóban betartsák Magyarországon? Tervezik-e a munkavédelmi ellenőrzések számának növelését? Elrendelnék-e a célzott vizsgálatot a Paks 2 beruházás munkakörülményeivel kapcsolatban? Milyen konkrét intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy ne kelljen újabb magyar dolgozókat elveszítenünk azért, mert a munkabiztonsági előírásokat nem tartják be? A magyar munkavállalókat nem szép szavakat várnak, hanem biztonságos munkahelyeket. A munkába induló embereknek biztosnak kell lenniük abban, hogy este épségben haza is térhetnek családjukhoz. Ebben a témakörben várom érdemi válaszát a feltett kérdéseknek. Köszönöm, elnök asszony!
1: Megadom a szót dr. Barna Szabó téma államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben. Parancsolja!
18: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony! Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, mi tudatosan alakítottuk ki a minisztériumi struktúránkat, és úgy gondolom, hogy a Szociális és Családügyi Minisztériumban kiemelten fontos szerepet kap a foglalkoztatás, politika és ennek részeként a munkavédelem. Meggyőződésünk, hogy a munkavilága, a családpolitika és a szociális biztonság szorosan összetartozik, és ezért is kiemelt célunk, hogy a munkavállalók védelme nagyobb hangsúlyt kapjon. A postai halálesetekkel kapcsolatban egyébként lezárult a vizsgálat, és mindkét esetben kimutatásra került, hogy egyik sem munkavégzésen közvetlenül összefüggésben lévő halál volt. Ennek ellenére nyilván nagyon sajnálatos és őszinte részt vettem a hozzátartozóknak ezúton is, viszont megállapították, hogy krónikus betegségek talaján kialakult halálokról beszélünk. A Paks 2 esetében pedig július 23-án kim volt az amúgy az elmúlt 16 évben borzasztóan megfogyatkozott és meggyengített munkavédelmi hatóság. Nekünk amúgy célunk ezt a hatóságot a méltó helyére visszaerősíteni, megerősíteni. És ott megállapították, hogy a különböző tartóhevederek nem működtek megfelelően, ezeknek a leselejtezése azonnal megtörtént, és az eljárás nyilván azóta is folyamatban van. Hozzá kell tennem, hogy a foglalkoztatás politikán 3 helyettes államtitkár kinevezése júliusban megtörtént, és a foglalkoztatás politikai államtitkár kinevezése is folyamatban van. De azt is el kell mondjam, hogy a munka nem állt meg. Tehát a foglalkoztatás politika területén rengetegen dolgoznak, és ezúton is köszönöm szépen a munkájukat. De visszakanyarodva, nyilvánvaló, hogy célunk a munkavállalóknak a védelmének a megerősítése, és ezügyben nyilvánvaló, hogy említettem, a munkavédelmi hatóságot is tervezzük megerősíteni, illetve a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok átvilágítása is folyamatban van. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, államtitkár asszony. 18 óra 29 perc van, ami azt is jelenti, hogy a szóbeli kérdések végére értünk. Én köszönöm szépen az együttműködésüket, átadom az ülésvezetést dr. Latorcai Csaba alelnök úrnak, és 2 perces technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelt Országgyűlés, tisztelettel és szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat. Gyümölcsöző és nyugodt munkát kívánok a további napirendi pontok tárgyalásához, amelyet ezúton megkezdünk. Tájékoztatom Önöket, hogy soron következik a szakképzésről szóló 2019. évi 80. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés téper 438-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Lannert Judit Orsolya, oktatási és gyermekügyi miniszter asszonynak, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Miniszter asszony, parancsoljon, Önné a szó.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A szakképzés elsődleges célja, hogy a fiatalokat és a felnőtteket olyan tudással, készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel, amelyek elősegítik a sikeres munkába állást, támogatják a munka világába való hosszú távú érvényesülést, és megalapozzák a jövőbeni át- és továbbképzéseket, valamint a pályamódosításokat. A modern szakképzés azonban nem korlátozódhat szakmaspecifikus ismeretekre. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a képzés során az alapkompetenciák, mint az írás, olvasás, matematika, a digitális készségek, a vállalkozói kompetenciák, a probléma megoldás és kritikai gondolkodás, a kommunikációs és együttműködési készségek, továbbá a fenntarthatósághoz kapcsolódó zöld kompetenciák fejlesztésére. A gazdaság és a technológia dinamikus fejlődése, a társadalom változásai folyamatosan újabb és újabb kihívásokat támasztanak a szakképzés rendszerével szemben, amelyekre a versenyképesség megőrzése érdekében megfelelő, innovatív és rugalmas alkalmazkodást biztosító megoldásokat kell adnunk. Ezért az új Oktatási és Gyerekügyi Minisztériumban kiemelt figyelmet biztosítunk ahhoz, hogy a szakképzés intézmény és képzési struktúrája, a szakmai tartalmak és a megtanítandó és egyben elsajátítandó kompetenciák kövessék, kiszolgálják a gazdaság és a társadalom dinamikusan változó igényeit. Fontosnak tartjuk, hogy a szakképzési rendszer működése, működtetése során összegyűlő tapasztalatok, szakmailag megalapozottan érkező észrevételek beépüljenek a szabályzásba. Tisztelt Parlament! Jelen törvényjavaslat legfontosabb és legnagyobb terjedelmű eleme a szakképzési centrumok irányítási rendszerének átalakítására fókuszál. A működő és emberséges Magyarország alapjai programban is rögzítésre került, hogy olyan szakképzés építése a cél, amely valódi tudást, átjárhatóságot és esélyt ad, ahol tanulni rang, fejlődni lehetőség és újrakezdeni nem kudarc. Ezen cél elérését az is hatékonyan tudja támogatni, ha erősítjük az oktatási intézmények szervezeti, szakmai és gazdálkodási autonómiáját, az intézményvezetők az új környezetben érdemi, gazdasági és munkáltatói jogköröket kapnak. A szakképzési centrumok a hazai szakképzési rendszer térségi feladatszervezésének meghatározó intézményi szereplői. Annak érdekében, hogy a szakképzési centrumok feladatellátásukban mindinkább elősegítsék és támogassák a fenti program céljaihoz igazodóan a szakképző intézmények szakmai tevékenysége autonómiájának kiterjedését, indokoltá vált a centrumok vezetési rendszerének átgondolása, átalakítása. 2018. decemberében a főigazgató mellé bevezetett kancellári munkakör létrehozásának célja még az volt, hogy a szakképzési centrumok munkáját menedzser szemléletű, a gazdasági területen is jártas szakemberrel kiegészült kettős vezetést támogassa. Ez akkor célszerű döntésnek tűnhetett, hogy a térség gazdasági szereplőivel történő kapcsolatépítés, illetve a munkaerőpiaci igényekkel harmonizáló működési, továbbá az elsődleges gazdálkodási feladatokat, ne a szakmai, oktatási feladatokat irányító vezető lássa el. Az elmúlt 7 év szakmai működési

Ez csökkenti az információvesztést és a bürokráciát, ami átláthatóbb szervezeti kultúrát, egyszerűbb és kevésbé hierarchikus irányítási modell irányába történő továbblépést biztosít, ami közvetlenebb kommunikációt és gyorsabb döntéshozatali lehetőséget eredményez. Egy kevésbé irányítói, inkább támogatói vezetési struktúra hozzájárul ahhoz, hogy növekedjen az oktatók szakmai autonómiája és elkötelezettsége. Az oktatók nagyobb önállósága ösztönzi a kreativitást és az innovációt, emellett a szakképzési centrum rugalmasabban tud reagálni a piaci változásokra. Nem mellékes továbbá az sem, hogy az új vezetési struktúrába csökken a felsővezetői pozíciók száma, amely számottevő költségmegtakarítást is jelent. A szakképzési centrum új, egyszemélyi felelős vezetője a főigazgató, tehát a centrum szakmai, szervezeti, infrastruktúrális és fejlesztési feladatainak összehangolásával támogatja majd az intézmények eredményes működését. Az új főigazgató munkáját pedig a továbbiakban, a korábbiakhoz hasonlóan minden szakképzési centrumban főigazgató helyettes segíti, azonban a korábbiaktól eltérő, a szakmai működés támogató jelleget jobban kifejező, megújult, a közös szakmai fejlesztéseket és együttműködéseket koordináló, hálózati működést elősegítő, szervező, támogató szakmai főigazgató helyettesi munkakörben. A szakmai főigazgató helyettes a szakképzési centrum vezető állású munkavállalójaként egy olyan új típusú vezetői forma lesz, amely a támogató jellegű vezetés horizontális jellegét erősítő vezetői szinten nyújt majd szakmai támogatást a főigazgató részére, és e minőségében a szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmények igazgatói munkáját is tudja segíteni. Kiemelten fontos elem, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén az új vezetői kiválasztást nyílt, demokratikus és a szakmai tudást a szakképzés iránti elkötelezettséget előtérbe helyező pályázati eljárás keretében kívánjuk megvalósítani. Ezen a pályázaton a szakképzési centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezető is indulhatnak. E pályázati eljárás legitimálását a jelen törvényjavaslat alapján módosult jogszabályi háttér tudja biztosítani. A pályázat nyilvánosságát, átláthatóságát erősíti, hogy a szakképzési centrumokhoz tartozó szakképző intézmények vezetői, igazgatói a tantestület álláspontját képviselve részt vesznek a véleményezési folyamatban. Ezért is különösen fontos, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a pályázónak a pályázat kidolgozására, illetve az igazgatói testületnek a vélemények kialakítására. Tisztelt Ház! A folytatásban rátérek a törvényjavaslat további elemeire, és előreveszem a törvényjavaslat egy további, az oktatási rendszer demokratikus működését erősítő rendelkezését, amely szerint az egyes szakképző intézmények oktatói testületeinek döntési jogkere is kiegészül az adott intézmény vezetésére pályázó igazgatói pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról való döntési joggal. Ez az új kiegészítés tehát az egyes szakképző intézmények oktatói közösségének is biztosítja, hogy hivatalosan is állást foglalhasson az igazgatói pályázatok szakmai elemeit tekintetében. A törvényjavaslat további két eleme a szakmai vizsgáztatással összefüggő rendelkezéseket tartalmaz. Elsőként említeném a szakképző intézmények önálló vizsgáztatási jogosultságának további egy évvel 2027. december 31-ig történő meghosszabbítását, amely biztosítja, hogy a vizsgáztatásra vonatkozó átmeneti időszak tekintetében egységes szabályozás valósuljon meg a köznevelés rendszerével. Az átmeneti időszak meghosszabbítása egyben alkalmat nyújt arra is, hogy hosszabb idejű valós tapasztalatok elemzése alapján lehessen képet kapni a szakképző intézmények és a vizsgaközpontok vizsgáztatási tevékenységéről, a vizsgáztatás terén megvalósuló együttműködésükről és ennek alapján a fejlesztés jövőbeli lehetséges irányairól. A vizsgáztatással összefüggő második elem a már működő vizsgaközpontok ellenőrzésének ütemezését, időszakait módosítja, áttekinthetőbbé teszi. A 2024 júniusában létrehozott Nemzeti Szakképzés és Felnőttképzési Hivatal akkreditált

0: Akkreditált szakképzési vizsgaközpont engedélyezés és ellenőrzési igazgatósának eddigi működési tapasztalatai szerint az engedéllyel rendelkező vizsgaközpontokat az engedély kiadását követő 3 éven belül indokolt kötelezően ellenőrizni. Ez lehetővé teszi érdemi ellenőrzések lefolytatását, az ellenőrzések jobb ütemezését, áttekinthetőségét. A jelenleg meghatározott, az engedély kiadását követő 1 éven belüli kötelező ellenőrzés előírása a tapasztalatok alapján túl közeli időpont ahhoz, hogy valódi képet lehessen kapni arról, hogy az akkreditált szakképzési vizsgaközpont vizsgáztatási tevékenysége megfelele a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ellenőrzéshez, illetve annak optimális időzítéséhez szükség van már lebonyolított és befejezett vizsgákra, ugyanakkor a vizsgaközpontoknál a tapasztalatok alapján a nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül általában még nem kerül sor vizsgák megszervezésére, azok befejezésére. Tisztelt Országgyűlés! Az előzőeket összefoglalva az önök előtt lévő törvényjavaslat határozottan támogatja, hogy a szakképzés rendszere továbbra is ellássa sokoldalú szakmai, oktatási és vizsgáztatási feladatait, biztosítva az állam által elismert szakmák, szakképesítések értékének, elismertségének stabilitását. A szakképzési rendszer átalakításának lényeges eleme, hogy a kancellári munkakör megszüntetését követően létrejöhessen a szakképzés megújult vezetői struktúrája, ezáltal 2027. január 1-től már új, elfogulatlan, kizárólag az oktatás minőségét és a tanulók, oktatók munkáját, érdekeit előtérbe helyező centrumvezetés működjön. Ehhez szükséges, hogy a jelen törvényjavaslat elfogadásával megvalósulhasson az új vezetői pályázati felhívások kiírása és a várakozásaink szerint jelentős számú pályázat beadása. Ennek érdekében kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót dr. Bugya Lászlónak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által a TPER 438-as számon benyújtott a szakképzésről szóló 2019. évi 80-as törvény módosításáról szóló javaslat lényegi elemeit viszonylag könnyű összefoglalni. A szakképző intézményekben 2027. január 1-ét követően megszűnik a duális vezetés. A kancellári pozíció a törvény erejénél fogva szűnik meg, míg a főigazgatói posztokra a minisztérium szeptember hónapban pályázatot ír ki, mely pályázat után a szakmailag legalkalmasabb pályázók január 1-ét követően irányíthatják a szakképzési centrumok életét, működését. Munkájukat a szakmai főigazgató helyettes és a gazdasági vezető fogja közvetlenül segíteni. Kibővül az oktatói testületek véleményezési joga, mivel az igazgatói pályázatok vezetői programjáról ezen közösségek véleményt formálhatnak a jövőben. A törvény módosításával egy időben sor kerül a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 2.7 kormányrendelet módosítására is, mely ezután lehetőséget biztosít a szakképzési centrumok iskoláinak igazgatóiból álló szakmai kollégium részére, hogy 15 napos határidővel véleményezhesse a főigazgató vezetői programját. Ez a változás fontos garancia is egyben, hogy valóban szakmai alapon sikerüljön meghozni a vezető kiválasztásáról szóló döntést, ugyanakkor komoly lehetőség arra is, hogy valamennyi intézmény igazgatója megismerje a jelölteket, azok szakmai felkészültségét, jövőbeni terveit. Az előterjesztő minisztérium az elmúlt 7 év tapasztalatainak figyelembevételével a társadalmi, gazdasági folyamatok következtében a szakmai érvek előtérbe kerülése szándékával teszi meg módosító javaslatát, egyúttal azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a szakképzési centrumok vezetési struktúrájának egyszerűsödése, a döntési mechanizmusok letisztulása mellett sikerüljön egy támogató és nem egy adminisztratív vezetést létrehozni a centrumok élén. A tapasztalatok alapján ugyanis egyértelmű, hogy a centrumok nagy részében a vezetés, illetve a központi munkaszervezet eltávolodott az iskoláktól, gyakran az igazgatók, intézményvezetők megkérdezése nélkül az iskolák bevonásának mellőzésével születtek meg stratégiai döntések. Az új vezetési struktúra a jogalkotó szándéka szerint közvetlenül részese lesz a centrumhoz tartozó iskolák mindennapjainak. A módosítás tartalmazza továbbá, hogy az akkreditált szakképzési vizsgaközpontok ellenőrzési időszaka 3 évre módosuljon, és ne kelljen 1 év után újabb akkreditációs eljáráson átesniük. Melyek azok a fő tényezők, melyek az előterjesztőt motiválták a módosítások előkészítésénél? A szakképzésben az integrációs törekvések elindítása az Európai Uniós tagságon körüli évekre nyúlik vissza. 2004. május 1-jét követően az uniós pályázatok nagy része már olyan feltételekhez kötötte a források elnyerésének és lehívásának lehetőségét a szakképzésben, melyek során a szakképzőiskolák, gyakorlati képzőhelyek, illetve felsőoktatási intézmények együttműködésére alapozó úgynevezett térségi integrált szakképzőközpontok jöttek létre. Ez a konstrukció azonban nem, vagy csak nagyon kevés helyen vált be. A források általában a konzorciumi partnerek közül csak egy helyre koncentrálódtak, a nagyobb tanműhely rekonstrukcióhoz nem társult a logisztikai fejlesztés, a tanulók utaztatási lehetőségeinek biztosítása. A széttagolt fenntartói háttér sem kedvezett még ekkor a szakképzési integrációnak, hiszen a szakképzőiskolák egy része közvetlen önkormányzati, másik nagyobb része viszont megyei fenntartásban volt, így nem mindig azonos érdekek mentén történt a források felhasználása. A 2010-es évek elején aztán jött a szakképzőiskolák számára talán az elmúlt 35 év egyik legsötétebb korszaka, hiszen a magyar oktatási rendszer elleni merénylet, a Klebersberg központ létrehozása a szakképzés helyzetét is jelentős mértékben rontotta. A Klik megyei szervezetei lettek a szakképzőiskolák fenntartói 2013 és 2015 között, amikor is keveredett a meg nem értés, a rossz indulat és a szakmai dilettantizmus a szakképzőiskolák irányába. Hiszen a Klebersberg megyei szervezeteinek élére általában a köznevelésből érkező embereket helyeztek, akik nem értették, vagy nem is akarták megérteni a szakképzési rendszer sajátosságait. 2015. július 1-től alakultak meg a szakképzési centrumok, megyénként és a fővárosban is, hogy területi alapon szerveződve, adott térség munkaerőpiaci igényeihez igazodva szervezzék meg a szakképzést, megszüntetve az esetleges párhuzamosságokat, a gazdálkodó szervezetekkel szorosabbra fűzve a kapcsolatot. A centrumok működési feltételei azonban nagyon eltérőek voltak, és azok ma is. Hiszen a nagyobb városok, ipari központok centrumai és azok iskoláiban oktatott diákok jóval szélesebb lehetőségekhez jutottak és jutnak ma is, míg a nehezebb sorsú területeken lévő szakképzési centrumok iskolái és oktatói sok esetben a szociális hátránykompenzációs feladatokkal kell, hogy megküzdjenek. 2015. júliusa és 2019. februárja között a szakképzési centrumok élén egy személyi vezetés volt, a főigazgatóhoz volt telepítve minden irányítási, ellenőrzési jogkör és hatáskör. A főigazgató munkáját szakmai főigazgatóhelyettes és gazdasági vezető segítette. A szakképzési törvény módosításával 2019. március 1-ével jelent meg a szakképzési centrumokban a duális vezetés, melynek indoklása Bölöskei Gáborné akkori szakképzésért felelős helyettes államtitkár asszony szerint a következő volt. Idézem. A kancellári rendszer bevezetése a szakképzésben is a felelős, átlátható és professzionális gazdálkodás szolgálja. Ez a modell már a felsőoktatásban bevált, bizonyított. A kormány célja, hogy a magyar fiatalok a munkaerőpiacon keresett szaktudással és képesítéssel kerüljenek ki a szakképzésből. A kancellári rendszer bevezetése eredményesen támogatja a centrumok főigazgatóit elsődleges feladatuk ellátásában, az intézmények oktatási színvonalának hatékony felügyeletében. A pályázati úton kiválasztott, felkészült kancellárok az intézmények menedzser szemléletű működését biztosítják, szakmai tevékenységet gazdasági eszközökkel támogatják. És jön a lényeg, a rendszer bevezetése garanciát jelent a közpénzekkel való felelős, átlátható és elszámoltatható gazdálkodásra is. Idézet vége. Az elvek tehát nagyon szépek voltak, de a megvalósításban rengeteg hiba csúszott. Egyrészt a mellérendeltség a főigazgató és a kancellár között nem mindenütt valósulhatott meg, hiszen minden a költségvetést érintő főigazgatói döntéshez kell, illetve kellett a kancellár ellenjegyzése is, azaz a kancellár bármilyen főigazgatói szakmai döntést meg tudott akadályozni. Másrészt az iskolák működésében is zavarokat okozott, hogy az oktatók munkáltatói joggyakorlója a főigazgató, míg a technikai és egyéb foglalkoztatottak munkáltatója közvetlenül a kancellár, azaz extrém esetben az a helyzet is előfordulhat, hogy az udvarost az iskola igazgatója nem utasíthatja, csak külön kancellári engedéllyel. De ami leginkább torzítja a rendszert, hogy a kancellári pozíciók elnyeréséhez komoly politikai lojalitásra volt, illetve van szükség. Az említett nemes célok, menedzser szemlélet, kiemelkedő szakmaiság helyett sok esetben többet nyomott alatban, hogy van az illetőnek Fidesz-KDNP-s kötődése, esetleg valamilyen politikai közfeladata. Sokat elárul a kancellári rendszer működéséről és kiválasztási elveiről, hogy a 41 szakképzési centrum, valamint 5 agrárszakképzési centrum kancellárjainak mintegy 40%-a a Fidesz-KDNP színeiben aktívan politizál, vagy április 12-ig politizált, vagy önkormányzati képviselői, vagy megyei közgyűlési képviselői, vagy polgármesteri pozíciót tölt be, vagy csak szimplán alapszervezeti elnök, vagy pártag. Nem csoda tehát, hogy a szakképzésben dolgozó kollégák az elmúlt években gyakran érezték úgy, hogy a centrumok a Fidesz választókerületi elnökeinek terepévé váltak, ahol még a portás kiválasztása is úgy működött, hogy a VK elnöknek arra rá kellett bólintania. Gyakran kellett a kollégáknak ajánlóéveket aláírni, szórólapokat terjeszteni, sőt nemzeti konzultációs éveket leadni is. A szakképzésben dolgozó mintegy 25 ezer oktató és mintegy 10 ezer egyéb foglalkoztatott joggal várja el, hogy a rendszerváltás történjen meg a szakképzésben is. Elegük van a megaláztatásból, az információhiányból, a haveri vállalkozóknak kiszólt felesleges 10 és 100 milliókból. Szemléletváltásra van szükség a szakképzésben és a köznevelésben, ez pedig csak teljes megtisztulással lehetséges. A megtisztulás első feltétele, hogy a szakmailag és emberileg legalkalmasabb jelöltekből legyenek főigazgatók, akik a teljes közösség bizalmát élvezve szervezhetik újjá a szakképzési centrumokat. Ehhez kérem képviselőtársaim támogatását a törvénymódosítás elfogadásához. Köszönöm a figyelmet!
1: Most pedig dr. Hankó Balázs, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónoka következik felszólalásra 15 perces időkeretben. Képviselő úr, parancsoljon öné a szó.
3: Tisztelt miniszterasszony, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Informatika, rendszerüzemeltetés, webfejlesztés, épületasztalos, festő, díszfestő, víz, gáz és fűtésszerelő, szoftverfejlesztés, ipar 4.0. 7 szakma. 7 olyan szakma, melyben 9 alkalommal fiatal magyar szakképzős diák 2023-ban Danzban, 2025-ben a dániai Herningben a szakmák Európa bajnokságán aranyérmet szerzett. 2023-ban a csapatversenyben Európa, 2025-ben Európai Unió harmadik legjobbja a magyar szakképzéses csapat volt. Gratuláció, elismerés a felkészítő oktatóknak, a diákoknak és a gyakorlóhelyeknek. A magyar szakképzés nem csak Európa, hanem a világ élvonalában is van. Az OECD munkaerőpiaci megfelelésének statisztikájában szintén bronzérmes a magyar szakképzés. Mert hogy a magyar szakképzés olyan oktatást biztosít, amely a munkaerőpiac elvárásainak felel meg, amely így biztosít karrier lehetőséget a magyar fiataloknak. Nem volt ez mindig így. Emlékszünk, még sokan így beszéltek a szakképzésről. Nem vesznek föl sehova, elmész majd a szakmunkásképzőbe. Az elmúlt évek megújulásának köszönhetően a magyar szakképzés már nem B-terv, szakmatanulás, a hivatás meghatározója lett. Ma már ott tartunk, hogy 8. után 10-ből 6-an a megújult magyar szakképzést választják. És egyszerre vagyunk ott a hagyományos szakmák és az új modern technológiák körében is európai vonalában. Hiszen 2025-ben minden olyan szakmai Európa bajnokságot, amelyben az informatika, a digitalizáció szerepelt, a magyar fiatalok szerezték meg az aranyérmet. Ez nem véletlen. Ez az elmúlt évek sikereinek az eredménye. Mint ahhoz az sem véletlen, hogy a nemzetközi ipari szereplők azért is választják Magyarországot, mert hogy a magyar szakképzésből kikerülő fiatalok kiváló szakmaismerettel rendelkeznek. Történik ez így például Győrben az Audival, történik ez így például Debrecenben a BMW-vel, ahol a gyakorló helyek egybe épültek ezekkel a beruházókkal. Valós gyártási folyamatok az oktatás részévé váltak. A szakképzésben, itt tehát reményeim szerint, az elmúlt időszak szakmai irányai politikai vitán felül kellene, hogy álljanak, és követendő példát jelentsenek. Követendő tehát az, hogy a szakmát szerző fiatalok arányát emelni szükséges. A gyakorlati képzés és a duális képzés arányát emelni szükséges. A műhelyi iskola és a dobbantó programokat kiszélesíteni szükséges, hiszen ezek a felzárkózást segítik. A 21. századi szakképzőiskola fejlesztési programot szintén tovább vinni szükséges. A digitalizációt tovább kell erősíteni, a szakképzési ösztöndíjrendszert tovább kell bővíteni, és folytatni kell az oktatók béremelését is. Ezzel szemben a törvényjavaslat mire tesz javaslatot? Folytatja azt, amit az alaptörvény 16. és 17. módosításával a kormány és a parlament tisztás többsége megkezdett. Vezetői megbízatások lejárta előtt kívánják a szakképzési centrumok vezetőit is eltávolítani. Igaz, hogy itt lesz pályázati eljárás, és nem úgy tesznek, mint a köztársasági elnökkel, akinek az alaptörvény módosításának másnapján illegitim módon ért véget a megbízatása, vagy a miniszterelnök és a képviselői megbízatás korlátozásánál, ahol a szabad választás lehetőségét korlátozzák. Itt ugyan lesz pályázat, és köszönet miniszter asszonynak, hogy tisztázta expozíjában azt is, hogy pályázhatnak azok is, akik eddig vezetők voltak. De ismerjük, milyen a pályázati gyakorlat. Pályázat nyertesét követően következik egy komment. Hogyan állunk most? Ma 320 ezeren tanulnak a szakképző intézményekben, 226 ezeren nappali képzésben vesznek részt, 24 ezer kiváló oktatónk van. Mégis a pályázat kiírására, a pályázat elbírálására és a vezető váltásra tanév közben 2027. január 1-jével kerül sor, okozva ezzel jelentős bizonytalanságot, hogy a tanév közben változik meg a vezetési struktúra és a vezetői struktúra is. Hova ez a nagy sietség? Kellenek a vezetőhelyek a TISZA támogatóinak, vagy a múltat végképp eltörölni ideológia a szakképzést is eléri. A tervezet a bizonytalanságot fokozza, hiszen az oktatási kormányzat más esetben is bizonytalanságot okozott, gondoljunk akár az egyházi iskolákra, vagy akár a 8-osztályos gimnáziumok jövőjére is. Miért kell változtatni? Hiszen maga az előterjesztés is elismeri azt, a szakképzési centrumok működésének eddigi szakaszában a szakmai működés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a térség a gazdasági szereplőivel való együttműködés kialakítása, a centrum térségi munkaerőpiac igényekkel harmonizáló működésének megvalósítása, a gazdálkodás hatékonyságának javítása, mely feladatok megvalósításához a jelenlegi kettős vezetés biztosított megfelelő alapot. Nem ugyanez a feladata a jövőben is a szakképzésnek? A munkaerőpiaci megfelelős biztosítása? Vagy elkanyarodunk egy olyan irányba, amelyet az Európai Unióban fogalmaztak meg, ahol a szakképzésben a soft skill-ek fejlesztésére kell a szakmai ismeret helyett nagyobb hangsúlyt fektetni. A munkaerőpiac és a munkaerőpiaci elvárásoknak a fiatalok lehetőségeivel való találkozása a legfontosabb. A tervezet szerint a pályázat mellett egy másik jelentős struktúrális vezetési váltást is meg akarnak valósítani, azaz eddig különálló, de amúgy egymással együttműködésre kötelezett főigazgatói, szakmai oktatási és gazdálkodási kancellári vezetést akarják egybeolvasztani. Azaz olyan vezetőnek kell lenni, aki egyszerre kiváló oktatási és gazdálkodási szakember, illetve az oktatás megszervezéséhez, a személyi kérdésekhez, a gazdálkodási beszerzési infrastruktúra fejlesztésekhez. Mindezen vezetői struktúra átalakítást érdemi szakmai vita nem előzte meg. És azt is jól tudjuk, hogy ez a típusú szakmai vezetési struktúra volt a régi modellben is. Engedjék meg, hogy a Tisza párt 1213 választási ígérete közül nézzük végig a szakképzésre vonatkozókat, melyek azok a pontok, ahol az eddigi gyakorlatnak megfelelően a tovább lépés és az ígéret már meg is valósult. Egyetértünk abban, hogy a szakképzés rangjának megbecsülésének visszaállítása megtörtént. Megtörtént úgy, hogy a szakképzést egyre többen választják, és ezt még tovább kell emelni. Ott tartottunk 8 évvel ezelőtt, hogy 10 nyolcadikosból 4-en, most már 6-an, és valahol a munkaerőpiaci és a karrier lehetőségek metszetében a 10-ből 7-es arány az, amely ideális lehet. Ígéret az ágazati szakmai grémiumok rendszere is, jelzem, ez is megvalósult. 21 ágazati készségtanács van, amely az iparral működik együtt, és folyamatosan modernizálja a képzéseket. És a digitalizáció tekintetében is 871 digitális tananyag van, jellemzően a szakmai oktatásra. Ezzel valódi tudást biztosít. Az átjárhatóságot pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a szakképzés és az egyetemek együttműködésének köszönhetően olyan képzési modellek alakultak ki a technikumoknak és a technikumi rendszer bevezetésének, melyből az elmúlt 4 év alatt 82%-kal nőtt a szakképzésből a felső oktatásba jelentkezők aránya. Különösen igaz ez a műszaki informatika mérnöki területeken is. Ígéret a duális gyakorlóhelyek rendszere, amely ma is létezik, és ma már minden második diák duális képzésben vesz részt. Igaz? Ezt még tovább szükséges emelni. Ígéret a szakképző intézmények modernizálása az elmúlt évtizedben 488 milliárd forintból újult meg 250 ezer négyzetméternyi szakképző intézmény, és jött létre 150 ezer négyzetméternyi új gyakorló hely is. Az oktatók megbecsülését pedig jelzi az, hogy az elmúlt években 5-ször, 2,5-szeresére emelkedett a szakképzésben oktatók átlagbére, elérve ezzel a minimum 800 ezer forintot, melyhez az Európai Unió semmilyen támogatást nem biztosított, azaz ezt hazai költségvetési forrásból biztosította a kormányzat. Kérem, folytassák ilyen ütemben a bérfejlesztést, folytassák ilyen ütemben az intézményfejlesztést, és folytassák ilyen ütemben a szakképzés munkaerőpiaci igényeknek való megfelelését. Hiszen a megújulás kulcsa veszne el azzal, ha ezekről az irányoktól eltérnének. Erősítsék tovább a műhelyi iskola és dobbantó programok kiszélesítését, melyre a rendelkezésre álló Európai Uniós program a jelenlegi 4000-ről 20000-re tudja fölemelni mindazoknak a számát, mindazok a fiataloknak a számát, akik a műhelyi iskola és jól működő dobbantó programban részt tudnak venni, hiszen az elmúlt éveknek köszönhetően a szakképzésben a lemorzsolódás erőteljesen csökkent, a 2025-26-os tanévre így már csak 4,72%-os volt, és 2025-re 9,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyás, ami innentől az uniós átlagot elérte. A szakképzés ösztöndíjrendszere pedig egyedülálló. Ezért tovább érdemes erősíteni azt, hiszen az első években 8-16 ezer, azt követően 59 ezer, a duális képzésben SZIA-mentesen akár 168 ezer forintos munkabér is biztosítható a fiataloknak, nem beszélve a 300 ezer forintos pályakezdésről, vagy a munkáshitelről. Jelenleg 170 ezer szakképzéses diák részesül valamelyik ösztöndíjban. Összegezve, ma a magyar szakképzés európai vonalában van. Az elmúlt évek megújítása sikeres irány. Egyre többen választják a szakképzést. Nő az ipari partnereknek a száma, és folytatható tovább ez a sor. Nem a tanév közbeni, sürgető politikai okból történő vezetőváltásokkal kellene foglalkozni, hanem azzal, hogy ősztől hogyan lehet tovább emelni az oktatói béreket, a diák ösztöndíjakat, folytatható 21. századi szakképzési fejlesztési program, a tananyag megújítása, és hogyan bővüljenek tovább a duális képzés feltételei. A múltat végképp eltörölni ideológia és a politikai tisztogatás helyett a szakképzésben tanuló diákok sikere legyen a legfőbb törvény, mint hogy az elmúlt években elért eredmények alapján bizonyíthatóan ez így történt. Köszönöm szépen!
1: Most pedig Nacsa Lőrincnek, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony! A ma előttünk fekvő, most tárgyalt törvényjavaslat első olvasatra egy szervezeti átalakításról, egy különböző vezetési struktúra átalakításáról szól. A kormány, miniszterasszony azt mondja, hogy egyszerűbb, rugalmasabb és hatékonyabb működés szeretne a szakképzési centrumokban. Ha ezzel a céllal kellene vitatkozni, azt nehezen tudnám megtenni, ezzel a céllal önmagában egyet is lehetne érteni. Szerintem minden olyan törekvés támogatandó, amely valóban javítja az oktatás színvonalát, csökkenti a bürokráciát és közelebb viszi a döntéseket azokhoz, akik nap mint nap ezekben a rendszerekben dolgoznak. Csak hogy a jogalkotásban nem elég egy célt megfogalmazni. Azt is bizonyítani kell, hogy a régi helyett választott új eszköz valóban alkalmas ezeknek a céloknak az elérésére. Márpedig szerintem ez a törvényjavaslat ezen a ponton adós marad. Reméljük a vitában majd miniszterasszony felszólalásai tisztába teszik, hogy hogyan tudja ezeket a célokat elérni ez a törvényjavaslat. Mert ha valóban egyszerűbb és hatékonyabb rendszert szeretnénk, akkor először azt kellene megmutatniuk, hogy a jelenlegi rendszerben pontosan mi az, ami nem működik. Miniszter asszony expozéjában mondott egy érdekeset, hogy azért jó, hogyha megszűnik a kancellári rendszer, mert amúgy is egy áramvonalasítás, egy költséghatékony rendszerre törekszik a Tisza kormány, ezáltal kevesebb vezető lesz. Miután a 40-valahány szakképzési centrumban a 40-valahány kancellárt megszüntetik, létrehoznak 40-valahány főigazgatóhelyettesi vezetői, miniszterasszony által is bevallott vezetői pozíciót, tehát pont ugyanannyi vezető, beosztású, magasabb fizetéssel rendelkező, komoly hozzáértéssel rendelkező ember lesz a szakképzési centrumokban, mint eddig volt, tehát nem állja meg a helyét az az érv, hogy itt akkor majd kevesebb vezető lesz, mert pont ugyanannyi, darabra pont ugyanannyi vezető lesz, mint korábban volt. Tehát meg kell mutatni, hogy a jelenlegi rendszerben önök szerint mi az, ami lassú. Hol lassú a döntéshozatal? Hol akad el önök szerint az intézmények működése? Milyen bürokratikus akadályokat okoz a jelenlegi vezetési struktúra önök szerint? Milyen problémák merültek föl egyáltalán, ha fölmerültek, a gazdasági szereplőkkel való együttműködésben? És milyen konkrét tapasztalatok alapján jutottak arra a következtetése, hogy a kancellári rendszer megszüntetése és a vezetési struktúra teljes átalakítása jelenti ezekre a problémákra a legmegfelelőbb választ? Ezekre a kérdésekre, ha elolvassuk a törvényjavaslatot, nem kapunk érdemi választ. Tisztelt országgyűlés, mielőtt azonban magáról a módosításról beszélnék, érdemes felidézni, hogy milyen rendszerhez nyúlnak most hozzá. A 2019-ben elfogadott új szakképzési törvény azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik a szakképzésben történő legjelentősebb oktatáspolitikai reformja volt. A célunk az volt, hogy a szakképzés ismét valódi életpályát jelentsen a fiatalok számára, piacképes tudást, biztos megélhetést és társadalmi megbecsülést kínáljon, miközben a képzés sokkal szorosabban kapcsolódik a gazdaság igényeihez. Ennek érdekében megerősítésre került a duális rendszer, ez a német, osztrák, svájci modell, ami azt gondolom, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, fontos, jó, és nagyon kérem a Tisza kormányt, illetékeseit, hogy ebben a rendszerben ehhez ne nyúljanak, a duális képzés fontos, a német, svájci, osztrák modell pedig jó. A reform célja az volt 2019-ben, hogy a szakmai tudást ne csak iskolai tanműhelyekben, ne csak az iskola falai között, hanem a munkavilágában is elsajátítsák a fiatalok, megismerkedve egy vállalat munkafolyamataival, technológiájával, a munkakultúrával, a való élettel, hiszen a gazdaság igényeit is kell, hogy kielégítse a szakképzés, és ha ott tanulják, konkrétan a tűz mellett tanulják meg a diákok azt a tudást, amire szükségük lesz ahhoz, hogy a szakmákban megállják a helyüket, akkor ez mindenképpen jó, mint hogyha egy sterilebb, a való életet nem modellező iskolai tanműhelyben kerül erre sor. Ez segített egyébként a szakképzési centrumok országos hálózatának kialakítása is, amelyek következtében sokkal közvetlenebb átmenet jött létre az iskola és a munkahely között. Mindezek mellett ösztönzők is bevezetésre kerültek, például a munkáshitel, amelyek egyértelművé tették, hogy Magyarország megbecsüli a szakmát tanuló fiatalokat. Az elmúlt években az előző kormány több mint 488 milliárd forintot fordított a szakképző intézmények fejlesztésére. Kívánom miniszterasszonynak, hogy sikeres tárgyalásai legyenek a pénzügyminisztériummal, és legalább ekkora összeget tudjon a következő időszakban is a szakképző intézmények fejlesztésére fordítani, mert igenis egy óriási nagy összegről beszélünk, 488 milliárd forint, amely ezen szakképző centrumok és iskolák fejlesztésére költődött el az elmúlt években. A 21. századi szakképző intézményfejlesztési programnak köszönhetően ma számos helyen korszerű környezetben tanulhatnak a diákok. És igen, mondjuk ki, mert ez is közös siker, és azt gondolom, hogy minden magyar sikere, hogy a magyar szakképzés Európa élvonalába tartozik. Nemzetközi összehasonlításban a harmadik legjobb, az OECD felmérése szerint pedig Magyarország a munkaerőpiaci megfelelőség tekintetében szintén a harmadik helyen áll Norvégia és Izland után. Fontos mutató, hogy az Euroskills versenyeken a magyar csapat sok arany, ezüst és kiválósági érmet szerzett, összesítettben pedig, 9,5-10 milliós országról beszélünk, második-harmadik helyen végzett Európában a szakmai versenyeken, amire méltán lehetünk büszkék mindannyian, hiszen ez egy kézzelfogható eredmény is, remek szakmai műhelyeket, kiváló oktatókat és szorgalmas diákokat mutat. Egy olyan korban, amikor a szakember hiány európai szinten is óriási kihívást jelent, amikor a szakmunka megbecsültsége sajnálatos módon lecsökkent és egész társadalmakat, nemzetgazdaságokat tesz kiszolgáltatottá, különösen fontos megbecsülni ezeket az elért eredményeket, és azt a szakképzési rendszert, ami ehhez alkalmas, rugalmas és a fiatalokat motiváló, számukra inspiratív ösztöndi rendszert biztosító és környezetében is megújult keretet teremtett. A szakképzési ágazati tudásközpontok létrehozása is e célt szolgálta, melyek keretében a centrumok, a felsőoktatási intézmények és a gazdasági szereplők együttműködése valósulhat meg a fiatalok korszerű, a változásokhoz alkalmazkodni képes és versenyképes tudását szolgálva. A rendszer sikerességét támasztja alá az a tény is, hogy a nyáron befejeződött 2025-26-os tanévben a nappali középfokú oktatásban résztvevő 421 ezer tanulónak több mint a fele érettségit is adó technikumi, szakgimnáziumi és érettségit nem adó szakképzési intézményekben tanult, több mint a fele. Ezek nem önmagukért való statisztikák, nem azért hozom ide önöknek, hogy statisztikákat puffogtassunk, hanem ezek azt mutatják, hogy a magyar fiatalok versenyképesebb tudással léphetnek ki a munkaerőpiacra, a vállalkozások könnyebben találnak megfelelően képzett szakembereket, és a szakképzés pesztise is jelentősen erősödött, és erősödhet a további következő években is. Ahogy említettem, a német, svájci, osztrák típusú szakképzési rendszer kialakítása pedig hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon az előző korszakban 1 millió új munkahely jöhetett létre. Mindezt azért fontos felidézni, mert a mostani törvényjavaslat nem egy válságban lévő rendszert alakít át. Egy olyan rendszerhez nyúl hozzá, amely az elmúlt években bizonyított, és amelynek eredményeit még a kormány az önök saját indoklása sem vitatja. A törvényjavaslat indoklása maga mondja ki, hogy a jelenlegi vezetési modell megfelelő alapot biztosított a gazdasági szereplőkkel való együttműködéshez. Önök mondják ezt. A munkaerőpiaci igényekkel harmonizáló működéshez is megfelelő alapot biztosított, és javította a gazdálkodás hatékonyságát. Ezeket nem mi mondjuk, ezek az önök szavai. Ez egy fontos mondat, mert innentől kezdve már nem arról vitatkozunk, hogy sikeres volt-e a rendszer. Önök is azt mondják, hogy igen. És itt kezdődik a mai valódi vitánk. Ha a rendszer működik, ha a saját indoklásuk szerint is eredményes, akkor mi indokolhatja az ilyen gyorsaságú és ilyen mélységű átalakítását? Hol vannak, miniszterasszony, azok a szakmai elemzések, amelyek szerint a jelenlegi vezetési struktúra gátolja a további fejlődést? Mert a további fejlődésben mindannyian, szerintem önök is, és mi is érdekeltek vagyunk. Hol vannak azok a, készült-e, kérdezem miniszterasszony, készült-e olyan a törvény által előírt előzetes hatásvizsgálat, amely kimutatja, hogy a kancellári gazdálkodás mekkora adminisztratív töbletet vagy döntéshozatali késedelmet okozott a centrumokban? A most tárgyalt törvényjavaslatban azt olvashatjuk, hogy az elmúlt időszak eredményei és a változó szakmai, gazdasági és társadalmi kihívások miatt önök szerint időszerűvé vált a vezetési struktúra átalakulása. Tisztelt miniszterasszony, ezek általános megállapítások, nem pedig konkrét érvek, amelyek egy működő rendszer alapvető átalakítását indokolnák. Sokkal inkább az merül fel, hogy a szakképzés rendszere is a kormányzat sajátos eltörlés kultúrájának és tisztogatásának lesz elszenvedője. Ráadásul, és azt gondolom, hogy ebben konszenzust kellene teremtenünk éppen a tanév kellős közepén. Én azt gondolom, hogy ebben a javaslatban egy rendkívül veszélyes elem, amit önök is beláthatnak, hogy hiba. Ha át szeretnék alakítani a rendszert, szerintem nem kéne, akkor alakítsák át úgy, hogy nyár végén egy tanévet, vagy nyár elején a tanévet végigvisznek a jelenlegi vezetők, és nyáron van idő átmeneti rendelkezéseket, az új vezetőket beszoktatni a munkahelyükre, fölvenni a ritmust, megtenni azokat a lépéseket, ami egy ilyen szintű vezetőváltáshoz kell. Mert január 1-én megszűnik a kancellári rendszer. Megvannak az iskoláknak a szabályzatai, megvannak a beszerzési útvonalai, megvannak a különböző olyan gazdálkodási adatai, gazdálkodási szabályzatai, amely alapján a kancellár írja alá ezeket a beszerzéseket, ezeket a gazdasági döntéseket, és január 1-től majd egy kinevezett, vagy éppen addig még nem kinevezett vezetőnek kell ezeket átvenni, ami 1-2-3 hónapos csúszásokat, nehézségeket eredményezhet, pont vizsgára készülő diákok esetében, pont végzős hallgatók esetében, pont a szakvizsgájukhoz és az érettségre készülő diákok esetében. Én azt gondolom, hogy amit ebben a törvényben, ebben a passzusban leírnak, az szerintem egy hiba. Önök sem tudnak arra érvet mondani, hogy miért egy tanév kellős közepén kell egy iskolai vezetési rendszert átalakítani. Én arra kérem miniszterasszonyt, hogy ezt a részét gondolják át, megértettem miniszterasszony expozíjában, hogy a mi érveink is biztos fontosak, de nem e szerint fog dönteni, de azt gondolom, hogy a tanév közben átalakítani egy iskolának a vezetési rendszert, mert miniszterasszonynak kéne tudnia a legjobban, hogy teljesen mindegy, hogy egy költségvetési év mikor kezdődik, egy naptárév mikor kezdődik, egy iskolánál mindig a tanévet kell nézni. És a tanév közben az iskola vezetésébe, ha csak nem ég a ház és nincs valami orvosi probléma, nem szabad ilyen módon szerintem belenyúlni. Tehát, ami a valódi tapasztalatokra, a hatástanulmányokra és az elemzésekre szeretnék rákérdezni, mert az, hogy a gazdaság változik, amit önök érvként hoznak, önmagában szerintem nem érve a vezetési struktúra átalakítására. Az, hogy a társadalmi kihívások változnak, önmagában szintén nem érv. És az sem, hogy egy rendszer működése során természetesen új tapasztalatok gyűlnek össze. A kérdés sokkal inkább az, hogy ezek a változások milyen konkrét működési problémát okoznak, ha okoztak egyáltalán. Amennyiben valóban vannak olyan tapasztalatok, amelyek szerint a jelenlegi struktúra nem megfelelő, akkor tudnunk kellene, hogy pontosan milyen problémák merültek föl, milyen döntési vagy működési nehézségek igazolták a változás szükségességét, és miért éppen ez a modell jelenti ezekre a problémákra a megoldást. Miért éppen az a modell, amit korábban a hatékonyság, a sikeresség érdekében már egyszer meghaladtunk. Miért egy régebbi modellhez térnek vissza, amikor ez új modell sikerességét egyértelműen adatok és statisztikák, számok bizonyítják. Egy működő rendszer lebontásához minden esetre szerintem a mostani indoklásnál több kell, problémák, tapasztalatok, konkrét indokok és hatástanulmányok. A javaslat tehát legfontosabb eleme így a szakképzési centrumok vezetésének teljes átalakítása. Fontos megemlíteni, hogy a kettős vezetési modellnek világos szakmai indoka volt, és miniszterasszony is expozéjában célszerűnek nevezte ezt a vezetési modellt. Fontos megemlíteni, hogy az volt a célunk, hogy elkülönüljenek a szakmai és a gazdálkodási üzemeltetési feladatok. Ennek megfelelően a főigazgató elsősorban a szakképzés szakmai feladatokért, oktatási feladatokért, míg a kancellár a gazdálkodási, pénzügyi, vagyongazdálkodási és működtetési feladatokért felelt. A modell alapját azt a szemlélet adta, hogy a két eltérő szakterület különböző kompetenciákat igényel. a szakképzés szakmai irányítása más jellegű felkészültséget kíván, mint egy több intézményből álló szervezet gazdasági és szervezeti működésének vezetése. A kettős vezetési rendszer így arra épül, hogy a szakmai és menedzsment feladatokat eltérő szakértelemmel rendelkező vezetők lássák el. Az új javaslat gyakorlatilag a korábbi rendszerre visszatérve megszünteti a kancellári tisztséget, a főigazgató feladatköre kibővül, de jön egy újabb vezető, a főigazgató helyettes, és a régi módszert, ugye az önök módszerét követve, a törvény erejénél fogva megszűnik a jelenlegi főigazgatók és kancellárok megbízatása, hogy új pályázatokat lehessen kiírni, mindezt a tanév kellős közepén. Tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, hogy nem előre megyünk, hanem egy visszalépés, hogyha egy olyan vezetési struktúrába megyünk vissza, amelyet már magunk mögött hagytunk, és amelyet az idő nem igazolt. Ezért is vett fel komoly kérdéseket, hogy a törvényjavaslat nem tartalmaz érdemi átmeneti szabályokat, nem rendelkezik arról, hogy milyen garanciák illetik meg az érintetteket, nem rendelkezik kompenzációról, nem rendelkezik semmiről, és arról sem, hogy a jelenlegi vezetők számára milyen feltételekkel biztosított az újbóli kinevezés lehetősége. És engedjen meg még egy kérdés, miniszter asszony, remélem a vitában majd fog válaszolni. Miért kell lecserélni azokat a főigazgatókat is, akik egyébként megfelelnek a szakmai feltételeknek, és eddig is jól végezték a munkájukat? Önök szerint is, és mindenki szerint is. Ezek lennének a kérdéseim, a tanév közepe, a hatástanulmányok, a problémák, az elemzések, és a jól működő, jól dolgozó főigazgatók, akik szakmailag is el tudják látni a feladataikat, miért kell fűnyíróelv alapján mindenkinek megszüntetni a státuszát. Jelen formában, ebben a formában szerintem ez a törvény visszalépés, ezért így ebben a formában, ha nem módosítanak rajta, nem tudjuk támogatni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Most pedig Duró Dórának, az országgyűlés alelnökének adom meg a szót, hogy a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokaként mondja el gondolatait. Parancsoljon, képviselőasszony!
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony! Talán kissé rendhagyó módon én ennek a törvényjavaslatnak a történetével kezdeném a felszólalásomat, mert nem mindennapi az, hogy egy hónap alatt mennyi minden megtörtént ezzel a javaslattal. Ugye önök talán napra pontosan egy hónappal ezelőtt nyújtották be ezt a javaslatot, aztán kérték a következő plenáris ülésnek a napirendjére az azt megelőző rendes házbizottsági ülésen, majd egy rendkívüli házbizottsági ülésen maga a Tisza kérte, hogy ne kerüljön fel az országgyűlés napirendjére mégsem ez a javaslat, és amikor a házbizottságban megkérdeztük, hogy ennek mi az oka, akkor a kormány képviselője maga mondta, hogy ebben a formában nem tartják arra méltónak, hogy tárgyalja az országgyűlés, tehát át kell alakítani ezt a törvényjavaslatot, majd most újra kérték az országgyűlés napirendjére, és így azt érték el, hogy augusztus 27-én kezdjük meg egy olyan törvényjavaslatnak a vitáját, amit már szeptember 1-én a benyújtott változat szerint hatályba is akarnak léptetni, miközben augusztus elején is megtárgyalhattuk volna mindezt. Tehát ez mindenképpen furcsa és szokatlan, egyáltalán nem a jogbiztonságnak az elvét erősíti, illetve nem is azt a látszatot kelti, hogy itt valami fajta működő Magyarország jött volna létre az önök kormányra kerülésével. A másik probléma, hogy ennek a rendelkező része mindösszesen 2 oldal terjedelmű, és most már 2 hét híján, egyébként 5 hónapja nyerték meg a választást. A miniszterelnök a választási kampányban folyamatosan arról beszélt, hogy itt 3-4 ezer szakember dolgozik a Tiszapárt programján, meg a kormányprogramon, és készen állnak arra, hogy Magyarország összes problémáját egy csapásra megoldják. Ehhez képest közel 5 hónappal a választást követően egy 2 oldalas előterjesztést kapunk a szakképzési rendszerrel kapcsolatban, amely azokat az egyébként valóban meglévő problémákat, amelyeket részben egyébként Bugya képviselő úr pontosan ismertetett, bár árnyaltabban látom a helyzetet annál, mint amit ön elmondott, de létező problémák, csak hogy erre önöknek még mindig nincsen javaslata. Ami ebben a 2 oldalban szerepel, az egyrészről valóban egy politikai kérdés, másrészről pedig szakmai kérdés. Igyekszem nem kitérni a politikai vetületekre, kizárólag arról próbálok beszélni, ami a rendszer szakmai alapú működését ténylegesen érinti ezzel kapcsolatban. Egyrésztről talán kevesebb vita alakult ki a vizsgaközpontok 3 évenként történő ellenőrzése kapcsán. A magunk részéről ezt az időkeretet elfogadhatónak tartjuk, így ez a része ennek a javaslatnak támogatható is a részünkről. Ugyanakkor az ellenőrzés jellege az, ami valódi kérdés, hogy ez az ellenőrzés hogyan fog zajlani, milyen módon, hogy fognak ezen változtatni, hogyan fogják ezáltal is hatékonyabbá tenni a szakképzést, és azokat az alapvető célokat, amelyeket megfogalmaznak, vagy megfogalmazunk közösen a szakképzéssel kapcsolatban, hogyan fogja mindez segíteni. És erre vonatkozóan nincsen válasza a törvényjavaslatnak, tehát egy időpont módosításra tesznek javaslatot, de azt, hogy egyébként hogyan fognak zajlani majd ezek az ellenőrzések, hogyan alakítják át ezeknek a rendszerét, erről továbbra sem tudunk semmit. Nyilván gondolom az alapelvekben egyetértünk, hogy a gyakorlatias vizsgáztatás felé kellene elmozdulni, de hogy ez a konkrétumok tekintetében hogyan fog megvalósulni, arra sajnos nem kapunk választ. Nyilvánvalóan támogatandó és helyes az az irány, hogy az oktatói testület döntési jogköre kiegészül. Úgy gondolom, hogy erre eddig is már szükség lett volna, hogy minél nagyobb beleszólásuk legyen az ő életüket is érintő döntésekbe. És akkor nem véletlenül hagytam a végére a leginkább vitatott pontot, nevezetesen a kancellárok megszüntetését és a szakmai főigazgató helyetteseknek a bevezetését. És igyekszem szintén szakmai lenni, mert úgy gondolom, hogy önmagában a rendszer a struktúrától függetlenül működhetne jól is. Nem zárja ki a kancellári rendszer azt feltétlenül, hogy jól működjön a rendszer, még ha vannak ennek Achilles sarkai, és itt is egyetértek Bugya képviselőről, a legnagyobb problémát a munkáltatói jogkör szétválasztásában látom, ami teljesen életszerűtlen, hogy intézmények úgy működjenek, hogy az adott intézmény szakmai vezetője az nem munkáltatója egyébként az intézményben dolgozó minden dolgozónak, de az, hogy tanév közben feltétlenül szükségesnek látják ilyen adminisztrációs teherrel járó átalakításnak az elvégzését, arra én sem látok érdemi indokot. Ki az a szakmai vezető, ki az az intézményvezető, aki vágyik arra, hogy a tanév közben ő neki ilyen adminisztrációs teherrel, ilyen mértékű többletmunkával találkoznia kelljen, és a január hónapot, meg valószínűleg a decembert is azzal kelljen töltenie, hogy teljesen megváltozott munkakörökkel kell foglalkoznia, mind az intézményben, mind egyébként a szakképzési centrumoknak a vonatkozásában. És ha már itt beszéltünk a munkáltatói jogokról, akkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a nem oktatói munkát végző dolgozók helyzete az síralmas a szakképzésben. Valóban létezik a szakképzésnek az a része, amiről hát nem minden elfogultság nélkül beszélt Nacsa Lőrinc és Hankó Balázs. Valóban van egy ilyen része a szakképzésnek, de van egy másik része, amiről pedig ők nem beszéltek, és ahogyan a köznevelés esetében a NOKS dolgozókhoz és a technikai munkatársaknak a béremelését sürgettem több alkalommal államtitkár úrnál is, illetve miniszter asszonynál is, hozzájuk hasonló helyzetben vannak a nem oktató munkát végző dolgozók a szakképzésben, és itt ugye még nagyobb a feszültség azok miatt, a béremelések miatt, amik a szakképzésben megtörténtek. Tehát sokkal boldogabb lennék, hogyha például ezt a problémát orvosolta volna, vagy orvosolná a minisztérium, akár tanév közben, akár a tanév kezdésnek az alkalmával. Másrésztről pedig a modern szakképzés mellett létezik egy olyan része ennek a rendszernek, és tartok tőle, sőt nem tartok tőle, biztos vagyok benne, hogy a szakképzésben tanulóknak a többsége sajnos ide tartozik, amely intézmények nem csak oktatási intézmények kell, hogy legyenek, hanem szociális problémakezelő intézmények is, illetve olyan gyerekek is bekerülnek számos szakképző intézménybe, akiknek az alapvető tanulási hiányait kellene pótolni. És tudom jól, hogy ennek a törvényjavaslatnak szűk értelemben véve nem része az, amiről most beszélek, de mivel egyrészről most beszélünk először ebben a ciklusban a szakképzés területéről, ezért fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy lehet kancellár vagy szakmai főigazgató helyettes, lehet három évenkénti ellenőrzés, vagy beleszólási jog a döntésekbe, hogyha azt a szemléletet folytatja az oktatási kormányzat, ami eddig is jellemző volt sajnos, hogy akár szakoktatóktól, akár az intézményektől várják el azt, hogy oktatási intézmény létükre gyakorlatilag a teljes szociális ágazatot és a családot is helyettesítve, vagy az ő feladataikat is elvégezve kell ezeknek az embereknek olyan erőfeszítéseket tenni, amelyek nem várhatók el tőlük, és nem azért nem várhatók el tőlük, mert egyébként nem lennének feltétlenül képesek erre, hanem a szakképzési intézményeknek alapvetően nem ez a feladata. És tudom jól, hogy az eddigi rendszerben is voltak erre különböző programok, Hankó Balázs is említette a Dobbantó programot, de olyan átfogó, országos és a problémák súlyához mérhető rendszert nem hozott létre az előző kormányzat a szakképzésben, ami ezt a problémát kezelte volna. Tehát én arra szeretném sürgetni ezen törvényjavaslat kapcsán is a kormányzatot, hogy egyrésztről a nem oktató munkakörben dolgozó munkatársaknak a bérét minél előbb rendezzék megnyugtatóan, hogy tisztességes megélhetéssel tudják végezni a dolgukat. Másrésztről pedig azt szeretném és arra szeretném sarkalni önöket, hogy a szakképzésnek azt a részét, ahol a leszakadás, a lemorzsolódás gyakorlatilag mindennapos, azokat átfogó programokkal segítsék úgy, hogy nem kizárólag a szakoktatóktól és nem kizárólag az intézményektől várjuk el, hogy olyan feladatokat elvégezzenek, amik egyébként nem az ő feladatkörük. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk, és most kétperces felszólalásra nyílik lehetőség, amellyel élni kíván Bugya László, a Tisza képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm a szót, elnök úr! A vezérszónoki felszólalásokhoz kapcsolódóan szeretnék néhány dologra reagálni. Először Hankó képviselő úr. A mai magyar szakképzés minimum kétarcú, nagyon sok tekintetben kétarcú. Én elismerem az eredményeket, én 31 éve dolgoztam a szakképzésben, tehát van némi rálátásom a történetre. Tehát elismerem az eredményeket, mind a lengyelországi, mind a dán eredmények kiválóak, és európai és nemzetközi szinten versenyzőink megállják a helyüket. Ugyanakkor a szakképzés az nem csak a csúcs és elit technikumi képzésből áll. A magyar szakképzés minimum kétarcú ebben a tekintetben, és amit képviselő úr is elemzett, hogy 60%-a 8. osztályosoknak a szakképzésbe megy, igen, csak ebből a 60-ból 42-43% a technikumi képzésbe, és 17-18% megy igazán a szakképzőiskolába, akikből 3 év múlva szakmunkás lehet. Mert a technikumban jelentkező tanulók 5 év múlva valószínűleg a felső oktatásba fognak jelentkezni. Zömében. Tehát az, hogy sikeres a szakképzés, és ezt hangsúlyozza Hankó képviselő úr, ezt megértem, hiszen részt vett annak az elmúlt éves létrehozásában, megalkotásában és irányításában is. Ugyanakkor vannak olyan elemei, ami nem feltétlenül sikeres. A másik dolog, hogy arról volt szó, hogy 2019-ben a kancellárok mennyire megfelelőek voltak szakmailag az adott területre. A korábbi főigazgatók 3/4-éből lett kancellár 2019-ben. Tehát főigazgatónak is alkalmasak voltak, meg kancellárnak is. Úgyhogy ez elgondolkodtató.
1: Képviselő úr, letárt a 2 perc.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, lehet majd folytatni egy következő körben. Most pedig Hankó Balázsnak adom meg a szót, szintén 2 perces felszólalásra.
3: Köszönöm szépen, röviden reagálva az elhangzottakra. A felzárkóztatást úgy segítette és úgy segíti a szakképzés, hogy a korai iskola elhagyásról az elmúlt 3 év alatt 3% pontos csökkenéssel elértük az Európai Uniós átlagot. Az adóbantó és műhelyi iskola program, ami elindult, az arra mutatott lehetőséget, hogy az elkövetkezendő elmúlt években a néhány százról a 4000-ig, és az elkövetkezendő években a 20000-ig tudja segíteni ezt kifejezetten a hátrányos helyzetű régióban. Erre az uniós forrás.

0: bevételt a szakképzési centrumoknak, olyan többletbevételt a szakképzési centrumoknak, amely szakképzési centrumok önmaguk gazdálkodnak ezekkel a többletbevételekkel, és pontosan Dúró Dóra képviselőasszony által említett oktatás-nevelés támogató szakembereknek a bérkiegészítését is biztosítják ezzel. Köszönöm szépen!
1: A következő felszólaló Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője, szintén két perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszterasszony, hogyha majd tud válaszolni a vitában, nem csak a végén a felvetéseinkre, akkor tudunk tovább vitatkozni erről a fontos kérdésről. A kérdéseimet fölraktam a vezérszónoki körben, illetve a kritikáimat is elmondtam, hadd mondjak pozitívumot is, mert én is, ahogy képviselőasszony is mondta, azt gondolom, hogy az akkreditált vizsgaközpontok általános 3 évenként történő ellenőrzése, az azt gondolom, hogy ez az új előírás, ez egy helyes lépés, én ezt támogatni tudom. Sajnos egyelőre kevesebb a támogatható, mint a nem támogatható passzus a elég rövid törvényben, de azt gondolom, hogy említsünk pozitívat is, hogy ez a része, ez azt gondolom, hogy abszolút támogatható, mint ahogy az is bírja a vitát, szintén képviselőasszony vetett föl, hogy a munkáltató jogok kinél és hogyan legyenek, ugyanakkor a korábbi feltett kérdéseinkre, azokra a vitában várnánk miniszterasszony válaszát. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben, amely során elsőként Jakab Zsuzsannának, a Tisza képviselőjének adom meg a szót. Parancsoljon, képviselőasszony!
3: Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, engedjenek meg néhány személyes gondolatot a témához kapcsolódóan. Én is, ahogy képviselőtársam, a szakképzés teljes spektrumában dolgoztam, éltem, mint szakképzésben tanuló, mint szakképzésben dolgozó, mint szakképzés fejlesztésben résztvevő, egy iskola szakmai képzésének az irányítója, és hát most itt lettek a törvényhozás házában, és valóban a szakképzésre vonatkozó törvényjavaslatokról tudunk vitatkozni, hogy valóban egy jó szakképzés legyen Magyarországon. Én elkötelezett vagyok abban, hogy tovább erősíteni a szakképzés rendszerét az országban, a szakma presztízs, minden szakma presztízsét emelni, és ahogy sokszor elhangzott már a kormányzat részéről és a képviselőtársaim részéről is, hogy ami jó a rendszerben, azt nyilván megtartjuk, és vannak jó elemek a rendszerben, de vannak olyan tényező is a szakképzésnek, amin viszont változtatni kell. Egy biztos, hogy 2008 óta vagyok benne a szakképzés fejlesztésében, és ez a 2019-es szakképzési törvény módosítás a lehető legrosszabb volt az eddigi struktúrákban. És akkor néhány gondolatot szeretnék hozzátenni a törvényjavaslathoz. Hogy a szakképzés előtt álló kihívások, a digitalizáció, a munkaerőpiaci rugalmasság, a kompetenciák és a készségek változása komplex, összehangolt intézményi működést igényelnek. Ahogy azt a vezérszónoki felszólalásban is hallhattuk, a vezetési struktúra átalakítása a tartalmi reformok előkészítésének az alapja. A szakképzési rendszer tervezett átalakítása egy olyan komplex szervezeti és minőségbiztosítási szempontból is jelentős változásokat tartalmaz, melyek a jelenlegi hatályos szabályozáshoz képest egyértelműen a hatékonyság, az átláthatóság, a szakmai minőség irányába mutatnak. A jelen módosítások középpontjában ugye a vezetési struktúra egyszerűsítése, a döntési mechanizmusok letisztulása, a szakmai irányítás megerősítése, valamint a vizsgaszervezési és ellenőrzési feladatok vagy folyamatok stabilizálása áll. Ezek a lépések együttesen egy olyan rendszerszintű fejlesztést eredményeznek, illetve indukálnak, melyek hosszú távon is fenntarthatóbb és eredményesebb működést biztosít a szakképzés szereplői számára. Ugye az első és legjelentősebb változást a fenntartói struktúrára vonatkozóan a kancellár és a főigazgatói munkaköröket érinti, mely megszünteti a kettős vezetésből fakadó hatásköri átfedéseket és döntési bizonytalanságokat. A vezetési struktúra átalakításának célja, hogy létrejöjjön egy támogató vezetés az eddigi irányító és túlzottan adminisztratív vezetés helyett. A módosítások fontos eleme, hogy az oktatói testületek véleményezési jogkörének a bővítése a vezetői pályázatok tekintetében. Az új rendelkezés erősíti a szakmai közösségek szerepét, növeli a részvételiség szintjét, és hozzájárul ahhoz, hogy a vezetői programok jobban tükrözik az intézmény

0: valóságot és a pedagógiai szükségleteket, ne politikai igényeket elégítsenek ki. A törvényjavaslat olyan rendszer szintű fejlesztések alapjait teremti meg, amelyek a jelenleg hatályos szabályozásokhoz képest egyértelműen a hatékonyság, az átláthatóság, a szakmai minőség, a szervezeti stabilitás irányába mutatnak. Együttesen egy olyan fenntartható szakképzési rendszert eredményez, amely jobban képes reagálni a gazdaság és a társadalom változó igényeire. A vezetési struktúra átalakítása nem elsősorban nem személyi kérdés, hanem rendszerfejlesztési előfeltétel. A rendszer tartalmi és minőségbiztosítási fejlesztései csak akkor valósíthatók meg hatékonyan, ha végrehajtásért felelős szervezetek egységes, átlátható és felelősségi szempontból tiszta irányítási modellben működnek. A következő időszakban tervezendő fejlesztések logikusan épülnek erre az új irányítási modellre. A vezetési struktúra átalakítást követő első nagy lépést készíti elő, ami a szakmai edzék megújítását kell, hogy jelentse. A jelenlegi szakmai edzék már nem tükrözi a munkaerőpiac szerkezetét, a technológiai változásokból fakadó új szakmai követelményeket. Az akreditált szakképzési vizsgaközpontok ellenőrzési ciklusának 3 évre történő módosítása csökkenti az adminisztratív terheket, és lehetővé teszi a hosszabb távú minőségfejlesztési tervek kialakítását. És ugye a szakképző intézmények vizsgaszervezési jogosultságának az átmeneti meghosszabbítása 2027. december 31-ig pontosan azt a célt szolgálja, hogy ne okozzon működési zavarokat, a tanulók vizsgáztatása zavartalanul folytatódjon, hiszen a tanulók, a képzésben résztvevők érdeke az első. A szakképzési centrumok vezetési struktúrájának átalakítása látszólag egy szervezeti módosítás, de sokkal inkább több évre szóló rendszerfejlesztési folyamat első lépése. Én kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot, és ha van bármilyen olyan szakképzésben dolgozó képviselőtársamnak észrevétel, akkor én azt gondolom, hogy várjuk a javaslataikat ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen!
1: Következő felszólaló Vitályos Eszter, az országgyűlés alelnöke, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselőasszony!
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony! Ez a mai vita első ránézésre egy szervezeti kérdésről szól. Arról, hogy a szakképzési centrumokban megszűnik a kancellári rendszer, és a jövőben a főigazgató egy személyben felel majd a szakmai és a gazdasági irányításért. A kormány mindezt egyszerűsítésként, a bürokrácia csökkentéseként és a gyorsabb döntéshozatal eszközeként mutatja be. Csak hogy ez a mai vita nem szervezeti ábrákról kellene, hogy szóljon, hanem arról kellene, hogy szóljon, hogy hogyan képzeli el a Tisza kormány és a Tisza párt a magyar szakképzés jövőjét. Arról, hogy valódi problémákra keres-e megoldást, vagy megint csak struktúrákat rajzol át. Láttuk ezt már területi közigazgatásnál is. A törvény indokolása szerint a jelenlegi kettős vezetési modell sikeresen működött. Ezt írják önök. Azt is olvashatjuk, hogy javult a gazdálkodás hatékonysága, erősödtek a gazdasági kapcsolatok, fejlődött az együttműködés a munkaerőpiaci szereplőkkel. Ha ez valóban így van, akkor tényleg őszintén kérdezem, miért kell átalakítani egy jól működő rendszert? A választ ebben a törvényjavaslatban egészen biztosan nem találjuk meg. Nem látunk ugyanis hatásvizsgálatot, nem látunk összehasonlító elemzést, nem látunk adatokat arról, hogy a jelenlegi rendszer hol vallott kudarcot, illetve azt sem látjuk, hogy tulajdonképpen milyen problémát old meg ez a törvényjavaslat. Mindössze általános megállapításokat olvasunk arról, hogy egyszerűbb, kevésbé hierarchikus, rugalmasabb működés várható. Ezek azonban nem érvek, hanem remények. Egy ország teljes szakképzési rendszerének átalakítását nem lehet reményekre alapozni. Tisztelt képviselőtársaim! A szakképzés rendkívül komoly kihívásokkal néz szembe, hiszen számos ágazat folyamatosan igényel újabb és újabb jól képzett munkaerőt. Ennek okán nem a szakképzési centrum vezetőinek átnevezése szükséges, hanem a képzési programok további fejlesztése lenne szükséges. Ehhez képest miről

szól ez a törvény? Arról, hogy ki lesz a főnök, arról, hogy megint megszűnik egy vezetői pozíció, arról, hogy más lesz a szervezeti felépítés. Miközben egyetlen hang nem szól arról, hogyan lesz több jól képzett oktató, hogyan lesz korszerűbb a műhely, hogyan válik még vonzóbbá a szakmai pálya. Többször hangoztatják, hogy az Európai Uniós források hazahozatala megtörtént, vagy éppen most történik, azonban a szakképzésben elérhető források felhasználásának elősegítése a minisztérium oldaláról egyáltalán nem történik meg. Nem készülnek olyan módosító javaslatok, amelyek a források felhasználásának a gyorsításában segítenék a kedvezményezetti kört. Olyannyira nem történik ez meg, hogy hiába van az oktatásnak önálló szaktárcája, és a szakképzés tekintetében hiába van önálló államtitkárság, még sincsen érdemi miniszteri kommunikáció a szakképzésben résztvevőkkel, ágazati képzőközpontokkal, igazgatókkal, akár diákképviseleti szervekkel, vagy magukkal az oktatókkal. Tisztelt Országgyűlés! A kormány azt állítja, hogy a főigazgatóhoz kerülő egységes felelősség gyorsabb döntéseket eredményez. Ez első hallásra logikusnak tűnhet, azonban a valóság ennél sokkal összetettebb. A mai szakképzési centrumok több intézményt, több ezer diákot, több száz dolgozót, jelentős költségvetést és nagyon komoly vagyongazdálkodást irányítanak. Egy ilyen összetett szervezet vezetése azt gondolom, hogy önmagában is teljes embert kíván. Most pedig ugyanennek az embernek egyszerre kell majd oktatás szakmai vezetőnek, gazdasági vezetőnek, munkáltatónak, stratégának és fenntartói kapcsolattartónak lennie. Önök szerint ez valóban egyszerűsítés? Vagy inkább arról van szó, hogy egyetlen vezető vállára helyeznek minden felelősséget? Mindezek mellett a jogszabálytervezetből kiolvasható, hogy a jelenlegi kancellár feladatköre kiegészül a jelenlegi főigazgatói feladatkörbe tartozó feladatokkal, azzal, hogy a jelenlegi főigazgatói feladatok ellátására a főigazgató helyettes a miniszter egyetértésével megbízandó. A modern szervezet irányítás nem azt jelenti, hogy egy ember dönt mindenről, éppen ellenkezőleg. A jól működő szervezetekben világos felelősségi körök, ellenőrzési mechanizmusok és kiegyensúlyozott vezetői struktúra működik. A kancellári rendszer létrehozásakor éppen ez volt a cél, a szakmai és a gazdasági irányítás különválasztása, a kölcsönös kontroll és a pénzügyi fegyelem biztosítása. Most ezt a kontrollt szüntetik meg, és erre semmilyen meggyőző indokot nem kapunk a törvényjavaslatban. Az indokolás szerint az új rendszer növeli majd az oktatók autonómiáját. Engedje meg, tisztelt miniszter asszony, hogy ezt kétkedéssel fogadjuk. Az autonómiát nem attól kapja meg egy oktató, hogy megszűnik a kancellár. Az autonómia az ott kezdődik, ahol az intézmények valódi szakmai szabadságot kapnak, ahol beleszólhatnak a saját fejlesztési irányaikba, ahol kiszámítható finanszírozás áll a rendelkezésükre, és ahol nem központilag döntenek minden jelentősebb kérdéssel. Amíg ezek nem ebbe az irányba mennek, addig az autonómia pusztán jól hangzó politikai szólam marad. Tisztelt Országgyűlés! A törvény módosítja az akkreditált vizsgaközpontok ellenőrzési szabályait is. Az ellenőrzés önmagában nem garancia a minőségre, hiszen a minőséghez naprakész tananyag kell, modern eszközök, jól felkészült oktatók, stabil finanszírozás és erős kapcsolat a gazdasági szereplőkkel. Ezek nélkül a 3 évenkénti ellenőrzés önmagában nem fog jobb szakembereket képezni. Tisztelt miniszterasszony! A magyar szakképzés ennél többet érdemel. A magyar fiatalok ennél többet érdemelnek, a magyar vállalkozások pedig végképp nem szervezeti átalakításokat várnak, hanem jól képzett szakembereket. Mi azt szeretnénk, hogy a szakképzés további fejlesztése valódi szakmai párbeszédre épüljön, ezért tisztelettel kérjük, vonják be az oktatókat, az intézményvezetőket, a kamarákat és a munkáltatókat egyaránt. Mert a magyar szakképzés jövője nem minisztériumi szervezeti ábrákon fog eldőlni, hanem az iskolák tanműhelyeiben, az osztálytermekben, a gyakorlati képzőhelyeken, ott, ahol a jövő szakemberei nap mint nap tanulnak.
Ez a törvénymódosítás sajnos mindezekre a kérdésekre nem ad kielégítést.

0: segítő választ. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét 2 perces felszólalásra nyílik lehetőség, amelynek keretében megadom a szót Bugya László Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, az előbb nem volt időm reagálni. Nacsa Lőrinc képviselőtársam 2 aggodalmát fejezte ki, az egyik, hogy tanév közbeni kiírás történt. Egy szakképzési centrumban a kancellár, illetve a főigazgató egy munkaszervezetet irányít, amely munkaszervezet gyakorlatilag ellátja a centrumhoz kapcsolódó iskolák adminisztratív teendőit, munkaügyi teendőit, gazdasági teendőit és minden mást. Az intézmények működését ez jelentős mértékben nem befolyásolja, hiszen a munkaszervezetek működése folyamatos lesz szeptember 30-a és január 1-e között is. Annyiban befolyásolja, igen, hogy a főigazgató szakmai kontroll gyakorol, de ott meg, ha gyors lesz az átmenet, és sikerül ezt megoldani időben, akkor jelentős mértékben ez sem befolyásolja az intézmények, az iskolák életét. A másik dolog, hogy a főigazgató helyettesek kinevezésére kerül sor, és újabb vezetők lesznek beemelve. A szakképzési centrumok több mint 3/4-ében most is van főigazgató helyettes, tehát nem lesznek új vezetők beemelve. Az eddigi 3 fővezető helyett, vagy ha a gazdasági vezetőt is ide vesszük, 4 helyett, 3-ból 2 lesz, illetve 4-ből 3 lesz gyakorlatilag. Dúró Dóra képviselőtársam azt mondta, hogy nagyrészt egyetért velem, ez nem tudom, hogy nekem jó vagy rossz. Minden esetre abban egyetértek én is önnel, hogy a nem oktatói státuszban lévők megbecsülése a szakképző intézményekben és centrumokban valóban hagy kívánni valót, és szerintem ezen dolgozik is a kormányzat, hogy a korábbi ígéretnek, illetve vállalásnak megfelelően az egyszeri jelentős bérfejlesztésre sor kerülhessen a közeljövőben. És a szociális hátrány kompenzáció igen, jelen van a szakképzésben, elsősorban a vidéki centrumokban. Köszönöm a figyelmet.
1: Szintén Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője kíván élni a 2 perces felszólalás lehetőségével. Parancsoljon, képviselő úr!
3: Köszönöm szépen, tehát tisztelt képviselő, akkor elismeri, hogy sok helyen, több helyen azért nincsen főigazgató helyettes, tehát ugyanannyi lesz a vezetők száma, mint ami eddig volt. Csak hogy legyen tiszta, mert ön is ezt mondta, hogy több helyen nincsenek. A tanév közben értem, amit ön mond, de ön azt mondja, hogy ha jól sikerül a váltás, akkor ennek a diákokra semmilyen kihatása, az adminisztratív dolgokra semmilyen kihatása nem lesz, ha, ez egy nagyon nagy ha. Mennyivel egyszerűbb ezt június-július-augusztusban lebonyolítani ezt a változást, amikor a diákoknak nem kell érettségre készülni, nem kell szakmai vizsgákra készülni, nem kell versenyekre készülni, nem kell a jövőjükért aggódó diákoknak valamilyen módon a felkészülésekkel foglalkozni, hanem egy normál átmeneti időszakot tudunk ezzel biztosítani. Én módosító javaslatot fogok benyújtani, hogy ez a nyári szünetben valósuljon meg ez a váltás. Azért, mert azt gondolom, hogy ez a diákok érdeke, ez a tanárok érdeke, ez az iskola intézményeinek, a szakképzési centrum dolgozóinak is az érdeke, hogy egy ilyen, ne egy december 31-ről január 1-ével változzon meg egy ilyen nagy horderejű változás, hanem a tanév végéről a tanév elejére, mert akkor van 2-3 hónap felkészülési idő, és minden adminisztratív hibát ki lehet küszöbölni. Köszönöm szépen!
1: A következő felszólaló Kont Zsófia, a Fidesz képviselőcsoport képviselője, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony!
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony, tisztelt ház! Azt gondolom, hogy a jó szakember aranyat ér, és ebben szerintem mindenki egyetért ebben az országban, hiszen a szakképzés egy nagyon fontos része az ország működésének, egy kiemelkedően fontos része, és nagyon jó hallgatni azt, hogy egyébként tényleg szakmai vita zajlik most ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban, és én azért tartottam fontosnak, hogy mindenképp néhány gondolatot elmondjak, mert az elmúlt időszakban valóban sok duális képzés tanévnyitóján vehettem részt, és tényleg láttam annak az eredményét, amely a szakképzés átalakításával létrejött. Ez egy fantasztikus dolog, hogy ösztöndíjrendszert tudtunk bevezetni, és az is, hogy egyébként már a duális partnereket be tudjuk vonni, és igazából gyakorlatorientált lett az egész szakképzés. Ugye közel 9500 vállalatot sikerült egyébként behozni a szakképzésbe, és láttam azt, hogy a vállalatoknak is ez egy óriási segítség, hiszen a 21. században nagyon sokszor a technológia változik, nekik

0: speciális szakemberekre van szükség, speciális tudással, és ez a mai átalakított szakképzési rendszer nagyon-nagyon jól tudott vizsgázni, hiszen ezt nemzetközi eredmények is jól bizonyítják. Tehát azért gondoltam fontosnak, hogy mindenképp én is köszönetet mondjak igazából az elmúlt időszakban azoknak, akik az átalakításban részt vettek, mert szerintem látszik az eredményekből, és látszik abból, ahányan általános iskola után egyébként technikumba vagy a szakképzésbe jelentkeznek, tehát ebből látszik az, hogy igenis van hatalmas sikere, eredménye az átalakított szakképzésnek. Ahogy már elhangzott ma, ugye közel 300 ezer fiatal tanul a szakképzésben, tavaly szeptemberben mintegy 44 ezer diák kezdte meg a szakmai tanulmányait 9. évfolyamon, és hát nagyon sokan pedig a felsőoktatásban mennek tovább. Az is fontos, hogy a duális képzésben egyébként 63 ezer fiatal vesz részt havonta, és ahogy már elmondtam, 9500 vállalatot érint ez a duális képzés. Jó volt látni azt, amikor olyan fiatalokkal tudtam vidéken beszélni, akik akár egy ilyen duális képzésbe be tudtak kerülni, és különböző műhelyeket sikerült akár a vállalatoknak kialakítani, és tényleg olyan tapasztalatot sikerült szerezni a fiataloknak, amire tudnak számítani a jövőben, és ha a vidék megtartó erejét is egyetértünk abban, hogy mindenképpen növelni kell, akkor a szakképzés ebbe egy kulcs lehet. És ennek a tovább fejlesztése. Tehát szerintem abban mindenki egyet fog érteni, hogyha a szakképzést a jövőben önök tovább szeretnék fejleszteni, akkor abban abszolút partnerek tudunk lenni. Azt láttam, hogy azok a fiatalok, akik akár egy vállalatnál elkezdenek duális képzés keretében dolgozni már a tanulmányaik során, akkor bizony lehet, hogy ott fognak maradni, és ott fognak letelepedni, családot alapítani, és ez szerintem a vidéknek egy nagyon-nagyon fontos lehetőség, ezzel mindenféle szempontból foglalkozni kell a jövőben is. Ugyanakkor ezt a hatalmas átalakítást, mert ez egy nagy átalakítás volt a szakképzésben, amikor az ösztöndíjakat, a duális képzést, a munkabért bevezettük, abban azért részt vettek azok a vezetők is, akik szerintem rengeteget dolgoztak azért, hogy ez a rendszer működőképes és sikeres, eredményes lehet. És éppen ezért szerintem nagyon méltatlan az, hogy egyébként tanév közben egy szervezeti átalakítás keretében őket, vagy az ő megbízatásukat igazából megszüntetik, és egy új pályázat keretében majd lehet, hogy azon újból tudnak ők is pályázni, de egyáltalán nem biztos, hogy nyilván a munkájukat tudják folytatni. Azért is méltatlan, mert még a tanévet egyébként ők indították el, és nem értek egyet azzal az állásponttal, hogy ez nem okoz bizonytalanságot, mert én nagyon sok oktatóval, akár igazgatóval beszélgettem a jelenlegi helyzetről, és igenis, és a munkatársaknak is ez egy bizonytalanságot okoz, és sokkal elegánsabb lett volna, hogyha már a tanévet elkezdik ezek az intézményvezetők, főigazgatók, kancellárok, akik teljesen egyértelműen meg volt határozva, hogy miért felelnek, tehát a szakmai vonalat vitte a főigazgató, a gazdaságit pedig a kancellárok, ők egyébként mondjuk végigviszik ezt a tanévet, és úgy történik meg egy szervezet átalakítás, illetve elhangzott az is, hogy ugye politikai igények ne jelenjenek meg. Én akárhogy is nézem ezt, nagyon sokan úgy gondolják, hogy a TISZA részéről ez egy politikai igény, hogy a szervezet átalakítással automatikusan egyébként személycsere is megvalósul. Tehát ez már egy politikai igény. Tehát nekem csak az lenne a kérdésem, mert abban egyetértünk, hogy a szakképzés fontos, és az oktatók fontosak, a legfontosabbak az ott tanulók, és szerintem a szakképzésnek a további fejlesztése az egy közös nemzeti ügy kell, hogy legyen. Tehát nekem az a kérdésem miniszter asszonyhoz, hogy miért tanév közben fognak vezetőváltást véghez vinni, és miért ezt a tanévet még miért ezekkel az intézményvezetőkkel indították el. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, kérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy kíván-e még élni valaki a felszólalás lehetőségével. Jelentkezőt nem látok, így akkor most az előterjesztő képviseletében Lannert Judit Orsolya miniszterasszonynak adom meg a szót. Parancsoljon, miniszterasszony.
2: Köszönöm szépen. Mennyi időm van?
1: Miniszterasszony, 30 perces lehetősége van az általános vita lezárását követően most.
2: Az elmúlt 16 évben a Fidesz-KDNP mind a szakképzésre, mind a közoktatásban egy olyan központilag irányított rendszert

0: alakított ki, amely nem oktatás, hanem politikai célokat szolgált. Nem a diákok, az oktatók szolgálata és a jó oktatás intézmény megteremtése volt a cél, hanem hogy a kormány akarata minél jobban teljesüljön. Ez ugyanúgy, mint a tankerület vezetők esetében, úgy a centrum vezetők esetében is. Azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke, és a választók is erre szavaztak, hogy minél hamarabb megtisztítsuk ezt a terepet. Az, hogy ez hogyan, én azt gondolom, hogy az intézmény vezetők fogják szolgálni a stabilitást, akár a tankerületeknél, akár a centrumoknál, és egyébként is ez az érintetteknek a határozatlan idei munkaviszonya megmarad január 1-i után is. Tehát megmaradnak a munkáltató centrumnál a korábbi alapmunkaköreikben, tehát akár tudják is segíteni a folyamatokat, ha éppen nem őket választják meg. Tehát én nem érzem ezt a problémát akkorának. Érdekes hallani, hogy milyen csúcsminőség a szakképzés, a másik oldalon meg a másik oldalon azt halljuk, hogy hát mennyi probléma van. Én azt gondolom, hogy megint azt látjuk, hogy ilyen számmisztika zajlik, amiben egyébként a Hankó képviselő azt ebben az egyik élen jár. Tehát rengeteg számot hallottunk, ami alapján azt gondoljuk, hogy hát a szakképzés milyen magas színvonal. És igen, vannak eredmények. Önmagában azért ezt nem gondolnám, hogy egy sikeres ágazatról beszélünk. Tehát az, hogy technikumot végre sikerült kialakítani egy elég sok kurfli után, ugye, mert volt annak idején egy jól működő szakközépiskola, amit utána, hát ami történt, az nem volt egészen hatékony, és aztán visszaértünk a technikumhoz, ahol igen, érettség úgy jutnak be az egyetemekre, hogy a szakképzési ugye, eredményeiket felszorozzuk. Az egyetemek pedig fogadják ezeket a fiatalokat, és miután náluk az indikátorok arról szólnak, hogy a például a lemorzsolódás az alacsony legyen, bent tartják a fiatalokat. És ennek is az eredménye, hogy a PIAC felnőtt kompetencia mérés eredménye alapján a magyar egyetemi fiatalok, tehát egyetemi végzettségű 25-35 évesek alacsonyabb szövegértési kompetenciával bírnak, mint Európa más országaiban. Tehát amikor arról beszélünk, hogy jó egy oktatás, akkor én azt gondolom, hogy a mennyiségi kérdések ezt nem teljesen fedik le. Igen, vannak versenyeredmények. Magyarország az olimpiákon is nagyon eredményes, és mégis mit látunk? A legtöbb túlsúlyos ember Magyarországon van, az egészségi adatok nagyon rosszak. Ez a kettő két különböző dolog, és azt gondolom, hogy ez egy tévútra visz minket, ha az olimpiai aranyérmek alapján ítéljük meg az oktatásunk minőségét. És hát igen, az, hogy nagyon sokan mennek a szakképzésbe, ez egy fajta az ösztöndíj, azt fölfoghatjuk egy pozitívumnak is, de úgy is, hogy eltérítették a fiatalok útját az általános képzésből a szakképzésbe. És lehetséges, hogy ez azt gondoljuk, hogy jó, de a 21. századi gazdaság már nem ilyen, nem pusztán szakmai képzettséget fog igényelni. Pont azokat a soft skill-eket, amit hallottam, olyan lenézően hallottuk, hogy hát ugyan nehogy már azokat hozzuk be, amit a Brüsszel akar, a soft skill-ek, de igen, ezek a fontosak, nagyon fontosak. Az alapkompetenciák és mellette a 21. századi kompetenciák. Igen, lehet, hogy az Audi, meg a BMW azért jött ide, mert itt jól képzett a munkaerő, de ez már sajnos nem így van. Tehát tudjuk, a BYD úgy jön ide, hogy már kínaiakat akar idehozni, dolgozni, és hát az akkumulátoripar, amit ugye sikerült önöknek szépen földuzzasztani, hát ott is úgy tudjuk, vendégmunkások zöme dolgozna. Egy monostruktúrális gazdaságunk van, ami pontosan nem a hozzáadott értékre épít. Ez a mi problémánk. Ezért kell a szakképzést és az általános képzést közelíteni, az alapkompetenciákat növelni, és az, hogy ebben a kétoldalas törvényben ez nincsen benne, igen. Mert mi komolyan vesszük, hogy egyeztetünk a szakmával. Nem igaz, hogy nem egyeztetünk a szakmával. Pont múlt héten járt, és a gyerekekkel, múlt héten járt nálam több szakközépiskolás fiatal, nagyon okosak voltak, az UNICEF egyik programjában őt nyertek, és nemzetközileg is bemutatják az ő programjukat, ahol együtt tudnak beszélni a pedagógusokkal, és meg lehet hallani az ő hangjukat, mint ahogy ugye a diákok hangja program, vagy nap, az a szakképzésben is ott van. És igen, ha valaki a szakmával és a érintettekkel együtt akar haladni, az lassabb lesz. Igen, értem, most nagyon gyorsan itt kéne egy ilyen, és hogy nincsenek hatástanulmányok. Hát igen, az történt, hogy adatok nincsenek. Ugye, ahogy a szakképzést és az általános képzést szétválasztották, onnantól kezdve például a kompetenciamérés eredményei sincsenek így egyben, mint ahogy a KIR meg a SZIR-STAT is külön van. Nagyon nehéz egységes képet látni a rendszerről, és az, ahogy most kinéz, hogy ilyen adat vagy grafikonokat látunk a kompetenciamérésről, nem látjuk a kompetenciamérés eredményeit, pedig tudjuk, hogy a szakképzésben azért nagy elmaradások szoktak lenni. Tehát én azt gondolom, hogy vannak gondok, és a 21. század gazdaság azt igényli, hogy ezeket az alapkompetenciákat és 21. századi kompetenciákat is fejlesszük, és ezt közösen szeretnénk a szakmával kialakítani. Biztos fogunk hozni még hosszabb törvényeket az országgyűlés elé, tehát ne aggódjanak. De per pillanat azt gondoljuk, hogy ez egy fontos momentum, hogy új lapot nyissunk, és hát az autonómiát, hát az igenis adunk azzal, hogy például lehet az igazgatóknak a programját véleményezni az oktatóknak. Nem tudom, hogy ebben ez hogy nem lehet ezt autonómiaként fölfogni. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a minőségi mutatókat is figyelni kell, és ebben azért, ha hallgatunk mondjuk a gazdasági szereplőkre, ők azért nem azt mondják, hogy elégedettek a magyar, az iskolarendszerből kilépő fiatalokkal. Azt halljuk, hogy szövegértési problémák vannak, nagyon sok egyéb probléma van. Tehát ezen dolgozni kell, és igen, én is egyetértek, hogy a szakképzésben dolgozókban a nem oktatók bérét is emelni kell. Én lennék a legboldogabb, ha tudnánk, de ez ugye költségvetés helyzetnek a függvénye is. Tehát én azt gondolom, hogy a Működés Emberséges Magyarország programnak megfelelően egy olyan szakképzés építése a cél, ami valódi tudást, átjárhatóságot és esélyt ad, ahol tanulni rang, fejlődni lehetőség és újrakezdeni nem kudarc, és ezeknek a céloknak az elérését szolgálja, hogy erősítjük a szakképző intézmények szervezeti, szakmai és gazdálkodási autonómiáját. Hát pont azért, amit mondtam, hogy tiszta lapot nyissunk ebben a rendszerben. Hallottuk a képviselőtől is, ahogy a tankeretvezetőket itt is választási körzetekben döntötték el, hogy ki lehet a vezető. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy itt valódi szakmaiság induljon el, minél hamarabb el kell indítani. És mint mondom, megmarad a munkahelyük, ott tudnak maradni, tudnak segíteni, az intézményvezetőket pedig nem állítottuk föl. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására jövő hét kedd 16 óráig van lehetőség. Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy 2 perces szót kért a most lezárt törvényjavaslat tárgyalása, általános vita lezárását követően Gajda Attila képviselő úr, ezért nem tudom neki megadni a szót, de úgy gondolom, hogy képviselő úr is sejtette ezt, mert időközben azt jelezte, hogy kivette a kártyáját. Most pedig áttérünk az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig. A kormány előterjesztés téper 503-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Törőcsikné dr. Görög Márta igazságügyi miniszter asszonynak, a napirendi pont előadójának 30 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter asszony!
2: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A törvényjavaslat, amit a kezükben tartanak, több igazságügyi tárgyú törvény módosítását tartalmazza. Ezeket a törvénymódosításokat jellemzően összekapcsolja az a közös cél, hogy az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai alapján segítsék a jogalkalmazást, az Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettségnek való megfelelést biztosítsák, valamint az Alkotmánybíróság határozataiban megállapított jogalkotási mulasztást orvosolják. Engedjék meg, hogy néhány szóban szóljak az egyes törvényeket érintő tervezett változtatásokról. A törvényjavaslat Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése érdekében több irányelv átültetését valósítja meg. Először is a közéletben résztvevő személyeknek a nyilvánvalóan megalapozatlan keresetekkel vagy visszaélésszerű bírósági eljárásokkal szembeni védelméről szóló irányelv, másnéven az úgynevezett SLAPP irányelv átültetése a törvényjavaslat célja. Az átültetés érdekében a polgári perrendtartásról szóló törvény módosításával új pertípus kerül bevezetésre, a határon átnyúló vonatkozású, közéleti részvételt akadályozó, visszaélésszerű bírósági eljárásokra. A SLAPP irányelv szerint a közéleti részvételt akadályozó visszaélésszerű bírósági eljárás olyan bírósági eljárás, amely nem valamely jog tényleges érvényesítésére vagy gyakorlásra irányul, hanem fő célja a közéleti részvétel megakadályozása vagy korlátozása. Ez gyakran jár a felek közötti erőviszonyok kiegyensúlyozatlanságának a kihasználásával. Az ilyen jellegű perek megalapozatlan keresetek érvényesítésére irányulnak, amit a felperes azért indít, hogy elrettentse a civil szereplőket a vele szembeni fellépéstől, a tevékenységével kapcsolatos kritikák megfogalmazásától és azok nyilvánosság elé tárásától. A törvényjavaslat szerinti módosítás az ilyen jellegű pereskedéssel szembeni hatékony eszközök igénybevételének lehetőségét teremti meg a határon átnyúló ügyekben. A módosítás megakadályozza, hogy a közéletben résztvevő személyek a közéleti tevékenységet kritikával illető újságírókkal szemben peres eljárásban nagy összegű kártérítést vagy éppen sérelemdíjat követeljenek alaptalanul. A SLAPP irányelv átültetését szolgálják azok a rendelkezések is, amelyek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényt módosítják, és az Országos Bírósági Hivatal elnöke számára előírják a közéleti részvételt akadályozó, visszaélésszerű bírósági eljárásokkal kapcsolatos statisztikai adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséget. Végezetül ehhez a tárgykörhöz tartozik a nemzetközi magánjogról szóló törvény módosítása is annak érdekében, hogy a valamely tagállamban lakóhelyel vagy székhelyel rendelkező természetes vagy jogi személy ellen indított, a közéletben való részvételt akadályozó bírósági eljárásban hozott harmadik országbeli ítéletek elismerését és végrehajtását megtagadják az irányelvben meghatározott esetekben. A törvényjavaslat tartalmazza a részvényeiket multilaterális kereskedési rendszerben történő kereskedésre bevezetni kívánó társaságok szavazat elsőbségi részvény struktúráiról szóló irányelv harmonizációjához kapcsolódó rendelkezés is. Az irányelv rendelkezéseinek a magyar társasági jog már most is megfelel, ezért csak formai módosításra, a polgári törvénykönyv jogharmonizációs klauzuljának kiegészítésére van szükség. Végezetül a törvényjavaslat elvégzi a hibás termékekért való felelősségről szóló új irányelv átültetésének pontosítását. Erre azért van szükség, mert az Európai Unió tanácsa helyesbítést adott ki, mely alapján az új rendelkezéseket nem a 2026. december 9 napját, hanem december 8 napját követően forgalomba hozott vagy használatba vett termékekre kell alkalmazni. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslatnak a bírósági tárgyalások online nyilvánosságra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezését eredményező módosításai az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, annak külső befolyástól való mentességére, valamint a személyes adatok védelmére tekintettel indokolt. A bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozás, ugyanis a bíróságok működésére aránytalanul nagy kockázatot telepített. A tárgyalások feletti társadalmi kontroll a hatályon kívül helyezendő rendelkezések nélkül is több egymást kiegészítő garanciális egyezmény útján biztosított. Ilyen biztosíték többek között a tárgyalások főszabály szerinti nyilvánossága, a bíróságok tájékoztatási tevékenysége, bírósági határozatok nyilvánossága, a sajtó jelenlétének lehetősége is, amelyek együttesen garantálják az igazságszolgáltatás ellenőrizhetőségét a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül. A tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozás ezzel szemben olyan alapvető eljárásjogi célokat és garanciákat sértő helyzeteket keletkeztetne, mint az általam korábban már említett bizonyítási eljárások eredményességének kérdése, a magánszféra és a személyes adatok védelmének bizonytalansága, amely az igazságszolgáltatás rendeltetésszerű működését korlátozná, és amely nem állna arányba a szabályozással eredetileg elérni kívánt célokkal. Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslattal elérni kívánt fontos cél az is, hogy megszüntessük az Alkotmánybíróság határozataiban megállapított jogalkotási mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény ellenességet. Egyrészt a módosítás szerint új esetkörben kell a kúriának megállapítania az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét, amikor is az Alkotmánybíróság megsemmisít egy jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést, de annak meghatározott egyedi ügyben történő alkalmazását csak egy későbbi alkotmányjogi panasz eljárásban tiltja meg. A módosítás másrészt szabályozza az Alkotmánybíróság döntésének megfelelően azt az esetet, amikor nem alkalmazható rövidített indokolás. A módosítás alapján a cselekvőképesség korlátozását eredményező bírói döntés teljes indokolását ítéletbe kell foglalni akkor is, ha az ítélet kihirdetésekor egyik fél sincs jelen. Tisztelt Országgyűlés! Zárásként engedjék meg, hogy ismételten kiemeljem a következőket. A törvényjavaslat egyrészt Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettségeket teljesít, másrészt az Alkotmánybíróság döntéseinek megfelelően a törvényi rendelkezéseknek az alaptörvénnyel való összhangját biztosítja, így kiemelten fontos rendelkezéseket tartalmaz. Ezekre az elérendő célokra tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjék. Köszönöm a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót dr. Bilisi Zitának, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselőasszony!
3: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszterasszony! Az előttünk fekvő törvény 4 tárgykörben pótolja, illetve egészíti ki a korábbi jogalkotást. Látszólag ezek különböző igazságügyi tárgyú törvények módosításának technikai csomagja, azonban, hogyha megnézzük, hogy milyen ügyeket rendeznek, akkor megláthatjuk, hogy sokkal többről van szó. A javaslat egyszerre érinti a közéleti részvétel szabadságát, a tisztességes bírósági eljárás garanciáit, az Alkotmánybíróság jogalkotás eljárásának pontosítását, illetve a bírósági tárgyalások nyilvánosságát, valamint ezek uniós joggal való összhangját. A javaslat egyik legfontosabb része az Európai Parlament és a Tanács az EU tanács 2024/1969-es irányelvének átültetése. Talán ez hoz egyedül ebben a csomagban teljesen újdonságot. A közéletben résztvevő személyek nyilvánvalóan megalapozatlan keresetekkel és visszaélésszerű bírósági eljárásokkal, vagyis a szlepperekkel szembeni védelméről szól. Mivel ennek már egy ilyen rövidített neve is van, ebből úgy láthatjuk, hogy ennek van valamilyen jogi gyakorlata is, bár ugye még egyelőre a hazai jogalkalmazásban ilyen nem fordult elő. Ez a módosítás gyakorlatilag a polgári perrendtartásban egy új pertípust nevezett meg és ültet be. És emellett két másik nagyobb törvényt is módosít. Ennek a szabályozásnak nagyon egyszerű az alapja, a bíróság nem lehet a megfélemlítés eszköze. Nem lehet egy civil szervezet, egy közéleti szereplő, vagy akár egy újságíró, újságírót elhallgattatni egy hosszú és költséges perrel. Ennek a pernek a felperese minden esetben, vagy tipikusan egy multinacionális szereplő, vagy politikai szereplő, az alperes meg egy nyilvánvalóan alárendeltebb, gazdaságilag vagy politikai erőben alárendeltebb viszonyban lévő közéleti szereplő, aki valamelyest kihívója lehet a felperesnek. Ezzel egy új pertípusunk jelenik meg a polgári perrendtartásban, de ez nem jelenti azt, hogy a belföldi perekre is bevezetjük ezt, hiszen ez, ahogy az uniós jogszabály, vagy az ajánlás nevezi, határon átnyúló perekről van szó. Egyelőre a jogalkotás, illetve a kormány, a beterjesztő kormány nem támogatja a hazai perekre való kiterjesztését, mert egyelőre alkotmányjogi és jogalkalmazási aggályok is merültek fel ezzel kapcsolatban. Illetve itt egy másik törvényt is módosít, ez a törvényünk pedig a bírósági szervezetről és igazgatásról szóló 2011-es évi 116-os törvény, amely törvényünkben az Országos Bírói Hivatal elnöke számára előírja az ezzel kapcsolatos, ilyen perekkel kapcsolatos adatgyűjtést és adatszolgáltatást, amely egy a hazai jogalkotásban előforduló szleppereknek a statisztikáját fogja gyűjteni, és nyilvánvalóan megalapozza ennek a pernek, vagy pertípusnak a joglétét, vagy fentlétét. Maga az uniós irányelv nem a hazai jogra, hanem a határokon átnyúló polgári ügyekben szükséges igazságügyi együttműködésre fejezi ki, vagy teszi a hangsúlyt, illetve ebbe a keretbe illeszti be ezt a pertípust. Talán ezzel még egy a nemzetközi magánjogról szóló törvényt említette az igazságügyminiszter asszony. Ezekben a perekben az ítélet végrehajtását nem írja elő kötelezvényként a hazai bíróságok számára, akkor, hogyha a harmadik országban hozott ítéletek bizonyos kritériumoknak nem felelnek meg. Tehát zárt rendszerben sorolja fel, hogy mely esetben lehet megtagadni ezeknek az ítéleteknek a végrehajtását. A törvénycsomag még három másik egyéb változtatást is előír. Ezek közül röviden említeném a bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó IM rendeletet, amelyet 2025. december 10-én helyeztek hatályba. Ennek gyakorlatilag csak egy visszavonása történik meg, de azért fontos, hogy lássuk, hogy ez a törvényjavaslat nem egyszerűen elvesz egy nyilvánossági formát, hanem a nyilvánosság és a tisztességes eljárás közötti egyensúlyt próbálja meg helyreállítani. Illetve mérlegeli azt, hogy milyen negatív hátrányai vagy negatív hatásai lehetnek a bizonyításra, illetve az eljárásra, hogyha az online hozzáférés mindenki számára elérhetővé válik. Emellett a törvényjavaslat nagyon egyszerűen még két uniós jogharmonizációt végrehajt, két uniós hátterű eleme a 2024/2810-es irányelv, illetve a 2024/2853-as irányelv. Technikailag ez gyakorlatilag a hibás termékért való termékfelelősség szabályait rendezi, ahol csak egy dátummódosítás van, tehát ténylegesen csak egy nüansznyi változtatás, illetve a polgári törvénykönyvünknek egy rövid módosítása, hiszen a multilaterális kereskedelmi rendszerben kereskedésre bevezetni kívánó társaságok szavazatelsőbbségi részvényeit a magyar polgári törvénykönyv már ismeri, ennek csak egy pontosításáról van szó. Illetve még negyedik tárgykörként az Alkotmánybíróság döntéseinek végrehajtásáról szól, mint ezt az igazságügyminiszter asszony már említette, egyrészt a rövidített indoklást törli el azokban az esetekben, amikor a cselekvőképesség korlátozásáról születik döntés, illetve a felek emellett még nincsenek ott az ítélet kihirdetésénél, akkor sem alkalmazható az, hogy a bírók rövidített indoklást alkalmazzanak, ekkor is a teljes kiterjedésű indoklást írja elő, hiszen a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek nem kevesebb, hanem több garanciára van szükségük. Illetve az alkotmányjogi panasz orvoslásának egy olyan formáját adja meg, ahol a kúriának testál egy feladatot a jogalkotás. Ezek tényleg olyan technikai törvény pontosítások, illetve olyan nüansznyi garanciákat építenek be, amelyek nem okoznak, vagy nem keletkeztetnek új paragrafusokat, hanem csak szinte pontosításokat vezetnek be a meglévő törvényekben. Tisztelt Országgyűlés, ez a törvényjavaslat, tehát különböző jogterületeket érint, de mögöttük azért mégis van egy közös cél, védeni részben a közéleti részvételt, védeni a tisztességes eljárást, védeni a kiszolgáltatott emberek jogait, és biztosítani, hogy a magyar jog megfeleljen az európai és az alkotmányos kritériumoknak. Mindezek mellett kérem, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: A következő felszólaló Tuzson Bence, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka. Képviselő úr jelezte, hogy a pulpitusról kívánja hozzászólását elmondani. Parancsoljon, képviselő úr!
4: Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Köszönöm szépen a szót! Valóban egy olyan törvényjavaslatról beszélünk, aminek a nagy része technikai jellegű javaslat. Engedjék meg, hogy azért néhány szót erről mondjak. Az egyik ugye a SLAPP ellenes irányelvnek az átültetése, hogy ez helyesen SLAPP ellenes irányelvnek nevezik, hiszen a SLAPP ellen szól, tehát az ellen, amikor a közéletben résztvevő személyek esetében olyan pereket indítanak, amelyek kifejezetten csak ezeknek a személyeknek a zaklatására vonatkoznak. Nem szeretném túlszaporítani a szót, igazságügyi miniszter asszony is jól kifejtette ebben a részleteket. Viszont egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye ez most kifejezetten csak a határon átnyúló perekre vonatkozik, ami önmagában persze nem lenne probléma, hiszen vannak olyan perek, amik magyarországi perek, viszont előáll egy sajátos és alkotmányosan megkérdőjelezhető helyzet, hogy az ugyanolyan megítélés alá eső perek, attól függően, hogy ki a fél, egy külföldi fél, vagy pedig egy hazai fél, másfajta anyagi jogi elbírálás alá fog esni, ami problémát fog jelenteni alkotmányos szempontból. Ezt már most szeretném jelezni, mert későbbiekben ebből alkotmányjogi probléma adódhat. De ettől függetlenül azért nem érdemes erről túl sok szót váltani, mert egy Európai Uniós irányelv átültetéséről beszélünk. Nem könnyű egyébként átültetni, ezt elismerem, a magyar jogba se, hiszen a magyar jog logikája is egészen más, mint amilyen a SLAPP ellenes irányelvnek a logikája. és az Európai Unió jogában is nagyon nehéz beilleszteni, hiszen az európai országok közül, ugye Dániának opt-outja van, tehát ő neki nem kellett átültetnie, 14 olyan európai ország van, amelyik nem tudta határidőben átültetni ezt az irányelvet, hiszen a jellege egyébként a szabályozásnak olyan, hogy nehéz átültetni a nemzeti jogba. És aki teljesen készre jelentette ezt az átültetést, az összesen egyetlen egy ország az Európai Unión belül, tehát nem véletlen az, hogy késlekednek az uniós országok ezzel. Egy olyan szabályozásról beszélünk, ami nehezen illeszthető be a nemzeti jogokba a fegyveregyenlőség, a perekben való fegyveregyenlőség elve alapján sem. Tehát nem könnyű valóban ez a feladat, és e tekintetben indokolható az, hogy valóban csak határon átnyúló perekre vonatkozik ez a szabályozás, de ez fölvet egy alkotmányos kérdést is. Ezen kívül a SLAPP szabályozáson kívül ugye az alkotmányjogi panasz kérdésének rendezésére sor kerül, ez is elhangzott már itt ebben a kérdésben, ez is valóban egy technikai jellegű módosítás, talán a cselekvőképességet érintő perek az tartalmilag is egy fontosabb kérdés, itt is egy alkotmánybírósági határozatnak felelünk meg azzal, hogy ezekben az esetekben hogyan kell eljárni, illetve hogy kell kinézni az indokolásnak, hogy ilyenkor is egy teljes indokolásra van szükség, szerintem ezek helyes rendelkezés. Szavazat elsőbségi részvény, ezt azért szeretném csak megemlíteni, mert e tekintetben a magyar jog hagyományosan előtte jár a többi jognak, hiszen a szavazat elsőbségi részvényt előírja egyébként az Európai Uniós szabályozás, hogy ezt be kell vezetni az uniós országokba. Az uniós országok egy jelentős részében nem volt megengedett sem a szavazat elsőbségi részvénynek a használata. Magyarországon ez már régóta így van. Elég fejlett volt a szabályozás már a 97-es szabályozástól kezdve egyébként Magyarországon, de most egy fajta technikai pontosításra kerül sor, hogy az uniós megfelelés az teljes legyen. Elérkezünk azonban egy olyan ponthoz, amit engedjenek meg, hogy külön kiemelje, már csak azért is, mert az én igazságügyminiszterségem alatt született meg a szabályozás, ez az online, tehát a tárgyalások online nyilvánosságának kérdése. És engedjék meg, hogy erről a kérdésről beszéljek hosszabban, és hogy miért javasolnám a tisztelt háznak, hogy a tárgyalások online nyilvánosságával kapcsolatos szabályozás az maradjon meg Magyarországon. Sokat dolgoztunk, és sokat is gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hiszen mi a valóság? Önök közül talán vannak olyanok, akik emlékeznek arra, hogy korábban volt olyan szabályozás, nem szabályozás, a gyakorlat Magyarországon, hogy a bírósági perekre eljártak az emberek. Tehát a 70-es, 80-as években ez egy rendszeres dolog volt. Volt olyan társadalmi csoport, akinek kifejezetten a programjába tartozott bele, hogy eljárjanak a bírósági tárgyalásokra. Nem volt ez véletlen ez a szabályozás, és hogy mindig nyilvánosak voltak a bírósági perek, hiszen a bíróságok társadalmi kontrolljához rendkívüli mértékben hozzátartozik az, hogy a társadalmi nyilvánosság, a nyilvános ellenőrzés az a gyakorlatban is érvényesüljön. És amíg a perek nyilvánossága aként érvényesült, hogy az élet is abba az irányba ment el, hogy emberek vettek részt a bírósági pereken, nos, ezzel nem volt probléma. Azonban az utóbbi években már nem ez a helyzet. Tehát a bírósági tárgyalásokra már nem járnak el az emberek, tehát aki ügyvéd, az pontosan tudja, hogy ügyvédként jogász kollégák, azok biztos pontosan tudják, hogy a gyakorlatban ez nem érvényesül. De azt is pontosan tudják, hogy abban az esetben, hogyha mégis valaki elmegy, mondjuk akár egy egyetemista csoport egy bírósági tárgyalásra, akkor a bírósági tárgyalás maga egészen máshogy kezd működni. Máshogy viselkedik az ügyvéd, máshogy viselkedik a bíró, máshogy zajlik a bizonyítás, tehát igazából a garanciális szempontok azok a valóságban is elkezdenek érvényesülni. Most az ezzel kapcsolatos kérdéskör vetődött föl, hogy vajon a 21. században hogyan lehet biztosítani megfelelő garanciák mellett a tárgyalások nyilvánosságát, és vajon az online nyilvánosságot meg lehet-e teremteni a bíróságon. Valóban nagyon sok garanciális kérdés vetődik fel, és engedjék meg, hogy néhány mondatot beszéljek ezekről a garanciális kérdésekről, mert valóban nem mindegy, hogy a bírósági tárgyalások, hogyha online nyilvánosak, akkor hogyan tudnak zajlani. Olyan korlátozásokat vezettünk be az online nyilvánossághoz, a tárgyalás online nyilvánosságához. Egyfajta virtuális bíróságot, bírósági teret létrehozva, amelyik biztosítani tudja, hogy azok a garanciák, amik egyébként a bíróságon megvalósultak, azok az online térben is meg tudjanak valósulni. Elsőként el kell mondanom azt, hogy a bírósági tárgyalás nem teljesen válik nyilvánossá az online térben sem, hanem összesen 100 ember van, aki beléphet a bíróságra online módon. Ezeknek az embereknek regisztrálni kell. A regisztrálás az a DAP regisztráción keresztül történik, tehát egy ellenőrzött regisztráció van, és a felek is jogosultak arra, a jogszabályban feljogosított személyek mind jogosultak arra, hogy megismerjék azt,

a garanciák azok érvényesülni tudjanak. Határidők ilyenek, hogy 8 nappal egyébként a tárgyalás előtt az országos bírósági hivatalnak nyilvánosságra kell hozni azokat a pereket, amiben az online nyilvánosság lehetséges. A bejelentkezésre is határidők vannak. 5 nappal előtte be kell jelentkezni már egy ilyen bírósági tárgyalásra, valaki mondjuk egy ilyen bírósági tárgyalást nézni akar, és 5 naptól egyébként az előző nap 12 óráig be lehet jelentkezni online. Elsőbséget élveznek az egyetemi hallgatók, tehát az egyetemi hallgatók számára, vagy az egyetemi csoportok számára előbb be lehet jelentkezni, de ott is egyébként személyenként kell bejelentkezni a bírósági tárgyalásokra. Tehát ott is lehet tudni, hogy ki van jelen a bírósági tárgyaláson online. Kutatók, oktatók is bejelentkezhetnek egészen 50 főig, az 50 másik főt pedig a közönség számára nyitottan kell feltartani, tehát ők jelentkezhetnek be a többi helyre. Ez tehát maga a konstrukció, amit technikai védelem is biztosít. Szóval azért szeretném elmondani, mert nyilván az összes tárgyaló nincsen felszerelve úgynevezett via videó rendszerrel, így hívják azt a bírósági rendszert, amely biztosítja egyébként azt, hogy mondjuk online meghallgatásokat is lehessen tartani. Büntetőügyekben van ennek nagyon sokszor relevanciája, hiszen sokszor a terhelt nincs jelen, ezért ezen a via videó rendszeren keresztül lehet meghallgatni a terheltet. De ez a rendszer, ennek a kiépítésére külön programot szerettünk volna indítani, ami felszerelte volna a bíróságokat egyszerre először egy pilot program keretében, majd egyre szélesebb körben ilyen típusú online rendszerrel, tehát lehet nézni online is ezeket a tárgyalásokat. De ami a technikai érdekesség az az, hogy minden egyes sugárzott adást, tehát ami az egyes emberek néznek, akiket beengedtünk a tárgyalásra, az egyedileg azonosított adások lennének, amelyek mind képi, mind hangi szempontból azonosíthatóak, tehát olyan jel van elrejtve a képben, meg a hangban, hogyha ezt későbbiek során bárki mondjuk lemásolja, közvetíti, és ez a közvetített videó ezekre előkerül, vagy lefélképezi, lefilmezi, akkor ezek a jelek azonosíthatóak, és tudjuk azt, hogy pontosan melyik stream az, amelyiket sugároztak, és kinek a számára, tehát pontosan azonosítható az a személy, aki számára az engedélyt megadta a bíróság, tehát részt vehetett a tárgyaláson, és azt is tudjuk, hogy kiadta ezt tovább. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy a büntető törvénykönyvnek is van erre vonatkozó rendelkezése, tehát a büntető törvénykönyv alapján is, ha itt személyes adattal való visszaélés van, akkor az egyébként a büntető törvénykönyv hatálya alá kerül. Tehát úgy gondolom, hogy teljes egészében körbe lett bástyázva minden szempontból, mind személyiségi jogi szempontból, mind a tárgyalás gyorsasága szempontjából rövid határidők vannak, mint pedig a bizonyítás szempontjából és a bizonyítás védelme szempontjából az eljárásrend, mind a polgári perekben, mind a büntető perekben, hogy indokolatlan ennek a szabályozásnak a hatályon kívül helyezés. Ugye ez egy februári hatályba lépésű szabályozás. Február 6-án, ha jól emlékszem fejből február 9-én lépett hatályba ez a mostani szabályozás, igazságügyi miniszter asszony kisegített. Tehát egy nem régi szabályozásról beszélünk. Én azt javasolnám a tisztelt háznak, hogy nézzük meg ennek a szabályozásnak az érvényesülését, tehát hogy a gyakorlatban hogyan érvényesül ez a szabályozás. Ennek azért is jelentősége van, mert a világ online irányba fog elmenni. A bírósági tárgyalások is egy idő után az online térben kell, hogy megvalósuljanak. Az online térben megvalósuló bírósági tárgyalásoknál is biztosítani kell a nyilvánosságot. Ennek az első lépése az, hogy a tárgyalómi-termi nyilvánosságot és képesek legyünk online biztosítani. Gondolják csak el azt, hogy ha tovább tudunk lépni ezen az úton, akkor milyen segítséget tud ez a felek számára is, mondjuk egy polgári perben, meg az ügyvédek számára is biztosítani. Hiszen, hogyha az ügyvédnek, egy miskolci ügyvédnek mondjuk Győrben van tárgyalása, és ezt online meg fogja tudni tenni, hogy egy online tárgyalást tartsanak. A feleknek nem kell személyesen feltétlenül ott lennie, és mellette a nyilvánosságot is tudjuk biztosítani, akkor a bírósági eljárások fel tudnak gyorsulni, és egy egész másik térben leszünk, és ebben a térben sokkal gyorsabban lehet az ügyeket intézni. Azt hiszem, mindannyiunk közös érdeke és közös célja az, hogy a bírósági tárgyalások gyorsabbak legyenek. Ez az első lépés, ez rendkívül fontos ebben a kérdésben. És hogyha erről az online nyilvánosságról beszélünk, akkor ki kell térnünk arra is, hogy bár bizonyos szempontból az online térben és a bíróságok online terében, sőt, az igazságszolgáltatás területén, a digitalizációban, bármilyen furcsán is hangzik, Magyarország igen jól áll és élmezőnyben is vagyunk,

0: tartunk, még akkor is, hogyha fél lábas a digitalizációnk még a bíróságok tekintetében, de sokkal jobb mondjuk, mint a Németországban, pedig arra gondolnánk, hogy ott hát mennyivel nagyobb a digitalizáció, mégis a magyar bírósági rendszer, igazságszolgáltatási rendszer sokkal jobban digitalizált. De hogyha nemzetközi példákról beszélünk, akkor meg kell említeni, hogy ilyen típusú szabályozás, vagy ehhez nagyon hasonló szabályozás létezik máshol is a világon, mondjuk Angliában például, vagy Walesben, tehát ezeken a területeken is van ilyen típusú szabályozás. És ott működik is az online nyilvánosság. A bíró megengedheti az online nyilvánosságot, akárki is zárhatja az online nyilvánosságot bizonyos esetekben. Persze ez egy angol szász jog, ott a bírónak a mozgástere sokkal nagyobb, vagy egészen más, mint a mi kontinentális jogunkban, de működik maga a rendszer. Felsőbb bíróságok esetében, bár tudom, ott a bizonyítási szabályok egészen mások, mint az alsó bíróságokon, ott egyébként az európai szinten is megvalósul, más megoldással, de akár az Európai Unió bíróságán, vagy az emberi jogi bíróságon is van ilyen típusú szabályozás, ott a streamet egy késleltetett módon közvetítik, ott bárki megnézheti egyébként magát a bírósági tárgyalást, kicsit késleltetettebben. De mindenhol a világon, és az igazságügyi miniszterek tanácsában is folyamatos a beszélgetés arról, hogy az online világot hogy lehet áthozni a bíróságra, illetve a tárgyalások világát hogy lehet az online világba áthelyezni. De anélkül, hogy a garanciális szabályokat, mint például a nyilvánosság, ne vinnénk át az online térbe, nos nem lehet megvalósítani a bírósági tárgyalások online térbe való teljes átvitelét sem. Ezért javaslom tisztelettel, hogy ezt az első lépést, az online térben való jelenlétet, hogy a közönség ott lehessen és nézhesse a bírósági tárgyalást, ezt tartsuk meg, nézzük meg ennek a szabályait, és ne hozzon a tisztelt országgyűlés egy elhamarkodott gyors döntést, és ne helyezze hatályon kívül ezt a szabályozást, hanem várjuk meg a tapasztalatait, és a tapasztalatok alapján lehet csiszolni a jelenlegi szabályozáson, de azt gondolom, hogy ez egy olyan komoly előrelépés európai szinten is, amely érték, egy külön magyar érték, és ezt a magyar értéket, ezt semmiképpen sem szabad kidobni az ablakon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Most Rétvári Bencének, a KDNP képviselőcsoportja vezérszónokának adom meg a szót. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterasszony. Miniszterasszony, miniszter úr, nagyon korrektül és részletesen ismertette a javaslatot. Nagyon sok része van nyilván, amit mi is támogatunk, de van, ahol aggályunk van, nyilván itt főleg a végső résszel, az online nyilvánossággal, de hadd menjek én is lólépésben végre, hiszen nem kell mindent elismételni, mert elhangzott. A közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel, szlepenes irányelvvel kapcsolatban valóban, ahogy itt elhangzott, Európa sok másik országában is dilemma van ennek kapcsán, hiszen alapvetően azt gondolnánk, hogy minden más perben is, ahol alaptalan a pereskedés, kvázi patvarkodásról van szó, ott már minél hamarabb a keresetet el kéne utasítani a bírósági eljárás során, első, második tárgyaláson, vagy akár idézés kibocsátása nélkül, hiszen nem jó, hogyha bíróságot vagy peresfeleket is fölösleges perekkel terhelik. Itt ez egy közös európai kísérlet, meglátjuk, hogy mi lesz pontosan belőle, tényleg segít-e, vagy ez csak egy kevés per, amit nagyon, nagyon fölhájpolt körülbelül az Európai Uniós jogalkotás, és minden országban ennek az átültetését elvárja. Meglátjuk, hogy ez mit hoz Magyarországon. Érdekes kísérlet, hogy a joggal való visszaérésnek itt egy nagyon szűk mesdjéjén vajon kialakul egy olyan gyakorlat, ami az egész bírósági eljárást föl tudja gyorsítani. Ez egy átültetendő jogszabály, úgyhogy ezen túl kell valamest esni. Meglátjuk, hogy ez jó, vagy inkább aggályos irányba viszi az országunkat. Ez azért még kétesélyes. Említették már itt a képviselőtársak is, hogy törvényes javaslatban kimondásra kerül, hogyha az Alkotmánybíróság megsemmisít egy jogszabályt, vagy jogszabály rendelkezést, de annak a meghozott egyedi ügyben történő alkalmazását csak egy későbbi alkotmányjogi panaszeljárásban tiltja meg, az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét a kúriának kell megállapítani, hiszen ez is mindenki számára egyedi ügyekben egy segítséget jelent. Ugyanígy segítséget jelent a törvényjavaslat értelmében az, hogy a rövidített indokolás nem alkalmazható a gondolkságára helyezés iránt indított perben az ítélet bármilyen a cselekvőképesség korlátozását eredményező rendelkezést tartalmaz. Ez is egy alkotmánybíróság ügy kapcsán került ebbe a törvényjavaslatba, mint a másik is. Azt hiszem, ez a jog érvényesülését szolgálja, úgyhogy ezek előrevívő javaslatok. ami az online nyilvánosságot illeti. Itt, hogy én is hallgattam Tuzson képviselőtársamnak a beszámolóját, nekem is eszembe jutott a saját korábbi ügyvédi gyakorlatomból egy eset. Az ember sokszor ugyanarra a bíróságra, sok ugyanügyben jár, sokszor ugyanaz a bíróhoz, kialakul egy ilyen rutinszerű kapcsolat, és emlékszem, hogy sokadik per volt, és mielőtt még bementünk volna a tárgyalóterembe, akkor a bírónő mondta, hogy most egy külföldi delegáció fog érkezni, aki vizsgálja a magyar bírósági rendszernek a működését, és hát itt most akkor kicsit így adjunk többet a formalitásra. És valóban más volt a tárgyalás, pedig ez már nem tudom hányadik alkalom volt, sokadik alkalom volt hasonló perben, ugyanazzal a bíróval, nyilván ugyanazzal a perbeli képviselettel, de mégis amikor a ott tárgyalóteremben levők, bírók, ügyvédek tudták, hogy ott van valaki, akár ez egy külföldi csoport is tolmáccsal, és éppen figyeli a tevékenységet, akkor mindenki többet ad a garanciákra. Ez vagy egy emberi tulajdonság. A nyilvánosság nyilván azért alapvető követelmény a bírósági eljárásban is, hogy pontosan az emberek igazságszolgáltatásba vetett hite az megerősödjön, hogy valóban a jogot alkalmazzuk, de ez nem szakadhat el az embereknek az igazságérzetétől. A nyilvánosság ezt szolgálja. Más jogi rendszerekben jobban az esküdtszék is ezt szolgálja, nálunk a bírósági tárgyalásoknak a nyilvánossága. Ahogy Tuzson miniszter azt elmondta, rengeteg garancia van benne, hogy a nyilvánosságban mi fér bele, és mi az, ami nem, mert más tárgyalásban résztvevőknek a jogait sérteni. Tehát nem egy általános nyilvánosságról van szó, hanem egy megkezdett irányról. És az is elhangzott, hogy nyilvánvalóan a világ ebbe az irányba megy. Egyes büntetés-végrehajtási intézetekben, amikor jártam ott, a távmeghallgatásoknak az aránya 80% körüli volt, és ez a büntetési végrehajtásnak is egy nagy előny, hogy a börtönből nem kell plának különösen kockázatos rabokat kiszállítani, ez nyilván kockázat a szökésre, ott is kísérni kell több embernek, több büntetési végrehajtási alkalmazottnak a ott fogva tartott szemét, tehát itt már sikerült egy nagyon nagy fokú digitalizációt végrehajtanunk. Olyan mértékben, hogy a börtönökben ugye digitálisan jelentkeznek be még fogorvoshoz is az ottani rabok. Tehát ennek a résznek a digitalizáció elég erősen megtörtént. És ennek a folytatása lenne ez a fajta nyilvánosság is. Nyilvánvalóan a világunk ebbe az irányba fog menni. Nyilvánvalóan a világ egyre több országában egyre több tárgyalás lesz online is nyilvános, és online is elérhető. Biztosan ez a jövőnek az útja, és ahogy azt Tuzson miniszter is elmondta, hogy nyilván más tárgyalási részek is, nem csak a fogvatartottaknak a meghallgatása, hanem más meghallgatások is nyilván a közvetlenség elvét, vagy digitális közvetlenségbe fordítva így fognak megvalósulni. Tényleg valakinek lehet, hogy egyszerűbb, az idézés szabály sokkal egyszerűbbek akkor, hogyha valaki a lakóhelyhez közeli bíróságról, vagy akár nem hivatali helyiségből tud bejelentkezni egy-egy tárgyalásra, és úgy vallomást tenni, válaszolni a kérdésekre. Tehát ez biztosan egyrésztről technológiailag is előre visz, az igazságszolgáltatásba vetett hitet növeli, a tárgyalásnak ez a fajta nyilvánossága tényleg segít azt, hogy az emberek igazságérzete az jobban megjelenik a bírósági gyakorlatban. Ezért indult el ez a kvázi kísérleti jellegű bevezetés, és annélkül mondunk le róla, hogy kipróbáltuk valamilyen a gyakorlatban. Ha valóban azok az aggályok, amelyeket miniszterasszony is elmondott, hogy ez kockázattal jár az eljárásoknak az időszerűsége kapcsán, a bizonyítás zavartansága kapcsán, a személyes adatok védelme kapcsán, bár erre garanciákat hallottunk, hogy olyan védi a személyes adatokat ez a rendszer, akkor lehetett volna utólag korrigálni. Ráadásul hát ebben ugye 1,4 milliárd forintos költségvetési közvetségvállás is van, ezért ez talán egy átgondolatlan lépés, amikor ezt a fajta nyilvánosságot a kormány korlátozza. Mi úgy gondoltuk, hogy az új kormányzati digitális nyilvánosságot minél szélesebb körülvé akarja tenni, ehhez képest itt egy nagyon radikális korlátozás, teljes eltörlés történik meg. Ha minden változatlan marad, nem lesz korszerűbb az igazságszolgáltatás. Ha korszerűbb igazságszolgáltatást akarunk, változtatni kell. A változtatás nyilván sokak számára a komfortzónából való kilépést jelenti. Ezért javasoljuk a kormánynak, hogy azért gondolját, hogy valóban ezt a rendelkezést el akarja halasztani, vagy el akarja törölni. Itt egy előkészített, már folyamatban levő online nyilvánosság van, szerintünk ez szolgálja az embereknek az érdekeit. Érdemes lenne ezt megtartani. Jó lenne, mert a többi része jóval támogathatóbb ennek a törvényjavaslatnak. Ez számunkra aggályos, hogyha ezt a fajta nyilvánosságot így nem engedik kibővíteni a kormányzat ezzel a törvényjavaslattal. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót dr. Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának 15 perces időkeretben. Parancsoljon,
3: képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterasszony, tisztelt képviselőtársaim, kétségkívül nagyon érdekes és lényeges napirendi pont mindez, de az is nagyon lényeges, hogy a Ferencváros 1-0-ra vezet a Trabzonspor ellen, és olyan 10 ember ellen játszunk, ezért reális esély van arra, hogy Európa Liga főtáblára kerülünk. Ha nem szólított volna a kötelesség, akkor jó szokásomhoz híven nem a VIP pályok valamelyikében, hanem a B középben szurkolnék szeretett csapatomnak. Na, de rátérve a javaslat, csak hogy kicsit feldobjuk a hangulatot így a nyár vége felé. Köszönöm szépen. Ez volt a célom. Akkor már nem volt hiába való ez a 30-40 másodperc. Igyekszem nem kibeszélni a 15 percet, hiszen lényegesen rövidebben is össze tudom foglalni a Mi Hazánk álláspontjának a lényegét. Kezdjük a bírósági tárgyalások online nyilvánosságával. Tavaly évvégén mi is azt mondtuk erre, hogy nincs a bírósági szervezetrendszer első 10 legnagyobb problémája között, vagy az igazságszolgáltatási rendszerünk 10 vagy talán 20 legnagyobb problémája között az online nyilvánosság biztosítása. Azonban Tuzson ex-miniszter úrérvelése meggyőzött arról, bár nem ez volt eredetileg az álláspont, de meggyőzött arra, hogy ha már most fél éve hatályban van ez a rendelkezés, fél éve lehet alkalmazni, vagy bő fél éve, szűk 7 hónapja, és egyébként különösebb zavarokat nem okoz, hiszen ahol nem állnak rendelkezés a technikai, informatikai eszközök, ott eddig sem lehetett használni, most sem lehet, és persze egy darabig még ezután sem lehet, de ahol viszont adottak a feltételek, ott miért ne használják, tehát ha már egyszer az esélyt megteremtették, vagy a feltételeket, akkor ahol ezek a feltételek adottak, ott ugye miért ne használhatnánk? Nem hiszem, hogy biztos fogom, hogy ez nem ártalmas, tehát ne úgy gondolkodjanak a kormánypárti képviselők, hogy a múltat végképp eltörölni gondolatiságából vezessék le a javaslataikat, mert az nem csak a történelmi múlt miatt lehet problémás, hanem egyébként sem minden feltétlen rendben rossz és gonosz, ami akár az elmúlt egy évben vagy egy éven belül történt. Az is igaz, hogy különösen veszélyes elítéltek mellett zajló büntetőeljárásoknál akár komoly biztonsági szempontokat is lehet érvényesíteni, lényegesen olcsóbban online tárgyalások révén, hiszen nem csak rendkívül költséges a veszélyes elítéltek kísérgetése, hanem szó szerint a személyállomány, a büntetés végrehajtás vagy a rendőrség személyállományának életét és testépségét is veszélybe sodorhatja az, hogyha nincsenek ilyen rugalmas feltételek, nem teremtenek meg ilyen rugalmas feltételeket. Még vastagon joghallgató voltam a Miskolc Egyetemen, amikor már 30, jó 30 évvel ezelőtt arról szólt a történet, hogy nagyon sok esetben a BV-n belül tartották a tárgyalásokat, ha egyáltalán erre volt kapacitás, mert voltak olyan gyanúsítottak, vagy más ügyekben elítéltek, folyamatban lévő ügyekben gyanúsítottak, akiknek néhány 10 vagy 1-2 száz méterre való átkísérése a büntetés végrehajtás intézetből a bírósági tárgyalóterembe, vagy éppen az ügyészségre való átkísérése is komoly fejtörést okozott a rendőrségnek és a büntetés végrehajtásnak, akkor még gyerekcipőben is alig járt az internetes technológia. Most, amikor ahhoz képest már fényéveket haladtunk, ahol lehetséges ugyan akár büntetőeljárásokon, miért ne használják ezeket az eszközöket. Az uniós irányelvek átültetése kapcsán két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Egyrészt azt, hogy irigylem önöket, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy ilyen gondjaik vannak, hogy az uniós irányelvek magyar jogrendszerben való átültetésével kapcsolatban ez rögtön az első helyek egyikét foglalta el, és valamilyen leküzdhetetlen vágyat éreztek arra, hogy a fontossági sorrendet így állították, hogy ez most az egyik legfontosabb dolog itt 2026. augusztusának végén. És véletlenül sem szeretnék kötözködni, lesz még erre időn bőven a ciklus hátralévő részében. Sem szeretnék a KK-n is csomót keresni, meg csomót találni, de ha már ennyire fontosak az uniós irányelvek, meg azoknak az átültetései, akkor azért a C630/23-as ítélettel talán, sőt nem talán, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb lett volna foglalkozni, akár egyébként részlegesen is, ha ez lehetséges, hiszen addig rendben van a történet, hogy a parlament a nyár elején, vagy talán még május végén egybehangzó akarattal felfüggesztette a devizalapú ítélszerződésekkel kapcsolatos eljárásokat, de akkor ugye arról szólt a történet, hogy nem állunk meg, nemhogy félúton, talán az út egy tizedénél, ha tartunk, hanem meg kell teremteni a deviza alapú hitelesek kártérítés vagy kártalanítása érdekében a szükséges jogi hátteret. Érdeklődnék miniszter asszonynál, hogy ez hol tart, tart-e egyáltalán valahol, vagy van-e erre egyáltalán szándék? Én tartok tőle, hogy nem biztos, hogy van, hiszen maga még a miniszterelnök úr is e tekintetben a kampány során szokatlanul, hát önmagához képest szokatlanul pontosan nyilatkozott, hogy a legfeljebb 48 havi kivetítésben legfeljebb 4.800.000 forintos kártérítést ígért a devizásoknak, amely az esetek elsöprő többségében, különösen abban a legalább 38.000 esetben, amikor eláverezték a lakóingatlan tulajdonát a károsultaknak, a banki, a követeléskezés, a végrehajtó maffia károsultjainak, akkor ez az elenyésző töredékre sem elég ez a 4.800.000 forint. Az esetek kisebb része az, ahol ez érdemi segítséget jelent, még kisebb része az, ahol esetleg ez egy teljes körű kártérítés jelent. Én attól tartok, hogy ebből semmi nem lesz, megmondom őszintén őknek. Ebből szerintem semmi nem lesz, de ne legyen igazam, amikor én ennyire pessimistán, úgy tetszik, kincstári pessimizmussal fogalmazok, akkor szeretnék tévedni, szeretném a megkövetni önöket, a döntéshozókat, hogy örülök, hogy tévedtem, és örülök, hogy sokkal jobb lett a történetnek a vége, happy end-e zárult, ahhoz képest, mint amit én borongósan gondoltam. Én nem hiszem azt, hogy a miniszterelnök úr, a kormánytagjai szembe mernek menni a bankárokkal, a követeléskezelőkkel, vagy akár a végrehajtó maffiával is, hiszen ez 10.000 milliárd forintos kártérítés összeget jelentene legalább. Ezt tőlem sokkal okosabbak állapították, megint csak őket idézem. Kizárd a dolognak tartom, hogy önök ilyen érdekérvényesítő képességű csoportokkal akár csak részlegesen szembe mernének menni. Pedig ez sokkal fontosabb lenne, mint ezen irányelvek átültetése, amelyek ráadásul külföldi elemet feltételeznek. Hiszen vegy tisztán magyar szereplők esetén, ugye fogalmilag kizárt ezen irányelv alkalmazhatósága, legalább egy külföldi elem szükséges, ha így tetszik, jellemzően mondjuk egy külföldi felperes, akkor lehet értelmezni egyáltalán ezeknek az irányelveknek az átültetését. Én nem bagatellizálom el, vagy nem szólom le az önök munkáját, vagy a miniszterasszony munkáját sem. Azt sem mondom, hogy a 172. rangú, de hogy mondjuk a deviza alapú hitelkárosultak kártérítésének előkészítése, megteremtése, az nagyságrendekkel fontosabb lett volna, valószínűleg komolyabb érdeklődés övezte volna, arra vagy abban egészen biztos vagyok. Úgyhogy ha már most lehetőség nyílt ezen napirendi pont kapcsán erre rákanyarodnom, akkor nagy tisztelettel kérdezném miniszterasszonytól, hogy a C630/23-as ítéletből önök szerint vagy ön szerint miniszterasszony következik-e a parlamentnek jogalkotási feladata? Ha igen, mikor és körülbelül milyen időintervallumban várható mindez, illetőleg amíg, ha történik egyáltalán jogalkotás, akkor addig fenntartják-e folyamatosan azt a felfüggesztést, az eljárások azon felfüggesztését, amelyet örvendetesen a parlament teljes egybehangzó akarattal fogadott el. Köszönöm szépen, várom előre és megtisztelő válaszat.
4: Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Az ülés vezetését átadom Vitályos Eszter alelnökasszonynak. Köszönöm eddigi együttműködésüket és munkájukat. Az ülésnap további részére is nyugodt és gyümölcsöző vitákat kívánok.
5: Köszönjük szépen.
6: Nagy Edit képviselőasszony kért szót, úgyhogy öné a szó, képviselőasszony, parancsolja.
7: Köszönöm, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Az előttünk fekvő T/503-as számú törvényjavaslat több igazságügyi tárgyú jogszabály összehangolt módosítását tartalmazza. Elsőként csak röviden a legfontosabb tartalmjelemről, a SZLEP irányelv átültetéséről szólok. Ez valóban nem egy könnyen értelmezhető jogintézmény. A magam számára úgy fordítottam le egyszerű szavakkal, hogy a SZLEP a közösségi részvétel elleni stratégiai per, tehát olyan kifejezetten rossz hiszemű, visszaélésszerű, rossz szándékkal indított jogi eljárás, amely által befolyásos gazdasági vagy politikai szereplők, újságírókat, civil szervezeteket, jogvédő aktivistákat próbálnak elhallgattatni, vagy megfélemlíteni azzal a szándékkal, hogy hosszú és költséges pereskedés útján elnémítsák a kritikus hangokat. A törvényjavaslat tehát ez ellen ad hatékony eszközt a bíróságok kezébe. Tuzson Bence képviselő úr megjegyzésére reagálva, én azt gondolom, hogy az előterjesztő nem zárja ki, tehát nem mondja azt, hogy a későbbiekben nem terjesztenénk ki a belföldi ügyekre is ezt a jogintézményt. Jelenleg valóban a belföldi ügyekre nem terjed neki a szabályozás, ugyanakkor a határon átnyúló ügyekre történő jelenlegi bevezetése lehetőséget arra a jogalkotónak, hogy a későbbiek során a gyakorlati tapasztalatok megvizsgálásra kerüljenek, és ezek ismeretében, ha szükségesnek látszik, kellő körültekintéssel kerüljenek majd kidolgozásra a belföldi kiterjesztés részlet szabályai is. Tehát ez nem kizárt. A második fő kérdés, ugye, amiről az előttem szóló vezérszónokok is részletesebben beszéltek, és én is erről kívánok részletesebben beszélni, az ugye a bírósági tárgyalások online nyilvánosságára vonatkozó szabályozás, illetve ennek megszüntetése, visszavonása. Tuzson Bence képviselő úr érvelt hosszasan, és hát érthető, ugye igazságügyi miniszterként részt vett a szabályozás megalkotásában. Ő ugye érvelt a szabályozás megtartása mellett, én érvelni fogok most egy kicsit a szabályozás megszüntetése érdekében, szerintem milyen érvek szólnak a megszüntetés, illetve a visszavonás mellett. Abban egyetértek Apáti képviselő úrral, hogy valószínűleg nem ez a legfontosabb terület a bíróságok életében, nem ez a bíróság legfontosabb ügye, ennél azért lényegesen fontosabb technikai feltételek is hiányoznak sok esetben. A férjem gyakorló ügyvéd, és ő például sokszor azzal küzd, hogy egy egyszerű távtárgyalás megtartást is technikai problémát okoz, ahol gyakorlatilag csak a bíró van és a peres felek, ezt sem tudják sokszor megoldani technikailag, akkor most így elképzelem, hogy az online nyilvánosságot hogyan tudnánk technikailag megoldani. De tehát ami az érveket illeti, érdemes megjegyezni, hogy ugye az online nyilvánossággal kapcsolatos szabályanyagot az előző kormány ugyan megalkotta és hatályba léptette 2026 év elején. A gyakorlati megvalósítás ugyanakkor az én tudomásom szerint nem történt meg, sőt, el sem kezdődött a szükséges eszközök beszerzése, beüzemlése, a rendszerek fejlesztése. Tehát a technikai feltételek jelen pillanatban tudomásom szerint nem adottak. Olyannyira nem, hogy a férjem, mint mondtam, aki tényleg gyakorló ügyvéd és rendszeresen jár bíróságra, ő például nem is tudott arról, hogy van egy ilyen lehetőség jelenleg a magyar jogrendszerben. Ő nem találkozott ennek a gyakorlati megvalósulásával a bírósági gyakorlatban. És miért is javasolja az előterjesztő a szabályozás visszavonását, illetve megszüntetését? Milyen érvek szólnak emellett? Az első és legfontosabb probléma a bizonyítás eredményességének a veszélyeztetése. Ha ugyanis egy tanú vagy terhelt tudja azt, hogy a vallomása nem csupán a tárgyalóteremben jelenlévőkhöz, hanem egy szélesebb publikumhoz, ráadásul olyan publikumhoz, aki nem azonosítható körhöz is eljut, ez félelemből esetleg torzíthatja a nyilatkozata tartalmát. Ráadásul online térben nem is ellenőrizhető, hogy a késő meghallgatandó tanú számára nem válik megismerhetővé egy korábban meghallgatott tanú vallomása. Ehhez társul az is, hogy a tárgyalóteremben a bíró közvetlenül észleli és azonnal szankcionálja a rendszervarást, vagy a jogosulatlan jelenlétet, online környezetben ez a kontroll nyilvánvalóan nem, vagy sokkal nehezebben biztosítható. A második probléma, ami szintén a visszavonás mellett szól, az alkotmányos és adatvédelmi természetű probléma. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a tárgyalás nyilvánossága elsődlegesen az eljárásban résztvevő felek, és nem kívülállók garanciája, amely nem terjed ki automatikusan a tárgyalóteremen kívülre. A bírósági eljárásban való részvétele mellett nem tekinthető a személyes adatok védelméről történő önkéntes lemondásnak, hiszen a felek jellemzően nem választásból, hanem kényszerűségből válnak eljárás alanyává. Az online nyilvánosság ráadásul olyan adatvédelmi incidensek kockázatát is hordozza, jogosulatlan felvételkészítés, felvételtovábbítás, amelyekért végső soron az eljáró bíróság viselni a felelősséget, ez pedig aránytalan terhet róna az igazságszolgáltatásra. Én jelen pillanatban nem látom ennek a garanciáit, hogy ezt ki lehetne küszöbölni. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül továbbá a nemzetbiztonsági és bűnüldözési szempontokat sem. Az online jelenlét jelentősen megkönnyíteni a nyomozók és informátorok azonosítását, ami a bűnözők elleni fellépést veszélyeztetné. Véleményem szerint tehát nincs kellően körülbástyázva ez a jogintézmény, ebben sem értek egyet Tuzson Bence képviselő úr álláspontjával, illetve Rétvári Bence képviselő úr is rengeteg garanciát említett. Én nem tudom, hogy a gyakorlatban látták ennek a megvalósulását, hogy valóban ezek a garanciák érvényesülni tudnak-e. A közvélemény megnyugtatására rögzítem ugyanakkor, hogy a társadalmi kontroll a jövőben is biztosított marad az igazságszolgáltatás tekintetében. A tárgyalások főszabály szerinti nyilvánossága, a bíróságok tájékoztatási kötelezettsége és a sajtó jelenlétének lehetősége révén, csak éppen olyan formában, amely nem veszélyezteti az igazságszolgáltatás rendeltetésszerű működését. A visszavonás, ezen szabályozás visszavonása nem elszigetelt jogalkotói álláspont, ezt is szeretném rögzíteni. Az Országos Bírói Tanács 87/2026 7.1 határozatával maga kezdeményezte a szabályozás teljes hatályon kívül helyezését. Továbbá ezzel egyező álláspontot fogalmazott meg az Országos Bírósági Hivatal, a Magyar Bírói Egyesület, sőt már a jogintézmény előkészítése idején az ügyészség is. Tehát nem csak a jogalkotó van ezen az állásponton. Tisztelt Ház, jelen törvényjavaslat összességében én azt gondolom, hogy egy felelős, alapos és időszerű jogalkotás erősíti a közéleti részvétel és a sajtószabadság védelmét, tehermentesíti a bíróságokat egy aránytalan kockázatot jelentő szabályozástól, orvosolja továbbá az Alkotmánybíróság által feltárt hiányosságokat, elősegíti összességében pedig az uniós és alkotmányos követelmények érvényesítését is szolgálja. Mindezek alapján kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a szót.
6: Köszönjük, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Budis Péter képviselő úrnak, a Tisza képviselőjének parancsolja.
5: Köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, most mint képviselő én is szeretnék hozzászólni a vitához. Nyilvánvalóan nem az én feladatom lesz majd minden egyes vezérszónokra reagálni, de azért azt elmondanám, hogy Apáti képviselő úrat irigylem, hogy a kedvenc csapata játszik, mégis itt van, és abszolút nem a tárgyhoz illően erről beszélünk még mindig. Hát nekem az Újpest a kedvenc foci csapatom, úgyhogy idő, mint a tenger, gondoltam, akkor vitatkozzunk. Tuzson képviselő úr nagyon sok mindenről beszélt, ugye ez a törvény, ez egy összetett törvény, ahogyan Bilisi Zita képviselőtársam is említette, és az összes vezérszónok, hogy elég sok részből áll. Én most kizárólag az online nyilvánosságra vonatkozó részre reflektálnék. Tuzson miniszter úr említett elég sok mindent, de én azt gondolom, elég fontos dolgokról viszont nem is beszéltünk. Az egyik az, hogy micsoda adminisztratív terhet ró ez a bíróságokra. Ugye említette, hogy 100 fő az, aki ebben az online rendszerben részt vehet. Most azzal nem értek egyet, amit ön mondott, hogy ez meggyorsítaná a bírósági eljárásokat. Gondoljunk csak bele, hogy ott van egy bíró a tárgyaláson, 100 főt végig kell mennie, és azonosítania kell, hogy az a 100 fő az valóban az-e, aki 5 nappal, 10 nappal korábban jelentkezett, hogy ő szeretne részt venni ezen a bírósági tárgyaláson. Ez pont, hogy nem gyorsítja, hanem lelassítja az egész folyamatot. Arról nem beszélve, hogy milyen hihetetlenül nagy plusz adminisztratív terhet ró a bíróságok részére. A másik pedig, ugyan én nem vagyok számítástechnikában ilyen szinten jártas, de szakemberek mondták azt nekem, hogy egy 100 fő fogadására alkalmas ilyen online felületet létrehozni, az őrületesen nagy költség. Tehát ez egy hatalmas nagy terhet ró nyilvánvalóan az állami költségvetése is. Erről sem ejtett szót képviselő úr, hogy ez milyen költséggel járna. Egyébként nyilvánvalóan a bírósági tárgyalások a jogszabályokban meghatározottak szerint jelenleg is nyilvánosak, tehát bárki bemehet és megnézheti azon eseteket kivéve, ahol a nyilvánosság ki van zárva, tehát a nyilvánosság nem sérül azzal, hogy ezt az online lehetőséget nem adjuk meg. Még egy dolgot írtam fel. Sajnos nincs bent frakcióvezető úr, de ezt szerettem volna neki én is elmondani, hogy ugye mindannyian, akik hozzászóltunk, én azt gondolom, ügyvédként praktizáltunk, tehát gyakorlati tapasztalatom talán még nekem van önök közül az online tárgyalásokkal kapcsolatban. Én vettem részt rendkívül sok online tárgyaláson, amikor csak egy vagy kettő végpont volt, már akkor akadozott, szétkapcsolt, rendkívül sok olyan hiba jelentkezett már ezeken a tárgyalásokon is, és itt nem 100 főről beszélek, csak egy, kettő, három ügyvéd kolléga esetleg, és amit a frakcióvezető úr is említett, hogy a büntető eljárásokban valóban alkalmazzák ezt, azonban meg kellene kérdezni például a bírókat, hogy hogyan értékelik ezt. Ugyanis én beszéltem bírókkal, és ők maguk is sokkal jobban preferálják azt, hogy személyesen hallgassák meg a tanukat, akár a vádlottakat, a büntetőeljárásban résztvevő személyeket, hiszen a bírók is azt mondták nekem, hogy egy képernyőn keresztül kimondani egy ítéletet az adott személyre, hát az nem ugyanolyan, vagy meghallgatni. Kérdéseket feltenni neki, nézni a reakciót, milyen nem nyelvi jeleket váltanak ki ezek az adott esetben a vádlottakból, a tanukból. Arról nem is beszélve, hogy egy online tárgyalás során számos olyan eset merülhet fel, amit egyszerűen nem lehet hogy kezelni jelenleg. Tehát hogy lehet az, hogy valaki nézi az online közvetítést, belép ebbe, és honnan tudjuk, hogy az ügyben későbbiekben mondjuk tanúként meghallgatható személy, az nem ott van éppen a pad alatt, és hallgatja az egész tárgyalást, hiszen nyilvános, bárki beléphet. Úgyhogy vannak itt olyan garanciális szabályok is, és olyan alapelvek, amelyek sérülnének, amelyet az expozéban miniszter asszony is említett, amelyek ezzel nem küszöbölhetőek ki. Én azt gondolom, hogy sem a technológia nem áll rendelkezésre, sem ez az iszonyatosan nagy költség természetesen nem jelenleg nem áll készen erre, hogy online térben ilyen bírósági tárgyalások lefolytatásra kerüljenek, illetve Rétvári képviselő úr is említette, hogy mennyivel másabb egy tárgyalás, hogyha ott vannak a személyek. Hát ma is hallhattuk, hogy egy parlamenti ülés is mennyivel másabb egy ugyanazon a napon, hiszen délelőtt még a készpénz miatt, itt van képviselő, bocsánat, nem láttam, mindig ide néztem. Készpénz használat miatt izgultak, hogy legyen készpénz, hiszen nem áll rendelkezésre technológia arra, hogy egy parkolójegyet vásároljunk, most pedig amiatt aggódnak, hogy hát online tárgyalások legyenek, hiszen személyesen nem tudnak bemenni. Én azt gondolom, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat az összes többi elemmel együtt támogatást élvez, és a további vitát pedig gondolom majd a bizottsági eljárásokon is folytatjuk. Köszönöm szépen!
6: Köszönjük, képviselő úr! Felszólalásra jelentkezett Tuzson Bence, a Fidesz képviselője. Parancsoljon, képviselő úr!
0: Köszönöm, most kicsit úgy érzem magam, mintha én lennék az előterjesztője valaminek, és úgy kéne reagálnom valamilyen kérdésre, mert pont egy olyan szabályozásról van szó, aminek a hatályok kívüli helyezésről van szó, és nekem kell védenem ezt a típusú szabályozást. Az az igazság, hogy a technikai feltételek miatt e tekintetben nem kell aggódni. Ugye van egy via videórendszerünk, amelyik nagyon sok helyen már ott van a tárgyalókon, de nem csak a tárgyalókban van egyébként jelen, hanem mondjuk büntetés végrehajtási intézetekben is. Tehát amikor a felvetődő kérdés volt, hogy mondjuk van egy bűnöző, akit meg akarnak hallgatni a bíróságon. Ma már nagyon gyakran úgy van a meghallgatás, hogy online meghallgatáson van jelen a maga az a terhelt is, aki egy ilyen eljárás alatt áll. És ugyanerre a Via Video rendszere épül rá ez a mostani, hogy az újfajta rendszer is. Ugye ami a technikai biztosítást jelenti, hogy honnan lehet tudni, hogy egy stream az hova megy el, az a regisztráció az nem úgy zajlik, ahogy ön mondta, hanem az egy online típusú regisztráció, és utána egy jellel van ellátva ez a stream. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a képben el vannak rejtve különböző jelek, tehát magában a képben, amit az ember néz. Az nem látszik szemmel, tehát szemmel nem lehet lekövetni, de a bármilyen formában valaki ezt lemásolja, akár úgy, hogy fölveszi egy kamerával, akkor ez a jel, ez azonosítható a későbbiek során, és a hangban is ugyanilyen jel van elrejtve. Tehát ennek az azonosíthatósága, ez rendelkezésre áll, és ez segíti elő magát a bizonyítást. De azért szerettem volna erre külön utalni, mert ez egy olyan elem, ami a nyilvánosság biztosítása, és aminek a beemelése egy online nyilvánosság a bírósági térbe, annak azért van jelentősége, mert a későbbiekben biztos, hogy el fogunk menni abba az irányba, ahol egyébként más országokban vannak. Tehát vannak olyan országok, ahol már létezik tárgyalás, tehát teljes egészében online tárgyalás. Most itt erről még nem beszélünk, ugye a Covid alatt volt erre vonatkozó kényszerű kísérlet, de a valóságban nem zajlik ez még, tehát nincs ilyen típusú tárgyalás. Viszont amikor lesznek ilyen tárgyalások, akkor már meg kell teremtenünk ugyanazokat a garanciális feltételeket, ami egyébként a térben van jelen, tehát a valóságos térben. És azért beszéltem arról, hogy itt nem egy teljes nyitott bíróságról beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy mindenkit beengedünk, mert itt valóban abban igaza van, hogy a bíróságok nyilvánossága az tárgyaló termi nyilvánosságot jelent, nem pedig a bíróságok teljes nyilvánosságát, tehát nem az, hogy mindenki láthatja. És ezért van az, hogy itt egy virtuális tárgyalóterem jön létre, és a virtuális tárgyalóterem létezik, és ez a virtuális tárgyaló terembe lehet belépni online formában. Tehát így néz ki ez a konstrukció, és emellett alakultak ki azok a garanciális biztosítékok, amikről az egyébként az előbb onnan a pulpitusról már beszéltem. Tehát ez egy létező garanciális rendszer. Elég sokat dolgoztunk annak azon, hogy ezek az elemek egyrásra épülve, felépülve egy teljes egészet tudjanak mutatni. Tehát nem arról beszélünk, hogy hirtelennyiben kinyitjuk a tárgyalótermi nyilvánosságot, és mindenki belépett, hanem ugyanazokat a garanciális elemeket az online tért leváltoztatva, de mégiscsak beemeltük a bírósági rendszerbe. Azaz, ha valaki nézi ezt az online közvetítést, vagy a bíró mondjuk meg akarja ismerni azt, hogy kik vannak jelen, az pontosan látja, és a felek is látják, de a felek is kérhetik bárkinek a kizárását, a bíró is dönthet a kizárásról, vagy a teljes online nyilvánosság kizárásáról, zárt tárgyalás elrendeléséről, az pedig kizárja az online nyilvánosságot is. Tehát így néz ki összességében ez a rendszer, és ennek a működése is így néz ki. Mondom még egyszer, a Via Video rendszerre épül fel, és annak a kiterjesztéséről lenne szó. Ugye a cél az volt, hogy minden egyes tárgyalóterem, ami Magyarországon van, hát ez jó sok tárgyalótermet jelent, előbb-utóbb legyen egy ilyen online világgal felszerelt, tehát ez a Via Video rendszer, ez legyen jelen. Nem könnyű a kérdés, és valóban az emberi kérdések a legnehezebbek ebben az ügyben, mert vannak olyan bírósági tárgyalások, ahol még kazettás magnóra veszik föl a tárgyalást, tehát kazettás magnóra rögzítik. Most, hogy honnan szereznek kazettát, azt ne tőlem kérdezzék, mert fogalmam sincsen. De egyszerűen az a helyzet, hogy amit megszoktak az emberek az elmúlt években, 20-30-40 évben, azt egyszerűen alkalmazzák, és ha ez volt a módszer, akkor továbbra is alkalmazzák, és kazettás magnó is létezik, ezzel én is meglepődtem egyébként. Persze vannak sokkal fejlettebb bíróságok is, meg bírófüggő is, vannak olyan innovatívabb bírók, akik azért már az irat, vagy a feldolgozást is automatikus leiratozással csinálják, vannak olyan bíróságok, ez bíróságtól, bírótól, bírósági elnöktől is függ, hogy mennyire innovatív. Én azt gondolom, hogy az államnak a szerepvállalása az fontos a tekintetben, hogy ebbe a világba próbálja meg innovatívan belépni. És higgyék el nekem, hogy összességében persze nem ezt fogja felgyorsítani a bírósági tárgyalásokat, ott félreértés van a tekintetben, de az, hogyha online világba át tudjuk léptetni a tárgyalások egy jelentős részét. Van olyan ország egyébként, ahol online tárgyalás van, és bevezették az online tárgyalást, mondjuk egyes kereskedelmi ügyletek vonatkozásában kísérletképpen. És akkor ők ebbe az irányba indultak el. De nagyon sok garanciális elem van, amit be kell emelni És szerintem az egyik első lépés, hogy azt a garanciális elemet, ami a tárgyalások nyilvánossága, azt próbáljuk meg az online térből beemelni, és utána lehet majd online tárgyalásokat csinálni, hogy ez összességében működő legyen. Tehát valahogy ezt szerintem így kell elképzelni, és ebbe az irányba érdemes elindulni, amikor a bíróságok működéséről beszélünk. És ez nem elsősorban politikai kérdés. Egy országnak a versenyképességét azt nagyban meghatározza az, hogy a bírósági tárgyalások és a jogi eljárások milyen gyorsan zajlanak. És hogyha gyorsulnak ezek a típusú eljárások, már pedig az online tárgyalások, ha egyszer megvalósulhatnak, az jelentősen fogja gyorsítani a bírósági tárgyalásokat. Ugye pár más garanciális elem is bekerült ebbe a rendszerbe a gyorsítás érdekében. Tehát vannak az úgynevezett egyszerűsített perek, amelyek a felek megállapodása alapján most már választhatóak, ott fölgyorsulhat rendesen a bírósági tárgyalás. Ez gazdasági perekben jelentős, amikor a felek kiválasztják ezt az eljárást, egy új eljárási forma egyébként, majd meg kell vizsgálni, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik. De szerintem arra kell koncentrálni, hogy ezek a gyorsítások és ezek a technológiai vívmányok, ezek a bírósági térbe is kerüljenek be. De anélkül, hogy ezt a melépést meg nem lépnénk, egyszerűen nem fog ez megvalósulni. Ezért javaslom tisztelettel én a magam részéről, hogy ezt a szabályozást tartsuk meg. Köszönöm szépen.
6: Köszönjük, képviselő úr. Két perces hozzászólásra jelentkezett Bilisics Zita, a Tisza képviselője.
8: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Csak röviden szeretnék reagálni. Volt egy félmondat a Tuzson képviselő úrnak, hogy a bírák a nyilvánosság előtti szereplés, illetve a tárgyalomteremnek a nyilvánossága egy picit más hangulatot, illetve más viselkedést indukál a bírókból, illetve a Rétvári úr a saját példáját mesélte el, hogy mennyire, hogy még nem is online térben, de egyáltalán én azért hadd utasítsam vissza ezt. Szóval az, hogy a bírák másképp, mindannyian másképp viselkedünk, ha egy nyilvánosság előtt vagyunk, de nem hoznak más ítéletet, és ugyanazokkal a szabályokkal fognak eljárni. A másik rövid megjegyzésem az, hogy mi összekeverjük itt a technikai tartalmat és a valódi online nyilvánosságot. Ez az online nyilvánosság, ön mondta azt, hogy mennyi kizáró eleme, hogy 100 fő, hogy milyen regisztráció. Itt pedig egy olyan törvényről beszélünk, ami nem tartalmazza még csak végrehajtási utasításban sem ez a rendelet, hogy ennek a nyilvánosságnak milyen kritériumai vannak, hogy csak 100-an léphetnek be, stb. Benne van? Akkor megkövetem önt itt a nyilvánosság előtt. Tehát azért ez nem egy teljes nyilvánosság, hanem egy nagyon korlátozott és nagyon ellenőrzött nyilvánosság. Köszönöm szépen.
6: Köszönjük, képviselőasszony. Két perces hozzászólásra jelentkezett Bódis Péter. Tisza képviselője, parancsoljon.
9: Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Ugye képviselő úr említett ezt a NIA videót, via videót, igen, egyébként ez a NISZ Wiki rendszeren keresztül, mert ha jól emlékszem, mert én még mondom, én még tavaly is tárgyaltam, nem egyet, nem kettőt, így, online. És azt el kell mondanom, hogy a gyakorlati tapasztalatom az, hogy ez nem gyorsítaná, hanem lassítja. Tehát volt olyan, hogy azért kellett nem is egyszer tárgyalást elhalasztani, mert nem tudott bejelentkezni a másik fél. Nem volt jó az online rendszer, nagyon sokszor a bíróságok is, meg ugye ha már büntetésvégrehajtási intézetnél jártunk, akkor BV intézetnél, ott kell lenni egy informatikusnak, mert ez a rendszer abszolút nem volt megbízható. Ez a másik, illetve még egy gondolat, hogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban a jogásztársadalom álláspontját egyeztették-e. Mert évek óta először az igazságügyi minisztérium az OBT-be például most már küldött a minisztérium képviseletében, és a legutóbbi ülésen meg lehet nézni a jegyzőkönyvet, arról döntenek, és 5 oldalon keresztül érvelnek ezzel szemben, az online nyilvánossággal szemben. Nagyon világosan leírják az érveiket, és én ezzel maradéktalanul egyetértek. Köszönöm szépen.
6: Köszönjük, képviselő úr. Két perces hozzászólásra jelentkezett Tuzson Bence, a Fidesz képviselője.
0: Csak röviden válaszolok jó nagyon erre a kérdésre, mert itt aztán elhúzzuk az egész napot, és még más napi rendjeink is vannak. csak arra szeretnék válaszolni, hogy amit elmondtam szabályokat, azok benne vannak a jogszabályban, hogy van egy miniszteri rendelet is ugye, ebben a vonatkozásban. Tehát nem arról beszéltem, hogy amik majd a ködös tervek a jövőben, hanem ezek ilyen szempontból átlettek gondolva. Ugye a VIA videó rendszernél ott nem a technikai dolog volt a probléma magával, ami benn volt a teremben, hanem önmagában az internet sebességgel volt probléma. Tehát a kormányzati gerinc sebességével volt probléma, de ez egyébként azóta már elég sokat fejlődött, meg úgy gondolom egyébként fejlődni fog a következő időszakban is. Ez egy ilyen technikai lépéssorozat, amikor ezt be lehet vezetni, nyilván csak lépésenként, ahogy ez technikailag egyenként elkészül, úgy lehet mindezt megvalósítani. Erre szerettem volna csak röviden utalni, hogy önmagában, hogy a gerinc akkori sebessége, vagy évekkel ezelőtti sebessége, ez nem jelent problémát. Egyébként a jogásztársadalommal való egyeztetés tekintetében, valóban az ügyészségnek volt ilyen álláspontja még az elején, aztán én egyeztettem az ügyészséggel is, tehát ott azt gondolom, hogy sikerült meggyőzni őket arról, hogy ez hogy néz ki, és én végigjártam Magyarország összes ügyvédi kamaráját. Tehát minden megyében, minden ügyvédi kamarába elmentem, és az ügyvédekkel ezt végigbeszéltem, hogy milyen, egyrészt az igényeket is, úgyis jött egyébként a felszínre ez a probléma, és ez a típusú javaslat, az, hogy ott az ügyvédek vetették fel, mint jogászok, hogy ezt a problémát egyébként érdemes lenne megoldani, aminek a vége mondom, hogy egy online tárgyásnak kell lennie, annak az első lépését valósítottuk meg. Egyébként 1848 óta én voltam az első igazságügyminiszter, aki végig is látogatta az összes ügyvédi kamarát. Tehát pont azért csináltam ezt meg, hogy megbeszéljük azt, és a véleményeket össze lehessen szedni, ami rendkívül fontos a tekintetben, hogy egy jól működő szabályozást meg lehessen csinálni. Nem mondom, hogy mindenhol lelkesedés volt a tekintetben, tehát mondjuk az ügyvédek szempontjából igen, mert ügyvédek ezt szerették, a bíróságokon nem minden, de én elmentem az összes bíróságra is, tehát az összes megyeszékhelyre is, mindenhol ezt megbeszéltem a bíróságokkal, és mindenhol elmondtam, és végigbeszéltük ezeket a kérdéseket. Tehát nem azt tudom, hogy szó, hogy csak úgy kitaláltunk valamit, és megvalósítottuk. Köszönöm.
6: Köszönjük szépen. Tisztelt Országgyűlés, kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben? Ha nem, akkor az előterjesztőt kérdezem. Miniszterasszony, öné a szó, parancsoljon. Hát bocsánat, még el kell, hogy mondjam, hogy az általános vitát lezárom.
10: Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés. Örülök annak, hogy tudunk konstruktívan beszélgetni ezekről a kérdésekről, és miután alapvetően kettő témakör volt ebben a törvényjavaslatban, engedjék meg, hogy erre a két témakörre helyezzem alapvetően a hangsúlyt. Ugye az egyik a közéleti részvételt akadályozó, korlátozó, visszaélésszerű bírósági perekkel szembeni irányelv. Apáti képviselő úr által felvetettekre azért sürgős, ahogy ön fogalmazott, ugyanis május 7-én lejárt az átültetési kötelezettség, ahogy Tuzson képviselő úr jelezte. Július 15-ével egy non-notifikációs kötelezettség szegési eljárás indult meg. Éppen ezért érdekünk, mindannyiunk közös érdeke, hogy ez az irányelv átültetésre kerüljön. És ahogy elhangzott, igen, ez most egy határon átnyúló ügyekre kiterjedő. Azt az aggályt, amit képviselő úr érez, miután kell a határon átnyúló elem, nem érezzük feltétlenül azonosnak a hazai és a határon átnyúló elem okán, nem érezzük feltétlenül ezt az alkotmányos aggályt, de pont azért, ami megjelenik, hogy hogyan lesz majd ez érdemes a belföldi ügyek vonatkozásában, a hazai ügyek vonatkozásában átültetni. Éppen ezért szerintem egy nagyon fontos lépés, hogy először is ennek az átültetési kötelezettségnek eleget téve, ebből levonva a gyakorlati tapasztalatokat, amikor már látjuk azt, hogy mik azok a megfontolandó körülmények, akkor kerüljön sor a hazai vonatkozású ügyek kapcsán az átültetés. És ugye elhangzott egy kérdés a sürgősség kapcsolatosan. Ugye devizahiteles kérdéseket két lépcsőben terveztük és tervezzük továbbra is megoldani. Ugye az első lépcsőről már az országgyűlés a kilakoltatás végrehajtásának felfüggesztése kapcsán már döntött. Az igazságügyi minisztériumon belül zajlik az egyeztetés, zajlik a szakmai munka a devizahitelesek kérdéskörének a megoldása mentén és megoldása érdekében. Tehát ez az időbeli síkhoz kapcsolódó, hogy miért ez az, ami elsődlegesen a irányelv átültetési kötelezettség vonatkozásában megjelent. A bírósági tárgyalások online nyilvánossága kapcsán. Amit képviselő úr elmondott, igen, arra egy önálló ilyen rendelet tér ki a részletszabályokra, ez az, ami idén február 9-ével lépett hatályba. És akkor, amikor az a jogszabály megfogalmazásra került, három célt határozott meg, a társadalmi kontroll kiszélesítését, a jogi oktatás, illetőleg a kutatás támogatását. Mi magunk is támogatjuk a társadalmi kontrollt. Nagyon fontos, hogy az igazságszolgáltatás vonatkozásában egy élő társadalmi kontroll működjön. Itt ki szeretnék térni arra, ami már két alkalommal elhangzott, miszerint az Országos Bírói Tanács július 1-én maga is hozott egy határozatot, amihez csatlakozott az OBH, a MABIE, a bitony rendszer vonatkozásában, és ugye a megfogalmazott célkitűzések mentén egy ilyen hatékonysági, célszerűségi, arányossági, személyes adatok védelme, bizonyítás zavartalansága, eljárás időszerűsége, személyes adatok védelme szűrőjén engedjük keresztül ezt a rendszert, és megnézzük ezeket a kockázatokat, akkor azt lehet látni, hogy a bíróságok működése tekintetében azért jelentős kockázatokat és aránytalan kockázatokat jelöl meg. Ugye azért mindannyian voltunk COVID rendszerben, mindannyian egyeztettünk COVID rendszerben, én magam vizsgáztattam is COVID rendszerben. Láttunk különböző videókat a COVID időszakban, hogy hiába igen, garanciákat épített ki, de nem feltétlenül olyan garanciákat, amelyek nem játszhatóak ki. Tilalmat meghatároz, de nem tudjuk megakadályozni. Ugye a bizonyítás hatásfokának a csökkentésével járhat, ahogy ma több képviselő kollega részéről ez elhangzott. Adott esetben lehet, hogy nem kerül ennek a jellel ellátott felvételnek a képmás hangfelvétel módján, útján való többszörözése nem kerülhet sor, de lehet, hogy van valaki ugyanabban a helyiségben, aki egyébként majd később tett tanúvallomást. Nem lehet kikerülni ezt a kérdéskört, és ez az bizonyítás hatásfokát csökkentheti. Ráadásul, hogyha adatvédelmi szempontból nézzük, azért itt nagyon fontos a célhoz kötöttség és az adattakarékosság, és azért nagyon sok olyan per van, ahol lehet, hogy nem konkrétan a tényállással összefüggésben, de olyan szenzitív adatok a másik fél család életére, bármilyen beállítottságára tekintettel, a tanúvallomás nagyobb teret kap, mint amire egyébként korlátozódnia kellene, és a bíró az érdemi pervezetést nem tudja megfelelően gyakorolni, mert nem tudja beszorítani abba a körbe, és az adattakarékosság és a célhoz kötöttség elve ennek megfelelően sérül. És hogyha a másik oldalát tekintjük, ez a VIA videórendszer nem teljes egészében került még mindenhol kialakításra. Az előzetes becslések alapján az elkövetkezendő 4 évben 3,5 milliárd forintot jelentene ennek a rendszernek a működtetése, illetőleg maga a fejlesztés az még nem került ugye kialakításra, nem volt próbaüzem, nem került beüzemelésre. Tehát való igaz, hogy az IM rendelet február 9-e óta hatályban van, és ugye emiatt a PP szabályai körében is kellene alkalmazni, de ennek okán, ennek a gyakorlati alkalmazása jelenleg kisebb hatásfokon van, hogyha fogalmazhatok így. Való igaz, hogy a digitalizáció, a modernizáció a jövő az igazságszolgáltatás, jogalkalmazás vonatkozásában is, és a jogi felsőoktatás vonatkozásában is. Lehet is látni példákat. Például a Norvégiában a legfelsőbb bíróság ezen az online nyilvánosságon működik, vagy éppen alkotmánybíróságok közül az olasz alkotmánybíróság. De ott sem bizonyítás felvétele, tehát nem a teljes eljárás során, hanem csak is és kizárólag jogkérdésekre korlátozódva. És ugye itt azért érdemes egymástól külön választani a feleknek és más párbeli személyeknek a tárgyaláson való online részvételét, ugye ezt a távmeghallgatást, amikor ugye a büntetés végrehajtási intézetben hallgatják meg, azzal, ami a teljes online nyilvánosság. És ugye itt jelennek meg azok a kockázatok, amelyeket mérlegelni kell. És ugye az, ami elhangzott ma is, hogy igen, ugye van ez az 50-es regisztráció, hogyha ugye a hallgatói kör és a teljes 100-as regisztráció, az érdemi bírósági pervezetést elveszi az időt, mert ugye figyelni kell tényleg adminisztratív, figyelni kell a kapcsolatot, hogy egyébként aki bejelentkezett, annak a kapcsolata milyen lehet, hogyan hat majd erre az egész tanú meghallgatásra és bármilyen más perbeli cselekményre. Tehát sokkal több a kockázat, így innentől kezdve a bizonyítás zavartalanságának a kockázatát növeli. Növeli az eljárás időszerűsége vonatkozásának annak az időbeli elhúzás,

0: vitában való részvételét.
1: Köszönjük, miniszterasszony! Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására jövő hét kedden 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyarország alaptörvényének 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány előterjesztés TPER 505-ös számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót dr. Törőcsikné dr. Görög Márta igazságügy miniszter asszonynak a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben. Parancsolja, miniszter asszony.
0: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés. Ma egy olyan törvényjavaslat tárgyalását kezdi meg a tisztelt ház, melynek jelentőségét nem elsősorban a módosított törvényi rendelkezések száma, hanem az Alkotmánybíróság működésének egészéhez való viszonya adja. Egy demokratikus jogállamban az Alkotmánybíróság az alkotmányosság egyik legfontosabb intézményi garanciája. Feladata, hogy őrködjön az alaptörvény érvényesülése felett, védje az alapvető jogokat, és biztosítsa, hogy az állam valamennyi szerve az alaptörvény keretei között gyakorolja a hatalmát. Éppen ezért az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályozásnak egyértelműnek, kiszámíthatónak, átláthatónak és mindenek előtt az alkotmányos intézmény független működését biztosítónak kell lennie. A most benyújtott törvényjavaslat ezt a célt szolgálja. A javaslat közvetlen előzménye Magyarország alaptörvényének 17. módosítása, amely 2026. július 19-én lépett hatályba, és alapvető változást hozott az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásában. Az új szabály szerint az Alkotmánybíróság elnökét maga az Alkotmánybíróság választja meg tagjai közül 3 éves időtartamra. Ez azonban nem egy egyszerű személyi kérdés, ez az Alkotmánybíróság intézményi önállóságának kérdése. A javaslat ezért megteremti az új alkotmányos szabály működéséhez szükséges törvényi kereteket. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat egyik legfontosabb eleme az Alkotmánybíróság elnökének megválasztására vonatkozó új eljárási rend kialakítása. A jövőben az elnöki tisztség betöltését minden esetben nyilvános pályázati eljárás előzi meg. A javaslat szerint a pályázat előkészítését az Alkotmánybíróság 3 legidősebb tagjából álló eseti bizottság végzi, a pályázati kiírás az Alkotmánybíróság honlapján közzététerre kerül. A pályázóknak megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy benyújtsák pályázatukat, az alkotmánybírák pedig a jelöltek pályázatait megismerhetik, mielőtt döntést hoznak. A szabályozás ezzel egyszerre szolgálja a transzparenciát, a szakmai szempontok érvényesülését és az Alkotmánybíróság intézményi autonómiáját. A javaslat egyértelmű döntési mechanizmust is kialakít. Az Alkotmánybíróság teljes ülése a pályázatok megismerését követően dönt az elnök személyéről, az elnök megválasztásához pedig az alkotmánybírák több mint felének támogatása szükséges. Sikertelen első szavazás esetén további szavazásokra kerülhet sor a legtöbb támogatást elért jelöltek között. Ezzel a szabályozás egyszerre törekszik arra, hogy az elnök mögött megfelelő intézményi támogatás álljon, és arra, hogy egy sikertelen szavazás ne vezessen automatikusan az intézmény működésének bizonytalanságához. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat ugyanakkor nem kizárólag az Alkotmánybíróság elnökének megválasztását rendezi. Fontosnak tartjuk, hogy az alkotmánybírói tisztség betöltésének szakmai feltétele is egyértelműek, és valóban az alkotmánybírói feladathoz igazodóak legyenek. Ezért visszaállítjuk azt a korábban hatályos szabályt, amely szerint a 20 éves jogi szakmai gyakorlatot olyan munkakörben kell megszerezni, amelynek betöltéséhez jogász végzettség szükséges. Meggyőződésünk ugyanis, hogyha az alkotmánybírói tisztség betöltésének feltétele a megfelelő jogi végzettség és szakmai tapasztalat, akkor ennek a szakmai gyakorlatnak ténylegesen jogászi szakmai

0: gyakorlatnak kell lennie. Az Alkotmánybíróság tagjai, az alaptörvény őrei. Olyan személyekről beszélünk tehát, akiknek döntései az egész magyar jogrendszer működésére hatással vannak. E tisztség betöltésénél a szakmai alkalmasság nem lehet másodlagos szempont. A javaslat rendezi továbbá az alkotmánybírói megbízatás megszűnésével kapcsolatos szabályokat is. Az alaptörvény 17. módosítása visszaállította a 70 éves korhatárt, ezért indokolt, hogy ez a megszűnési ok az alkotmánybíróságról szóló törvényből is egyértelműen kitűnjön. A kapcsolódó kinevezési szabályok pontosítása pedig azt a célt szolgálja, hogy az alkotmánybíróság tagjainak pótlása minden esetben kiszámítható módon történjen. A jogállam azonban nem csak intézményeket jelent. A jogállam azt is jelenti, hogy ezeknek az intézményeknek a működése a polgárok számára átlátható és megismerhető. Éppen ezért a javaslat rendezi az alkotmánybírósági határozatok közzé tételének szabályait is. Ugyanis az elmúlt időszakban olyan szabályozás alakult ki, amely indokolatlan párhuzamosságot teremtett a magyar közlöny és az Alkotmánybíróság határozatai hivatalos lap között. A javaslat ennek megszüntetésével visszaállítja a korábbi főszabályt, és ismét a magyar közlönyben történő közzétételt írja elő. A javaslat rendezi az Alkotmánybíróság működésének néhány olyan részletszabályát is, amelyek első látásra technikai természetűnek tűnhetnek, valójában azonban az intézmény folyamatos működésének garanciái. Így például egyértelművé tesszük, hogy az Alkotmánybíróság elnökének és elnök helyettesének együttes akadályoztatása esetén ki jogosult a teljesülés összehívására és vezetésére. A szabályozás az Alkotmánybíróság életkorban legidősebb tagját jelöli ki erre a feladatra. Ezzel olyan működési helyzetet előzünk meg, amelyben egy kijelölés elmaradása miatt maga az Alkotmánybíróság működése kerülhetne veszélybe. A javaslat emellett visszaállítja az Alkotmánybíróság költségvetésére vonatkozó 2026. január 1. napja előtti hatályos szabályozást, továbbá rendezi az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványok visszavonhatóságának kérdését is. Tisztelt Ház! Az Alkotmánybíróság függetlensége nem valamely politikai oldal érdeke. Az Alkotmánybíróság függetlensége minden magyar állampolgár érdeke. Mert amikor egy állampolgár úgy érzi, hogy vele szemben az állam jogsértően járt el, tudnia kell, hogy van olyan intézmény, ahova fordulhat. Amikor egy törvény alapvető jogokat sért, tudnunk kell, hogy van olyan alkotmányos fórum, amely ezt kimondhatja. És amikor az államhatalom valamelyik ága túllépi az alaptörvényben meghatározott kereteit, szükség van egy olyan intézményre, amely képes őrt állni ezeknek a határoknak a védelmében. Ez az Alkotmánybíróság alkotmányos küldetése. A most benyújtott törvényjavaslat ehhez a küldetéshez igazítja a törvényi szabályozást. Nem gyengíteni kívánjuk az Alkotmánybíróságot, hanem megerősíteni annak intézményi önállóságát. Nem kevésbé, hanem jobban átláthatóvá kívánjuk tenni működését. Nem lazítani kívánjuk az alkotmánybírói tisztség szakmai követelményeit, hanem világos és valódi szakmai feltételeket kívánunk teremteni. Tisztelt Országgyűlés! A jogállam egyik legfontosabb ismérve, hogy az állam saját magára is szabályokat állít. A mai törvényjavaslat ennek az elvnek a jegyében született. Az alaptörvény 17. módosításával létrejött új alkotmányos keretekhez igazítjuk a törvényi szabályokat, megszüntetjük a szükségtelen párhuzamosságokat, megerősítjük az intézményi garanciákat, és világosabbá, átláthatóbbá tesszük az Alkotmánybíróság működését. Egy olyan alkotmánybíróságot kívánunk, amelynek tekintélye nem a politikai hatalomból, hanem az alkotmányos szerepéből, szakmai munkájából és függetlenségéből fakad. Egy olyan jogállamot kívánunk építeni, amelyben az alkotmányosság nem pusztán egy jogi fogalom, hanem a mindennapi állami működés alapja. Kérem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot vitassa meg, majd támogassa annak az elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönjük, miniszterasszony. Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Mellétei Barna Mártonnak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, egy alkotmány valódi értéke akkor mutatkozik meg, amikor a rendelkezései a hatalom számára kényelmetlenné válnak. Ilyen eset, ha például a kormánynak meg kell állni egy alkotmányos korlát előtt. Amikor a parlamenti többségnek tudomásul kell vennie, hogy a választási győzelem nem jelent korlátlan hatalmat. Ha egy állampolgár jogai erősebbnek bizonyulnak az állam pillanatnyi érdekeinél. Az Alkotmánybíróság ezeknek a pillanatoknak az intézménye. Egy demokratikus jogállamban ugyanis nem elegendő, hogy van egy alkotmányunk. Szükségünk van egy független, szakmailag hiteles és ténylegesen működőképes testületre is, amely az alkotmány rendelkezéseit a közhatalommal szemben is képes érvényre juttatni. Egy demokratikus kormányzat nem fél az őt ellenőrző intézményektől. Ellenkezőleg abban érdekelt, hogy ezek az intézmények erősek legyenek, mert éppen az ellenőrzés teszi hitelessé a közhatalomnak a gyakorlását. Ezért a most tárgyalt törvényjavaslat jóval többről szól, mint néhány szervezeti és eljárási szabály módosításáról. A kérdés az, hogy milyen szerepet szánunk az Alkotmánybíróságnak a magyar államban. A testület ismét a közhatalom valódi korlátja lesz-e, vagy megmarad egy formálisan független, ám politikailag kiszolgáltatott intézménynek. A Tisza országgyűlési képviselőcsoportja az előbbit választja. Ezért támogatjuk a törvényjavaslatot. Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt másfél évtized közjogi történetének egyik legfontosabb tanulsága, hogy egy alkotmányos intézményt nem feltétlenül kell megszüntetni ahhoz, hogy elveszítse valódi rendeltetését. Elegendő lehet fokozatosan átírni a személyi, szervezeti, eljárási szabályait. Elegendő lehet fellazítani a tisztség betöltésnek szakmai feltételeit, bizonytalanná tenni a függetlenségét, a pillanatnyi politikai érdekekhez igazítani a vezetőinek a kiválasztását. Az intézmény ilyenkor kívülről változatlannak látszik. Megmarad az épület, a név, a címer, a hivatalos honlap. Csak éppen az alkotmányos ellensúly tűnik el mögülük. Magyarországon az Alkotmánybíróság tekintélyét és függetlenségét hosszú éveken keresztül ilyen, egymásra épülő beavatkozások gyengítették. A mostani javaslat ennek az örökségnek több lényeges elemét számolja fel, és végrehajtja az alaptörvény 17. módosításából következő intézményi változásokat is. A javaslat egyik legfontosabb rendelkezése szerint az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben a testület maga választja meg saját tagjai közül 3 éves időtartamra. Ez a változás világos alkotmányos logikát követ. Az Alkotmánybíróság elnöke elsősorban egy független testület vezetője, nem pedig a parlamenti többség által az intézmény élére állított közjogi méltóság. Munkájához szüksége van az alkotmánybírók szakmai bizalmára, hiszen neki kell megszervezni az ülés működését, képviselni a testületet és örködni az intézményi függetlenség felett. A tagokat természetesen továbbra is az országgyűlés választja meg 2/3 többséggel. A demokratikus legitimáció tehát megmarad, az Alkotmánybíróság nem válik önmagát újratermelő, zárt testületté. A változás lényege az, hogy a már megválasztott alkotmánybírák maguk dönthessenek arról, kit tartanak alkalmasnak a testület szakmai vezetésére. A választást pályázat előzi meg. A jelentkezésre megfelelő időt kell biztosítani, az elnök személyéről pedig a teljes ülés titkos szavazással dönt. A pályázat ad egy képet a tagoknak a jelölt terveiről, majd a megválasztásához az Alkotmánybíróság valamennyi tagja több mint felének támogatása szükséges. Ez a megoldás egyszerre ad az elnöknek belső szakmai legitimitást, biztosítja a pályázati eljárás rendezettségét, és kizárja annak a lehetőségét, hogy az elnöki tisztség egy politikai alkú részévé váljon. A javaslat visszaállítja az alkotmánybíróvá válás szakmai feltételének komolyságát is. Alkotmánybíró az lehessen, aki a szükséges 20 évi jogi szakmai gyakorlatot valóban olyan munkakörben szerezte meg, amelynek betöltéséhez jogász végzettség szükséges. Ez magától érthető körülménynek, követelménynek tűnik, mégis szükség van a törvényben való újbóli kimondásra, mert a korábbi szabályozás ezt a feltételt indokolatlanul fellazította. Az alkotmánybíróság a jogrendszerünk legösszetett kérdéseiben dönt. Határozatai alapvető jogok érvényesülését, bírósági ítéletek, törvények alkalmazhatóságát és az egész államszervezet működését befolyásolják. Ehhez nem általában vett közéleti tapasztalatra, hanem mély jogi tudásra, kiforrott jogértelmezési képességre és hosszú idő alatt megszerzett szakmai gyakorlatra van szükség. Az alkotmánybírói tisztség nem politikai életműdíj. Ez a magyar jogász hivatás egyik legnagyobb felelősséggel járó tisztsége, amelynek betöltéséhez világos és számon kérhető szakmai követelményekre van szükség. Nem lehet a közéletből távozó politikusok vagy a hatalomhoz közel álló személyek számára fenntartott állomás, ahogy bizonyos esetekben ezt eddig láttuk. A törvényjavaslat rögzíti a 70 éves felső korhatárt is. Ez egy olyan szabály tér vissza a magyar alkotmánybíráskodásba, amely a rendszerváltás követően több mint két évtizeden keresztül természetes része volt a szabályozásnak. A kiszámítható, előre meghatározott korhatár biztosítja a testület fokozatos megújulását, és megakadályozza, hogy egyes személyek megbízatásának időtartamát pillanatnyi politikai érdekekhez igazítsák. A jogállamiság szempontjából nem az a döntő, hogy egy szabály éppen kinek kedvez. Az a döntő, hogy általános, előre megismerhető és mindenkire egyformán alkalmazandó szabály legyen. A javaslat rendezi az alkotmánybírósági döntések hivatalos közzétételét is. A legfontosabb határozatok a jövőben ismét a magyar közlönyben jelennek meg. Ez nem kiadványszerkesztési kérdés, mert bárki ezt így gondolja. Amikor az alkotmánybíróság megsemmisít egy törvényt, felfüggeszti egy jogszabály hatályba lépését, vagy értelmezi az alaptörvényt, döntése a teljes magyar jogrendszerre kihat. Az ilyen határozatoknak a jogrendszer elsődleges hivatalos lapjában van a helyük. Ezt követeli meg a jogbiztonság, a nyilvánosság és az egységes jogalkalmazás követelménye. A javaslat több további működési garanciát is tartalmaz. Ha az alkotmánybíróság elnöke és elnökhelyettese egyaránt akadályoztatva van, a feladataikat életkorban legidősebb alkotmánybíró látja el. Ez kizárja, hogy egy korábbi elnöki kijelölés hiánya megbénítsa a teljes ülésnek a működését. A köztársasági elnök akadályoztatására vonatkozó párhuzamos törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése pedig a jogrendszer koherenciáját szolgálja. Amit az alaptörvény megfelelően és teljes körűen szabályoz, az szükségtelen, alacsonyabb szintű jogszabályban is megismételni. Tisztelt Országgyűlés! A mostani javaslat természetesen nem zárja le a magyar alkotmányosság megújítását. Magyarországnak új, széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetésen alapuló alkotmányra van szüksége. Olyan alkotmányra, amely nem egyetlen politikai közösség műve, hanem valamennyi magyar polgár közös jogi és politikai otthona lehet. Az új alkotmány elfogadásáig sem maradhatnak azonban érinthetetlenül azok a szabályok, amelyek az alkotmányos állam működéséhez nélkülözhetetlenek. A jogállam helyreállítása nem egyetlen ünnepélyes pillanat, hanem egymásra épülő intézményi döntéseknek a sorozata. Ez a törvényjavaslat egy ilyen döntés. A demokrácia minőségét végsősorban nem az mutatja meg, hogy a kormányzó többség milyen szépen beszél a jogállamról. Az mutatja meg, hogy hajlandó-e saját hatalmát is jogi korlátok közé szorítani. Mi erre vállalkoztunk. Olyan alkotmánybíróságot akarunk, amely adott esetben a Tisza kormány törvényeit is megsemmisíti. Olyan testület akarunk, amelynek tagjai nem politikai elvárások, hanem az alkotmány alapján döntenek. Olyan intézményt akarunk, amelynek függetlenségét személyi, szakmai és költségvetési garanciák egyaránt védik. Mert a független alkotmánybíróság nem a demokratikus kormányzás akadálya, hanem a demokratikus kormányzás egyik feltele. A Tisza országgyűlési képviselőcsoportja ezért a TPER 505 számú törvényjavaslatot és annak elfogadását kéri a tisztelt országgyűléstől. Köszönöm a figyelmüket!
1: Köszönjük, képviselő úr! Most megadom a szót dr. Csúszda Gábornak, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr!
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak, tisztelt miniszterasszony! Az előttünk fekvő törvényjavaslat első ránézésre akár egy szakmai, intézményi korrekciós csomagnak is tűnhet. Szabályozza, hogyan választja meg az alkotmánybíróság a saját elnökét, hozzányúl a testület költségvetési szabályaihoz, a teljesülés működéséhez, a határozatok közzétételéhez. Ezek egy részéről lehet és kell is értelmes alkotmányjogi vitát folytatni. Lehet érvelni egyik vagy másik megoldás mellett, nem is ezzel van az alapvető problémánk. A probléma az, hogy ezt a törvényjavaslatot nem lehet úgy tárgyalni, mintha július előtt semmi nem történt volna. Nem lehet tiszta lapot tenni az asztalra azután, ami az alaptörvény 17. módosításával történt. Mert az Alkotmánybíróság függetlensége nem ott kezdődik, hogy milyen eljárásban választják meg az elnökét. Nem ott kezdődik, hogy melyik hivatalos lapban jelennek meg a döntései. És még csak nem is ott, hogy a költségvetési javaslatát kiállítja össze. Az Alkotmánybíróság függetlensége ott kezdődik, hogy a mindenkori politikai többség elfogadja, vannak tisztségviselők, akiket meghatározott időre választottak meg, és akiknek a mandátuma nem attól függ, hogy a következő választáson kiszerez többséget, vagy éppen kétharmadot. Önök pontosan ezt az alapelvet tették félre. A 17. alaptörvény módosítás a 70. életév betöltéséhez köti az alkotmánybírói megbízatás megszűnését. Erről önmagában lehet szakmai vitát folytatni. Európában is léteznek életkori korlátok, és mi sem azt állítottuk az Alkotmánybíróság előtt, hogy ilyen szabályt alkotni önmagában tilos lenne. A kérdés egészen más. A kérdés az, hogy mit teszünk azokkal, akik már hivatalban vannak, akiket az országgyűlés meghatározott időre alkotmánybírónak választott egy korábbi időpontban. Akik úgy vállalták el ezt a tisztséget, hogy pontosan tudható volt, meddig tart a mandátumuk. És itt bukik le az egész konstrukció. Maga a 17. módosítás mondja ki főszabályként, hogy az új alkotmánybírói szabályokat azokra kell alkalmazni, akiket a módosítás hatályba lépése után választanak meg. Ez lenne a természetes, jogállami megoldás, új szabályt alkotunk, és azt a jövőre nézve alkalmazzuk. Majd rögtön csinálnak egy kivételt éppen a 70 éves korhatárnál. Éppen ott mondják azt, hogy mégsem várjuk meg a már hivatalban lévő alkotmánybírók mandátumának a végét. Az ő megbízatásukat idő előtt megszüntetjük. Ez azért fontos, mert leleplezi azt az érvelést, hogy itt valamiféle nagy intézményi átalakítás elkerülhetetlen következményéről volna szó. Nem az alkotmánybíróság szűnt meg, nem olvad be egy másik intézménybe, nem lesz teljesen más feladata, ugyanaz az alkotmánybíróság marad, ugyanazokkal az alapvető feladatokkal, ugyanazzal a 15 taggal. Csak néhány széket hamarabb megürisítenek, és ezekre a székekre már az új parlamenti többség választhat új alkotmánybírákat. Ennyire egyszerű a történet. Tisztelt képviselőtársaim, az alkotmánybíró mandátumának biztonsága nem az alkotmánybíró személyes kiváltsága, nem szolgálati jutalom, nem valamiféle életre szóló állásgarancia, hanem ennek az intézménynek, az intézmény függetlenségének a garanciája. Azért választunk alkotmánybírót meghatározott időre, hogy amikor az országgyűlés döntéseit kell megítélnie, ne kelljen azt néznie, vajon mit gondol róla az éppen hivatalban lévő parlamenti többség. Ne kelljen attól tartania, hogy ha kellemetlen döntéseket hoz, akkor egyszer csak átírják a megbízatásának a feltételeit. Hiszen éppen az alkotmánybíróság feladata adott esetben azt mondani a mindenkori kormánynak és a mindenkori parlamenti többségnek, hogy eddig és ne tovább. Én pontosan emlékszem arra, amikor 2007-ben elkezdtem az egyetemet, hogy milyen alkotmánybírósági döntések születtek, milyen normakontroll eljárások folytak, és éppen ezért nagyon fontos ennek az intézménynek a függetlensége és ennek a biztosítása. A korábbi indítványunkban ezért fogalmaztunk úgy, hogy a mandátum stabilitás nem személyes privilégium, hanem intézményi garancia. Ugyanezt a gondolatot ismeri az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata is, és ugyanezt a logikát követi az európai alkotmányos gondolkodás is. A Velencei Bizottság sem azt mondja, hogy egy állam soha nem határozhat meg korhatárt alkotmánybírói számára. Azt mondja, nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen új szabállyal a jövőre nézve alakítjuk át a rendszert, vagy a már hivatalban lévő tagok mandátumát rövidítjük meg. A hivatalban lévők mandátumának tiszteletben tartása éppen azért fontos, hogy az intézményi reform ne válhasson személycserék jogi csomagolásává. És sajnos nem ez az egyetlen példa. Ott van a 12 éves képviselői mandátumkorlát. Emlékezzünk vissza, hogyan indokolták. A politikai megújulásról beszéltek, új társadalmi tapasztalatokról, arról, hogy ne merevedjenek meg a politikai struktúrák, vagyis egy politikusokra szabott politikai célú rendelkezésként adták el. Csak hogy elfelejtették, vagy nem akarták észrevenni, hogy a magyar jogrendszerben az országgyűlési képviselővé választhatóság nem csak akkor számít, amikor valaki elindul egy választáson. Az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint az alkotmánybírói megbízatás is megszűnik, ha az alkotmánybíró már nem választható országgyűlési képviselővé. Ennek következtében Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása 2026. július 19-én megszűnt, nem azért, mert elérte a megbízatásának a végét, nem azért, mert méltatlanná vált a tisztségére, nem azért, mert esetleg törvényt sértett volna, nem azért, mert lemondott, hanem azért, mert korábban országgyűlési képviselő volt. Az Alkotmánybíróság saját honlapja ma is ezt rögzíti, sőt az Alkotmánybíróság teljes ülése Hende Csaba távozásakor nem valami semleges adminisztratív fordulatot használt. A testület közleménye szerint sajnálattal vette tudomásul alkotmánybíró társa kényszerű távozását. Érdemes ezen a két szón elgondolkodni, kényszerű távozás egy alkotmánybíró esetében. Egy olyan kormány politikája következtében, amely közben minden második mondatában a független intézmények helyreállításáról beszél. És mit tettek ezek után? Július 27-én az országgyűlés már meg is választotta Hende Csaba helyére Zonnevent Pált, a Tisza frakció jelöltjét. A személyével és az alkalmasságával kapcsolatban egyetlen rossz szót sem mondtunk, és a mai napig sem kérdőjelezzük meg azt. Itt nem ez a kérdés, hanem maga a módszer. Előbb alkotnak egy politikusokra szánt szabályt, annak mellékhatásaként megszűnik egy hivatalban lévő alkotmánybíró mandátuma. Az alkotmánybíróság ezt kényszerű távozásnak nevezi, a szabályozás alkotmányosságát vitató eljárás folyamatban van, önök pedig közben már be is töltik a megüresedett helyet a saját jelöltjükkel. Aztán idehozzák elénk ezt a törvényjavaslatot, és azt mondják, hogy most az alkotmánybíróság függetlenségét erősítjük. Tisztelt képviselőtársaim, maga a sorrend az, ami különösebben. Előbb eldöntik, hogy kik ülhetnek a testületben, utána megengedik nekik, hogy maguk válasszák meg az elnöküket, előbb megváltoztatják a személyi összetételt, utána pedig ünnepélyesen nagyobb intézményi autonómiáról beszélnek. Tisztelt ház, az Alkotmánybíróság augusztusi döntéseivel kapcsolatban is érdemes valamit nagyon világosan rögzíteni. Az elmúlt napokban megpróbálták úgy kommunikálni ezeket a döntéseket, mintha az Alkotmánybíróság tartalmilag megvizsgálta volna a 17. módosítást, majd szépen kipipálta volna, hogy minden rendben, minden alkotmányos volt. Itt azonban nem ez történt. Az Alkotmánybíróság nem mondta ki, hogy alkotmányos volt a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumának megszüntetése. Nem mondta ki, hogy tartalmilag kifogástalan a 12 éves szabály visszamenőleges hatája. És nem mondta ki azt sem, hogy az alkotmányos a 70 éves korhatár ilyen alkalmazása a hivatalban lévő alkotmánybírókra. A testület azt mondta ki, hogy az alaptörvény módosítását tartalmi szempontból nem vizsgálhatja felül. Ez nem alkotmányossági bizonyítvány, ez mindössze hatásköri korlát. Az alkotmánybíróságon belül is súlyos különvélemények születtek a témában. Horváth Attila alkotmánybíró például a 17. alaptörvény módosítást a jogállamiság terén érvényesülő kettős mérce iskola példájának nevezte, és azt írta, hogy arról George Orwell 1984 című regénye jut eszébe. Ezt nem egy ellenzéki politikus mondta egy sajtótájékoztatón, hanem egy alkotmánybíró írta le a külön véleményében. És azért érdemes ezt komolyan venni, mert pontosan rávilágít arra, hogy mi a baj a jogállami helyreállítás önök által használt fogalmával. A jogállamot ugyanis nem lehet úgy helyreállítani, hogy előbb kijelöljük, kitől szeretnénk megszabadulni, majd megkeressük hozzá megfelelő alkotmányos rendelkezést. Nem lehet úgy függetlenséget teremteni, hogy először politikai döntéssel átrendezzük a független intézmény személyi összetételét. És nem lehet azt mondani, hogy minden eszköz jogállami csak azért, mert kétharmados többséggel az alaptörvénybe írták azt. Ha ez volna a jogállamiság mércéje, akkor az alaptörvénybe foglalt politikai akarat fogalmilag soha nem lehetne önkényes. Márpedig éppen azért vannak alkotmányos korlátok, hogy a többség hatalma se legyen korlátlan. Most pedig nézzük magát a T/505-ös javaslatot. A javaslat visszahelyezi az Alkotmánybíróság egyes döntéseinek közzétételét a magyar közlönybe. Ez szerintem nagyon helyesen. Módosítja a költségvetési szabályokat, részletes eljárást alkot arra, hogyan válasszák meg az Alkotmánybíróság tagjai saját elnöküket, rendezi, hogy az elnök és az elnök helyettes együttes akadályoztatásakor az életkorban legidősebb tag biztosítsa a testület működését. Ezekről egyenként tényleg lehet szakmai vitát folytatni. A javaslat maga is több helyen korábbi szabályozás visszaállításáról beszél. De ne ezt évesszük össze a technikát a lényeggel. attól még nem lesz függetlenebb az Alkotmánybíróság, hogy szépen megírjuk, miként pályázhatnak a saját tagjai az elnöki tisztségre, ha közben a politikai többség képes a már megválasztott tagok mandátumát idő előtt megszüntetni. A függetlenség nem eljárási dekoráció, hanem ez tartalmi kérdés. Azt jelenti, hogy amikor a politikai hatalomnak nem tetszik egy intézmény személyi összetétele, akkor nem nyúl hozzá menet közben a játékszabályokhoz. És van ebben a javaslatban még egy különösen beszédes elem. Hatályon kívül helyezik azt a törvényi garanciát, amely szerint a köztársasági elnök akadályoztatásáról szóló országgyűlési határozatot aláírás előtt meg kellett küldeni az Alkotmánybíróságnak előzetes vizsgálatra. A javaslat indoklása szerint erre azért nincs szükség, mert az alaptörvény maga rendezi az akadályoztatás kérdését. Vagyis miközben az egész csomagot az Alkotmánybíróság működésének rendezéseként függetlenségi elemekkel körítve tárgyaljuk, egy olyan ponton, ahol az országgyűlés egy másik alkotmányos intézmény vezetőjének helyzetéről dönt, éppen az alkotmánybírósági kontroll egy elemét veszik ki a rendszerből. Ez különösen pikáns néhány héttel azután, hogy a 17. módosítással a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát is egyszerűen megszüntették. Itt ér össze a történet. Köztársasági elnök, alkotmánybírák, 12 éves mandátumkorlát, 70 éves életkori szabály, új alkotmánybíró választása, majd az Alkotmánybíróság működésének újrarendezése. Ezeket külön-külön paragrafusokként lehet kezelni, politikailag azonban egyetlen folyamat részei. Önök azt mondják, ez a jogállami helyreállítás, mi viszont azt látjuk, hogy a korábbi közjogi rendszer személyi viszonyainak tudatos lebontása, majd az új politikai többség számára megfelelő rendszer gyors kiépítése. És ezért nem nyugtat meg bennünket az, hogy közben vannak olyan paragrafusok, amelyek mellé önmagukban szakmai érveket is fel lehet sorakoztatni, és támogatni is lehetne azokat. Tisztelt képviselőtársaim, a jogállam egyik legnehezebb próbája mindig az, hogy mit tesz a választáson győztes politikai erő. Nagyon könnyű fékeket és ellensúlyokat emlegetni, de a valódi próba akkor kezdődik, amikor már megvan a többség. Amikor már megvan a kétharmad jelen esetben. Amikor meg lehetne tenni valamit, de éppen azért nem tesszük meg, mert tudjuk, hogy a hatalomnak vannak olyan korlátai, amelyeket nem azért tartunk tiszteletben, mert valaki ránk kényszeríti azokat, hanem azért, mert demokraták vagyunk. József Attila azt írta, a törvény szövedéke mindig felfeslik valahol. Éppen ezért a függetlenség soha nem lehet utólag felszerelhető díszlet. Nem lehet először lecserélni a szereplőket, majd büszkén bejelenteni, hogy maguktól rendezik be a színpadot. Nem lehet a jogállamot azzal helyreállítani, hogy minden korábbinál erősebben érvényesítjük a pillanatnyi parlamenti többség akaratát. És nem lehet független alkotmánybíróságról hitelesen beszélni mindaddig, amíg ott lebeg a kérdés, vajon a következő politikai többség, ha neki sem tetszik majd a testület összetétele, egyszerűen újra megváltoztathatja-e a mandátumok szabályait. Mert ha erre a válasz igen, akkor nem intézményi függetlenséget építettünk. Ez a törvényjavaslat nem önmagában 5 oldal és 17 paragrafus. Ez egy folyamat következő állomása. Egy olyan folyamat, amelyben a saját ízlésük szerint átrendezik a közjogi intézmények személyi összetételét. Majd erre a kész helyzetre ráhúzzák a függetlenség és a jogállamiság jellemmondatait, ehhez a folyamathoz pedig mi nem tudunk és nem is szeretnénk alkalmazkodni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót Rétvári Bencének, a KDNP képviselőcsoport frakcióvezetőjének, vezérszónokának, szintén 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Ha sok időt akarnék spórolni, azt mondanám, hogy egyetértek Csuszda Gáborral, és le is ülhetnék, de ezt egy két bővített bekezdéssel ezért kiegészíteném. Nagyon, nagyon szép mondatokat hallgattunk Merété Barna képviselő úrtól. Már-már megkönnyeztük, bele is írhatnánk valami jogi tankönyvbe, gyönyörű szép mondatok voltak. Az Alkotmánybíróság korlát minden kormánnyal szemben. Nem kell félni egy kormánynak az őt ellenőrző intézményektől és hasonlók. Tehát tényleg gyönyörű mondatok, csak ne ennek pont az ellenkezőjét látnánk. Mert tényleg arról szólnak, hogy a Tisza párt előterjesztő, vezérszónok, mindenki más, meg hát ezt halljuk önöktől nap, mint nap, hogy nyilván korlátokat kell beiktatni, és mit látunk az órunk előtt, tehát olyan dolgok történnek, amik sehol Európában nem történnek meg. 8 nap alatt személyre szabott alaptörvénymódosítással egész egyszerűen leváltják a köztársasági elnököt, ciklus közben eltávolítják egy jogi erőszakkal, eltiltják az embereket attól, hogy a korábbi miniszterelnökre szavazhassanak, eltiltják az embereket attól, hogy korábbi képviselőkre szavazhassanak, az alkotmánybíróságot lefejezik, az alkotmánybírók egy részét azonnali hatállyal kirakják, vagy egy-két hetes hatállyal kirakják az alkotmánybíróságról. Itt fenyegetik a legfőbb ügyészt ebben a teremben, itt fenyegetik a kúria vezetőjét, szintén a kúria vezetőjének leváltására jogszabályokat fogadnak el, fenyegetik az állami számvevőszéket, hogy a kormány majd átvizsgálja és ellenőrzi az állami számvevőszéket, és majd eltávolítja a vezetőjét, miközben az állami számvevőszék van pont azért, hogy a kormány gazdálkodását felügyelje. Tehát pont fordítottan gondolkoznak, az ellenőrzött akarja ellenőrizni az ellenőrzőt. Tehát teljes mértékben minden fordítva történik, mint ahogy egy normális jogállami rendszerben az elvárható lenne. És akkor még habatortán, hogy két szóval nem hinném ezzel a miniszterelnök, meg aztán átírja a elvileg független közmédia szerkesztőségi névsorát is, és akkor ezek után krokodil könnyeket hullajt valaki, hogy na most akkor helyreáll a jogállamiság, helyreáll a demokrácia, amikor letarolják az összes közjogi intézményt és azoknak a vezetőit. Amit mondtak, hogy önök soha nem akarnak olyanok lenni, hát most olyanokká teszik önmagukat. Azt mondták az embereknek, hogy ha nem akartok különböző dolgokat a magyar jogrendszerben, szavazzatok a Tisza pártra, és a Tisza párt mindennél brutálisabb és mindennél gyorsabban mindent letaroló közjogi változásokat vitt véghez. Nem találnak önök a magyar demokratikus jogtörténetben hasonló időszakot. És ez a javaslat, bár a technikai részek az tényleg egyik-másik része racionálisnak is mondható, de az egésznek a torka véres, mert az egész a 17. alaptörvény módosításnak az apró pénzre váltás, annak az alkotmánybírósági jogszabályokból átvezetése, hogy a Tisza párt hogyan fejezi le az alkotmánybíróságot, miközben arról szónokol, hogy tiszteletben kell tartani a másik ciklusban megválasztott tisztségviselőket, hogy nem kell férni a korlátoktól, nem kell férni az ellenvéleménytől, de mindenki, aki jogilag ellenvéleményt fogalmazhat meg, az először egy virtuális lincselésnek lesz az áldozata, aztán pedig egy egzisztenciális ellehetetlenítésnek és közjogi mandátum megszűnt. És ebben nincsen semmifajta korlát a köztársasági elnöktől az alkotmánybíróságon át, akár az ügyészi szervezetig. Úgyhogy igenis fél ezek szerint az őt ellenőrző szervektől a Tisza kormány, semmiben nem a párbeszédre és nem a konszenzusra törekszik, nem megállapodni akar másokkal, nem viták végén akar valamilyen álláspontot, közös álláspontot elfoglalni, hanem letarolni akar, leuralni akar, mindent a saját képére formálni. Ezt most még megtehetik, mert a parlamenti többségük megvan, mert jogilag kvázi formálisan megtehetik, tartalmilag nem tehetnék meg, mert ez egy becikkelyezett nem jog, hogyha jogtechnikai fogalommal élnék, de népszerűségük megvan, és azt hiszik, hogy ezért megtehetik, parlamenti feladatok megvan, de majd amikor egy-két év múlva majd visszagondolnak el az időszakra, akkor rájönnek, hogy már az első pillanatban túltolták, és nem önök, mert nem önök találták ki ezeket a javaslatokat, nem az önök fejéből pattant ki ez az ötlet, miniszterelnök fejéből, a miniszterelnöknek a mindent letaroló gondolkodás módja az, ami ebben nyilván megjelenik. Önök ebben csak fogaskerekek ebben a gépezetben, de elfogadják az ő hatalomgyakorlási technikáját, és így osztoznak abban a felelősségben, hogy mi történik a magyar közügyi rendszere. Nem tudnak önök sem példát mondani erre máshol. Úgyhogy nyilvánvalóan lehetne értelmes vitát folytatni, és közdönyben vagy alkotmányos határozatok hivatalos tárában jelenjen meg egy-egy javaslat, de a lényege, az alapja az elfogadhatatlan a számunkra. Nem lehet valaki 70 évesen alkotmánybíró, de lehet 73 évesen köztársasági elnök. Mi logika van az önök jogszabályában? Hogy valakinek a képességei egész egyszerűen 70 éves korában megszűnnek, hogy alkotmánybírók legyenek, de 73 évesen felélednek, hogy köztársasági elnökök tudjanak lenni. Ezek szerint csak 70-73 évig kell valamivel az embernek az idejét eltölteni, mert addig lehet alkotmánybíró, utána lehet köztársasági elnök, 70 és 73 között nem alkalmas közjogi tisztség betöltésre, de előtte és utána természetesen teljes mértékben alkalmas. Nevethetnénk is rajta, de nem nevetni kell ezen, hanem sírni és aggódni, mert akik így kezdik hatalomgyakorlásokat, így is fogják folytatni. nem az ellenzék számára veszélyes, ez nem az ország számára, meg előbb-utóbb a tisztás képviselők számára is, mert ne felejtjék el, történelme mindig azt tapasztaltuk, hogy akik ezeket az eszközöket egyszer magukhoz ragadják, ezeket az eszközöket, mint a új tisztás ÁVL kapcsán is létrehozzák, azok előbb-utóbb a sajátjai ellen fordítják, tehát sokkal kegyetlenebb dolgokra számíthatnak önök, mint amelyekre az ellenzéknek a képviselői, hogyha bárki kilóg a sorból. Úgyhogy építik az önkényt, ez az önkénynek az apró pénzre váltása, amit az alaptörvényben elfogadtak, azt itt most ezekbe a törvényekbe is becikkezik. Elfogadhatatlanok, és higgyék el, egy vagy két év múlva, amikor visszagondolnak önök is erre a törvényjavaslatra és meg az alaptörvénymódosításra, azt mondják, hogy hiba volt, nem kellett volna, párbeszédet kellett volna folytatni, nem kellett volna ennyire agresszíven áttörni minden jogállami korlátot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ezt a javaslatot önmagában vizsgálva jelentősen más véleményt fogalmaznék meg, mintha amikor a teljes összefüggés rendszert látjuk, hiszen önmagában az egyébként helyes, hogy kifejezetten csak olyan jogi szakmai gyakorlatot fogadnak el az alkotmánybíró a választás feltételeként, amelynek a, vagy olyan tisztséget, amelynek a betöltése jogi végzettséghez, jogászi végzettséghez kötött, és mondjuk 20 év ennek a felső, vagy 20 év ennek az időtartama, az is helyes, hiszen itt azért alkotmánybíró a választás esetén a legmagasabb kritériumoknak kell, hogy megfeleljenek a jelöltek. Ez önmagában tehát kipipálható. Aztán arról is lehetne beszélni, hogy legyen életkori határ, hogy ez a 65., 70. vagy 75. életév, ez is tűri a vitát, de az már valóban arcpirító, hogy az alkotmánybírók esetén legyen a 70. életév a korhatár, de Magyarországnak lehet egy egyébként gyilkos simogató 73 éves köztársasági elnöke, meg az a borzasztó következetlenség, hogy önök szerint a fideszes báb köztársasági elnök az nem jó, megjegyzem egyébként szerintem tényleg nem jó, nem helyén való, de a tiszás báb az már nyugodtan ott ülhet a köztársasági elnöki székben. Egészen kivételesen gyalázatos, és egyébként önellentmondásoktól hemzseg. Az, hogy a magyar közlönyben jelenjenek meg az alkotmánybíróság határozatai, talán ez a legelfogadhatóbb ötlet, vagy legelfogadhatóbb pontja ennek a javaslatnak. Viszont tényleg nem lehet elmenni szó nélkül az alkotmány, az alaptörvény 17. módosítása mellett, és persze könnyen visszatámadhatnak, hogy a személyes érintettség az erős motiváció, én ezt nem is tagadom, de onnantól kezdve, hogy például személy szerint engem, Dóró Dórát és Novák Elődöt a 12 éves mandátum korlátozással börtönből szabadult intellektuális vagy életellenes bűnözőkkel alacsonyabb szintre helyeznek a passzív választójog tekintetében, az nem csak egyszerűen gyalázatos, igazságtalan, méltatlan és érdemtelen, hanem nagyon durva személyes értés is. És ez önök szerint nem jelent semmi problémát. Az, hogy ezt a projektet Brüsszel leokézte, az is látszik. Hát ha ezt a 17. módosítást tisztelt, lehet mosolyogni, főleg rutintalanok nyugodtan mosolyoghattak, már se tudják, hogy mi mosolyognak. Hogyha ezt a törvénycsomagot, ez a 17. módosítást, tisztelt kormánypárti képviselők, egy jobboldali kormány hozza be, az egész Európai Unió, nem mondom, hogy farkas, nem akarom a farkasokat megsérteni, derék, nemes állatok, ilyen hiéna meg sakálfalkaként vonyítana, és neonáci, fasiszta diktatúráról kezdene fantáziálni vagy delirálni. Mivel ezt egy liberális kormány hozta be a 12 éves mandátum korlátot, és így ezzel semmi gond nincsen, ez a demokrácia nagyobb diadala. Az sem zavarja önöket, hogy olyan nagymúltú demokráciák, én már ezt cinikusan, ironikusan mondom, olyan nagymúltú demokráciákban van ilyen szabályozás, ismételjük meg, hogy elfelejtsék, mint Fülöp-szigetek, Botswana, Chile, Peru vagy Bolívia, de még ott sem visszamenőleges hatája. Legalább legyenek őszinték, önök annyira gyűlölnek minket, tiszteletet kivételnek, akinek nem inge ne vegye magára. Ezt megint hozzáteszem. Egyre kevésbé érdemlik meg, de a korrektség egyében azért hozzáteszem. Annyira gyűlölnek minket, hogy a közjogi likvidálás eszközeihez nyúlnak. Ez nem más, mint a közjogi likvidálás egyik eszköze. És egyébként nem tudom, ki mondta itt, hogy Zonnenwend alkotmánybíró úrral kapcsolatban nincsenek problémák. Hát dehogy nincsenek. Csak egy kicsit későn derültek ki. Egy német nyelvről magyarra fordított anyagból kiderült, hogy ő az egyik szellemi atya a 17. módosítást. Aki volt az egyik tippadó, hogy így kell ezt csinálni. Mert a demokrácia, ami csak akkor sérül, amikor a liberális elvárásokhoz képest jobbra elhelyezhető, a politikai skálán jobbra elhelyezhető kormányzathoz valamilyen vitatható intézkedést. És tudják, azért fogalmazok én erősen, mert nekem teljes politikai és erkölcsi alapom van erre, mert amikor a Fidesz lépett el a rajtvonaltól nagyon sokszor, nem egyszer, nem ötször, nem tízszer, nagyon sokszor, akkor ugyanígy vagy ennél erősebben is fogalmaztam. És egyébként igen, tisztelt Fidesz-KDNP-s képviselők, amikor 2023 végén mi azt javasoltuk, már csak ezt arra felmondom a kormánypárti képviselőknek is, hogy mi itt voltunk ellenzékben, mit csináltunk, vagy mit nem csináltunk, hát ügynöntő hatáskör hiányában mi hatan nem tudtunk leszavazni 135-öt vagy 136-ot. Ha valaki megmondja, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy megmondta volna, már másnap ezt csináljuk. Tettünk, amit tehettünk. A média nyilvánosság eszközeivel már amennyi nekünk megadatott, akár a televízió, a rádió nyilvánosságot, vagy az online médiát tekintve, meg beadtunk javaslatokat. Ha akkor elfogadták volna, ugye a Fidesz-KDNP részéről, akkor ők voltak a döntéshozók, akkor nem biztosan nyert volna tiszt, egy nagyon vastag, egyszerű többség, de nem lett volna önállóan kétharados többségű. Nem tudták volna ilyen durván szétszurkálni a magyar alkotmányos rendszert, kényük kedvük szerint. És hogy ebben benne van a miniszterelnök személyes, oldhatatlan, mérhetetlen, kiaphatatlan bosszobágya, az természetesen látszik. Ha önök egyenként őszintén nyilatkoznának a 17. módosítás bizonyos rendelkezéséről, szerintem a kétharados többsége nem lett volna meg ehhez a Tiszának, de a pártfegyelem, a frakciófegyelem az egyenlőre még mindenek felett való. És azért ahhoz, ne haragudjanak, az tényleg a nyulak bátorsága szükséges, hogy olyan szabályt hozzanak, amely önök közül senkire nem vonatkozik, 141-ből senkire, egész 2038-ig, de az ellenzéknek több mint felére viszont igen. Hát hogyha ezeket a gondolatokat is megtesszük, ezeket a mondatokat megfogalmazunk, akkor azért minden elemében érezhető, hogy ez egészen durva, még a fideszes léptékekhez képest is nagyon durva, hiperagresszív lépés. De önök persze mosolyoghatnak, nyugodtan lehet, hiszen most még ugye, bár a mézeseteknek lassan a végére érünk, most ugye ezt megtehetik. És az, hogy bár ugye mellétében a képviselő egy nyilatkozatában azt tűnik, hogy az értelmezés kérdése, hogy 28 másik tisztségből is kizárják azokat, akik legalább 12 éven keresztül tisztességgel, becsülettel szolgálták hazájukat, akik nem, azok viseljék a következményeit. Tehát akkor önök is legyenek annyira korrektek, hogy nem mindenkit a kollektív bűnösség, az úgynevezett lopás, tolvajlás, politikai vagy egyéb korrupció vágyával illetnek, vagy ilyen bélyeggel látják el. Akik 12 év vagy hosszabb ideje tisztességgel, becsülettel szolgálják hazájukat, azokat nem csak gyilkosokkal helyeznek alacsonyabb szintre a passzív választójuk tekintetében, és ezen még a tudatlanabbak mosolyognak is, és kifejezetten büszkék is erre, fel sem fogva tettük súlyát, hanem 28 másik tisztségből is kizárják. Kérdezem, hogy milyen alapon? Vagy mire számítanak önök, hogy egyszer majd fordul a kocka? Én akkor sem csinálnék, én akkor sem javasolnék, ha még lesz akkor bármi közöm a politikához, bármi apró közöm, én akkor sem javasolnék közel hasonló lépéseket sem a mindenkori politikai ellenfeleim vagy ellenfeleink ellen. Legyenek azok bármilyen színűek, helyezkedjenek el a politikai paletta bármelyik pontján. Középen, jobbra, balra, szél jobban, teljesen mindegy. Most ahhoz képest ezt oldozgatni, részletkérdés, tisztelt képviselőtársaim. És az, aminek én fültanúja lehettem néhány héttel ezelőtt, szerencsére fül- és szemtanúja lehettem, hogy amikor az én pártelnök frakcióvezetőm azon a bizonyos rendkívüli házbizottság ülésen a miniszterelnöki elvárásokhoz képest jóval magasabb kritikai szintet ütött meg, akkor a miniszterelnök úr alig burkoltan, nem is burkoltan, megfenyegette őt azzal, hogy lehet még ebből a 12 éves szabályból 8 éves is, akkor az tényleg a nyulak bátorsága. Tehát persze lehet, megvan hozzá a politikai magánhadserege, gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Tényleg az lenne a legegyszerűbb. Legyen 4 év, legyen 1 év, legyen 2 év, és akkor minél sokkal gyakrabban lehet Magyarországon országgyűlési választásokat tartani. Ahhoz képest persze ebben vannak helyes irányú javaslatok, de hát ez már csak szépségtapasz, ha egyáltalán annak lehet nevezni. De mindegy, a szép nyárvégi késő este időpontban ne idegesítsük magunkat, az a lényeg, hogy amikor mielőtt én a felszólásomhoz hozzákezdtem, már 4 óra vezettünk a törökök ellen. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Mivel két perces felszólalásra senki nem jelentkezett, most a további képviselői felszólalások következnek 15 perces időkeretben. Megadom a szót Tóth Norbertnek, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim. A független közjogi intézmények önállóságát egy demokratikus jogállamban működési garanciák biztosítják. Ezek közé tartozik többek között a döntési jogkörök elhatárolása is, tehát annak a világos meghatározása, hogy milyen döntések tartoznak az országgyűlés körébe, és hol kell biztosítani egy intézménynek a saját döntési autonómiáját. Az elmúlt évtizedek működési modellje tanulságos, de használhatnám azt a kifejezést is, hogy egészen botrányos volt. Az Alkotmánybíróság esetében ugyanis olyan döntési jogkörük kerültek a fideszes többségi országgyűléshez, amelyek korábban magához, az intézményhez tartoztak. Gondolok itt például arra, hogy 2011-ben az Alkotmánybíróság elnökének megválasztását jól megfontolt pártpolitikai célok alapján a Fidesz-KDNP által leuralt országgyűlés hatáskörébe utalták. A 17. alaptörvény módosítással ezen a szabályozáson is változtattunk. A Tisza visszaállította azt a rendszert, amelyben az Alkotmánybíróság maga választja meg az elnökét, enélkül ugyanis nem beszélhetünk pártpolitikától független, önálló alkotmánybíróságról. Az előttünk fekvő törvényjavaslat ennek részletes szabályait határozza meg. Ennek értelmében az elnöki tisztségre nyilvános pályázatot kell kiírni, az Alkotmánybíróság tagjai pedig maguk döntenek az elnök személyéről. Ezzel biztosítjuk, hogy szabadon dönthessenek arról, kit tartanak alkalmasnak testület vezetésére. A javaslat második fontos eleme az alkotmánybíróvá válás szakmai feltételeit érinti. 2024 végén a Fidesz többség jó szokásához híven szembe ment korábbi önmagával, és eltörölt egy saját maguk által megalkotott szakmai garanciát. Ennek alapján a szakmai gyakorlatot ugyanis már nem kellett olyan munkakörben megszerezni, amelynek a betöltéséhez jogász végzettség szükséges. Ezzel lényegében egy olyan szakmai mércét töröltek el, ami magas kritériumokat állított egy színvonalas és szakmai alapokon nyugvó munkavégzéshez. Ha 20 éves szakmai gyakorlatot várunk el az alkotmánybíráktól, nagyon helyesen, akkor indokolt, hogy ezt jogi végzettséget igénylő munkakörben kelljen megszerezni. Különösen fontos ez egy olyan tisztségnél, ahol a bírák magát az alaptörvényt értelmezik, amin keresztül a jogállami garanciák vagy az alapvető emberi jogok megvalósulását vizsgálják. Az intézményi önállóság harmadik pillére a megfelelő pénzügyi háttér biztosítása. Ennek értelmében az Alkotmánybíróság maga állítja össze költségvetési javaslatát, hiszen ki más ismerné jobban, hogy mire, mekkora forrást kell allokálni, mint ők maguk. Az így meghatározott összeget a kormány változtatás nélkül terjeszti az országgyűlés elé, a költségvetése pedig nem lehet alacsonyabb az előző évben meghatározott összegnél, amely egy újabb garancia az Alkotmánybíróság működési autonómiájának kialakításához. Ezek a részletszabályok azt szolgálják, hogy az Alkotmánybíróság működése hosszú évtizedek után végre valóban kiszámítható és egyértelmű keretek között működhessen. Tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk fekvő javaslat legfontosabb rendelkezései világos irányt képviselnek. Részletes szabályokat adnak az alaptörvényben rögzített új elnökválasztási rendhez, visszaállítják az alkotmánybíróvá válás szakmai követelményeit, valamint garantálják a testület pénzügyi önállóságát. A független intézmények esetében világosan meg kell húzni a parlament és az intézmények között húzódó éles határokat. Az országgyűlésnek saját magunk korlátozása mellett azokban a kérdésekben kell döntést hoznia, amelyek biztosítják a megfelelő kereteket a független és magas szakmai színvonalú munkavégzéshez. Összességében tehát elmondható, hogy olyan garanciákra van szükség, amelyek hosszú távon biztosítják az Alkotmánybíróság önálló és kiszámítható működését. Ezért arra szeretném kérni önöket, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük, képviselő úr. Két perces hozzászólásra jelentkezett Németh Balázs, a Fidesz képviselője. Parancsolja.
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Az embernek szinte könnybe lábad a szeme, olyan szépeket mondott miniszterasszony is, meg Mellétei Barna képviselő úr is. Szinte könnybe lábadna a szeme akkor, hogyha nem emlékezne arra, hogy mit követtek el a jogállam ellen az elmúlt hetekben, és puccsot hajtottak végre a jogállam ellen. Nem sorolom azokat a bűnöket, amelyeket Csuszda képviselő úr, meg Rétvári Bence is sorolt itt már percegen keresztül, illetve a Mi Hazánk felszólalójától is hallottuk. Amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Mellétei Barna képviselő úr most már sokadszorra megerősítette, hogy az alkotmányozási folyamatnak a közepén járnak, vagy valahol elkezdték, de még folytatják. Azt javaslom, hogy önök se higgyék el, hogy még nincsen meg az az alkotmány, amit Magyar Péter elképzelt és már megírt, és majd egyszer csak azt fogják mondani, hogy egy széles társadalmi egyeztetésnek az eredményeként idehozzák a ház elé. Hát augusztus 20-án Radnai Márk egy interjúban elmondta, hogy közvetlen elnökválasztás lesz. Mert önök már eldöntötték, hogy közvetlen elnökválasztás lesz. És ugyanúgy, ahogy a közvetlen elnökválasztással kapcsolatban már döntöttek, ugyanígy nyilván más fontos kérdésben is döntöttek már. Már rég megvan a döntés, hogy 12 év vagy 8 év. Csak talán mi még ezen az oldalon nem tudjuk. Azt sejtem, hogy a tiszás képviselőknek a nagy része még nem tudja. Magyar Péter és a belső tiszás kör már tudja, hogy mi lesz majd az új alkotmányban. Tehát az egész, amiről itt szó lesz majd a következő hetekben, hónapokban, az a műsorgyártásnak a része, az alkotmányozási folyamat, az a filmszínháznak lesz a része. Már rég megvan például az a részletkérdés is, hogy közvetlen elnökválasztást akarnak Magyarországon. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, tisztelt országgyűlés! Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével 15 perces időkeretben? Amennyiben nem, az általános vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, miniszterasszonyt szeretne reagálni? Önné a szó, miniszterasszony, 30 perces időkeretben.
0: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés! Ugye ma az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosításához kapcsolódó törvényjavaslatnak van a vitája. Ehhez a törvényjavaslathoz egyetlen egy érdemi hozzászólás érkezett a felszólalások közül, ami a tartalmi elemére vonatkozott. Csuszda Gábor képviselő úrtól a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása kapcsán. Ugye 2026. január 1-én módosult az ezzel kapcsolatos szabály, és ezt az időpontot jegyezzük meg, erre vissza fogok térni még felszólalásomban. És miután itt ülünk már egy jó ideje, vissza is fogok csatolni majd a napi rendelőtti felszólalásokhoz e vonatkozásban. Ugye egy maga a jogszabályi háttér nem tartalmazza azt, hogy a köztársasági elnök akadályoztatása esetén milyen speciális esetkörök vannak. Ugye most az eredeti szabályt állítjuk vissza, és ugye azzal a szabállyal, amit most visszaállítunk az eredeti tartalmi elemeibe, az volt az alapvető probléma, hogy gyakorlatilag az országgyűlésnek a hatás és feladat körét korlátozta, az köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetére nem tudta volna az országgyűlés ezt a feladat és hatáskörét megfelelően gyakorolni. Másodszorban az az alapvető modell, hogyha nézzük az alkotmánybíróság működési modelljét, az alkotmánybíróság nem hivatalból, hanem indítványra jár el. Harmadszorban pedig maga az alkotmánybíróság szervezeti értelemben nem tudja értékelni és értelmezni a köztársasági elnöki akadályoztatás meglétét, illetőleg annak a megszüntetését. Ezért is volt jó az eredeti szabály, amely 2026. január 1-i módosítással lépett hatályba. Ez az egyetlen egy érdemi részvétel volt ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatosan. Az összes többi az alaptörvény 17-es módosításához kapcsolódott. Gyakorlatilag az összes hozzászólás. Higgyék el nekem, én kész és képes vagyok arra, hogy az alaptörvény 17-es módosításakor meglévő 11,5 órás általános vitát újból lefolytassuk. Erre teljes egészében kész vagyok. Úgyhogy engedjék meg, hogy néhány reflexiót tegyek mindarra, ami itt elhangzott. Ugye elhangzottak olyan kijelentések, hogy mintha július előtt semmi nem történt volna, de sok minden történt. Nagyon sok minden történt az elmúlt 16 évben, és az alaptörvény 17-es módosítását, és ahhoz kapcsolódóan ezt a jelenleg tárgyalt törvénymódosítást is az alkotmányos helyreállítás kontextusában kell vizsgálni. És ugye ez az alkotmányos megújulás és megújításnak a kontextusa azért sok mindent meg kell, hogy jelenítsen. Elhangzott az is Rétvári képviselő úrtól, hogy egyik másik része egyébként racionális. Ugye 2026. január 1 az a dátum, amikor módosultak alapvetően azokkal a rendelkezésekkel az Alkotmánybírósághoz szóló törvény tartalmi elemei, amelyeket most visszaállítunk, illetőleg egy korábbi időponthoz kapcsolódóan 2010-2013-nak az időszaka. A mai nap a napi rend előtti felszólalásoknál elhangzott az pont Rétvári Bencétől, hogy

és egyszerű többséget szerez az ellenzék, akkor olyan jogszabályi rendelkezések kerüljenek, ne haragudjanak, de azért a bevarrásra kifejezést és igét szeretném alkalmazni, mert ez bevart volna nagyon sok olyan jogintézményi állandóságot, ami korlátozta volna adott esetben az országgyűlésnek az alkotmányozó hatalmát és a feladat és hatáskörét. Úgyhogy most ezzel a törvényjavaslattal gyakorlatilag ezt a helyzetet szeretnénk helyreállítani, és ugye Csuszda Gábor képviselő úr elfelejtették, nem akarták észrevenni, egyszer csak átírják, kitételek. Ugye 2010-ben kezdődött az Alkotmánybíróság hatáskörének a korlátozása, amikor is ugye a közpénzügyi tárgyú törvények és tartalmi elemek vonatkozásában hatásköri korlátozás következett be az Alkotmánybíróság vonatkozásában. De ez a 2010-es év másról is szólt az Alkotmánybíróság összetétele kapcsán. Az alkotmánybírák jelölési rendszerének került módosításra, kizárólagos lehetőséget biztosítva az akkori kormánypártok jelölésére, alkalmasság vonatkozásában való megállapítására. 11-ben az Alkotmánybíróság létszámát növelték 11-ről 15 főre. Meghosszabbították a mandátumot 9 évről 12-re. Ugyancsak 11, hogy az Alkotmánybíróság elnökét nem maguk közül választják, pedig mióta az Alkotmánybíróság létrejött, maguk közül választották, hanem az országgyűlés. És 2013-ban vezették be az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves nyugdíjkorhatár eltörlését, ami ugye azt eredményezte, hogy teljes egészében átalakult az Alkotmánybíróságnak az összetétele. Tehát azokra a megjegyzésekre, amelyeket Csuszda Gábor 13 perc 43 másodperces hozzászólásából 12 perc 58 másodpercig mondott. Nézzel nekem, ön Müller Anna nincs itt, hát hozzá hasonlatosan és Bújdosó Annához hasonlatosan imádom a matematikát. Magam is matematika fakultációra is jártam, nem tudtam nem megállni, hogy ne számoljam össze, hogy a törvényjavaslat módosításához kapcsolódóan mennyi volt az, ami egy olyan valóságképnek a felfestéséhez kapcsolódott, ami vonatkozásában, kapcsolódva Németh Balázsnak a hozzászólásához, azt kell, hogy mondjam, ugye az volt a kitétele, hogy önök se higgyék el. Hát én meg azt gondolom, hogy ön nem csak elhitte, hanem sok mindent valóságnak is gondolt, és ebben a párhuzamos valóságban élt, és ugye, ez a párhuzamos valóság, ez lehetett egy önálló műsorszám is, és egy teljesen más típusú műsor, és ennek az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslatnak az a célja, hogy visszaállítsuk azt az állapotot, amely állapot ezen idővonal mentén 2010-hez kapcsolódó időállapot, amivel garantáljuk az Alkotmánybíróság függetlenségét, autonómiáját. Garantáljuk azt, hogy olyan alkotmánybírók legyenek, akiknél igen, nagyon fontos nem csak a 20 éves szakmai gyakorlat, hanem fontos az, hogy ezt olyan pozícióban, olyan munkakörben töltsék be, amely betöltésének ez feltétele. Ön említette Hende Csabát. Akkor, amikor ugye a jogszabály módosítására került, és ugye kicsikét bővítésre került a alkotmánybírói kinevezés feltételrendszere, rá 4,5 hónapra Hende Csaba már alkotmánybíróként kinevezésre került, és ugye ezt a sajtó is és más fórumok is lehozták, hogy ehhez a feltételhez, ami korábban adott volt az Alkotmánybíróságról szóló törvényben, az ő életútja kevésbé volt alkalmazható, hogyha így finoman fogalmazhatok. És ugye elhangzott az is, azt hiszem, ugyancsak Csuszda képviselő úrtól, hogy az Alkotmánybíróság augusztusi döntésével kapcsolatban is szükséges valamit rögzíteni. Igen, szükséges valamit rögzíteni. Önök következetesen azt mondják, hogy illegitim a döntés, illegitim a köztársasági elnök, mindenki illegitim. Hogyha ennek az értelmezési tartományát tekintjük, jogi környezetben az illegitim jelző az azt jelenti, hogy az állami intézkedéseknek nincsen nyilvánosan igazolható, mindenki által megismerhető, mindenki által megérthető célja,

0: vagy pedig formális szempontokból súlyosan hibás. Hogyha az elsőt nézzük, a célkitűzést tekintjük, a 11,5 órás alaptörvény általános vitája során is egyértelművé tettük, hogy ez a cél az alkotmányos demokráciának a helyreállítása, és ebben a kontextusban értemes ezt vizsgálni és figyelni, és akkor, amikor az országgyűlés megválasztotta a miniszterelnököt, akkor gyakorlatilag ezt a kormányprogramot elfogadta, és felhatalmazást nyert. Akkor, amikor a választó polgárok április 12-én döntöttek, ezt a legitim célt ők maguk is megismerhették, megérthették. Legitim cél a jogállamiságnak a helyreállítása, ez mindannyiunkhoz kapcsolódóan közös érdek. És hogyha nézzük a második kitételt, hogy formálisan súlyosan hiba, súlyos hiba kell, hogy fennálljon. Az alaptörvénynek pont a negyedik módosítása az, ami azt mondta, hogy az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítását csak is és kizárólag az alaptörvény megalkotására és kihirdetésére vonatkozó eljárási szabályok mentén vizsgálhatja. E vonatkozásban 4 kitételt kell vizsgálni, előterjesztők, elfogadás, megjelölés, aláírás, hitelesítés. Az Alkotmánybíróság egyértelműen kimondta, hogy az S cikkben foglalt feltételek, azok teljesülnek. Viszont ebből akkor mi következik? Hogyha ezek ellenére, hogyha mind a két kitétel teljesül, és mind a kettő azt támasztja alá, hogy legitim, legitim a cél, legitim, mert formailag nem áll fenn súlyos hiba, akkor csak akkor mondhatják azt, hogy ez illegitim, hogyha magának az országgyűlésnek az alkotmányozó hatalmát és az alkotmányozó képességét, feladat és hatásköreit kérdőjelezik meg, és csak is és kizárólag akkor, hogyha ezáltal a választó polgároknak a felhatalmazását kérdőjelezik meg. Úgyhogy innentől kezdve ez az illegitim jelző, miután a legitimitás szempontrendszerével szemben nem áll fenn, csak is és kizárólag ezt jelentheti. Úgyhogy... Úgyhogy én annak örülök, hogy alapvetően az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat vonatkozásában az hangzott el, hogy alapvetően az összes tartalmi eleme támogatható. Úgyhogy én kérem azt, hogy akkor, amikor majd a zárószavazásra is sor kerül, ezt a nyomógomb igen gombjával is fejezzék ki. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, a módosító javaslatok benyújtására jövő hét kedden 16 óráig van lehetőség. A mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Kaprinyák Tibor, a Tisza képviselője, Erdészeti Vándorgyűlés címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 percben.
2: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt ház, ez év július 23-án, 24-én a Nyírerdő ZRT volt a házigazdája a 156. országos erdészeti vándorgyűlésnek. Az ünnepi beszédek mindegyike magvas gondolatokat tartalmazott, de a múltban gyökerező erdész hagyományaink tiszteletét, a jelen kihívásainak jövőben is vállalható megfelelését messze menőkig professzor dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora emelte ki. A hangsúlyt a fenntartható erdőgazdálkodás kapta, melynek megvalósítása nem nélkülözheti a szakemberek folyamatosan megújuló, a tudományos és kutatási eredményeken nyugvó, ugyanakkor évszázados tapasztalatokra épülő tudását. Az erdő, az erdei életközösség iránt érzett mély elkötelezettség a gyakorló szakemberek mindennapjaiban ott rejlik, hisz dacolva az időjárás mostoha körülményeivel a társadalom hiányos és olykor igen téves, sőt megtévesztett ismereteinek következtetéseiből méltatlanul megbélyegezve, és valljuk be, a termelői ágazatok szerényebb anyagi, elismertségű, megbecsülésével, még némán, s a természet iránti alázattal végzik munkájukat. Az erdészi élethivatás példaértékű elismeréseként, illetve a természetvédelmi és egyéb szélesebb körű szakmai tevékenységek kifejtéséért többen részesültek Bedő Albert vagy Kán Károly díjban. Az év erdésze versenyében elért első három helyezett kolléga is e jeles napon vehette át jól megérdemelt jutalmait. Ezúton is mindannyian fogadják őszinte gratulációmat. Az ünnepség záró eseménye az a szomorú pillanat volt, amikor gongszó aláfestésével felállva fejeztük ki tiszteletünket neveik elhangzása mellett a legutóbb elhunyt tagtársaink emlékére. Sajnos hosszan maradtunk állva. Az ő általuk is elért valós szakmai eredmények megőrzése bennünk rendíthetetlenül továbbél, s hiszem, hogy felelősségteljes megalapozottsággal ezt hagyjuk utódainkra is örökségül. Élethivatásom hűségével maradok tisztelettel, jó szerencsét, üdv az erdésznek! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak!
1: Köszönjük szépen, képviselő úr, mivel kormány képviselője már nincs jelen, ezért köszönjük a felszólalását, és én szeretném ezúton is megköszönni a munkájukat. Az országgyűlés reggel 9 órakor folytatja az ülését. Az ülésnapot bezárom, jó éjszakát kívánok!